akkor megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz. Bizony mondom nektek, senkibe se találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal a mennyek országában, akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus, menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. És úgy tudjuk, hogy ez a százados Jézus követője lett. Érdekes, hogy Máté ír erről, hiszen ő is Kapernaumban élt, és bizonyos, hogy személyes kapcsolatban volt ezzel a rómaival, aki különben Jézus tanításait nagyon sokszor hallgatta. Na és a másik százados, vele Jézus keresztre feszítésekor találkozunk. Ő egy olyan meglett katona volt, aki a megfeszítéseket felügyelte a római hatóság nevében. Látott már ezer és ezer feszítést, hiszen sajnos a római birodalomban nagyon gyakori büntetés volt, akár okkal, akár ok nélkül, mint például az első keresztények üldözésekor is. Ez egy kőkemény ember volt. Már semmi nem hatotta meg. Már egyetlen istenségben sem hitt, hiszen semmit se kapott tőlük. Senkinek a szenvedése nem érdekelte, már nem törődött vele. Minden feszítés ugyanolyan volt. Halálos ordítások, írtó szenvedések, felejthetetlen haláltusság napokon át, és ezt neki intézni, nézni, ellenőrizni kellett. Talán csak egyetlen egy dolog volt a vágya. Teljen már le ez a szolgálat, és aztán mehessen ő is valamelyik kiszolgált katonáknak fönntartott városba, idősebb napjaira. A katonái végezték az elítéltek megfeszítését, ő megfigyelte. Hol leült egy kőre, hol körbejárt. És látta Jézus megfeszítését is, valamint a két latort is, a fán. És akkor felfigyelt valamire. Ez a középső, ez valahogy más. Ez nem szidalmaz, ez nem átkozódik, ez nem akar megvesztegetni, ez még itt is szeret. Elrendezi az édesanyja sorsát. Megnyugtatja a mellette szenvedő latort, aki fölismerte benne a zsidók messiását. Kegyelmet hirdet. Ő az elítélt. Ugyanakkor egyetlen szóval se torkolja le azt a gonosz másikat, aki állandóan csak becsmérelte őt. És akkor lassan, lassan kezdtek eszébe jutni azok a dolgok, amiket erről a Jézusról hallott. Talán ő is elment érdeklődni olykor-olykor Jézus beszédeire. Talán az ő szívében is megmaradt valami ezekből, és a szavak itt és most valóságá váltak. És ami számunkra a legfontosabb, ez a megkeményedett zsoldos nem zárta be a szívét a jelek előtt, amiket a két szemével látott. Ilyen ember még sose született a földre. De akkor kicsoda ő? És akkor mindennek a végén, a Lukács 23 szerint, Jézus hangosan fölkiáltott. Atyám! A te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva, hogy elvégeztetett, meghalt. Amikor a százados látta, hogy mi történt, dicsőítette Istent, és így szólt. Ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokasság, amely erre a látványra összeverődött, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza.
Jézus ismerősei pedig minnyájan és az őt Galileától fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Mit is mondhatnánk? Ez a megkeseredett százados ott és akkor megkapta mindazt Jézustól, amire egész életükben csak vágyakozott, a törődést, a szeretetet. Nos, mi a közös bennünk? Miért lehetne őket összecserélni? Mindketten rómaiak, századosok, és mindkettő Isten gyermeke lett. De mások. Remélem, hogy mi is figyelünk a jelekre. ezerhétszáznyolcvannegyedik kérdés. Mikor lépett életbe az új szövetség? A válasz. Az új szövetségben sokszor találunk az ószövetségre utaló adatokat, utalásokat, mint például Jézus Krisztus földi felmenőinek a sora, vagy annak megjövendőlése, hogy mi fog történni a messiással, vagy annak előrejelzése, hogy jön majd valaki, aki egyengeti az utat az Úr előtt. De nagyon sok más utalás is van, mint a proféták szája, a zsoltárok sorai és sok más kinyilatkoztatás. De az új szövetség nem Jézus születésekor, nem is kereszt halálakor lépett életbe, hanem a feltámadásakor. Miért? Mert ha Jézust, akit Isten előtt minden ember bűne nyomasztott és tört össze, nem támasztja föl az Atya a büntetésként elszenvedett halálból, akkor minket se, a saját bűneink miatti halálból. Mégis azt kell mondanom, hogy a teljes ószövetség át és át van szőve az új szövetség mondani valójával. Például amikor a Teremtő kijelenti, hogy neki nem a kőszív tetszik, hanem az érző, hús szív, amit majd ő tud adni azoknak, akik élve kegyelmével az új és olyan életet akarják elkezdeni a Messiással, melyet ő elgondolt, és melyre teremtett minket anno. Éljünk is a lehetőséggel, amíg nem késő. Mi történt Jézussal a sírban? A válasz. Nos, erre a kérdésre a legkönnyebb a válasz. Nem tudjuk. Mi csak a végeredményt láttuk. Ez az Atya titka, mint annyi minden más, de azt tudjuk, hogy egy új teremtés. Azért nem mondta el, mert föl se tudnánk fogni. De az eredmény a miénk? Ez foglalkoztasson, és ne a titok. És akkor ime, ismerkedjünk meg a jövő heti kérdésekkel. Már most, előre. 1786. A főpapi gárda ezt mondta, a hívek azt. Kinek kellett hinni abban az időben? 1787. kérdés. Jézus feltámadása után kihez ment el először? 1788. kérdés. Miért akkor jelent meg Jézus a tanítványoknak, amikor Tamás nem volt ott? 1789. kérdés. Mit tett Mária, Jézus anyja a megváltás érdekében? 1790. Miért fontos, hogy Jézus elsőként a nőkre bízta az evangéliumot?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóink, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom, Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken, 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Hú, mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, de remélem, hogy ti is. De addig is, Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat, és áldott pünköst várás kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a lényege, hogy a földi történésekbe figyeljük meg, és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adás

Társainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, amiből mi is nagyon sokat tanulhatunk. Így aztán már számtalan adásunkon keresztül arra voltunk kíváncsiak, hogy itt a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy régi-régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai hatásai is vannak, hiszen csak a korszak változott, a ruha, a hasonló külsőségek, de az emberi természet ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjünk is, de előtte még szeretnék áldott pünköst várást kívánni mindnyájunknak, elsősorban a saját lelkünkben.

Ruth könyve. A generációk jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó. Isten hatalmas tervének beteljesítéséről, mely később az üdvtörténet jelentős pontja lesz. Már nagyon sok mindent megtudtunk például Pérec jelentőségéről Betlehemben, a sógorházasságról, az éhínségek okáról, a családról, ahol a férj és a két fiú is meghalt idegenben, a pogány moábita földön. A három gyászról és a két menny ragaszkodásáról anyósukhoz, aztán az egyik visszafordult és Ruth, a másik, Naomival elindult mindkettőjük új élete felé haza Betlehembe. Tehát az Úr tervéhez, hiszen most alakítja ki Jézus családfáját, a szükséges férfi ág már megvolt, Júda törzséből Pérec, de még egy pogány nőre szükség volt az ős szülőkhöz. Ruth lett a kiválasztott, aki sok-sok próbán ment keresztül, mire alkalmassá vált a szíve és a lelke erre a hatalmas feladatra. Na, akkor most lapozzunk. Látjuk, hogy Isten időzítése szerint éppen árpa érés idején érkezik haza a két asszony a nincstelenségbe, mert itt és így van lehetőség a találkozásokra. Ruth elmegy, és a gazdag Boáz földesül földjén szedegeti össze a betakarítás nyomán elhullott magokat. Isten újból lép, Boáz is kimegy a mezőre, bár eredetileg ott és akkor semmi dolga nem volt. Meglátja és megszereti Ruthot, aki kívül szép és csinos, belül pedig elragadó tulajdonságokkal rendelkezik, megszólítja, majd egyre több szeretettel fordul felé, sok kedvezménybe részesíti, amolyan megváltó gondoskodásban, aminek már jelzés értéke van. Isten ezzel is tovább szőtte a szerelem fátylát, és mindkettőik szívében valami édes érzés kúszott föl, amikor meglátták egymást, de ez még titok volt önmaguk előtt is. Nos, itt és most Boáz ennél többet tenni nem tudott. Ahogy jólelkű zsidó nagyúrhoz illett, és ahogy a bontakozó szerelem megengedte, ő mindent megtett, ami Isten tervét előre mozdította. Boáz és Ruth pont azon a csodás úton haladt, amit az Úr tervezett nekik, mert, mint már tudjuk, minden ember céllal születik a földre. Ők boldogan belesimultak Isten tervébe, és ez nagyon nagy áldást hozott az életükbe. Naomi tanácsa. Közben Naomi sokat gondolkodott ezen. Olykor-olykor csendesen el is mosolyodott, és az Úrhoz fordult szívében. Én, Uram, és én, Istenem, drága Teremtőm, dicsérlek és áldalak téged, mert neked minden lehetséges. Kimentettél minket Egyiptomból, szétválasztottad a tengert előttünk, adtál enni és inni a pusztában az egész népnek, nem kopott el a sarunk, nem szakadt le a ruhánk 40 éven át, mert te velünk voltál. Uram Istenem, drága Adonáj, de boldog lennék, ha ennek a szegény asszonynak is fölemelnéd a sorsát, ha gondod lenne rá, ha vigyáznál rá, és óvnád, mint annak idején a pogány Ráhábot, akit Jerikóból szeretgettél a mi népünkbe, és ma is ősanyaként gondolhatunk rá, hiszen sírja is itt van Betlehemnél. Jaj, mekkora boldogság lenne, Uram, ha ez a pogány asszony is elnyerné a te nagy irgalmadat és szeretetedet. És Noémi nem is tudta, hogy amit a szíve diktált neki, az pontosan megegyezett az Úr tervével és akaratával.
és ezek az imádságok egyre csak ismétlődtek, egyre forróbb óhajtások lettek, de Ruthnak nem szólt még egy szót se, csak minden nap boldogan várta haza. Mindig készült neki valami apró kedvessége, mindig főzött valami egyszerű finomságot, olyat is, amit még gyermekkorában szeretett meg. Mindig volt neki egy kis keszkenőt, vagy keresett valamit a kezére, hogy ne tépdessék össze a kalászok, ahogy keresgél közöttük. Mindig felemlített egy-egy kedves történetet közös múltjukból, és akkor bebecsempészett egy-két tudnivalót az ő népe szokásaiból is. Mint például a héber nép között a törzsi, a rokonsági felelősségről egymásról, a sógorházasságról, amelyről ugye Ruth már tudott, mert a meghalt két fiú között is így történt. Szóval sokat beszélgettek, míg Ruthot el nem nyomta a fáradtság, és mély álomba nem merült. De akkor is kint járt a földeken, és amikor fölnézett az árpából, szemével, titokban Boász kereste. Ilyenkor álmában csendesen elmosolyodott, és Naomi is ugyanarra gondolt, mint ő. Szoktuk mondani, hogy Isten malmai lassan őrölnek, de most azt látjuk, hogy Isten malmai igenis időben őrölnek. Se gyorsabban, se lassabban a kelleténél. Aztán teltek múltak a napok. És most eljutottunk Ruth könyvének harmadik fejezetéhez, ami így kezdődik. Egyszer azt mondta neki az anyósa Naomi. Leányom, majd én keresek neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Nézd csak, Boáz a rokonunk, akinek a szolgáló leányaival voltál. Ma éjjel árpát tisztít a szérünk. Mosakodj meg, kend meg magad, vedd föl a ruhádat, és menj le a szérűre. De ne mutatkozz azelőtt a férfi előtt, amíg be nem fejezte az evést és az ivást. Nos, ez egy nagyon szép történet, de nekünk, európai és 3000 évvel később élt embereknek elég tömör. Ezért haladjunk részletekben, és fejtsük ki ennek is a lényegét, hogy jobban megértsük. Egyszer azt mondta neki az anyósa Naomi, leányom, majd én keresek neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Mit jelent ez? Naomi le akarta passzolni özvegy mennyét? Jaj, de hogy is egyáltalán nem. Inkább valami nagyon jót gondolt ki neki. Sokat volt egyedül otthon, és sokszor átgondolta zsidó fejjel, hogy a történtek mit jelenthetnek úgy igazán. És erre jutott. Itt van az én Ruth menyem, szép, kedves, szorgalmas, alázatos szívű. Adonájnál, ami Istenünknél keresett menedéket tiszta szívvel. Most ezt észrevette Boáz nagyúr is, aki nekem másodrokonom. És Boáz nőtt le. Boáznak már föltűnt Ruth személye, és a jelek szerint egyre többet közeledett feléje, pontosan úgy, ahogy a zsidó törvények megengedték. Igen, igen, közeledett, és ezzel kifejezte érdeklődését. De nem csak az érdeklődését, hanem mások előtt is, az egész nép, az egész város, az egész arató közösség előtt fölvállalta, hogy szeretette van a mi lányunk iránt. Nos, akkor ez vajon mit jelenthet? Mit jelenthet? Mire is gondolhatok, ha nem akarom magam félrevezetni? És akkor arra megállapításra jutott, hogy itt bontakozik valami. Valami szép és szent dolog, ami annyira különleges, hogy ez csak is Isten munkája lehet. És akkor Naomi egy szombatnap, amikor a zsidók nem dolgozhattak, hanem otthon és a zsinagógákban voltak, akkor délután tájt, amikor pihentek kín a csepnyi kertecskéjükben, Naomi csendesen így szólt Ruthhoz. Mondd, leányom,
Gondoltál valaha arra, hogy ismét férhez menj? Kérlek, nézd mélyen a szívedbe, és válaszolj nekem őszintén. Gondoltál már erre? Ha találkoznál valaki olyannal, aki a szívednek is kedves, akkor mit válaszolnál? Ruthot nagyon váratlanul érte a kérdés, és csak elmosolyodott. Boáz jutott eszébe, de csendesen csak ennyit mondott. Sose hagynálak el téged. Hogyan is tehetném? Hiszen anyám helyett anyám lettél, annyira szeretlek. Gondoskodtál rólam, bíztál bennem, hazahoztál. Hogyan is gondolhatnád, hogy én téged elhagynálak bármikor? Most rajtam van a sor, és ez így van rendjén. De Naomi észrevette ám azt a cseppnyi kis mosolyt Ruth arcán, amikor arról kérdezett, hogy van-e valaki kedves a lelkének. Így aztán egy kis szünet következett. Ruth megengedte magának, hogy Boázra gondoljon, és láss csodát, Naomi is, de mindketten más-más szemszögből. Hogy lenne valaki, aki kedves a lelkemnek, gondolta magába Ruth, és igen, újból és újból csak is Boáz arca jelent meg előtte, hogy lenne, hiszen már van is, de hogyan is gondolhatnék én őre? Hát ki vagyok én? Egy idegen, egy menekült, egy senkiházi, és ő ki? Ő a zsidó nép elismert és nagy embere. Ugyan már? Sajnos ez nem lehet. De más? Más meg soha nem kéne nekem, soha. Hát ennyi volt, drága Ruth. Neked már nincs esélyed új családra. Hát nincs. Meg ha elmennék innen, hát Naomit nem hagyhatnám magára soha. Naomi gondolkodása. Eközben Naomi agysejtjei is szorgosan dolgoztak. Vajon mit is mondott Boáz? Hiszen olyan szavakat mondott Ruthról, amit a Derék asszony című példabeszédek idézetben van. Hát az pedig abszolút lehetetlen, hogy ezeket a szavakat egy zsidó férfi egy pogány nőre alkalmazza. Ezt a zsidó öntudat nem engedhetné. Na persze, kivéve, ha más és mélyebb a mozgatórugó. Ez már egy akkora jel, amire igazán oda kell figyelnem. Ekkor az anyós gondolatban sorra vette, hogy a sokor házasság és a rokonság nyomán egyáltalán kijöhetne szóba Ruth esetében, és boldogan állapította meg, hogy bizony Boáz igen elől van a sorban. De miért? A sógor házasság abban az időben nem csak szerelmet jelentett, és a két ember boldog összeborulását, ha volt ilyen, hanem annak nagyon komoly társadalmi megkötöttségei is voltak. Az első, Isten parancsa volt, konkrétan a moábitákkal szemben, amely így szólt. A moábiták örökre ki vannak zárva az Úr gyülekezetéből, 5 Mózes 23, amely szerint nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez ammóni vagy moábi ember, még a tizedik nemzedékünk sem tartozhat soha az Úr gyülekezetéhez, mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és mert fölbérelték ellened Bálámot, az Arámit, hogy átkozzon meg téged. De Istened az Úr nem akarta a gonosz Bálámot meghallgatni, sőt, az Úr áldásra fordította számodra az általa kimondott átkot, mert szeret téged Istened az Úr. Ne törődj békességükkel és javukkal soha egész életedben. Hát ez nagyon kemény rendelkezés volt, de akkor mégis hogy lehet, hogy Isten Ruthot választotta ki a moabitát. Csak sejteni tudjuk. Isten a moabita gondolkodásmód és bálványimádás átokmondás miatt fordult el a moabita néptől.
Ráadásul ők a zsidó nép kiirtását is akarták, akik semmilyen figyelmeztetés ellenére se voltak hajlandóak az Úr útján járni. Éppen ezért nem lehetett a zsidó közösség tagja egy sem, hogy meg ne fertőzzék őket, hogy ne vigyék tévútra, mindenféle keszekusza hitvilágukkal a hébereket. Na de Ruth? Hát itt egy igen különös dolgot látunk. Ruth szíve már nem moábita, nem ellensége a hébereknek. Talán sose volt az. Talán ezért ő már nem esik eme szigorú törvény alá. Ezért van az, hogy az Úr már tud kezdeni vele valamit, hiszen tudjuk, hogy az Úr a szíveket vizsgálja. Boáz is pontosan ismerte a parancsolatot, azonban Ruth személyes döntésére és tettei bizonyítékaira emlékezve, megértéssel és szeretettel irányítja az idegenből jött nő tekintetét Izrael Istenére. Valósággal fogadja őt, megváltó gondoskodója lesz, és meghívja Izrael népének nagy családjába azzal, hogy a földjén akarja tudni őt. Tehát Isten ezt is elrendezte, mindent megadott Boáznak a feladatához. A férfi tudta, hogy jól döntött, nem fog csalódni, mert az Úrtól lesz jutalma annak, mármint itt Ruthnak, aki Adonáj szárnyai alatt keres oltalmat. Tehát Isten megint lépett egyet a tervében Ruth és Boáz házasságának kibontakozásában, hiszen, mit is mondtunk, kellett egy férfi Júda törzséből, Pérec ágából, és Boáz volt az. És kellett az ős szülőkhöz egy pogány, de minden tekintetben megfelelő nő, aki Ruth volt. De miért? Mert Jézus, a testbéli leszármazott, nem csak Izrael népéhez jött megváltóként, hanem a pogány világhoz is. Nos, ez a házasság ezt szimbolizálta, és véste a héberek fejébe. És már is megvoltak az ős szülők, de sose feledjük, hogy Isten kegyelmes. Ő soha senkit nem kényszerít, hogy a tervét végrehajtsa, így szívükbe adta a szerelem ajándékát. És amikor Naomi ismét megszólalt, Isten tervét mondta el, bár pontosan tudhatjuk, hogy neki erről fogalma se volt. Ugyanis így szólt. Ruth, kedves lányom, majd én keresek neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Nézd csak, Boáz a rokonunk. De tovább nem is hallotta Ruth, hiszen akkor átdobbant eszébe, hogy a szomszédban is hallani lehetett volna, hiszen álmába se gondolta volna, hogy Boáz neve bármikor is fölvetődhet az ő boldogsága kapcsán. És most igen, és pont elsőként, azt se tudta, hogy mit gondoljon, hogy most hová figyeljen, még a lélegzete is elállt, amikor anyósa folytatta. Na de hogy mit mondott, azt a következő részben a jövő héten tudjuk meg.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a Timóteushoz írt levélbe, és ott a második levél negyedik fejezet első öt versében a következőképpen. Kérve kérlek, Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, biztos teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszked a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

0: Kedves Uram, be kell, hogy valljam előtted, hogy olyan sokáig el se tudtam képzelni, hogy mit is jelent az, hogy az emberek a mondákhoz, mindenféle dolgokhoz odafordulnak, és az igazságot meg nem is akarják meghallgatni. És azt látjuk, Uram, hogy egy olyan világban élünk, ahol az igazság és a mesebeszédnek a határvonalai, mint hogyha el akarnának mosódni, el akarnának tűnni, és mindent megtesz lelkünk ellensége azért, hogy egyenértékűnek kezeljék az emberek a hazugságot az igazsággal. És te mégis azt akarod, Uram, hogy ebben a környezetben is hirdessük az igét. Mégpedig akár alkalmasnak tűnik a számunkra az idő, akár alkalmatlannak. És köszönjük neked azt, hogy ezt azért bíztad ránk, mert lelkeket akarsz megmenteni. Hogy ne vesszenek el, hogy hitre juthassanak, hogy örök életük lehessen Krisztusért. Segíts, Uram, ezt a Biblia tanulmányt is azzal a lélekkel végig gondolni és végig beszélgetni, mint akik tudják, hogy itt lelkekről van szó, akik sóvárognak utánad, vagy akik éppen közönösek, de fölébreszthetők. Kérünk, add a te irgalmadat, hogy a te lelked által tudjunk szólni mindannyian. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, mindazokat, akik hallanak országhatáron belül, vagy országhatáron, kontinenseken túl. Mindenkinek nagyon köszönjük, akik rendszeresen, hétről hétre itt vannak velünk, és az ige fölé hajolva tanulmányozzuk Isten akaratát. A mostani Biblia tanulmányunknak a címe Hiteles keresztény szolgálat. És csak úgy zárójelben jegyezzük meg, hogy a hiteles szó az a hit szótőből fakad, és ma ez a szó a reneszánszát éli. Hiteles az, ami igaz, ami valódi, ami alátámasztható, még a jogban is megjelenik a közhiteles fogalom, és a keresztény szolgálat akkor lesz hiteles, illetve a kereszténység akkor lesz hiteles, ha a szolgálata hiteles, vagyis amit mondunk, aképpen cselekesszük. Ha a kettő között nincs összhang, akkor a hitelességet nagyon hamar a társadalom meg fogja kérdőjelezni. Sőt, azt is mondhatom, hogy az ős keresztények a Római Birodalomban azért váltak nagyon hamar hitelessé, mert a szolgálatuk, az adott szavuk, a tettük, a cselekedetük arányban állt azzal, amit mondtak és beszéltek. És a 21. században a kereszténység ezért olyan gyenge, olyan omladozó lábakon áll, mert a szolgálatunkban valami probléma van. Tehát fel kell támasztani az őskeresztény lángokat, gondolatokat, hivatástudatot, és akkor tudunk hitelessé válni. Nézzük az első gondolatot, a hiteles szolgálat gyümölcsei. Korintusi 2. levél, 3. fejezet, és ott az első 9 verse. Székely Marika, mit mond az ige számunkra?
2: Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? Vagy szükség van-e, mint némelyeknek, hozzátok szóló, vagy tőletek kapott ajánló levelekre? A mi levelünk ti vagytok, amely be van írva a szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak, a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten lelkével van felírva, és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk. Ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata.
1: Köszönöm szépen. Kinek milyen gondolat van? Anikó?
3: Én a hiteles szón gondolkodtam, és a hitelesítésen, és eszembe jutott, hogy vannak olyan okiratok, amelyeket akár lefordíthatnék én, mondjuk egy más nyelvre, bizonyítványok, végrendeletek, nagyon-nagyon sok minden, ha ismerem azt a nyelvet, vagy bizonyos nyelvből magyarra lefordíthatnám, mert tudom a nyelvet, és mégse tehetem meg. Ahhoz, hogy az hiteles legyen, azt megpecsétek kellenek, és hát megfelelő fordító irodák, meg cégek. És ezen azért, hát igen, minden eredetivel megegyező, tanúk, és nem tudom én hány dolog. És azon gondolkodtam, hogy mi tulajdonképpen Isten levele vagyunk. Ezt Pál apostol használja is ezt a képet. Akiknek be kéne mutatnunk a mennyei atyát. És valahogy úgy kéne hiteles fordítást bemutatnunk, hogy valóban ott legyen rajtunk Isten bélyege és Isten képe, hogy igen, aki őt nézi, aki az ő szolgálatát nézi, az méltóképpen képvisel engem. És hát én félek, hogy nagyon sokszor, és ezt fájó szívvel mondom, olyan szedett-vedett fordítások vannak, nem jól mutatjuk be mi a mennyei atyát és Jézus Krisztust, az ő fiát. Valahogy úgy kéne tükröznünk, hogy aki minket lát, az valahol lássa az atyát. És ezt Pál föl is vállalta, mert ugyancsak a korintusiaknak azt írta, hogy legyetek az én követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Úgy gondolom, hogy ez lenne a hiteles szolgálatnak az egyik feltétele.
1: Köszönjük szépen, Tibor.
0: És itt az előbb, ahogy Anikó mondta ezt a fordítást, eszembe jutott egy régi gyülekezeti esemény, amikor nem fogom elmondani, mert hosszú, de a lényeg az, hogy be kellett szereznünk Amerikából, Floridából egy halotti anyakönyvi papírt. Meg is küldték, pár hónap alatt megjött, és vittem a megfelelő hivatalba, és mondták, hogy az adott államnak a közjegyzői papírja akkor hiteles, csak ha dombor nyomatú bélyegzővel készült el. Egyébként nem. Újra kellett kérni, és az volt a mókás, hogy mondták, hogy ja, annak viszont sokszoros ára van. De hát muszáj volt megszerezni a papírt, és ezt csak azért mondom el, mert nagyon-nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ha valami nagyon közelít a valóságoshoz és a hiteleshez, az már tulajdonképpen hiteles is. És mégis kellett egy plusz pecsét, egy plusz igazolás, hogy azt valóban annak fogadják el. És a mi életünk azért rendkívül nagy kérdés, hogy valamiféle nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a valósághoz közeli másolat, vagy eredeti olyan papír, amit valóban Krisztus is hitelesít. Mert egyébként én úgy emlékszem, hogy amikor meg fogunk előtte állni, azt mondta, hogy vallást tesz rólunk az atya és az angyalok előtt. Magyarul ő hitelesíteni fog. Tehát nem csak azt mondjuk majd, hogy bocsi, ide nekem be kell menni, mert nekem itt polgárjogom van. Ez most nagyon rosszul hangzik. De ezt ő fogja majd mondani, hogy igen, itt a hitelesítés megvan. És enélkül nem fog menni. De a hitelesség nem ott fog kezdődni, ott csak hitelesítve lesz még egyszer. A hiteles hívő életet itt éljük, aminek alapján majd ott hitelesítenek.
1: Köszönöm szépen, László.
4: A mai világban is általában kik hitelesíthetnek? Az eredeti okirat kibocsátója, az lehet akár egy közigazgatási szerv is, például egy házassági anyakönyvi kivonatot, vagy egy halotti bizonyítványt, azt a anyakönyvi hivatal, a másodlatot ő hitelesíti, vagy a közjegyző. Ha mi, mint keresztények, azt szeretnénk, hogy hiteles legyen, ahhoz Jézus Krisztusnak kell hitelesíteni bennünket. Mi magunkat nem tudjuk, mert mi csak követők vagyunk, úgymond másolatok. Az eredetihez kell fordulni.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: A mi világunkban ajánló levél akkor kell, hogyha olyan valakihez megyek, aki nem ismer, és az ajánlás az meg attól jön, aki már ismer bennünket. És a mi életünk, beszédünk, cselekedeteink, a mi ajánló levelünk, hiába a levél, hogyha más tapasztal valaki, nem kell sokszor a levél, mert bizonyítja azt, hogy mi hogy állunk hozzá a dolgokhoz. A hiteles szolgálat bizonyítéka, hogy a lélek által a gyülekezet megtér. Alkalmasak sem magunktól vagyunk, hanem Istentől van ez a képességnek az adása. És ha belegondolunk, hogy a mi szolgálatunk hitelesse, és a szolgálatunk hány embernek okozott megtérést, hát minél többen volnának, annál jobb a mi úgynevezett ajánló levelünk. Nem mi vagyunk fontosak, Istené az elismerés, és hálát kell adni, hogyha képessé tesz bennünket arra, hogy az ő üzenetét hirdessük.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, László!
4: A Marika juttatta eszembe, mert arról beszélt, hogy közösségi megtérés, ugye a közösség megtér, ezt mondtad. Én arra szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy én lehetek egy olyan közösségnek a tagja, ahol mindenki nagyon őszinte hívő, és nem csak szavakban, hanem tettekben is. Ez mégsem tesz engem alkalmassá, mert végül is mindenkinek személy szerint kell meghívni. Szóval a szent közösség része önmagában nem fog üdvösséget hozni. Mindenkinek egyénileg kell megtérni.
1: Köszönöm szépen. Szigeti István.
5: Ugye azt tudjuk, hogy a görög-római világban az ajánló levél egy szokványos dolog volt. És tulajdonképpen Pált, ha nézzük, ugye a Pált támadják tulajdonképpen. Egy csúnya szó jut eszembe, hogy referencia, amiről ma is a mai világban nagyon sokat beszélünk, milyen referenciád van, milyen végzettséged, milyen gyakorlatod van. És erre a kérdésre Pál nagyon egyértelműen válaszol, azt mondja, hogy nem mások által itt ajánló levél a fontos, hanem a lélek által megváltoztatott szívek. Tehát a tevékenységének a funkció, a tevékenység vihéből ítéljük meg, de az, hogy mások milyen véleményednek rohannak róla. Tehát nem az emberi szemlélés, hanem a Szentlélek ereje által isteni munkálkodást helyezi Pál a fókuszba.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, menjünk tovább. Szenvedés és dicsőség. Korintusi második levél 4. fejezet 7. versétől a 18. verséig. Tokics Marika.
6: Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi el munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva. Hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. mert minden érettetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók.
1: Köszönöm szépen. Nagyon érdekes az élet és a halál, bár én pont fordítva mondanám, a halál és az élet, és lehet, hogy ez egy teológiai irányultság is Pál gondolatában itt a negyedik fejezetben többször előfordul. És ez azt jelenti, hogy a halál az nem egy végső, hanem egy közbenső állomás, és a halál folytatása a megelevenítő élet. Anikó?
3: Én azon gondolkodtam, hogy Pál gondolatmenete ma idegen lenne, mert a legtöbb esetben a külsőt értékeljük. Olyan világot élünk, hogy az számít, hogy kívül mi van. És a belsővel elég keveset foglalkozunk, úgy társadalmi szinten. És félek, hogy ez egy kicsit a gyülekezetekbe is bejött. Eszembe jutott, nem tudom, hol olvastam sok évvel ezelőtt, hogy volt olyan, hogy kincseket úgy mentettek meg, hogy bevonták nagyon értékes szobrot, stb. Bevontak agyagmázzal, és elrejtették benne. És sokszor ez jut eszembe, amikor egy-egy idős testvért látogatunk, akik már ott vannak, hogy készülődnek hazafele, hogy már az élet vége felénél tartanak. Hát van, amikor nagyon-nagyon repedezik az a külső cserépedény, úgy nagyon látványosan. De sokszor annyira szép látni, hogy belül viszont ott van egy értékes kincs. És mindnyájunknak a külső repedezni fog. Mindegy, hogy milyen, és hogy mennyit ápoltuk, hány szépészeti beavatkozáson esett át, és mennyire egészségesen éltünk. Ezt most nem azt mondom, hogy ezekre nem kell figyelni, hogy egészségesen éljünk, de egy idő után nem lehet annyira egészségesen élni, és táplálkozni, és sportolni, és bármit csinálni, hogy ne repedezzen. A kérdés csak az, hogy amikor nagyon reped, akkor mi jön ki. És valaki egyszer azt mondta, hogy egy idős bácsiról, aki nagyon-nagyon rossz állapotban volt már, ápolónő volt vele, a felesége is ott volt, és annyit mondott a családnak, hogy ennek az embernek nagyon szelíd embernek kellett lenni életében is, mert aki ezt a betegséget így hordozza, és ennyire szelíd, ott már nincs abban az állapotban, hogy megjátsza. Itt már az jön ki, ami bent van. És úgy gondolom, hogy fontos kérdés az, hogy mi van bent, hogy mi tud kijönni, mert lehet, hogy mi is eljutunk olyan állapotban, hogy az jön ki, ami bent van, de Isten előtt mindenképpen el fogunk jutni. A kérdés az, hogy érték jön ki, mennyei kincs, vagy csak a cserépedény törik össze.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: És ha már Anikó szóba hozta a cserépedényt, meg hát természetesen Pál is, azért abban az időben a Római Birodalomban, mint ahogy utána még sok-sok-sok-sok évszázadon keresztül, az embereknek ez volt a természetes tároló eszközük. Tehát mindenki tudta. De ha egy picit valaki mondjuk akár még most Erdélyben vagy vidéken jár, tudja, hogy azért azokat a cserépedényeket elkezdték cicomázni, dekorálni, színezni, ilyenre, olyanra, így mázas, úgy mázas. Na de hát teljesen mindegy, hogy milyen volt a köcsög. Hát nem az számított, hogy az milyen, hanem hogy mi van benne. És én még emlékszem a nagymamámra, aki zsírt tartott benne, meg lekvárt tartott benne, meg még olyan is volt, amiben húst tett el. De nem ez volt soha a lényeg, hogy hogy néz az ki. Persze, hát nyilván ne legyen koszos, de Pál apostol repedezett cserépedénye, vagy törékeny cserépedénye, azon gondolkozom, hogy mire a korintusiaknak levelet írt, biztos nem volt egy hát kigyúrt és fantasztikusan mosolygós ifjú titán. Azért már túl volt nagy veréseken, megveszőzéseken, börtönön, hajótöréseken, rengeteg mindenen. Az embernek ez nyomot hagy. A testén is, és minden, megjelenésen biztos. Na de a kincs, mi van benne? És én azt hiszem, hogy nekünk erre kéne nagyon odafigyelni, mert a mai kereszténység, mintha nyomódna el afelé, hogy minél mázasabb, minél színesebb, minél népművészetibb, minél dekoratívabb, minél exkluzívabb legyen, miközben a tartalom

0: Képpen, hanem nem esett kétségbe, nem vált, elhagyottá, hanem mindvégig állhatatos maradt, és ez így mondja, aki mindvégig állhatatos maradt, az üdvözül. Ez egy nagyon fontos tulajdonságának tartom én Pálnak.
1: Bocsánat, csak egy rövid mondat. A nagymamám még falujában rendszeresen megjelent a drótostót, aki még összerakta azokat az edényeket, és akkor is az volt a lényeg, hogy mi van benne. Pedig lehet, hogy már össze volt drótozva.
2: Marika?
3: Ugye a keresztény élet az nem csupa derűs semmittevés. Ha felvállaljuk Krisztust, akkor a szenvedést is fölvállaljuk vele. Minden megpróbáltatáskor viszont azt kell, hogy lássuk, hogy a jövő, a mennyei élet reménysége is ott van, és ezt látni kell. Ki kell tartani a magunk álláspontjában, és nem engedni a kísértésnek. Bármilyen üldözés ér bennünket, kétségbeesés, vagy el akarnak tiporni. És a hitnek ugyanaz a lelke van minden keresztényben. Tehát nincs más lélek. Egy lélek dolgozik mindnyájunkba, és ezért hála és dicsőség illeti Istent, hogy erőt és kegyelmet ad nekünk. És ahogy Anikó is mondta, a külső emberünk úgy megromlik, de a belső embernek naponta meg kell újulni. Ha a láthatókra nézünk, akkor a mulandóság van előttünk, amik elmúlnak, és akkor távol vagyunk az Úrtól. Ha meg a láthatatlanokra figyelünk, akkor az örökkévaló felé figyelünk, és a feltámadásra.
2: Köszönöm szépen. László?
4: Tibor arról beszélt, hogy a sok szenvedés, amin Pál keresztül ment, az óhatatlanul meglátszott a külsején is. De miért mégse ez dominált? Azért, mert a magatartásában végül is a remény tükröződött, és volt túlsúlyban. Én csak azt kérdezném magunktól, hogy mi tudjuk a nehézségek közepette azt a reménységet tükrözni, ami Pál magatartásában megjelent? Vagy ha egy kis nehézségbe ütközünk, akkor azonnal olyan búval béleltek leszünk?
2: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A békéltetés Krisztus központú szolgálata. Korintusi második levél, 5. fejezet, 14. versétől a 24. verséig. Varga Gyöngyike.
5: Mert Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint, ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította neki vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel, mert azt, aki nem ismer bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. A békéltetés szolgálata nem könnyű feladat, és úgy gondolom, hogy ehhez is az Isten lelkének különleges ajándéka, adománya, jelenléte szükséges. Ugye a az Eirénél.

0: Görög kifejezés, ez a békesség. Eiró azt jelenti, ami valamikor együtt volt, egybe tartozott, és elszakították. Gondoljunk egy papírdarabra. És a békéltetés az, amikor a két felet ismét egymás mellé helyezzük, mintha a szakadás, mintha a törés, a repedés soha nem történt volna meg. Tehát ez a békéltetés szolgálata, és valamikor a kereszténység ebben igazán gazdag volt, erős volt, de ha ma valamiben gyengék vagyunk, és mindegy, hogy melyik felekezetre nézünk, gyengék vagyunk a békéltetésben. Oda kell fordulni, és Istentől jövő békéltetési, ezt fel kell vállalni, nem könnyű. Könnyebb szótlanul elmenni, mintha nem történt volna, meghúzni a vállát, nem rám tartozik, majd ők kibékülnek. Nem, a békéltetés szolgálatát meg kell valósítani. Kinek mi a Tibor?
1: És amit nagyon szeretnék itt hangsúlyozni, ugyanis azt mondja az ige, mert Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltetett minket önmagával. És én a mai világban a keresztény körökben felnőtt és a keresztény körökben szocializálódott atyánk fiai között is azt találom, hogy már hogy miért kéne nekem Istennel kibékülni? Aki pedig nem tudja azt, hogy a bűn az ellenségeskedés az Istennel, az nem vágyik a megbékélésre, és ha nem vágyik a megbékélésre, természetesen jövünk mi, akik hirdetjük az igét, és sokszor azt mondjuk, hogy fogadd el az Úr Jézust Krisztus megváltódnak. Szuper! Na de át fogja élni a bűnbocsánatnak a kegyelmét egy megtört, bűnbocsánatért esengő szívvel? Ha nem, sose fogja tudni, hogy mit jelent az, hogy aki Krisztusban van, az új teremtmény, új teremtés. Nem is lesz rá igénye. Nem is gondolkozik azon, hogy neki más emberré kéne lennie. Ő csak egy kis keresztény módosítást szeretne, vagy egy kis keresztény mászt, vagy egy kis szidolt bocsánat, amivel kicsit ki van jobban fényezve. És ez az ige pedig pont arról szól, hogy nem, egy halálos szakadék volt köztem és Isten között, amit Krisztus a kereszttel áthidalt. És nincs más utam, de nem egy picit más emberré akar tenni Isten, hanem gyökeresen újjá megbékéltet magával, és újjá tesz. Szerintem ez hiányzik a mai kereszténységből.
0: László?
2: A megbékélést párhuzamba lehet állítani a szeretettel. Ugye a szeretettel kapcsolatban mindig azt mondjuk, hogy nincs Isten szeretet a felebaráti szeretet nélkül. Aki nem szereti a felebarátját, az az Isten se szereteti. A megbékélésnél ugyanez megvan. Aki nem békél meg az Istennel, ez rossz kifejezés, de mindegy, az a fele barátjával se fog megbékélni, illetve a hangsúlyosabb, aki nem tud megbékélni a fele barátjával, az az Istennel sem fog megbékélni. Na most azért mondtam előbb, hogy rossz az a kifejezés, hogy én békélek meg az Istennel, mert nem. Az Isten békül meg velem, az én feladatom az, hogy ezt a békességet elfogadjam. És a felolvasott ige szakaszban szó volt arra, ugye azt hiszem a Korintusi második levél 5. fejezetéről volt szó, a békesség szolgálatáról, meg a békesség igényéről, mind a két kifejezés szerepel ebben. Mi a békesség szolgálata? Hát az igazság szolgálata, de az igazság ki? Nem mi, ki? Krisztus. Tehát amikor az igazság szolgálatáról beszélünk, akkor gyakorlatilag olyan életről beszélünk, ami teljesen összhangban van a Krisztuséval. És mi a megbékéltetés igéje? Hát a keresztről való beszéd. Tehát amikor mi arról beszélünk, hogy az Isten megbékéltette Jézus Krisztusban a világot önmagával, akkor Krisztus keresztjéről kell beszélni, őt kell a középpontba állítani, mert gyakorlatilag minden keresztény életnek ez a magva.
0: Köszönöm szépen. István, aztán megyünk még Anikó.
3: Amit te is mondtál, és a Laci is mondott, én két fontos dologra hívnám fel a figyelmet, amit az ige nekem mond. Az egyik az, hogy a legfeljebb békéltető Krisztus. De ennél hangsúlyosabb a számomra, hogy nekünk adta a békéltetés szolgáltatát. Tehát ez azt is jelenti, aki megbékül Istennel, tovább kell adni ezt a megbékéltetést az evangélium hirdetése alapján. Ez egy feladat a számunkra.
0: Köszönöm. Köszönöm, Anikó.
4: Én egy nagyon hétköznapi példát mondanék, aki édesanya, nagymama, de gondolom édesapa is, nagypapa, hát nagyon sokszor kell, hogy békéltetés szolgálatát végezzen, mert nincs az a gyerek társadalom, ahol pillanatok alatt ne tudna a legpitiánerebb dologból valami hihetetlen konfliktus kirobbanni. Ezt nem azért mondtam, mert hogy itt a szülőket akarom fényezni, hanem ahhoz, hogy meg lehessen békülnie a két félnek, akik valamin összekaptak, kell a készség is. Az, hogy tulajdonképpen akarjanak kibékülni, mert én sokszor jártam úgy gyerektáborba is, tehát nem csak a közvetlen családba, hogy például egy gyerektábori eset jut eszembe, amikor próbáltam az egyik kisfiúval beszélni, és hogy ez így nem jó, meg látom, hogy neked se jó, mégiscsak meg kéne bocsátani, ki kéne békülni, stb. Mondom, nem érzed, hogy ez így belül milyen rossz? Rám nézett, de érzem, de inkább tűröm. Tehát, és ezt azért mondtam el, mert ez lehet, hogy humoros, de nagyon sokszor Istennel kapcsolatban ugyanígy vagyunk. Szól az evangélium, hangzik a békéltetés igéje, ahogy Laci bácsi is mondta, és tulajdonképpen érzi is az, aki hallgatja, hogy belül azért ott valami nem jó. És ahelyett, hogy mozdulnánk Isten fele, sokszor úgy vagyunk, mint ez a kisfiú, aki komorképpen rám nézett, és azt mondta, hogy de, érzem, de inkább tűröm. Nem akarok. Tehát ha nem akarunk megbékülni Istennel, akkor lehet akármilyen ékeszóló igehirdető, akármilyen szeretetteljes kérlelés, szolgálattevő, a döntés mindenkinek saját döntése. És Isten elfogadja. Még azt is, hogyha valaki nem akar vele megbékülni, csak ez örök életre nézve kárhozatos.
0: Köszönjük szépen. Marika?
5: Na, arra hívnám fel a figyelmet, hogy Isten félelme ugye elhangzott itt az igék között, hogy ez nem rettegés a büntetéstől, hogy valamit dorgolást vagy büntetést kapok. Az Úr félelme az tisztelet és hódolat Krisztus iránt. És az Ószövetségben Isten félelme azt jelentette, hogy az ember az Úr útján jár, teljes szívéből és lelkéből szereti, szolgálja. Pál szolgálatának középpontjába pedig Krisztus áll. És a békéltetésről az jutott eszembe, hogy mi állandóan lázadunk az Isten ellen, nem fogadjuk el az ő dolgait, vagy nem értünk egyet azokkal a dolgokkal, ami bennünket ér, és mindig valahogy másként szeretnénk, mint ahogy az Úrnak a terve, és nagyon könnyen megbékélünk a sátánnal. Isten ellen lázadunk, sátán ellen meg nem lázadunk, pedig a békéltetés azaz Isten felé kell, hogy szálljon Krisztus központjával, és ne a sátánnal béküljünk ki.
0: Nagyon szépen köszönöm. Következő gondolatsor Isten szentségre hív. Korintusi második levél 6. fejezet 14. versétől a 7. fejezet első verséig. Kulcsára Nikó.
4: Ne legyetek a hitetlenekkel fele más igában, mert mi köze van egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Béliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogy fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta. Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr. Tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelítésünket.
0: Köszönöm szépen. Tehát a szentség az egy elválasztás, az egy külön választás az Isten és a hétköznapi dolgok között. És ez nagyon fontos, hogy ezt ma is érezzük. Egy hozzászólás kivállalkozik rá, Tibor.
1: Az a baj ezzel az igével, már elnézést, hogy ezt így mondom, hogy ezt a legtöbb közösségben átutalták a házasság területére, ami azt jelenti, hogy hívő és hitetlen ne házasodjon össze. Én ezt nem szeretném megvitatni, de tessék csak az eredeti képre gondolni. A fele másiga azt jelenti, hogy az egyik fél sokkal nagyobbat húz, mint a másik. Amikor egy hívő és egy hitetlen mondjuk közös vállalkozásba kezd, ugyanazok szerint az értékrendek szerint fog vállalkozni? És sose fogjuk elővenni ezt az igét, hogy testvér, gondold végig, kivel vállalkozol. Vagy amikor egy bizonyos területen összeadjuk magunkat, teljesen mindegy, nem hívőkkel, értékrendben, akár közös szórakozásokban, közös asztalközösségben, sok mindenben, ki fogja a nagyobbat húzni? Ki az, akire az Isten igéje kötelező, és ki az, aki ezt abszolút nem akarja? Tehát egy kicsit szeretném, ha bővítenénk magunkban ennek a körét, mert az Isten igéje nem szűkítette le egy területre.
0: Vigasztalás és öröm, Korintusi második levél, 7. fejezet, 5. versétől 10. versig, Jakó Rózsika.
6: Mert amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem ki voltunk téve mindenféle zaklatásnak, kívül harcok, belül félelmek. De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titus megérkezésével. De nem csak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalodott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyodásotokat, kesergéseteket, hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem. Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva, hogy az a levél, ha egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy szomorúságotok megtéréshez vezetett, mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallottatok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánthatatlan, megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.
0: Köszönöm szépen, László.
2: Rövid leszek, míg az előző igét hallgattam, hogy veletek leszek, közöttetek fogok járni, bennetek lakok, állandóan a Lukács evangéliuma ő motoszkált a fejembe. Ugye azt szoktuk mondani, hogy Isten országa ott van, ahol ő lakik. Lukács evangéliumában pedig az van, hogy Isten országa ti bennetek van. Tehát amikor azt olvasta, hogy közöttetek leszek, nem akarom elismételni, akkor gyakorlatilag arról beszél, hogy már itt a földön mindenkiben megvalósulhat az Isten országa, ha valóban együtt él az Úrral.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Rózsika, összefoglalás.
6: Dr. Szigeti Jenő, vallomások a szeretet titkáról, és ott a 44. oldalról. A keresztény ember lelki egészségének is vannak olyan biztos jelei, mint a testi egészségnek. Ha valaki nem érzi jól magát, megméri a lázát, esetleg a vérnyomást is. Lelki egészségünket nem tudjuk ugyan műszerekkel regisztrálni, de mégis vannak biztos mutatói annak, hogy lelkileg egészségesek vagyunk-e, vagy betegek. Az Istennel szövetségben ex-ember lelki egészségének három elengedhetetlen dologra van szüksége. Öröm, imádság, hála. Ez a három létfontosságú lelki tulajdonság úgy összetartozik, mint három jó barát. Mai kereszténységünk gyengeségének, erőtlenségének oka abban van, hogy még a kereszténynek életéből is hiányzik az öröm ragyogása, hiányzik az imádságban kibomló, bizodalmas hit és hála. Hogyan lehet megnyerni ezt az örömet? Tedd jókedvel, Jézusra nézve azt, amit tehetsz az emberért, és légy hálás te érte. Így leszel eszköz Isten kezében. Akkor nem leszel poros, rozsdás szerszám, hanem ragyogó, fényes ekevas. Nem az előre megfontolt szándékkal, elkövetett jó cselekedeteikkel szidolózzunk fényesre mennyei koronákat, hanem azzal, hogy vállaljuk, szerszámá leszünk Isten kezében. És akkor megtanultunk örülni az Úrnak és szabadításának.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Az Úr áldja meg az elhangzottakat. Mindenkit hívunk jövő hétre, hiszen folytatjuk Sáfárság és misszió címmel a Biblia tanulmányunkat. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, megköszönjük azt, hogy Te hiteles vagy, és arra kérünk, hogy add, hogy mi is, mint néped, mint keresztények, hitelessé tudjunk válni abban a társadalomban, amelyik nem akar tudni rólad. Add, hogy az evangélium hitelét tovább tudjuk erősíteni, nem csupán önmagunkban, családjainkban, gyülekezeteinkben, hanem széles-e világon. Áld meg küldetésünket, adj erőt, adj reménységet, adj hitet Jézus nevében. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Érted podcast. Olyan csapat indította ezt el, aki szeretné, hogyha jobban megérthetne kérdésekre választ, illetve olyan témákat, amelyek beszélgetést igényelnek, átbeszélést igényelnek. Bár néha úgy gondolunk a keresztény életre, mint lefektetett szabályok sorozatára, azt tapasztaljuk, hogy mégsem így van ez, hanem vannak dolgok, amelyeket jó átbeszélni, körüljárni, megérteni kicsit jobban. És ennek apropója ez az Érted Podcast, ennek apropóján született. És itt van az Érted Podcast részéről Petyár Lóránd, és ugye a Hevat, és nem csak a Hevat miatt, de a mai este beszélgető társa Mike Pál. No, kezdjük el. Nagyon érdekes kérdések gyűltek össze. Kérdés az, hogy Isten szerinti dolog-e a tánc? Mi a helyzet a világi zenékkel?
4: Ki válaszol, baptista vagy református?
3: Mi a helyzet a világi
5: zenékkel? Ti vagytok a konzervatívabbak?
3: Koncertekkel?
5: Tehát semmiféleképpen nem lehet Isten szerinti dolog a tánc, mivel én nem tudok táncolni. És Isten nem alkothatott olyat, amit én nem tudok. Tehát, hogy... A feleségem óriási szomorúsága ez, hogy én sose táncolok vele. Esetleg táncoltatom, de nem táncolok vele, mert hogy én annyira potlábú vagyok. Amúgy én egy olyan neveltetést kaptam, egy olyan közegben nőttem fel, ahol igencsak bűnös dolognak tartották a táncot. Azóta már tudom, hogy semmi sem tisztátalan önmagában. Tehát nem, a tánc, a ritmus, a mozgás, amit Isten talált ki, hát hogy lenne az bűnös dolog? Abszolút nem bűnös dolog a tánc. Tehát, hogy önmagában a tánc nem. Az, amit mi beleteszünk sokszor a táncba, vagyis mi magunk tesszük sokszor, adott esetben bűnös dologgá a táncot. De sok mást is teszünk bűnös dologgá. Illetve még annyit mondok még, ugye előjön ez is a például, most a fiúknak akarok segíteni, akik cigarettáznak, hogy bűnös dolog-e a cigarettázás, ez is egy kemény dolog, de akkor a nagy evés, meg a többi, mi egymás. Azt tudom mondani, hogy ha másokat megbotránkoztatunk valamivel, legyen az, hogy ő gyengébb a hitben, akkor Pál azt mondja a rómaiaknak, hogy hát ne tedd tönkre a te ételeddel, italoddal, táncoddal azt, akiért Krisztus meghalt. Tehát ha én megtehetem azt, hogy a másik előtt nem táncolok, mert tudom, hogy ő még nem tudja ezt benyelni vagy elfogadni, akkor nem táncolok, vagy nem cigizek, vagy nem iszok.
4: Gondolkozom, szólaljak-e meg, vagy nem, de semmiképpen úgy értsétek, hogy mi most... Tehát annyi isteni misztérium van ezekben a válaszokban, hogy valójában mi nem beszéltünk össze. Tehát nem ültünk le, na gyere, egyeztessük a jegyzeteinket.
5: Sőt, egész nap kergetett, hogy mikor beszélünk
4: így
5: már
4: van.
5: Egy kicsit.
4: Szerintem szándékosan került, mert tudtad, hogy lesz ez a kérdés. Drágáim, a ti közetekben sokkal könnyebb kimondanom azt, amit ki fogok mondani. De most képzeljétek el egy olyan neoprotestáns közösséget, ahol én jövök, vagy ahol én... nevelkedek. Tehát ott a táncnak a fogalma egyenlő megbotránkozással, tehát ott tépik a ruhádat. Tehát nagyon nehéz ezt. De valljuk be, tehát Ágoston, itt vagy drága, énekeltük azt az éneket. Ki mondta nektek azt, hogy álljatok fel és tapsoljatok? Senki. Értitek, belénk van programálva a ritmus iránti vágy, mozogni akarunk, ki úgy. Valaki úgy mozog, mint Pali meg én, valaki meg mesterien megy ez. Tehát egyszerűen a mozgás, tehát a testnek a mozgása ritmikusan a dallamra, meg a ritmusra, tehát ez bennünk van, egyszerűen bennünk van. Belénk van égetve. Én hiszem azt, hogy Isten égette ez belénk. Na, az más kérdés, hogy ezt meglovagolt az ördög. És bocsi, én tudok gyönyörködni a táncon, meg látok, tehát az uncsim, az unokatestvérnő, meg az unokatestvérnő gyönyörűen táncolnak, elképesztő. Tehát testvérek. Na de az én feleségemet senki ne fogdossa úgy, ahogy ők megölelik egymást. Vagy én se kérek fel azért valakit, hogy szépen oda idomoljuk az idomjaihoz. Mert legyünk őszíték, srácok. A mai táncok miről szólnak? Akár lagzikban is, hogy kérjen már fel a szomszéd azt, hogy ne végre megfoghatom a derekát, vagy érinthetem azt, amit nem érintetek máskor. Ugye? Tehát, hogy erotikáról, vagy olyan vágyak felgeresztéséről, amit a Biblia meg elítél. Tehát táncolok a feleségemmel, akarok táncolni majd a lányommal is. És vannak olyan kulturális, vagy olyan jó táncok, amelyek nem szolgáltatnak megütközést, vagy nincs benne bűn. De bocsi, én nem fogok táncolni olyanra, hogy a híd alatt és folytassuk meg ilyesmi, meg hogy lőre, bőlet, szudar, lőre, hogy meg húzzátok cigányokért.
5: És honnan tudod ezeket? Te baptista vagy.
4: Lehet jövő itt ahhoz a tagságnyomat, Pali, vigyázz! Na, értitek? Tehát, hogy nem mindegy az, hogy mire táncolok. Hogy mire, tehát a táncban, leszűkítem, kifejezzem valami iránt a lelkesedésemet. Nem a női test gyönyörei iránt akarom kifejezni. Nem a züllés iránt, hanem Istenem, téged akarlak ezzel dicsérni. Dicséritek Isten tánctal. Mi lenne, ezt meg tudnánk tenni? Illetve kulturális különbségek is vannak. Nézzétek meg Jesse Dixont, hogyan énekli végig a Moses-t. Tehát, wow, elképesztő. Tehát én látom azt az embert, már meghalt. Engem az generál abban, hogy wow, vigyen az Úr elé. De bocsi, Ágostont itt láttam táncolni, valahogy nem úgy jönne le, érted? Tehát más a kultúránk, tehát ezt is be kell látnunk, más a kultúránk. De így önmagában én nem húznám le.
3: Szóval akkor, ha valaki táncol, attól még bejuthat a mennyországba?
5: Hát.
4: Hadd mondjam én ki. Igen!

0: Jézus előtt az a következő kérdés, hogyan jutottak az emberek a mennybe?
1: Hát hitáltal. Azáltal a hitáltal, amely már akkor Jézusra nézett, amikor Jézus még nem jelent meg a Földön. Mert Jézus nem teremtmény, és Jézus öröktől fogva létező, és biztos, hogy ismeritek az első evangéliumot a Bibliában. A proto-evangéliumot, ami nem az Új Szövetségben van, tudjátok?
2: Igen.
1: Hanem az Ószövetségben. És ki tudja azt, hogy mi az Ószövetségben az első evangélium? Hol hangzik el? Ó, hallgass már!
3: Azt hitte neki célzott, szerintem.
1: Muszáj volt beszóljon. Hát akkor már ő egy élő lexikon, tehát ő tudja. Így van. Azt mondja, akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között, hasadon jár és port egyél egész életedben, ellenségeskedés támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Kire utal ez? Ki az asszonynak az utódja, aki rátapos a kígyó fejére? Jézus. Ő belekapaszkodott hitáltal, Ábrahám is, még mielőtt megjelent volna a színen.

0: És itt a kérdés második fele pont erre vonatkozik, hogy egy ószövetségi igét idéztetek most. Kérdés második fele így hangzik. Hogyan lehet, hogy az ószövetségi és az újszövetségi Isten szinte nem is hasonlít egymásra? Most melyik van jelen köztünk? A szigorú, ítélő atya, vagy a kedves, gondoskodó? Vagy csak tapasztalattól és élethelyzettől függ?
1: Azt elfelejtettük mondani, hogy nem átjött a válaszain kapcsán, hogy alázaton megjegyezünk, ez szerintünk, a mi látásunk, a mi tudásunk alapján is reméljük, tudtok benne meríteni. A Bibliának van egy progresszív kijelentése, egy fokozata, és tény, Isten nagyon kemény dolgokat tesz az Ószövetségbe, és nem értjük is, hogy hogy ki kellett írtani azokat a népeket meg, hogy ha valaki milyen bűnt követett el, akkor elnyelte a föld, vagy meg kellett kövezni, és így tovább. Csak elfejtünk valamit, a halott csak nekünk halott. Isten számára nincs halott. Tehát nincs. Ő egyik létezésből áthelyez a másik létezésbe bennünket. És amikor Jézusra gondolunk, akkor nem csak a megöletett bárányra kell gondolnunk. Sokszor ez a bárány kép van, hogy jaj, akivel azt teszünk, amit beskatujázunk, félretoljuk, káromkodunk, stb. Nem. Ő a judabeli oroszlán, mert feltámadt. Mivel Isten szeret, ezért gyűlölnie is kell. Tehát gyűlölnie is kell. Olyan nincs, hogy szeret, és mindent elfogad. Ez a bárány, aki meghalt értünk egy napon, idézek egy jelenések könyvében, meg az Ézsás profitától, a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját fogja taposni. Tehát a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját fogja taposni, jelenések 19.15. Jelenések 19.13. Belemártja köntösét az ellenségei vérébe. Lesz bosszúállás napja? Ézsás 61.2. Tehát, hogy ő a megöletett bárány, de a júdabeli oroszlán. És azt tesz velünk, amit akar, és az ő terve, az ki fog viteleződni bármi áron idézőjében.
2: Jácint, anya szeret téged? Egyértelműen, ugye? Jó hozzád? Szokott haragudni rád? Ha! Dühös is rád? De szeret téged. Abszolút. Na, hát

0: Az kiválasztott nép arra volt kiválasztva, hogy ő Isten képviselője legyen a Földön, amíg Jézus el nem jön.
1: Így van.
0: Nem az üdvösségre egyedül kiválasztott nép volt, hanem az Isten képviseletére volt kiválasztva.
1: Meg ebben a nemzetségben született be Jézus Krisztus.
0: Igen. De az Isten egy szuverén Isten, és azt mondja, hogy könyörülök, akin könyörülök. Igen, itt vannak teológiai nüanszok és viták, amik nagyon nehéz kérdések, mert mi nagyon nehezen tudjuk ezt épp ésszel, értelemmel elfogadni, meg felfogni, hogy van az, hogy ez a szerető Isten hát nem üdvözít mindenkit. Vannak, akik ugye feloldják ezt a feszültséget azzal, hogy ilyen univerzalisták, és azt mondják, hogy hát itt mindenki üdvözölni fog végül, Isten ezt elintézi. Valahol a Biblia ezt nem támasztja alá, és mi nem tudunk más tenni, mint elfogadni azt, hogy az Isten dönt ezekről a kérdésekről, könyörül, akin könyörül. Mi pedig mindenkit úgy kell lássunk, mint egy potenciális üdvözülőt, és úgy kell hirdessük neki az evangéliumot, miközben az Isten döntéseit nem tudjuk maradéktalanul átlátni. Ennél többet a Biblia alapján nem tudok neked mondani, de azt tudom, hogy Isten úgy nyilatkoztatja ki magát, mint egy igazságos Isten, és valójában abból kell kiindulni, hogy itt valójában nem az van, hogy itt mindannyian megérdemelnénk, hogy a mennybe jussunk, és akkor néhányan meg elveszünk, hanem itt alapjában az alap az, hogy mindenki pokolra méltó. És Isten egyszerűen dönt arról, hogy itt a hevaton megtérhetnek emberek. És nem azért, mert mi a szépen beszélünk Lórival, vagy Máté szépen beszélt, hanem mert Isten megnyitja némelyeknek a szívét, miközben mi prédikálunk.
1: Fontos tudnunk és tudatosítani magunkba azt, hogy nem mi vagyunk az ítélő Isten. Tehát ő az Isten, mi emberek vagyunk. Ő az, aki átlátja a gondolatokat, a motivációkat, a szívek és vesség, gondolatok vizsgálója, abszolút mindent. Abban tudja biztos, hogy mikor oda kerülünk Isten elé, és ide vagy oda küld bennünket, akkor senki nem fog fellebezni, hogy ha, várjam, egy tévedés történt, mert én meg ezt megesztettem, hogy így hittem benne. Tehát ő nem egy tévedés. Mivel annyira zseni Isten, hogy akik akkor meghaltak, hogy meg kellett halljanak, azoknak akkor tényleg meg kellett halni. Illetve ne felejtsük már el, hogy úgy rendezte a körülményeket, azok voltak, akik meg kellett halljanak. Tehát, drágáim, amikor meg fogunk mi halni, az nem az ördögnek az akarata lesz, az az Istennek a megengedő akarata lesz, vagy elrendelő akarata lesz. Tehát, jaj, meghalt Lóri, nem kellett volna most meghalni, még 10 évet kellett volna ilyen. Nem, akárhogy fogok meghalni, akárhogy hangsúlyozom, ezt Isten jóvá hagyta és akarta. Most, hogy ő hogyan, miként ítél meg, én ezt nem látok teljesen belőle, illetve ne felejtsük azt, hogy Isten az időn túl van, tehát az, hogy ezt is tanít erről Pál apostol, hogy a szívükbe írta Istennek a törvényét, hogy kit hogyan ítél meg, ez az ő magán ügye. Sokkal inkább magaba kell nézek, hogy én mivel hallottam a hevatot, jártam a Mike Pál ige hirdetésére, olvastam a Bibliát, tanultam, konfirmáltam, egy csomó igazságot tudok, hogy éltem ezeknek az igazságoknak a fényében. És alkalmazkodtam ehhez, mert ezért már felelősségre van az Isten. És hogy a másikat, a honolulóit, meg nem tudom kit, vagy milyen dzsungellakót hogyan ítél meg, vagy aki Jézus Krisztus előtt ért, ez Istennek a szuverén joga. De azt is tudunk, egy időn kívül áll, és amikor Jézus Krisztus meghalt, és feltámadt értünk, és úgymond átment újra az örökké valóságba, az örökké valóságban nincs ilyen, hogy most 1000 évvel ezelőtt, 1000 évvel ezután. Tehát ott minden egyértelmű. Emlékeztek meg Dicsőség hegyére, ott van Illés, ott van Mózes. Hogy ott van, még nem úgy volt feltámadás. Most mi van? Tehát nagyon sok mindent nem értünk. De azt mondom, Uram, hát te zseni vagy, te érted. Nálad jelen, múlt, jövő egybe van, ha kell. Tehát Isten az ítélő Isten. És ő tudja úgy rendezni a körülményeket, hogy az van ott, akinek. Még mondhatnénk egy-két cifrát, de majd mondjuk 4 szem közt, ami még felvetít kérdéseket, hogy kik voltak ott, meg kiket ítélt el az Isten.

0: Hogyan lehet, hogy Isten szemében minden bűn ugyanakkora? Hogy lehet egy hazugság egyenlő a paráznasággal, vagy akár a gyilkossággal?
1: Nem egyenlő. Nem, tehát van különbség. Tehát nem ugyanaz egy hazugság, és nem ugyanaz egy gyilkosság, nyilván. De a Biblia azt mondja, tehát hogyha itt most arról beszélünk, hogy mi az, ami elszakít bennünket is, a Biblia azt mondja, hogy a legkisebb bűn is elég ahhoz, hogy bennünket kizárjon a mennyek országából. Tehát elég egy hazugság is. Miért? Mert Isten tökéletes, és ő nem tűri el a tökéletlenséget. Tehát ez a lényeg, és csak ilyen szempontból értelmeztem ezt a kérdést, hogy nyilván a törvény nem egyformán bünteti a kettőt. Nyilván. Csak akkor bünteti esetleg, hogyha a hazugság akkor a tragédiához vezet, mint egy gyilkosság. Mondjuk a hazugságnak ez lesz az eredménye. De nem egyformán bünteti, nem egyforma szigorra sújt le a törvény, a világi törvény sem. Viszont itt azt kell megérteni, hogy ha egyszer hazudtál már életedben, ha csak annyi bűnöd van Isten előtt, hogy egyszer hazudtál életedben, nem tudom, ki van köztünk, aki csak egyszer, na jó, kétszer, akkor már méltó vagy arra, hogy kározatra juss.
0: Tud Isten gyűlölni és átkozni? Ez a 13. kérdés.
2: Persze. Máté 25, 34 és 41, de el lehet az egész szakaszt olvasni. Akkor így szólt a király a jobb keze felülállókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Aztán a 44. vers. Akkor szól a bal keze felülállókhoz is. Menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és az angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem és nem adtatok el, nem szomjastam és nem adtatok innom, stb.
1: Ugyanaz, hogy igen, tud, mindazt, ami tönkreteszi az ő szépséges teremtett világát, a szeretetben van gyűlölet is, ami a rossz ellen irányul. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, mondja a római levél.

0: Lord, though you know all our ways, yet your love for us endures. Amen.
1: El tudom-e szalasztani Istennek azt az életemre vonatkozó tervét, akár elhívást, amit nekem szánt? Van, akik azt mondják, hogy igen, és Isten küld másokat.
2: Hol olvastad?
1: Na, szóval a kérdés igen, arról szól, hogy el tudom-e. Lóri válaszát olvastam. De Lóri, akkor ezt már nem kell elmondanod,
2: jó? Segített a kérdezőnek.
1: Segítettem, igen. Segítettem. Szóval el tudom-e szalasztani Istennek az életemre vonatkozó tervét, elhívását, amit nekem szánt? Ez a kérdés.
2: Hát Istennek van egy terve, ami érvényesül. Én most azt tudom válaszként, tehát, hogy nem teljes a válasz, de ez jutott eszembe erre, hogy le tudom silányítani. Hogy Istennek van egy sokkal szebb elképzelése lett az életem számára, de le tudom ezt a tervet butítani. Pál apostol a korintusi első levélben beszél erről a harmadik fejezetben, hogy én, mint bölcs építőmester egy alapot vetettem számotokra, és senki más nem, tehát más alapot senki nem vethet a már meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus, de erre különféleképpen lehet építeni. Lehet építeni aranyat, ezüstöt, drágakövet, de lehet fát, szénát, vagy szalmát, vagy el lehet ásni a talentumokat, ugye kaptál valami talentumot, és nem dolgozol meg érte, nagyon tehetséges vagy, de nem hiszed el, nem akarsz ezzel foglalkozni, lusta vagy, nem érdekel, pedig nem tudom, tehát lehetnél akármi, vagy lehetnél nagyon sok mindent, de egyszerűen vagy be vagy ragadva abba, hogy nem vagyok képes rá, vagy egyszerűen nem érdekel ez az egész, és igen, én azt tudom mondani, hogy Istennek lehet, hogy egy sokkal gazdagabb terve van az életed számára, amit te nem aranyjal és drága kövekkel építesz be, hanem fával, szénával, pozdorjával. Nem azt mondja Pál, hogy nem veszted el az üdvösségedet, de ez a földi élet valószínűleg sokkal szebb is, értékesebb is lehetett volna.
1: Teljes válasz, menjünk tovább. Félig felolvastam a válaszodat.
3: Ezt be kell ismernünk, hogy vannak, akik azt mondják, hogy igen. Hogyha te nem vagy a helyeden, akkor majd küld Isten másokat, ezt részben Pali testvérem érintette is, de viszont az is igaz, hogy az Istent szereted, akkor minden a javadat munkája. Tehát most is kérhetem, Uram, ha eddig szénát, pozdorját, meg nem aranyat építettem erre, segíts, hogy elástam a talentumot, Istenem, felismertem ezt, hogy kamatoztassam. Tehát, hogy simuljak teljesen bele, hogy elérhesse azt, amit megálmodott rólam az Isten. Mert szűkíthetem ezt tényleg.
2: Személyes életemben hadd mondjam azt el esetleg, még ha segíthet ez nektek, hogy kicsit árnyaljam a képet, hogy mi az Isten, mi nem az. Én például 23 éve vagyok ebben a gyülekezetben, és nagyon sok olyan lehetőségem volt, amikor elmehettem volna a gyülekezetből is. És nem voltam mindig meggyőződve, hogy én valóban azért maradtam itt, mert ez volt az Isten terve. De azt tudom, hogyha mégis, én mindig azt mondtam az Istennek, hogyha bocsáss meg, ha rosszul döntöttem, de téged akarlak szolgálni. Hogy ahol vagyok, én valóban szeretnék aranyat, ezüstöt, drágakövet építeni arra az alapra. Lehet, hogy máshova kellett volna elmenjek, de még mindig itt vagyok. És itt vagyok a Hevaton, és itt vagyok veletek, és ezt nem tudom úgy értékelni, hogy faszéna és pozdorja. És lehet, hogy Isten valami másat is kitalált nekem, amire lehet nemet mondtam, nem tudom. De jól vagyok, és jól van ez így.

0: A lelkész úrvacsorai beszédében reformátusoknál.
1: Zárójelben, reformátusoknál.
0: Többek között elhangzik az is, hogy aki méltatlanul eszi a kenyeret, és issza a poharat, ítéletet eszik és iszik magának, mivel nem becsüli meg az Úrnak testét. Mit takar tulajdonképpen a méltatlanul? Hogyan lehet méltatlanul úrvacsorát venni?
1: Nagyon remélem, hogy nem kétszi a kérdező, mert ha igen, akkor nem figyel akkor, amikor én ezekről beszélek. Biztos, hogy nem szőlősi. Ja, már nem is mondod. Én szoktam mondani, viszont mindig megmagyarázom, hogy valójában akkor vagy méltatlan az úrvacsorára, amikor te nagyon méltónak érzed magad erre. Amikor azt mondod, hogy nekem nincs bűnöm, de jöhetek nyugodtan. Tehát én nagyon jól viselkedtem ezen a héten, és akkor jöhetek nyugodtan. Én így ebben látom a méltatlanságomat, amikor én nagyon úgy érzem, hogy na most én kihúzhatom magamat, és vasárnap odaállhatok az Isten színe elé, mert nekem jár az úrvacsora. Akkor vagy a legméltatlanabb állapotban. Amikor pedig nagyon méltatlannak érzed magad, akkor gyere bátran, mindig ezt szoktam, hogy gyertek gyorsan, mert most vagytok a legjobb állapotban, amikor nagyon-nagyon méltatlannak érzitek magatokat erre.

Isten ma is beszél az emberekhez álmokban és látomásokban, kérdőjel. Tehát Isten ma is beszél az emberekhez álmokban és látomásokban? Ha valaki azt állítja, hogy vele Isten beszélt álomban, látomásban, és meg is magyarázza annak jelentését, akkor ahhoz hogyan is kéne hozzáállni? Mostanában sokszor szokott a YouTube ilyen témákban feldobni videókat, és néha sokszor ijesztő, hogy egy videó nézése közben, mintha rólam beszélnének. Innen jött a kérdés.

0: szövetségben is. Aki álmodta, csak álom volt. De aki igét kapott, hirdesse igémet igazán. Aztán az 5 Mózes 13:2-4 szigorúan szabályozza ezt, és példát ad arra nézve, hogyha azt mondja, álmot látott, és hogy gyertek, kövessünk más isteneket, még akkor se hallgassatok rá. Tehát jegyezzük meg jól, a sátán tud adni tapasztalatokat, jó érzéseket, átéréseket, nekünk itt van a kijelentés. Ez az etalon, ehhez kell alkalmazkodnunk. És ad is a sátán sajnos, de nem ad életet, reményt, szabadságot és fiúságot. Én erősen szkeptikus vagyok az álmokkal.
1: Én is nagyon szkeptikus vagyok. Gyökösi Endre egyébként írt egy egész könyvet erről, ő nem ennyire szkeptikus, nem volt ennyire szkeptikus, nagyon érdekes olvasmány, tehát akit ez érdekel, a kérdezőt, ha érdekli, akkor nagyon tudom ajánlani.
0: Adhat, de csak álom volt, én ezt mondom.
1: És én nem tudok ennyire kategorikus lenni, szerelmesének álmában itt sád eleget, mondjuk ez vicc volt, ez nem arról szól, de az tökéletesen egyetértünk abban, hogy bibliaolvasás helyett ne álmodozzál, tehát, hogy nálom is voltak ilyen öreg nénikék, hogy te tiszteletes úr, láttam Jézust jönni a legelőn, mondom, az a részeg ura volt. Ugye, nem álom volt. Láttam, ez megjelent nekem, meg az megjelent, és hogy ez azt jelenti, meg az azt jelenti. Tehát nagyon sok hiedelem, okkult mélység van ebben a történetben, ezért kell nagyon óvatosan bánni az álmokkal, és nagyon kell ismerni a Szentírást ahhoz, hogy adott esetben még egy álom is értelmezhetővé váljon Isten szerint.

0: No, ez könnyű volt, de mi a helyzet a jogával és a keresztényekkel?
1: Nem, a jogát... Mindenkinek van joga mindenhez.
2: Lejárt az idő, nem?
0: Szóval akkor mi a helyzet a jogával és a keresztényekkel, a jogázó keresztényekkel? Teljesen ártatlan testmozgás... Teljesen ártatlan testmozgásnak lehet-e tekinteni, vagy eredetét tekintve inkább jobb elkerülni?
1: Én erre csak annyit tudok mondani, hogy ha csak mozgás, akkor miért jógázol? Akkor fussál, akkor mozogjál, nyújtsál, lélegezz mélyeket, fuss alkos, gyarapíts, a hazafényre derül. Tehát nem kell, tudom, hogy has, de én átírtam egy kicsit. Egy kicsit átírtam. Köszönöm, hogy tudod. Köszönöm, hogy tudod. Tehát fuss, alkos, gyarapíts, a hazafényre derül. Tehát ne nevezd jógának, és neki nem kell jógázzál. Mert ha már jóga, akkor abba keveredik világnézet, elkerülhetetlenül ott van világnézet. És ebben most nem megyünk bele, mert nincs is időnk rá, hogy hogyan keveredik bele a világnézet, de erről is érdemes beszélgetni. Én csak annyit tudok mondani keresztényeknek, ne jógázzatok, sportoljatok. Ugye, ugyanazt meg lehet csinálni, amit a jóga testmozgásként elad, csak testmozgásként elad, ugyanazt meg lehet csinálni más brenddel.
2: Én annyit mondanék, megerősítem, amit Pali mondtál, hogy drágáim, keresztények vagyunk, akik az Úr Jézus követjük. Ő a mi királyunk, akit várunk vissza. Kerüld az ilyesmit az okkult hátterük miatt.

0: Mi a véleményetek a vonzás törvényéről, a Law of Attraction című dologról?
1: Bevallom őszintén, hogy nem tudtam, mi ez.
2: Én sem, de utána néztem.
1: Tehát ez a Law, hogy mi ez a vonzás törvénye, hogy... És aztán kiderítettem,

hogy ez az, amikor, tehát a hozzáállásodtól függ az, hogy mi történik veled, tehát hogyha pozitívan gondolkodol, pozitív gondolkodás bevonja a pozitív dolgokat az életedbe, és akkor, hogy? Csúnyán? Aha. Hát nem, jó hangzik, hogy csak elég csak így pozitívan gondolkozni, és akkor bejönnek a nagyszerű dolgok az életbe, és hogy ugyanígy a negatív gondolatok, ugye, és ez egy nagyon trendi dolog ma, hogy gondolkozunk pozitívan, és tényleg nagyon megvezethető az ember ilyen szempontból, azt mondjuk, hogy mi a rossz ember? Hát tényleg gondolkodjunk pozitívan, amúgy a Szentírás is erre szólítva, hogy gondolkozzunk pozitívan. Mi hol van a csúsztatás ebben a történetben? Szerintem ott van a csúsztatás ebben a történetben, hogy azt feltételezi, hogy te a saját akaraterőddel, a saját mentális erőddel elő tudsz idézni életet építő, illetve életet romboló folyamatokat. Ezzel szemben a mi hitünk szerint Isten az, aki a pozitív erőket tudja mozgósítani az életedben. Jézus azt mondta János 12-ben, hogy én pedig, ha felemeltetem a földről, mit csinálok? Magamhoz vonzok mindeneket. Tehát nem te vonzod be ezeket az erőket, hanem egyedül az Isten, és az Isten jelenléte vonza be a pozitív dolgokat az életedbe. Na, és a sátán is dolgozik a másik oldalon, nyilván. De hát milyen jó, hogy védettségben vagyunk akkor, hogyha Isten Szent Lelke uralja a mi szívünket.

0: És akkor az utolsó kérdés, ami egyáltalán nem a könnyebbek közé tartozik.
1: De érinteni kell, mert feltették, és ez nagyon-nagyon kényes, ez nehéz,
2: de kell is válaszolni.
0: Az ifink szakadozik a karizmatikus és nem karizmatikus részre. Sajnos úgy néz ki, hogy el fog szakadni. Mi a teendőnk nekünk, akik nem tartjuk jónak a szakadást és a csodák hajhászását sem? A beszélgetésen kis és nagy körben kívül van-e bármi?
2: Mi sem tartjuk jónak a szakadást, meg a csodák hajhászását, tehát én sem. Tehát nagyon sekélyes a hitünk, ha csak akkor hiszünk, ha az Isten ad valami megtapasztalhatót, valami jelet, valami érezzem az Úrnak a jelenlétét. Nagyon sekélyes a hitünk. Ugyanis az arról szól, hogy én ráncigálom az Urat, hogy Uram, ez meg ez történik az életemben, és ha így érzem magam, ez történik, az történik, akkor komoly hívő ember vagyok. Ha nem, akkor vége mindennek. Drágáim, az Úr az Úr. Mi vagyunk az ő fiai és lányai. Azt tegyed velem, atyám, amit te akarsz. Amikor akarsz adni tapasztalatot, ad tapasztalatot. Amikor nem akarsz adni, nem az tapasztalatot. Egy hevat valószínű hemzseg az isteni tapasztalatoktól. De lehet lesz olyan vasárnap, amikor csak az, bocs, a száraz ige jön. De ne te szabd meg Istennek, hogy mi mikor történjen. Tehát nem vagyunk szakadáspártiak. Viszont Pál mond olyat, hogy szükséges, hogy szakadások legyenek. Nagyon nehéz helyzetben lehet ez az ifjúság. Képzeld el, mit élnek át, ha egy ikés csapat, vagy egy baptista ifjúság, ahol már az egyik része bejelentette, hogy ők neki kellenek a csodák, kellenek ezek az átélések, és ők szakadni fognak, és mennek a szemközti, nem tudom még, gyülekezetbe.
3: Na, csodavárba.
2: Csodavárba, így van, csodavárba. Én ezt tudom megerősíteni, tehát hogy ne bagatelizáljuk el a helyzetet, hogy négy szemközt próbálj azokkal a hangadókkal beszélgetni, vidd a vezetőséggel aztán a gyülekezet elé, vagy hívjatok meg valakit, aki tiszta teológiát híret, tanít erről, tehát hogy kimondja a dolgokat, figyelmeztetik, legyen világos irány, útmutatás. És ha akkor se hallgatnak erre, akkor bocsi, nincs mit tenni. Tehát nincs mit tenni, nincs mit tenni. Nálunk is voltak ilyenek, akik elmentek. Nagyon fáj a szívem, nagyon fáj, de vannak olyan dolgok, ami után figyelmeztetted, elmondtad a bibliai igazságokat, és mégsem hallgat rá, nem tudsz mit tenni. De tedél meg mindent érte, imádkozz értük. Tehát.
1: Úgy gondolom, hogy egy közösségnek, egy hívő közösségnek a szakadása sosem egészséges. Ha nem vitathatatlan dolgok miatt történik szakadás, mert vannak vitatható dolgok, és vannak vitathatatlanok. Mi a vitathatatlan? Az, hogy az Úr Jézus Krisztus, ami megváltunk, és mi egyedül hitáltal, kegyelemből üdvözölünk. Ez vitatható?
2: Nem.
1: Nem. Ha valaki ezt tagadja, én úgy értelmezem, ott kellenek a szakadások. Akkor nekünk az a dolgunk, hogy ebből a dologból ki... Ha valaki az Isten teremtési rendjével szemben tanít, ugye? Én nagyon határozottan, politikailag nem korrekt mondatot fogok mondani, ahol legalizálják a homoszexuális házasságokat, az egyneműek együttélését, egy nagyon-nagyon nagy kérdés az, hogy akkor mit tesz a hitvalló kereszténység egy olyan egyházban. Nyilván messze mentem most a témától, de ha gyógyító szándékkal akarok ebbe belenyúlni, akkor azt mondom, hogy ezek a karizmák kérdése az egy vitatható dolog. Nagy a vita teológiailag azon, hogy vannak-e még ezek, működnek-e még. A református álláspont szerint ezek egy időre adattak, és már nem működő dolgok. Isten akkor használta fel az első egyház korában, az ősegyház korában azért, hogy a missziót alátámassza ezekkel a csodákkal. Hogy ma már nem működnek, vagy legalábbis nem úgy olyan erővel működnek. Tökéletesen egyetértünk Lórival abban, hogy ezeknek a hajhászása, amikor csak erről szól az egész, az egy nagyon egészségtelen dolog tud lenni, mert elvisz bennünket megint csak az élmény alapú kereszténységbe, és ez nagyon-nagyon veszélyes terület. Ha én vagyok az erősebb, akkor nekem mindig az a feladatom, hogy magam, tehát amit tőlem telik, megtegyek annak érdekében, hogy az egyensúly helyreálljon. És ne történjen szakadás. Én ezt tudom mondani. Nekünk is van ilyen megtapasztalásunk, harcunk, viszont ha nem jutunk egy bizonyos konszenzusra, valójában akkor bizonyára meg fog történni az emberi nyomorúság miatt az, hogy szakadások lesznek. De imádkozzunk azért, hogy ilyen ne legyen. Minél kevesebb legyen. És az Úr Jézus fősége alatt egyek legyünk.

0: No, itt a kérdések listája véget ért. Ha van valakinek még olyan kérdés, amit most úgy érzi, hogy nem lehet innen elmenni, úgyhogy arra ne kapjunk választ. Nagyon profi válaszadókkal ültem itt félkörben. No, van valamilyen kérdés, amit muszáj feltétlenül ma este megbeszélni?
1: Igen, megvan. Tehát, tehát mit énekel az a... Ők mulatósok egyébként, én úgy láttam. Ez a Bagosi Brothers Company.
2: Nem.
1: Iszom a bort, az a szép, zuhanok veled.
2: Ez a Bagosi? Énekel. Jó, de ez nem mulatós, tehát a stílus.
1: Jó, ez nekem mulatós, bocsánat.
2: A szöveg, igen.
1: Ja, igen. Ja. Tehát nem úgy, hogy... Műfajilag nem, de a szöveg. Tehát, hogy figyelj, én a fórumbeszélgetésen, ahol voltam, tisztáztuk egy nagyon fontos dolgot, és itt is elmondanám, hogy amit beletöltesz a lelkedbe, az meg fog téged határozni. Tehát én megtérésem el, én nem tudtam elképzelni, mi az, hogy nem fogok hallgatni világi zenét. Csak Cross Unity-t. Ne hülyéskedjetek.
2: Amen, testvér.
1: És rájöttem, hogy ha bocsi, én olyasmilyen tompítom az agyam, hogy ezzel a lánya, meg azzal a lánya, meg így a szerelem, úgy a szerelem, akkor állandóan ez lesz a fejemben. És egyre több keresztény zenét kezdtem hallgatni. Tehát ami Istenről szól, ami arra serkent, hogy bűnbánatot tartsak, ami Isten imádatáról, Isten dicséretéről. Tehát most is hallgatok világi zenét, nehogy azt higgyétek, hogy nem hallgatok egyáltalán, de mi az, amivel töltöm meg fel a lelkemet? Csak azért hallgatom meg, hogy inspirálódjak. Vannak olyan világi zenék, amit nem szabad másodjára meghallgatni. Ami olyasmiről szól, vagy olyan dolgokat közöl. Tehát ami egyenesen istenkáromlás, vagy egy spiritista seance, vagy éppen egy sátánista istentiszteletet ír le. Van ilyen is, és vagy a rádióban, majd négyszer, amikor ezt elmondom. Tehát ezeket starból vissza kell utasítani. Tehát, hogy nem mindegy, hogy mire táncolsz, és mi az, amit mond. Meghasonlok önmagammal, tehát nem mondhatok ilyet, nem fejezhetem ki a lelkesedésen egy olyasmi, ami nem igaz. Jó, tudom, sarkalatos baptista vagyok, elnézést.
2: Nem ezt akartam mondani, de az vagy, tehát szóval.
1: Annyira szeretlek titeket.
2: Most adok egy példát, amikor ugye falusi környezetben ez ismerősebb, hogy ugye megtörténik az esküvő, a házasság, kint már alig várják kint a zenészek egy flakon bor mellett, hogy rázendítsenek, hogy már pap adja össze gyorsan őket, és akkor, amikor kimennek, akkor rázendítenek, hogy a fiatal, az édesanyja, azt is kell szeretni. Tehát, hogy amikor ilyen feslettségekre szólít fel a zene bennünket, vagy aki Manelét hallgat, hát az már üdvösségkérdés, tehát szerintem, na...
1: Látjátok, milyen baptista ez a református testvér?
2: Tehát én ezt írtam magamnak, rövidet írtam. Azt írtam ide magamnak, hogy szerintem nincs olyan, hogy világi zene, csak bűnös, romlott ember van, aki tönkretesz valamit, amit Isten jónak alkotott. A zene matematika, egy exakt törvényszerűség, feslett szövegű, destruktív, vad, agresszióra bújtó zenét hallgatni, és szövegeket, igencsak egészségtelen. Ugyanazt mondom, amit Lóri is mondott. A keresztény ember a szépben, a harmóniában, az egészségesben szeret gyönyörködni. Így válogasd meg a zenéket. Így nézd meg a szövegeket. Nem csak az a jó zene, amiben benne van 50-szer, hogy Jézus. Lehet jó dal az is, amiben egyszer sincs benne az, hogy Jézus. Sőt, az alkotóba fel se ötlött, hogy Jézusról írjon. De mégis, úgy, ahogy így a művészetek, az irodalom, meg mi egymás, értéket képvisel, amikor bennem a szépet, a harmóniát erősíti meg, vagy egyszerűen felhívja a figyelmet valami olyasmire, ami ebben a világban nagyon összetört. Én így látom a művészeteket, és a zenét is.
1: És tudjátok, milyen fájdalmas, ezt be kell valljuk mi is, ne a protestánsok, és ti református testvéreim is, őszintén mondom, annyira örülök, hogy a testvéreim vagytok. Ez Pali tudja, hogy ez egy őszinte kijelentés, mert évek óta ismerjük egymást, hogy a híveink mennyire könnyen belelkesednek egy mulatósra, vagy egy világi koncerten, és mikor Isten dicséretéről van szó, akkor uralkodik az apátia. Na ez a fájdalmas.
2: Na gyertek, Cross Unity-ra, bulizzunk.
1: Örüljünk az Úrnak.

0: Mondtátok, hogy egészségtelen az ilyen zene, és én meg úgy tudom, hogy az is egészségtelen, hanem túl sokat ülünk egy helyben. Úgyhogy én ebben a pillanatban szeretném megköszönni a kérdéseket. Először is nagyon-nagyon jó kérdésekre kaphattunk itt most. Szerintem legalább ugyanolyan jó és teljes válaszokat. Én ezzel szeretném megköszönni a válaszaitokat, és azt, hogy egy ilyen jót beszélgettetek egymással elsősorban, és én köszönöm, hogy feltettem a kérdéseket. Jó volt, köszönjük szépen!
1: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áitat címe, az Isten jó tetszésének jele. A mai ige Jakab levele első fejezet 12. verse. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, melyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Gondolatok az igéről. Igen, boldog, még a kísértés ideje alatt is. Ezt azonban csak az veszi észre, akinek mennyei gyógyító írral kenték meg a szemét. De el kell tűrnie a kísértést, mégpedig úgy, hogy közben nem lázadozik Isten ellen, sem a jó útról nem tér le. Áldott az az ember, aki már átment a tűzön, és a tűz nem emésztette meg, mint a pejvát. Mikor a próbatételnek vége, jön Isten jó tetszésének jele, az élet koszorúja. Ez annyi, mintha az Úr azt mondaná, hagyjátok élni, mert megmérettetett a mérlegen, és nem találtatott könnyűnek. A jutalma élet, mégpedig nem csupán létezés, hanem szent, boldog, igazi élet, Isten velünk való szándékának a megvalósulása. Már most egy magasabb rendű lelki élet és öröm koszorúzza majd azokat, akik győzelmesen mentek át a legnagyobb kísértéseken is. Az Úr azoknak ígéri az élet koszorúját, akik őt szeretik. A kísértések tüzében ugyanis csak az Urat szeretők tudnak megállni, a többiek elsüllyednek, elkeserednek vagy visszatérnek a világba. Szereted őt igazán mélyen és teljesen? Ha igen, akkor szeretetet próbatétel alá fog kerülni, de ne félj, nem sodor el a próbák legmélyebb árja sem. Isten táplálja a te szeretetedet és az enyémet is mindvégig. A keresztény egység napja. A keresztény egység napját 1996. szeptember óta tartják az 1000 éves fennállását ünneplő pannonhalmi főapátságban, szeptember 14-én. Az első eseményen képviseltette magát a grúz, a román, a szerb, az orosz, a magyar ortodox egyház, és jelen voltak a magyar katolikus, református és evangélikus egyház vezetői is. A különböző országokból érkezett, különböző felekezetek hívőiből álló zarándokok, hívők, papok és püspökök ökumenikus istentiszteleten vettek részt. A célkitűzés, hogy különböző vallási felekezetek és nemzetek egységként, mint Krisztus hívők közösségeként lépjenek fel. Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, melynek tagja Steinbach József, dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának elnöke és Fischl Vilmos evangélikus lelkész a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és a koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozón vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Hétfőn szakadozik a felhőzet, de több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi a szél mellett 17-25 fokunk van. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Reggeli csendesség. Akarod Jézust követni?

Valaki azt mondta neki, követlek téged, bárhová mész. Merész kijelentés. Követni Jézust mindig, függetlenül attól, hogy éppen hogyan alakul a sorsunk, milyenek az aktuális életkörülményeink. Valljuk be, sokszor nem is olyan könnyű ez. Nem véletlen, hogy a mester felvázolja az ezzel járó nehézségeket, és ezt mondja ennek kapcsán az őt megszólító személynek. A rókáknak odójuk van, az ég madarainak pedig fészkük. Az ember fiának azonban nincs hová lehajtania a fejét. Mintha ezt kérdezné tőle, gondold végig, tényleg akarsz követni engem? Akkor is, ha emiatt anyagi nehézségeid lesznek? Akkor is, ha emiatt elutasítanak, üldöznek vagy perifériára szorítanak?

Igazából Jézus Krisztus követéséhez három dolog szükségeltetik. Az első, amikor valaki rádöbben arra, hogy eddig tulajdonképpen Isten nélkül rendezte be az életét, és belátja azt, hogy számára ez az állapot egyenlő a halállal. A második, amikor Isten szavának megértése után hajlandó lesz szakítani az addigi életével, felismerve azt, hogy elkövetett bűneire Istennél van a bocsánat. A harmadik, és talán ez a legfontosabb, amikor ennek a felismerésnek lesz egy gyakorlati következménye is. Szakít mindazzal, ami az addigi, Isten nélküli életét jellemezte, és elkezdi Isten akarata szerint berendezni azt.

A mester ma téged is meghív a követésére. Vajon mit fogsz válaszolni neki? Ha a követés feltételei nem fognak megegyezni a családi, az anyagi, a munkahelyi elképzeléseiddel, akkor is felvállalod ezt?

A világ szemével nézve Jézus követése nem jár semmilyen előnnyel. De tőle tudjuk, hogy aki érte mindenét elhagyja, az megtalálja az igazi boldogságot, az igazi életet.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 14-e. Királyok második könyve, 5. fejezet, 8-tól a 15 a versig. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét. Azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abána és Parpar Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a proféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Naamán, az arámi király hadsereg parancsnokának története, a Királyok második könyvéből tükröt tart elénk is, különösen a 12. vers. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar Izrael minden vizénél? Naamán csalódottan és haraggal utasítja el a proféta egyszerű útmutatását. Büszkesége és az őt vakká tevő emberi elvárásai megakadályozzák abban, hogy meglássa, Isten szuverén szabadítása nem feltétlenül látványos, nem a mi elképzeléseink szerint jön, hanem úgy, ahogy ő akarja.

külső gyógyulást kínálja, hanem a szív megújulását is. Naamán csak akkor tapasztalta meg a teljes szabadulást, amikor félretette önmagát, alázattal és bizalommal engedelmeskedett. Ez a fordulat nem csupán a testét tisztította meg, hanem a szívét is. Isten ellenségéből Isten imádójává vált. Isten megoldása sokszor váratlan, de ha bízunk benne, ő nem csak valódi szabadulást ad, új szívet is. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Jordan Hodge írta Floridából, az Egyesült Államokból. Gyűjtsük össze a maradékot. Amikor pedig jól laktak, így szólt Jézus a tanítványaihoz, szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. János evangéliumának 6. fejezetének 12. verse. Az öcsémmel bezártuk a fatelep kapuját, és átnéztük a csekélykeleltárt. Nehezen ment az üzlet a 2009-es gazdasági visszaesésnek köszönhetően, most pedig Florida partjainál a helyi gazdaság még rosszabb lett, miután nagy mennyiségű olaj ömlött a mexikói öbölvizébe. Kimerülten és leverten, de buzgón imádkoztunk az öcsémmel, vezetést és védelmet kérve Istentől. A másnapi prédikáció az 5000 ember megvendítésére.

0: végeléséről szólt. János beszámolójában Jézus utasítja a tanítványokat, hogy szedjék össze a maradékot, hogy semmi ne vesszen kárba. Ezek a szavak visszhangra találtak bennem, és izgatottan mondtam el az öcsémnek. Másnap együtt kerestük a maradékokat. A telek távoli sarkában a benőtt, selejt faanyag alatt találtunk egy halom fémrudat, amit egy régi rendelésből otthagytak. Elvittük a rudakat egy használt fém kereskedőhöz, ahol kiderült, hogy az ára elég lesz több hétre a számláink kifizetésére. Amikor évekkel ezelőtt megvették a rudakat a vásárlók, nagy áldás volt. És most? A maradék eladásából gondoskodott rólunk Isten. Legyünk mi is jó sáfárai mindannak, amivel Isten gondoskodik rólunk, és ne engedjük, hogy az áldások kárba vesszenek. Istenünk, köszönjük jóságodat, kegyelmedet és gondoskodásodat. Napról napra megújul irgalmad. Amen. Napi gondolat: nem engedem, hogy Isten áldásai kárba vesszenek. Imádkozzunk az anyagi nehézséggel küzdőkért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Dénes Ferenc, taníts meg élni igazán. Megváltóm, hozzád száll imám, taníts meg élni igazán. Az élet legdrágább ajándék, s én élni igazán szeretnék. Nem úgy, amiként sokan élnek, dolgoznak, sírnak, nevetgélnek, vagy éltek fáraók a trónon, és szirének a szigetparton, kis eszkimók a jégrétegen, vagy ősatyánk az édenkertben. Élni. Nem úgy, mint sokan élnek, kik a lelkükkel nem törődnek, járnak el létben gondtalanul. Vagy összetörten, nyugtalanul, örjöngenek, sírnak és gyűlölnek, dínom-dánomban elmerülnek. Naponta vermetásnak másnak, s ha beleesnek, kiabálnak. Gyilkolnak szívvel, szájjal, tettel, nincs viszonyuk a szeretettel. Nehéz keresztet raknak másra, ők nem vinnék, hogy más meglássa. Szenvedni félnek, mint a tűztől, de másokat nem óvnak ettől. S míg békéről zenged ez ajkuk, csak félig van elásva a kardjuk. Port hintenek egymás szemébe, s vakon rohannak végzetükbe. Élni, mint a hithősök éltek, kik e világgal nem törődtek, könyörülete szívvel jártak, jutalmat senkitől sem vártak. Szerettek szívvel, szájjal, tettel, nem sújtottak senkit keresztel. De ők viselték mások terhét, testvérré fogadták a szegényt. Őket mindenki üldözte, gúnyolta, otthonuk volt a katakomba. Kiket bántott fagy, jégeső hó, kikre a világ nem volt méltó. Élni igazán, búban, bajban, imádkozni a nagy viharban. Szenvedni Krisztusért keresztet, vállalni börtönt, rabbilincset, bemenni a tüzes kemencébe, dobatni oroszlánok vermébe, ha kell, szenvedni hajótörést, s így törjek az igének rést. És életemnek mártírvére legyen a szeretet pecsétje. Ilyen életnek nagy az ára, így élni lelkem legkőbb vágya. Megváltóm, hozzád száll imám, taníts meg élni igazán.

0: az én életem ma. Hogyan bánunk embertársainkkal?
1: Az igazság megszentelő ereje. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. János 17:17. Gondolatok az ígéről. Isten igazsága szentelheti meg a lelkünket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Ezékiel 36:26. Az igazság megszentelő ereje hasson a lelkünkre, így dolgozzunk, és irányadó elveit érvényesítsük életünk minden vállalkozásában, különösen ügyelve arra, hogyan bánunk embertársainkkal. Engedjük, hogy áthassa otthonunk légkörét, és gyakoroljon megfékező hatást családunk minden tagjára. Az igazság hitvallói előtt mindig hangsúlyoznunk kell az igazság gyakorlásának szükségességét. Ez jelenti a megszentelődést, amely magában foglalja minden képességünk fejlesztését Istenünk szolgálatára. Az igazság, Isten ígéjének drága igazsága, megszentelő hatást gyakorol szívünkre és jellemünkre. Nagy munkát kell elvégeznünk magunkért és gyermekeinkért. A természetes szív gyűlöli az igazságot, ahogyan ez az igazság Krisztusban megnyilatkozik. Ha a szülők nem teszik első feladatukká, hogy gyermekeiket a legkorábbi éveiktől kezdve az igazság ösvényére vezessék, akkor a helytelen utat fogják választani. A megszentelődés munkája az otthonban kezdődik. Akik otthon keresztények, a gyülekezetben és a világban is keresztények lesznek.

0: A gondolatok irányítása.
1: Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róma beliekhez írt levél 12. fejezet, 2. vers. A test és a lélek között nagyon szoros a kapcsolat. Amikor az egyiket valamilyen hatás éri, a másik is megérzi. A lélek állapota sokkal nagyobb hatással van az egészségre, mint ahogyan azt sokan gondolják. Számos betegség a depresszió következménye. Bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás mind őrli az életerőt, és kaput nyit az összeomlásnak és a halálnak. Akik Istennek szentelik lelküket, testüket és szellemüket, Isten törvénye iránti engedelmesség által megtisztítva gondolataikat, azok folyamatosan a testi és szellemi erő új adományában részesülnek. Amit a szem lát és a fül hall, az túl gyakran magára tereli a figyelmet, leköti az érdeklődést. De ha beszeretnénk lépni Isten városába, és szemlélni szeretnénk Jézust és az ő dicsőségét, meg kell szoknunk, hogy már itt őt szemléljük a hit szemével. Krisztus szava és jelleme legyen mindig gondolataink és beszédeink tárgya, s naponta szenteljünk időt imára és a szent dolgokról való elmélkedésre. A negatív érzelmek, mint a harag, aggodalom, irítség vagy állandó földi gondolkodás gyengítik az idegrendszert, és ezáltal betegségekhez vezetnek. Ezzel szemben a hit, remény, békesség és Istenben való bízalom elősegíti a gyógyulást. Az ember azzá válik, amin elmélkedik. Ha gondolataink állandóan a földi dolgokon járnak, anyagiak, aggódás, élvezetek, akkor nehezebbé válik a spirituális emelkedés, és ez fokozatosan testi-lelki kimerüléshez vezethet. Ez egy lelki szokás formálódás, amelyet nehéz megtörni, ha már kialakult. Ha gondolatainkat az isteni dolgokra irányítjuk, az megvilágosítja az elmét, erősíti az akaratot és megújítja a testet. Az imádság, a szentírás tanulmányozása és a hála kifejezése hozzájárulnak ahhoz, hogy a lélek állapota kiegyensúlyozott legyen, és ezáltal az egészség is javul. Attól függően, ha gondolataink iránya földi vagy mennyei dolgokon időznek, meghatározza lelki állapotunkat, és ez közvetlenül kihat a testi egészségre. A lelki gyógyulás és fegyelem kulcsfontosságú az egészség fenntartásában. Ezért gondolatainkat tudatosan irányítsuk Isten felé, ne pedig a múlandó világ felé.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 14-én így szól Isten igéje. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Jeremiás könyve 31. fejezet 31. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet 39. verse. Amikor 19 évesen felvételt nyertem az Evangélikus Teológiai Akadémiára, előtte egy év katonai szolgálatot kellett teljesítenem a ceglédi laktanyában. Hamar megértettem, hogy az előjáróim döntéseitől függ, mikor mehetek el távra, milyen gyakran kapok kimenőt, és mikor milyen szolgálatba osztanak be. Igazából semmilyen más hatalmi eszközük nem volt a feletteseinknek, mint a büntetés jutalmazás rendszerének működtetése, vagyis az előnyök osztogatása vagy megvonása. Megértettem, hogy ha függetlenítem magam ettől, akkor még arra is van esélyem, hogy derűsen töltsem el ezt az egy évet. Sokat segített, hogy jól tudtam, egészen bizonyosan eljő az az idő, enyém az ígéret, és megkezdhetem a teológiai tanulmányaimat, amire nagy lelkesedéssel készültem. A tékozló fiú érezhetett valami hasonlót eléje szaladó apja ölelő karjai között. Jelenné vált számára a jövő. Kertész Imre így fogalmaz a Kádosszié című interjú kötetben. Az ember a jövőnek fordított arccal él. Isten igényének biztosan nem az a célja, hogy egy tőlünk és a tetteinktől független, szép jövő ígéretével olcsó vígaszt nyújtson a jelen nehézségei közepette. Ígéreteiben sokkal inkább egy olyan jövő fordul felénk, amely itt és most, a jelen viszonyai között hív és felszabadít minket az életre. Imádkozzunk! Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged attól, hogy a félelmeid és illúzióid által elképzelt jövő felé fordítsd arcodat. Inkább az Úr fordítsa feléd az arcád az ő ígéreteiben, hogy általuk, itt és most megtaláld a helyes utat, meglásd, hogy mit kell tenned, és abban megleld békességedet. Amen. Németh Zoltán áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk.

Egy nem hívő ember megkérdezte hívő barátjától, akinek az élete szemlátomást Krisztus tanításai szerint zajlott. Mondd, mióta ismerjük mi egymást? A válasz egy rövid gondolkodás után a 15 év volt. Ez a 15 év nem csupán egy időtartam, hanem egy csendes, közös út is volt, tele megbeszélt és még több elhallgatott témával. A nem hívő barát tovább faggatózott. A kérdései egyre személyesebbé váltak. Ugye te hívő kereszténynek tartod magad? Kérdezte, amire a válasz természetesen a hogyne, persze volt. A párbeszéd viszont innentől éles fordulatot vett. Ugye Jézus Krisztus nélkül senki sem üdvözülhet. A hívő férfi határozottan megerősítette, igen, valóban senki sem. Ekkor a levegő megfagyott, és a következő kérdés, mint egy jégcsap fúródott a hívő férfi szívébe. Fontos az neked, hogy én üdvözülök vagy elkárhozom? A válasz ismét magától értetődő volt. Hát persze, hogy fontos.

A nem hívő barát szavai azonban ezt követően egy olyan csapda helyzetet teremtettek, amelynek a logikája elől nem lehetett kitérni. Már ne haragudj, én nem akarlak megbántani téged, de nem hiszem. Ez a kijelentés nem a hívő férfi szavainak, hanem a 15 éves tetteinek, pontosabban a tettek hiányának szólt. A nem hívő férfi folytatta, hangjában vegyesen volt csalódottság és tisztelet. 15 éve jó barátok vagyunk, és 15 év alatt egyszer sem említetted nekem Jézus Krisztust. Barátom vagy, és én becsüllek téged. Ha csak egyszer is elmondtad volna nekem, hogy szereted Jézust, és hogy nekem szükségem van rá, mert nélküle elkárhozom, akkor felfigyeltem volna, és hallgattam volna rád. A vád nem volt dühös, hanem inkább szomorú, de egyben nagyon kínos. Nem a hittételt, hanem a hiteles tanúságtételt hiányolta. A történet a csendes szemrehányás súlyával emlékezteti a hívő embert arra, hogy a barátság valódi próbája a törődés kimutatása. A nem hívő barát őszinte, szívből jövő szavai egy mélyebb igazságot lepleztek le. Beszélgettünk sok mindenről, de Krisztusról sohasem beszéltél velem. Semmi jelét nem adtad annak, hogy szíveden viseled az üdvösségemet. Különben biztosan szóltál volna nekem 15 év alatt. A történet első és legfontosabb tanulsága, hogy a hitet nem elég megvallani, hanem élni és bemutatni is kell. A hívő ember szavai szerint fontosnak tartja barátja üdvösségét, de 15 év hallgatásával ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítja. A barát nem a hittételeket vonja kétségbe, hanem a hitelességet. Hogyan is tarthatná fontosan a hívő a barátja üdvösségét, ha sohasem beszélt neki róla?

A hiteles tanúságtétel nem a hittérítésről szól, hanem a megosztásról, a szeretetről, a törődésről. A történet rávilágít a kommunikáció elengedhetetlen szerepére is. A barátok mindenféléről beszélgettek, kivéve arról, ami a hívő ember életének legfontosabb része volt. Ez a szándékos vagy tudattalan hallgatás egy láthatatlan falat épített kettőjük közé. A barátoknak képesnek kell lenniük a legmélyebb, legszemélyesebb dolgokról is beszélgetni, különben a kapcsolat sajnos csak felszínes marad. A nem hívő barát hiányolja az igazi, mély beszélgetéseket, és azt, hogy a hívő beavassa őt a hitébe, ami a barátság igazi próbája.

Végül, de nem utolsó sorban, a történet azt a klasszikus elvet erősíti meg, hogy a tettek többet érnek, mint a szavak. A hívő ember szavai, persze, hogy fontos az üdvösséged, nem állnak összhangban a tetteivel, vagyis a hallgatással. A nem hívő barát nem a szavakra figyel, hanem arra a 15 évre, amely alatt a hívő nem tett semmit az ő üdvösségéért. Ebből vonja le a következtetést, hogy én nem hiszem, hogy neked fontos lenne az én üdvösségem. A történet tanulsága tehát az, hogy a hitünk nem csak abból áll, amit mondunk, hanem abból is, amit teszünk, és sajnos, amit elmulasztunk tenni. Vajon mennyire hiteles a hitünk, ha a legfontosabb dolgokról nem beszélünk azoknak, akiket állítólag a legjobban szeretünk?

valaki azért vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek a mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom a mennyei atyám előtt. Máté evangéliuma, 10. fejezet, 32. és 33. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Itzhak Herzog újévi üzenete a világ zsidóságához. A péntek este beköszöntött 5787. zsidó újév Rosh Hashanah alkalmából Itzhak Herzog, Izrael állam elnöke személyes üzenettel fordult Izrael polgáraihoz és a diaszpórában élő zsidósághoz. Beszédében a sofár hangjának mély szimbolikájára, a közösségi összefogásra, az antiszemitizmussal szembeni határozott kiállásra, valamint a nemzedékeken átívelő zsidó identitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Az államfő ünnepi gondolatait a sofár ősi, megrendítő hangjának felidézésével kezdte. Mint fogalmazott, ez a kijózanító és egyben felemelő hang nem csak az imára, az önvizsgálatra és a megtérésre szólít bennünket, hanem a közös emlékezés és fájdalom hangja is. Az elmúlt időszak veszteségeire, az Izraelért és a zsidó népért kiálló hősökre, valamint a terror és a világszerte erősödő antiszemitizmus áldozataira emlékeztet. Tanévkezdő istentisztelet a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben. Tanévkezdő istentisztelete várja az egyetemistákat és az érdeklődőket a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet ma, szeptember 14-én, hétfőn este 7 órától. Új tanév, új kérdések, új emberek, új kezdetek. Hová tartok? Mit kezdjek az előttem álló évvel? Lehet egyszerre tanulni, közösséghez tartozni és Istent is keresni. Akiket ezek a kérdések is foglalkoztatnak, azokat szeretettel várják a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet tanévnyitó alkalmára. Egy estére megállnak a rohanásban, együtt énekelnek, beszélgetnek, ismerkednek, és közösen keresik, mit jelent ma Jézus követőjének lenni egyetemistaként. Aki akár most kezdi az egyetemet, akár már rutinos túlélője a vizsgaidőszakoknak, ott a helye. Akár kereső, vagy meg szeretné élni az Isten kapcsolatot, akár szeretne egy jó közösséghez tartozni, csak menjen úgy, ahogy van. Írják a szervezők. Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak, szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, melyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, a közösségi élet, az evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatott a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó Szent Mise lesz a Váci Nagyboldogasszony Székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Hétfőn szakadozik a felhőzet, de több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi a szél mellett 17-25 fokunk van. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Úrunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, s a neki adott bölcsesség szerint szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak, és saját, biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Péter második levele, 3. fejezet, 14-től 18-ig.

0: A jövő következményei a jelenben.
1: Nemrég elkezdtem egy levelező továbbképzést. Elfoglalt anyaként nem maradt sok időm a tanulásra. Ennek ellenére lassan mégis haladok. Mivel előttem lebeg a cél, hajlandó vagyok tenni érte. A gyülekezettel ugyanez a helyzet. Várja Jézus eljövetelét, és ezért Isten előtt makulátlan életet kell folytatnia. Ezt elmondani könnyű, megélni annál nehezebb, hisz az ember hamar szem elől téveszti a célját. Főleg úgy, hogy Jézus eljövetele még nem látható. Pedig Jézus csak irgalomból halasztja el a visszatérését. Azért, hogy még sok embernek legyen esélye visszatalálni Istenhez a rossz útról. Erről Pál is ír néhány levelében. Az ő szavait is gyakran kiforgatják a hamis tanítók. Ez azt eredményezi, hogy vannak hívők, akik letérnek Krisztus útjáról. Ha azoknak hisznek, akik Isten rendjét káromolják, akkor kicsúszik a lábuk alól az evangélium biztos talaja. Ezért kell egyre jobban a Jézus Krisztusba vetett bizalommal és az ő kegyelméből élni. Ez ránk is érvényes, minden mai napig. Minél jobban és mélyebben ismerjük meg Jézus Krisztust, annál erősebb lesz a hitünk alapja, amelyre építhetünk.

mit tennék másként, ha holnap visszajönne Jézus? Mi akadályoz meg abban, hogy így tegyek?

Jussunk közelebb most közös imánkkal gondviselőnkhöz, hogy részesei lehessünk kegyelmének, ránk terjeszthesse áldó kezét, megadva lelkünk békéjét. Imádkozzunk!

Minden te tőled van, és minden te általad, édes jó Istenem. Kérlek, legyen ezen az új napon vezetőm a cselekedeteimben a hit és az alázat. Bízom a segítségedben, bár talán nincs rá érdemem, mert nem tudom mindig elutasítani a kísértéseket. Oly könnyen eltérülök a kínálkozó pillanatnyi örömök irányába, s csak későn döbbenek rá látszat voltukra. Bízom segítségedben, hogy napi munkámban, kötelességeimben is mellettem állsz, hogy képes legyek azokat megfelelően ellátni, hiszen oly sokszor keresek kifogásokat, kibúvókat. Ha te fogod a kezem, vezeted a gondolkodásomat,

0: Színjátéka, La Divina Commédiája, 100 énekből áll. Dante Vergilius társaságában végigjárja benne és megismeri a poklot, a purgatóriumot és a paradicsomot. Útja során találkozik a múlt nagy szellemeivel és kortársai halott lelkeivel is. Mindegyikükről a keresztény közerkölcstan szabályai szerint alkot véleményt. Babits Mihály a világirodalom legnagyobb költeményének, Jorge Luis Borges a valaha írt legnagyobb irodalmi műnek nevezte.
1: Madas Károly 1814-ben tőzsgyökeres református családban született. Ősei Bocskai István hajdúi között kaptak kiváltságos levelet. A debreceni kollégiumban kitűnő eredménnyel végzett, majd Pesten tanult jogot. A Pest megyei törvényszék helyettes elnökévé, a fővárosi református egyházközség presbiterévé és gondnokává választották. A Bármadas fővárosi református felsőbb leányiskola és leánynevelő intézet az ő és egy Bár János nevű polgár alapítványából 1907-ben jött létre.
0: Szabó Imre, az embermentő lelkipásztor, lelkészi vizsgáját 1916. szeptember 14-én tette le jeles eredménnyel. Hit életét naplóként rendszeresen írt, ima füzeteiben is megvallotta, amelyet 1914-től 52-ig vezetett. A fasori templomba kerülése után lelkészként gyülekezeti lappá fejlesztette az egyházi értesítőt. Nevéhez fűződik a budapesti református egyházmegye megalapítása. Jelentősen megnövelte gyülekezete létszámát, prédikációi maradandóak. A svéd nagykövetség védnökségével sikerült az alagsorban kialakítani egy helyiséget, amely zsidó gyermekek, családok és hadifogoly katonák menedéke lett. Az állami egyházügyi hivatal akaratából 1951. november 26-án a Dunamelléki Református Egyházkerület vezetői lemondásra kényszerítették.
1: E napon született Ranódi László, Kossuth-díjas filmrendező, főiskolai tanár, forgatókönyvíró, díszlettervező 1919-ben. Kiemelkedő filmjei a Ludas Matyi, a Föltámadott a tenger, a Légy jó, mint halálig, a Pacsirta, az Aranysárkány és az Árvácska.
0: Cakó Gábor író 1942. szeptember 14-én érkezette világra. Valamennyi művében kimutatható Krisztus utalás és nappont. A hősök feléje szeretnének közeledni. Regényei például Megváltó, Angyalok, Aranykapu, Törökkő, Emberkert és novellái hősei is. A Lélekreható Beavatás című Duna televíziós esszésorozatából is ismerhetjük, ami túlhaladt a 250. adáson is.
1: 1988-ban nyílt meg a Budapesti Biblia Múzeum Benda Kálmán vezetésével, a Rádai Könyvtár és a Bibliai Társulatok Szövetségének budapesti konferenciája szakmai szellemi hátterével.
0: A Keresztény Egység napját 1996. szeptembere óta tartják az 1000 éves fennállását ünneplő Pannonhalmi főapátságban. A különböző országokból érkezett, különböző felekezetek hívőiből álló zarándokok, hívők, papok, püspökök ökumenikus istentiszteleten vettek részt. Zrínyi Feszületre című verse kifejezi egységüket. Látod, mi érdemünk, mint küvön hangyanyom. Sok bűnünk peniglen, mint levél az fákon.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A rossz emberek nem értik meg a törvényt, de akik keresik az Urat, egészen megértik.

Jártál már úgy, hogy a tanáraid próbáltak valamit megtanítani neked, de te egyáltalán nem értetted? Csak néztél ki a fejedből, és azt se tudtad, hogy amiről beszélnek, eszik-e vagy isszák. És úgy, hogy a szüleid igyekeztek valamit a tudomásodra hozni, de te csak bambán néztél, mert nem fogtál föl semmit az egészből. Voltál-e fordított helyzetben, amikor te próbáltál meg elmagyarázni valakinek valamit, de ő csak nézett rád, és látszott, hogy semmi nem ment át abból, amiről beszéltél. Idegesítő. Az ember majd megpróbálja másként elmagyarázni a másiknak, és megkönnyebbül, ha sikerül.

0: A Biblia szerint a gonosz módon gondolkodók föl sem fogják, mi az igazságosság, mert olyan távol áll tőlük, mint tőled például az atomfizika. Pál apostol ezt így fejezte ki. Minthogy a test törekvése, ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedhetik, és nem is tud engedelmeskedni. Aki önző, nem érti, mit jelent úgy szeretni a másikat, hogy érte lemond a saját érdekeiről. A hazug nem érti meg az igazat. Aki lop, nem is akar becsületes úton pénzhez jutni, mert nem képes rá. Aki magát isteníti, nem akarja az Urat tisztelni, sem dicsérni. Aki hűtlen és egyik nőtől vagy férfitől a másikhoz megy, nem érti meg, mit jelent hűséges társként élni. Kérjed Istent, hogy segítsen megérteni őt, és az igazság útján járni.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Isten jó akaratot társít az imádság mellé.
1: A mai ige, Apostolok cselekedete, 10. fejezet, 4. verse. Ő pedig ránézett, és rémülten azt kérdezte, mi az Uram? Ő pedig azt mondta neki, a te könyörgéseid és alamizsnáid feljutottak Istenhez, emlékeztetőjül. Gondolatok az ígéről. Az igazi keresztény jótékonyság a hálás szeretet elvéből fakad. A Krisztus iránti szeretet nem létezhet az iránt társuló szeretet nélkül, akikért a világba jött, hogy megváltsa őket. Krisztus iránti szeretet az embert irányító elv kell legyen, ez kell uraljon minden érzelmet, és minden energiát ez kell irányítson. Megmentő szeretet fel kell ébressze azt a szelíd szeretetet és önfeláldozó odaadást, ami csak élhet az emberi szívben. Amikor erről van szó, semmi szükség szívszorongató esdeklésekre, hogy áttörje önzésüket és felébressze alvó együttérzésüket, hogy jótékonysági áldozatokra sarkalja őket az igazság drága ügyéért. A helyesen irányított jótékonyság vonza az ember értelmi és erkölcsi erőit, és felkelti bennük a legegészségesebb megnyilatkoztatást a szükségben lévők áldására és Isten ügyének előmenetelére. Ha azok, akiknek eszközei vannak, rájönnének, hogy számadással tartoznak Isten felé minden egyes dollárért, amit elköltenek feltételezett hiányaikra, sokkal kevesebb lenne. Ha a lelkiismeret élne, bizonyságot tenne a szükségtelen felhasználásokról, az étvágy kielégítése és a büszkeség szolgálata terén, hogy ezek hiába valók, mulattatásokra, és beszámolnának az Úr pénzének elfecséreléséről, amit az ő ügyére kellett volna szánni. Az élet hossza és boldogsága nem függ földi javaink mennyiségétől. Azok a gyülekezetek, amelyek a legrendszeresebbek és bőkezűbbek, Isten ügyének fenntartásában, lelkiekben is legyümölcsözőbbek. Krisztus követőinek bőkezűségében érdekeit azonosítja mesterének érdekeivel. A világiasság és kapzsiság felemésztik Isten népének életerejét. Meg kell érteniük, hogy az ő irgalma sokszorozza meg az eszközeik iránti igényeket. Isten angyala jótékony tetteket tesz szorosan az imádság mellé. Azt mondta Kornéliusnak, a te imádságaid és alamizsnáid felmennek megemlékezésül az Isten elé.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Imádj engem azáltal, hogy szorosan mellettem élsz. Ez volt eredeti tervem az emberrel, akibe saját életleheletemet leheltem. Ez a vágyam számodra. Ahogy az életed útját járod, maradj szorosan mellettem. Minden egyes nap fontos része ennek az útnak. Talán úgy érzed, hogy sehova sem jutsz el ebben a világban, ám lelki-szellemi utazásod egy egészen más dolog. Ez meredek, veszélyesen kalandos ösvényeken vezet. Ezért létfontosságú jelenlétem világosságában járnod ahhoz, hogy ne botolj meg. Ha közel maradsz hozzám, élő áldozatként adod át magad. Még napod leghétköznapibb része is lehet az imádat szellemi, lelki cselekedete, ami szent és számomra kedves.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes első könyve, 2. fejezet, 7. vers. 89. Zsoltár, 16. vers. Róma beliekhez írott levél, 12. fejezet, 1. 2. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 41. rész. Azután bevitt a templomba, és megmérte a pilléreket. 6 könyök széles volt az egyik oldalon, és 6 könyök széles a másik oldalon. Ilyen szélesek voltak a pillérek. A bejárat szélessége 10 könyök volt, a bejárat oldalfala pedig 5 könyök volt az egyik oldalon, és 5 könyök a másik oldalon. Megmérte a templom hosszúságát is, 40 könyök volt, a szélessége pedig 20 könyök. Azután bement a legbelső részbe, és megmérte a bejárat pilléreit, 2 könyök vastagok voltak. A bejárat 6 könyök széles volt, a bejárat oldalfalai pedig 7 könyök hosszúak voltak. Megmérte a hosszúságát, 20 könyök volt, a szélessége pedig a templom felől 20 könyök. Akkor ezt mondta nekem, ez a szentek szentje. A templom körül levő építmények. Ezután megmérte a templom falát, 6 könyök volt, a templomot körülvevő oldalépítmény szélessége pedig mindenütt 4 könyök volt. 30 oldalfülke volt, egyik fülke a másik mellett, 3 sorban egymás fölött. A templom fala lépcsőzetesen volt építve az oldalfülkék számára körös körül, hogy erősen álljanak, és a templom falába ne kelljen belekötni őket. Az oldalfülkék emeletről emeletre szélesedtek, mert a templom fala lépcsőzetesen épült emeletről emeletre, körös körül, ezért lettek az oldalfülkék emeletről emeletre egyre szélesebbek. Az alsó sorról a középsőn át lehetett fölmenni a felsőre. Láttam, hogy a templom mellett körös körül kiemelkedő kövezet van, az oldalfülkék alapjától oldalra egy teljes mérőnágynyira, vagyis 6 könyöknyire. Az oldalépítmény külső falának szélessége 5 könyök volt. Volt egy szabad térség is a templom oldalfülkéi és a kamrák között. Ez 20 könyök széles volt mindenütt a templom körül. Az oldalépítmény bejáratai a szabad térségre nyíltak, az egyik bejárat észak felé, a másik bejárat dél felé. A szabad térségen körös körül volt egy 5 könyök széles fal. Az elkülönített helyen a nyugat felőli melléképület 70 könyök széles volt, a melléképület fala 5 könyök széles volt körös körül, a hosszúsága pedig 90 könyök volt. Azután megmérte a templomot, 100 könyök hosszú volt. Az elkülönített hely, a melléképület és annak falai 100 könyök hosszúak voltak. A templom eleje és az elkülönített hely keleti része 100 könyök széles volt. Megmérte a melléképület hosszúságát a mögötte levő elkülönített hely felől, a két oldalán levő falakkal együtt 100 könyök volt. A templom belső díszítése. A templom belseje és az udvari csarnok meg a küszöbök, az ablakkeretek és az ablakmélyedések is a bejárattal szemben 3 oldalon faburkolattal voltak ellátva körös körül, a földtől az ablakokig, az ablakok pedig zárhatók voltak. A bejárattal a templom legbelsejéig, meg onnan kifelé az egész falat körös körül befelé és kifelé egyforma méretű kerúbok és pálmák díszítették, úgyhogy minden pálma egy-egy kerúb közé került. Mindegyik kerubnak 2 arca volt. Emberarc nézett az egyik oldalon levő pálmára, oroszlán arc a másik oldalon levő pálmára. Ilyen díszítés volt az egész templomban, körös körül. A földtől a bejárat felső részének a magasságáig kerubok és pálmák díszítették a templom falát. A templom ajtófélfái 4-szögletesek voltak. A szentély előtt pedig olyasmi látszott, mint egy faoltár. 3 könyök volt a magassága, 2 könyök a hosszúsága. Fából voltak a sarkai, az alapja, meg az oldalai. Akkor így szólt hozzám. Ez az Úr színe előtt álló asztal. 2 szárnyú ajtaja volt a templomnak és a szentélynek. Ezeknek az ajtóknak 2 szárnyuk volt, 2 lengő ajtószárny. 2 volt az egyik ajtón, és 2 szárnya volt a másik ajtónak is. A templom ajtószárnyait ugyanolyan kerúbok és pálmák díszítették, mint a falakat. A csarnok előtt kívül fakorlát volt. Kőkeretes ablakok és pálmadíszek voltak mind az egyik, mind a másik oldalon a csarnok oldalainál. A templom oldalfülkéinél is korlátok voltak.

0: Mai szakasz, Ezékiel 41. rész. A 41. fejezetben egy több szakaszon átívelő leírás kezdődik a templomról és a körülötte lévő városról. A 40. fejezet a 4 templomkapuról és a hozzájuk kapcsolódó épületekről beszélt, ez a fejezet pedig magának a templom épületének a tervrajzát és méreteit adja meg. Ezen a ponton két kérdés tűnik észszerűnek. Miért olyan fontos az épület szerkezet és a méretek ennyire aprólékos részletezése, illetve miért olyan lényeges Ezékielnek lejegyeznie ezeket a részleteket, és miért kell erre 9 fejezetet áldozni? Vajon az akkoriakat érdekelte ez egyáltalán? Az első kérdésekre azt válaszolhatnánk, hogy a részletes leírás a helyreállítás ígéretét konkrét, kézzelfogható és valóságos dologgá teszi. Az emberek megláthatják, hogy mi Isten terve. Az aprólékos részletek világossá teszik azt, hogy amit Isten a jövőben megújít, az sokkal nagyobb és jobb annál, mint ami korábban volt. Izrael bűne nem csökkenti annak az értékét, amit Isten a jövőben velük szándékszik megtenni, hanem az új fölülmúlja a régit. A templomban Istennek a sekínában megjelenő dicsősége az Úr Izraelért végzett tevékenységének a középpontját jelentette, ezért minden részlet jelentőséggel bírt a nép számára. A második kérdést nehezebb megválaszolni, mivel ez a leírás szó szerint soha nem teljesedett be, nehéz értelmezni ezeket a fejezeteket, azonban sok értelmezési kísérlet állt már napvilágot. Az egyik jelentős közülük, amely két részre oszlik. Az első szerint Isten azzal a reménnyel állította helyre Izraelt, hogy ez megújuláshoz, lelki ébredéshez és az Istenhez való hűséghez vezet. Izrael azonban nem úgy válaszolta, hogy Isten szerette volna, ezért ez a látomás, amely ezen a reményen alapult, nem teljesedhetett be szó szerint. A másik rész azt taglalja, hogy annak ellenére, hogy Izrael kudarcot vallott, mégis olyan elvek és részletek találhatók itt, amelyek részei Istennek a népével kapcsolatos végső helyreállítási tervének. Ezért van az, hogy olyan sok Ezékiel könyvéből származó idézetet találunk a Jelenések könyvében. Ez nagyon fontos számunkra, mert Isten meg fogja valósítani mindenre kiterjedő tervét az új égen és új földön, az új Jeruzsálemmel, függetlenül attól, hogy hány ember felel pozitívan Isten hívására. Mi mindenképpen válaszoljunk örömmel, Isten irántunk való nagy szeretetére.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. 116. Zsoltár, első vers. Ha olyan befolyások környékeznek bennünket, amelyek el akarnak távolítani Istentől, akkor segítségért és erőért kell könyörögnünk, fáradhatatlanul. Ha ezt nem tesszük, akkor sohasem leszünk képesek arra, hogy az önsajnálat és az önmagunknak kedvezés kísértéseit legyőzzük, melyek elvonnak bennünket az üdvözítőtől. Az ima a lélek lélegzete, a lelki erő titka. Az ima őrzi meg a lelki egészséget. Az ima közvetlenül összeköti a szívet az élet forrásával. Csodálatos dolog, hogy imáink eredményesek, hogy az olyan méltatlan és tévelygő emberek, mint mi, felküldhetik könyörgéseiket Istenhez. Kívánhat-e halandó ember annál magasztosabbat, mint hogy érintkezhet és összekapcsolódhat a végtelen Istennel? Gyenge, bűnös emberé az a kiváltság, hogy beszélgethet Teremtőjével. Az ajkunkon kiejtett szavak a mindenség uralkodójának trónusa elé jutnak. Akár a nyilvános istentisztelet alkalmával, akár magányos imádságaink esetében kiváltságunk az, hogy az Úr előtt térdre borulva szóljunk ő hozzá. Az ő végtelen nagyságának, valóságos jelenlétének tudata kelti fel az igaz tiszteletet. A láthatatlan Isten jelenléte hasson át, és ihlessen minden szívet az imádság idején. Könyörgésünk ideje és helye szent, mert Isten van jelen. Ha magatartásunk és viselkedésünk által kifejezésre juttatjuk tiszteletünket, akkor ez csak még jobban elmélyíti szívünkben az ihlet érzetét.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A dolgok értéke. A betegség után lesz édes az egészség, a baj után a jó, az éhség után a jóllakottság, és az erőfeszítés után a pihenés. Hérakleitosz.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Lelket horgonyai, első rész. Ma éjjel elém állt az Istennek angyala. Azt mondta, ne félj. Apostolok cselekedetei 27. fejezet 23-as verstől a 24-es versig. Miközben Pál valamennyi utitársa pánikbe esett a hajó fedélzetén, ő megőrizte nyugalmát. Hogy miért? Három nagy igazságnak köszönhetően, amelyek a lélek horgonyaiként szolgálnak. Olyan igazságok, amelyek révén az életed még a viharban sem lesz ingatag. Vegyük most sorra őket. Az első horgony Isten jelenléte. Pál így szólt a vihar kellős közepén. Ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál! Az élet viharai sohasem rejtenek el bennünket Isten szeme elől. Ha mi nem is látjuk őt, ő lát minket. Ha végtelen távolinak érezzük is, velünk van és vigyáz ránk. Pálhoz egyenesen angyalt küldött, hogy tudassa vele. Veled vagyok, látlak abban a kicsiny hajóban a háborgó földközi tengeren. Isten veled is ott van abban a viharban, amelyen ma keresztül mész. Ha bizonyosságot szeretnél nyerni jelenléte felől, elmélkedj a következő igéken, és állj rájuk bátran. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. Ézsaiás proféta könyve 54. fejezet 10-es vers. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhova mégy, bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Mózes első könyve 28. fejezet 15-ös vers. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 5-ös vers. Horgonyozd hát le a lelked ma Isten igéjéhez, és ne hagyd, hogy bármi is elmozdítson onnan.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Református oktatási konferencia 2026. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül központba az idei református oktatási konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz a többi között az oktatás irányítás készülő fejlesztési irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még szeptember 15-e kedd 12 óráig lehet jelentkezni. Különleges kutatás indult, térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik feltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit ma, szeptember 14-én az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatják be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés áhítattal és gondolatébresztő előadásokkal várja ma, szeptember 14-én 17 órától a Hild Villába érkezőket az Ars Sacra Fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt, a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületeken liturgikus szolgálatot végző keresztény és keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezetek kórusait vonták be. Zsinagógák hete. Augusztus 30 és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére. A jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashana ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig írják a rendezők. Szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. Amint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Álláslehetőségek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem álláspályázatot hirdet 3 munkakör betöltésére. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. A munkakörök tanulmányi és Erasmus Plus koordinátor, Erasmus Plus koordinátor és tanulmányi titkár állások. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Hétfőn szakadozik a felhőzet, de több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi a szél mellett 17-25 fokunk van. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Valaki azt mondta neki: követlek téged, bárhová mész. Merész kijelentés. Követni Jézust mindig, függetlenül attól, hogy éppen hogyan alakul a sorsunk, milyenek az aktuális életkörülményeink. Valljuk be, sokszor nem is olyan könnyű ez. Nem véletlen, hogy a Mester felvázolja az ezzel járó nehézségeket, és ezt mondja ennek kapcsán az őt megszólító személynek. A rókáknak odójuk van, az ég madarainak pedig fészkük. Az ember fiának azonban nincs hová lehajtania a fejét. Mintha ezt kérdezné tőle: gondold végig, tényleg akarsz követni engem? Akkor is, ha emiatt anyagi nehézségeid lesznek? Akkor is, ha emiatt elutasítanak, üldöznek vagy perifériára szorítanak?

Igazából Jézus Krisztus követéséhez három dolog szükségeltetik. Az első, amikor valaki rádöbben arra, hogy eddig tulajdonképpen Isten nélkül rendezte be az életét, és belátja azt, hogy számára ez az állapot egyenlő a halállal. A második, amikor Isten szavának megértése után hajlandó lesz szakítani az addigi életével, felismerve azt, hogy elkövetett bűneire Istennél van a bocsánat. A harmadik, és talán ez a legfontosabb, amikor ennek a felismerésnek lesz egy gyakorlati következménye is. Szakít mindazzal, ami az addigi, Isten nélküli életét jellemezte, és elkezdi Isten akarata szerint berendezni azt.

A mester ma téged is meghív a követésére. Vajon mit fogsz válaszolni neki? Ha a követés feltételei nem fognak megegyezni a családi, az anyagi, a munkahelyi elképzeléseiddel, akkor is felvállalod ezt?

A világ szemével nézve Jézus követése nem jár semmilyen előnnyel. De tőle tudjuk, hogy aki érte mindenét elhagyja, az megtalálja az igazi boldogságot, az igazi életet.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, szeptember 14-e. Királyok második könyve, 5. fejezet, 8-tól a 15 a versig. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét. Azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek el Damaszkusz folyói, Abána és Parpar Izrael minden vizénél. Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a proféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Naamán, az arámi király hadsereg parancsnokának története, a Királyok második könyvéből tükröt tart elénk is, különösen a 12. vers. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar Izrael minden vizénél? Naamán csalódottan és haraggal utasítja el a proféta egyszerű útmutatását. Büszkesége és az őt vakká tevő emberi elvárásai megakadályozzák abban, hogy meglássa, Isten szuverén szabadítása nem feltétlenül látványos, nem a mi elképzeléseink szerint jön, hanem úgy, ahogy ő akarja. Gyakran mi is így vagyunk. Azt várjuk, hogy Isten a mi elvárásaink és logikánk szerint cselekedjen. Csalódottan utasítjuk el elsőre a megoldást, szabadításának lehetőségét,

vált. Isten megoldása sokszor váratlan, de ha bízunk benne, ő nem csak valódi szabadulást ad, új szívet is. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Jordan Hodge írta Floridából, az Egyesült Államokból. Gyűjtsük össze a maradékot. Amikor pedig jól laktak, így szólt Jézus a tanítványaihoz, szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. János evangéliumának 6. fejezetének 12. verse. Az öcsémmel bezártuk a fatelep kapuját, és átnéztük a csekélykel eltárt. Nehezen ment az üzlet a 2009-es gazdasági visszaesésnek köszönhetően, most pedig Florida partjainál a helyi gazdaság még rosszabb lett, miután nagy mennyiségű olaj ömlött a mexikói öbölvizébe. Kimerülten és leverten, de buzgón imádkoztunk az öcsémmel, vezetést és védelmet kérve Istentől. A másnapi prédikáció az 5000 ember megvendégeléséről szólt. János beszámolójában Jézus utasítja a tanítványokat, hogy szedjék össze a maradékot, hogy semmi ne vesszen kárba. Ezek a szavak visszhangra találtak bennem, és izgatottan mondtam el az öcsémnek. Másnap együtt kerestük a maradékokat. A telek távoli sarkában a benőtt, selejtfa anyag alatt

0: találtunk egy halom fémrudat, amit egy régi rendelésből otthagytak. Elvittük a rudakat egy használt fém kereskedőhöz, ahol kiderült, hogy az ára elég lesz több hétre a számláink kifizetésére. Amikor évekkel ezelőtt megvették a rudakat a vásárlók, nagy áldás volt. És most, a maradék eladásából gondoskodott rólunk Isten. Legyünk mi is jó sáfárai mindannak, amivel Isten gondoskodik rólunk, és ne engedjük, hogy az áldások kárba vesszenek. Istenünk, köszönjük jóságodat, kegyelmedet és gondoskodásodat. Napról napra megújul irgalmad. Amen. Napi gondolat: nem engedem, hogy Isten áldásai kárba vesszenek. Imádkozzunk az anyagi nehézséggel küzdőkért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Dénes Ferenc, taníts meg élni igazán. Megvártom, hozzád száll imám, taníts meg élni igazán. Az élet legdrágább ajándék, s én élni igazán szeretnék. Nem úgy, amiként sokan élnek, dolgoznak, sírnak, nevetgélnek, vagy éltek fáraók a trónon, és szirének a szigetparton, kis eszkimók a jégrétegen, vagy ősatyánk az édenkertben. Élni. Nem úgy, mint sokan élnek, kik a lelkükkel nem törődnek, járnak el létben gondtalanul. Vagy összetörten, nyugtalanul, örjöngenek, sírnak és gyűlölnek, dínom-dánomban elmerülnek. Naponta vermetásnak másnak, s ha beleesnek, kiabálnak. Gyilkolnak szívvel, szájjal, tettel, nincs viszonyuk a szeretettel. Nehéz keresztet raknak másra, ők nem vinnék, hogy más meglássa. Szenvedni félnek, mint a tűztől, de másokat nem óvnak ettől. S míg békéről zenged ez ajkuk, csak félig van elásva a kardjuk. Port hintenek egymás szemébe, s vakon rohannak végzetükbe. Élni, mint a hithősök éltek, kik e világgal nem törődtek, könyörülete szívvel jártak, jutalmat senkitől sem vártak. Szerettek szívvel, szájjal, tettel, nem sújtottak senkit keresztel. De ők viselték mások terhét, testvérré fogadták a szegényt. Őket mindenki üldözte, gúnyolta, otthonuk volt a katakomba. Kiket bántott fagy, jégeső hó, kikre a világ nem volt méltó. Élni igazán, búban, bajban, imádkozni a nagy viharban. Szenvedni Krisztusért keresztet, vállalni börtönt, rabbilincset, bemenni a tüzes kemencébe, dobatni oroszlánok vermébe, ha kell, szenvedni hajótörést, s így törjek az igének rést. És életemnek mártírvére legyen a szeretet pecsétje. Ilyen életnek nagy az ára, így élni lelkem legkőbb vágya. Megváltom, hozzád száll imám, taníts meg élni igazán.

0: Hogyan bánunk embertársainkkal?
1: Az igazság megszentelő ereje. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. János 17:17. Gondolatok az ígéről. Isten igazsága szentelheti meg a lelkünket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Ezékiel 36:26. Az igazság megszentelő ereje hasson a lelkünkre, így dolgozzunk, és irányadó elveit érvényesítsük életünk minden vállalkozásában, különösen ügyelve arra, hogyan bánunk embertársainkkal. Engedjük, hogy áthassa otthonunk légkörét, és gyakoroljon megfékező hatást családunk minden tagjára. Az igazság hitvallói előtt mindig hangsúlyoznunk kell az igazság gyakorlásának szükségességét. Ez jelenti a megszentelődést, amely magában foglalja minden képességünk fejlesztését Istenünk szolgálatára. Az igazság, Isten ígéjének drága igazsága, megszentelő hatást gyakorol szívünkre és jellemünkre. Nagy munkát kell elvégeznünk magunkért és gyermekeinkért. A természetes szív gyűlöli az igazságot, ahogyan ez az igazság Krisztusban megnyilatkozik. Ha a szülők nem teszik első feladatukká, hogy gyermekeiket a legkorábbi éveiktől kezdve az igazság ösvényére vezessék, akkor a helytelen utat fogják választani. A megszentelődés munkája az otthonban kezdődik. Akik otthon keresztények, a gyülekezetben és a világban is keresztények lesznek.

0: A gondolatok irányítása.
1: Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Róma beliekhez írt levél 12. fejezet, 2. vers. A test és a lélek között nagyon szoros a kapcsolat. Amikor az egyiket valamilyen hatás éri, a másik is megérzi. A lélek állapota sokkal nagyobb hatással van az egészségre, mint ahogyan azt sokan gondolják. Számos betegség a depresszió következménye. Bánat, aggódás, elégedetlenség, bűntudat, bűnös állapot, gyanakvás mind őrli az életerőt, és kaput nyit az összeomlásnak és a halálnak. Akik Istennek szentelik lelküket, testüket és szellemüket, Isten törvénye iránti engedelmesség által megtisztítva gondolataikat, azok folyamatosan a testi és szellemi erő új adományában részesülnek. Amit a szem lát és a fül hall, az túl gyakran magára tereli a figyelmet, leköti az érdeklődést. De ha beszeretnénk lépni Isten városába, és szemlélni szeretnénk Jézust és az ő dicsőségét, meg kell szoknunk, hogy már itt őt szemléljük a hit szemével. Krisztus szava és jelleme legyen mindig gondolataink és beszédeink tárgya, s naponta szenteljünk időt imára és a szent dolgokról való elmélkedésre. A negatív érzelmek, mint a harag, aggodalom, irítség vagy állandó földi gondolkodás gyengítik az idegrendszert, és ezáltal betegségekhez vezetnek. Ezzel szemben a hit, remény, békesség és Istenben való bízalom elősegíti a gyógyulást. Az ember azzá válik, amin elmélkedik. Ha gondolataink állandóan a földi dolgokon járnak, anyagiak, aggódás, élvezetek, akkor nehezebbé válik a spirituális emelkedés, és ez fokozatosan testi-lelki kimerüléshez vezethet. Ez egy lelki szokás formálódás, amelyet nehéz megtörni, ha már kialakult. Ha gondolatainkat az isteni dolgokra irányítjuk, az megvilágosítja az elmét, erősíti az akaratot és megújítja a testet. Az imádság, a szentírás tanulmányozása és a hála kifejezése hozzájárulnak ahhoz, hogy a lélek állapota kiegyensúlyozott legyen, és ezáltal az egészség is javul. Attól függően, ha gondolataink iránya földi vagy mennyei dolgokon időznek, meghatározza lelki állapotunkat, és ez közvetlenül kihat a testi egészségre. A lelki gyógyulás és fegyelem kulcsfontosságú az egészség fenntartásában. Ezért gondolatainkat tudatosan irányítsuk Isten felé, ne pedig a múlandó világ felé.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Szeptember 14-én így szól Isten igéje. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Jeremiás könyve 31. fejezet 31. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 39. verse. Amikor 19 évesen felvételt nyertem az Evangélikus Teológiai Akadémiára, előtte egy év katonai szolgálatot kellett teljesítenem a ceglédi laktanyában. Hamar megértettem, hogy az előjáróim döntéseitől függ, mikor mehetek el távra, milyen gyakran kapok kimenőt, és mikor milyen szolgálatba osztanak be. Igazából semmilyen más hatalmi eszközük nem volt a feletteseinknek, mint a büntetés jutalmazás rendszerének működtetése, vagyis az előnyök osztogatása vagy megvonása. Megértettem, hogy ha függetlenítem magam ettől, akkor még arra is van esélyem, hogy derűsen töltsem el ezt az egy évet. Sokat segített, hogy jól tudtam, egészen bizonyosan eljő az az idő, enyém az ígéret, és megkezdhetem a teológiai tanulmányaimat, amire nagy lelkesedéssel készültem. A tékozló fiú érezhetett valami hasonlót eléje szaladó apja ölelő karjai között. Jelenné vált számára a jövő. Kertész Imre így fogalmaz a Kádosszié című interjú kötetben. Az ember a jövőnek fordított arccal él. Isten igényének biztosan nem az a célja, hogy egy tőlünk és a tetteinktől független, szép jövő ígéretével olcsó vígaszt nyújtson a jelen nehézségei közepette. Ígéreteiben sokkal inkább egy olyan jövő fordul felénk, amely itt és most, a jelen viszonyai között hív és felszabadít minket az életre. Imádkozzunk! Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged attól, hogy a félelmeid és illúzióid által elképzelt jövő felé fordítsd arcodat. Inkább az Úr fordítsa feléd az arcád az ő ígéreteiben, hogy általuk, itt és most megtaláld a helyes utat, meglásd, hogy mit kell tenned, és abban megleld békességedet. Amen. Németh Zoltán áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk.

Egy nem hívő ember megkérdezte hívő barátjától, akinek az élete szemlátomást Krisztus tanításai szerint zajlott. Mondd, mióta ismerjük mi egymást? A válasz egy rövid gondolkodás után a 15 év volt. Ez a 15 év nem csupán egy időtartam, hanem egy csendes, közös út is volt, tele megbeszélt és még több elhallgatott témával. A nem hívő barát tovább faggatózott. A kérdései egyre személyesebbé váltak. Ugye te hívő kereszténynek tartod magad? Kérdezte, amire a válasz természetesen a hogyne, persze volt. A párbeszéd viszont innentől éles fordulatot vett. Ugye Jézus Krisztus nélkül senki sem üdvözülhet. A hívő férfi határozottan megerősítette, igen, valóban senki sem. Ekkor a levegő megfagyott, és a következő kérdés, mint egy jégcsap fúródott a hívő férfi szívébe. Fontos az neked, hogy én üdvözülök vagy elkárhozom? A válasz ismét magától értetődő volt. Hát persze, hogy fontos.

nem hívő barát szavai azonban ezt követően egy olyan csapda helyzetet teremtettek, amelynek a logikája elől nem lehetett kitérni. Már ne haragudj, én nem akarlak megbántani téged, de nem hiszem. Ez a kijelentés nem a hívő férfi szavainak, hanem a 15 éves tetteinek, pontosabban a tettek hiányának szólt. A nem hívő férfi folytatta, hangjában vegyesen volt csalódottság és tisztelet. 15 éve jó barátok vagyunk, és 15 év alatt egyszer sem említetted nekem Jézus Krisztust. Barátom vagy, és én becsüllek téged. Ha csak egyszer is elmondtad volna nekem, hogy szereted Jézust, és hogy nekem szükségem van rá, mert nélküle elkárhozom, akkor felfigyeltem volna, és hallgattam volna rád. A vád nem volt dühös, hanem inkább szomorú, de egyben nagyon kínos. Nem a hittételt, hanem a hiteles tanúságtételt hiányolta. A történet a csendes szemrehányás súlyával emlékezteti a hívő embert arra, hogy a barátság valódi próbája a törődés kimutatása. A nem hívő barát őszinte szívből jövő szavai egy mélyebb igazságot lepleztek le. Beszélgettünk sok mindenről, de Krisztusról sohasem beszéltél velem. Semmi jelét nem adtad annak, hogy szíveden viseled az üdvösségemet. Különben biztosan szóltál volna nekem 15 év alatt. Történet első és legfontosabb tanulsága, hogy a hitet nem elég megvallani, hanem élni és bemutatni is kell. A hívő ember szavai szerint fontosnak tartja barátja üdvösségét, de 15 év hallgatásával ennek éppen az ellenkezőjét bizonyítja. A barát nem a hittételeket vonja kétségbe, hanem a hitelességet. Hogyan is tarthatná fontosan a hívő a barátja üdvösségét, ha sohasem beszélt neki róla?

A hiteles tanúságtétel nem a hittérítésről szól, hanem a megosztásról, a szeretetről, a törődésről. A történet rávilágít a kommunikáció elengedhetetlen szerepére is. A barátok mindenféléről beszélgettek, kivéve arról, ami a hívő ember életének legfontosabb része volt. Ez a szándékos vagy tudattalan hallgatás egy láthatatlan falat épített kettőjük közé. A barátoknak képesnek kell lenniük a legmélyebb, legszemélyesebb dolgokról is beszélgetni, különben a kapcsolat sajnos csak felszínes marad. A nem hívő barát hiányolja az igazi, mély beszélgetéseket, és azt, hogy a hívő beavassa őt a hitébe, ami a barátság igazi próbája.

Végül, de nem utolsó sorban, a történet azt a klasszikus elvet erősíti meg, hogy a tettek többet érnek, mint a szavak. A hívő ember szavai, persze, hogy fontos az üdvösséged, nem állnak összhangban a tetteivel, vagyis a hallgatással. A nem hívő barát nem a szavakra figyel, hanem arra a 15 évre, amely alatt a hívő nem tett semmit az ő üdvösségéért. Ebből vonja le a következtetést, hogy én nem hiszem, hogy neked fontos lenne az én üdvösségem. A történet tanulsága tehát az, hogy a hitünk nem csak abból áll, amit mondunk, hanem abból is, amit teszünk, és sajnos, amit elmulasztunk tenni. Vajon mennyire hiteles a hitünk, ha a legfontosabb dolgokról nem beszélünk azoknak, akiket állítólag a legjobban szeretünk?

valaki azért vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek a mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom a mennyei atyám előtt. Máté evangéliuma, 10. fejezet, 32. és 33. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjel az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az életvédelméről egyeztettek az egyházak az egészségügyi miniszterrel. Több kérdésben köztük az egyik legnagyobb vitát kiváltó úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, a református egyházat Fekete Károly tiszántúli püspök és Bálint Balázs szülőorvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerinti rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára. Így fogalmazott Stenbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárcavezetőt, ez az egyeztetés kezdődött meg péntek reggel. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitát is. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában, Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanítják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában, az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Mária kegyhelyek első találkozója a Székesfehérvári egyházmegyében. 2 napos búcsúi programokkal ünnepelték szombaton és vasárnap a Bodajki segítő Szűz Mária kegytemplomot a Székesfehérvári egyházmegyében. A Bodajki főbúcsún rendezték meg 5 kegyhely, 1 édesanya mottóval az egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját. Szeptember 14-én szombaton 17 órakor a búcsú ünnepélyes megnyitásával kezdődött a program. Az 5 kegyhely bemutatkozása és személyes tanúságtételek következtek. Este Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét a Zarándok udvaron. A szentmise végén ünnepélyes körmenetben vonultak a kegyképhez. Az ünneplés este tovább folytatódott, énekes vesperás, dicsőítő szentimádás, éjféli szentmise és éjszakai virrasztás várta a zarándokokat. A Mária napi főbúcsú ünnepi nagymiséje tegnap volt a Zarándok udvaron, a misét ezúttal is Pányi Antal püspök celebrálta. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Hétfőn szakadozik a felhőzet, de több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi a szél mellett 17-25 fokunk van. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Ma újra visszakanyarodunk Sámuel első könyvéhez a szünet után, és őszintén remélem, hogy az elmúlt hetek is áldást hoztak minden kedves hallgatónak. De legutóbb Sámuel első könyvénél ott hagytuk abba, hogy Sámuel királlyá kente Dávidot. És azt is elmondtuk akkor, hogy ez a királlyá kenetés ez nem azt jelentette, hogy meghalt a király, éljen a király, ahogy angol felebarátaink mondják, hanem azt jelentette, hogy Isten kijelentése alapján elvégezte ezt a szolgálatot Sámuel, és mindenki ment a maga útjára. Sámuel vissza Rámába, Dávid meg vissza a bárányok mellé, és Saul pedig mit sem tudott arról, hogy már fölkenetett az új király, ő csak azt tudta, amit Sámuel neki mondott, hogy elszakította tőled az Úr a királyságot, és másnak adja, olyannak, aki engedelmeskedni fog. Saul számára azonban ugyanúgy jött folytatás, mint ahogy Dávidnak, meg Sámuelnek, meg egész Izraelnek. Tessék csak hallgatni, mit mond nekünk Sámuel első könyve 16. fejezet a 13. verstől. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében, mármint Dávidot. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult és elment Rámába, Saultól viszont eltávozott az Úr lelke, és rossz szellem kezdte gyötörni, amelyet az Úr küldött. Hát itt mindjárt meg is kell állni. Már csak azért is, mert ez egy rendkívül sok kérdést fölvető bibliai szakasz. Mert hogy eltávozott az Úr lelke, azt még csak úgy nagyjából meg lehet érteni. De küldött az Úr egy rossz szellemet, hogy gyötörje Sault. És a Biblia pedig azt mondja a mindenható Istenről, hogy ő gonosszal senkit nem kísért, és ő maga sem kísérthető a gonosz által. Hát akkor hogy van ez? Először is azt mindegyikünknek tudni kell, hogy a Szentírásnak van egy folyamatosan fejlődő, egyre gazdagodó kijelentése a mindenható Istenről. Izrael egy olyan környezetben él ebben az időszakban, ahol rengetegféle Isten tisztelnek. És Izrael nagyon jól érzékelte, hogy a dualizmus óriási veszély. Na most, aki úgy gondolja, hogy most idegen szavakkal fogok dobálózni, ezt megpróbálom elkerülni. Nagyon sokan vannak mai keresztények között is, akik úgy gondolják, hogy ez a világ a jó és a gonosz harcában él és alakul, de ezek körülbelül egyenrangú félként vannak, és sose lehet tudni, hogy ki jön ki győztesen. Mintha lenne egy jóságos Isten, meg lenne egy másik Isten, aki gonosz. De a Szentírás nem ezt mondja. Van egy teremtő Isten, és mindenki más lett légyen az, akár angyali szintű teremtmény, egészen az utolsó Ebihalig, minden más az élő Isten teremtménye. Maga Lucifer is teremtmény. Attól még, hogy ő föllázadt Isten ellen, és Istennél akarná tenni magát, és nagyon sok ember, ha az imádatával hódol neki, ettől ő még nem lett Isten, ő Isten alárendelt démoni lény. Igen, nem csak van egy probléma, hogy mi ezt valahogy a mi logikánkkal nem nagyon tudjuk befogni. Luther Márton egy nagyon furcsa mondatot mondott ezzel kapcsolatban, azt mondta, hogy még az ördög is az Isten ördöge. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy bizonyos területeken mi úgy látjuk, hogy szabad kezet kap, de igazából ez a szabad kéz ez nem így van, bármennyire is fájdalmas nekünk olvasni például Jób könyvét, ott pontosan lehet látni, hogy Isten korlátot szab, korlátokat szab, és amikor eljön az idő, akkor Isten félreteszi az útból a sátán minden mesterkedését, és lesöpri, és ezt mi nagyon szeretnénk látni a mindennapi életben,
3: De mégis, amikor a fizikai életünket megéljük, időről időre látjuk a sátánnak az előretörését. Az más kérdés, hogy honnan jön ez az előretörés. Mit jelent az, hogy az élő Isten elhagy valakit, ugye a Szentlélek eltávozik Saultól, és jön egy gonosz lélek. Hát először is tessék csak arra gondolni, hogy van egy vákumhelyzet. Ez nagyon egyszerűen ki lehet próbálni. Ha az ember vákumot produkál, akkor a vákum beszippant valamit, ami a környezetében van. Az emberi lélek, hogyha Isten lelke nem tölti be, akkor beszippantja azt, aki a környezetében van. Valaki azt találta mondani néhány hónappal ezelőtt, hogy nem az a legborzasztóbb a mai emberiségben, hogy nem hisznek Istenben, hanem ennek a következménye, hogy innentől kezdve bármiben képesek hinni. És tessenek csak körülnézni a világunkban. A ma úgynevezett felvilágosult embere, a 21. század technovilágában élő ember talán soha nem volt még olyan babonás, mint emberiség, mint a mai napjainkban. És miközben az élő Istentől elfordul, nagyon sok ember tömegével hagyják el egész Nyugat-Európában az egyházakat, templomokból bárok lesznek, meg raktárak, meg mindenféle, közben odafordulnak a keleti misztika, mindenféle mágia felé, soha nem látott módon tisztelik a különböző csillagjegyeket. Mi történik Saullal? Tudom, hogy ezt már harmadszor kérdezem, de hogyha valaki velem együtt Ézsaiás könyve 5. fejezetéhez lapoz, akkor egy nagyon-nagyon furcsa képpel, de meg lehet ezt világítani. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről.

elhagyja az Isten lelke, és amikor elhagyja őt Isten lelke, Saul kiszolgáltatott állapotban marad, az egyébként már korábban a kísértéseiben való elbukások között kiszolgált sátáni hatalomnak. Mit is mondott az ige hirdető? A kísértések elbukásai által kiszolgált sátáni hatalom? Ha valaki velem együtt a korintusi első levélhez lapoz, a harmadik fejezetben Pál apostol egy nagyon-nagyon megdöbbentő kifejezést használ. Azt mondja, nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakó Szentléleknek a temploma? És most hadd idézzek Károli fordítást, engedjék meg nekem. Aki az Isten templomát megrontja, azt megrontja az Isten. A testünkre, ami a Szentlélek temploma, nem lehet kiírni azt, hogy Isten tisztelet vasárnap 10-től 11-ig. Pedig a legtöbben szívesen megtennék. Megvannak ennek az idei, megvannak az órái, és akkor mindenki keressen bennünket a megfelelő templomainkban, mi ott leszünk, kegyesen, szépen fölöltözve, énekelni fogunk, imádkozni fogunk, igehirdetést hallgatunk, és van 6 napunk azt csinálni, amit szeretnénk. Meg hát ugye az Istennek szentelt nap maradék része is tulajdonképpen, és Isten azt mondja, hogy na, álljunk csak meg. Ő nem erre a közösségre vágyik. Amikor azt mondta Sámuel Saulnak, hogy rád száll az Isten lelke, és más emberré leszel, akkor Isten olyan közösséget akart Saullal, amiben Saul újra és újra átéli Istennek a vezetését, irányítását, elfogadja ezt a vezetést, alárendeli magát ennek a vezetésnek, és így vezeti az ő népét, Izraelt. Saul azonban elkezdett játszadozni. Egy kicsi itt, egy kicsi ott, egy kicsi amott, és ez a játszadozás, ez azért nagyon veszélyes, valaki így fogalmazta, talán nem haragszanak, ha néha kölcsönvett gondolatokat mondok el, hogy addig játszottam a bűnnel, míg egyszer csak azt vettem észre, hogy már rég a bűn játszik velem. És hogyha valakinek volt már szenvedélye, bármilyen, akkor tudja nagyon jól, hogy a szenvedély attól szenvedély, hogy az ember egy ideig úgy gondolja, hogy ezt bármikor abba tudom hagyni, bármikor be tudom fejezni, ura vagyok én a helyzetnek, azt egyszer csak kiderül, hogy nem. Már nem tudom megtenni. Már ő irányít, már ő diktál, már más se tudok tenni. És tessenek csak megnézni Saulnak és Sámuelnek az utolsó beszélgetését, ahol folyamatosan azzal szembesülünk, hogy Saul tulajdonképpen kegyes szövegek mögé bújva folyamatosan hazudozik, és megpróbálja a profétát félrevezetni. És akkor kérdez tőle Sámuel valamit, hogy csak nem gondoltad, hogy az Isten előtt egyenrangú az áldozat az engedelmességgel? Az engedetlenség meg olyan, mint a bálványimádás. És ma az Új Szövetség emberei, hányszor nem gondoljuk azt, hogy mi, akik elmondhatjuk magunkról, hogy nekünk aztán volt pünköst, nekünk eljött Isten lelke, minket meglátogatott a mennyből, azaz áldott fuvallat, és át akarta alakítani az életünket. Mi nem számolunk azzal, hogy el is lehet ezt a kapcsolatot veszíteni. Pedig az efézusi gyülekezetnek írt levelet valaki elolvassa, ott akkor a 4. fejezetet tessék megnézni, azt fogja mondani Pál apostol ott a 30. versben, hogy meg ne szomorítsátok az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve. Miért? Mert ha hátralép a Szentlélek, akkor úgy járunk, mint Saul. Ó, Saul kiváló személy lenne ma egy pszichiátriai diagnózisra. És lehetne azt mondani, hogy ja, hát akkor beteg. Hát akkor gyógyszerre van szüksége, semmi másra. És tetszik tudni, az a probléma, hogy igen, de ez a betegség ebben az esetben, és ezzel véletlenül se szeretném azt mondani, hogy minden lelkileg megbetegedett ember ugyanilyen helyzetben van, mert ez egyáltalán nem állná meg a helyét, de ez a betegség onnan indul el, hogy szembefordul valaki az Istennel. Nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor figyelmeztetéseket kap, és akkor egyszer csak azt mondja Isten, hogy akkor elengedem a kezed. Na de ahol nem az élő Isten van jelen, ott vajon ki lehet majd jelen? És ez a lény, aki belül

0: lelkünk ellensége, az összes démonával. Mit akar? Hát a szakmáját fogja gyakorolni. A hazugság atya, ezt mondja róla az Úr Jézus. Azt mondja, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Azt is állítja róla az Úr Jézus, hogy azért jött, hogy öljön, raboljon és pusztítson. Nem fog tudni más tenni, mint ahogy Saul életében is megtörténik ez. Elindul egy ilyen pusztító folyamat. És tessék csak nézni, mi történik. Akkor ezt mondták szolgái Saulnak, látod, Istennek egy rossz szelleme gyötört téged, de a mi urunknak csak szólnia kell, és szolgáit készek keresni egy embert, aki ért a lantpengetéshez, és ha majd Istennek a rossz szelleme megszáll, akkor pengetni fogja a lantot, és jobban leszel. Most itt álljunk meg. Szoktuk mondani még az időjárásra is, hogy a népi megfigyelések, azok komolyan veendők, ugye vannak ilyen kifejezések, hogy ha medár napján esik, akkor 40 napig esik, meg ha Katalin kopog, karácsony lucsog, és azt hiszem sokat tudnák ilyeneket idézni, de azt is tudták az emberek, hogy bizonyos frekvenciák és bizonyos stílusú zene megnyugtatóan hat még a teljesen felhajzott emberre is, és ez igaz. Na de ez egy kezelési forma. Ez nem szabadulás, ez csak a nyugtatónak egy viszonylag kevéssé kemikáliával terhelt formája. De Saul kapva kap az alkalmon, tessék csak hallgatni. Saul így felelt szolgáinak, keressetek hát egy olyan embert, aki jól tud lantot pengetni, és hozzátok hozzá. Akkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta, én láttam a betlehemi isei egyik fiát, aki tud lantot pengetni, derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az Úr. Ez azt jelenti, hogy Dávidon közben eltelt egy pár év, hiszen daliás férfivel nőtt közbe, legalábbis a hírnök elmondása szerint, de még valamit megtudunk, hogy ez a daliás férfivá növekedő Dávid megmaradt egy csendes, alázatos, Isten dicsérő embernek. Ez a lantpengetés ugyanis azt is takarja, hogy Dávid ebben az időben már nyilván fogalmazgatta a maga zsoltárait. Kiváló tehetséget kellett, hogy kapjon. Ha valaki Dávid zsoltárait elolvassa, akkor a megfogalmazások gyönyörűek. Aki eredeti nyelven olvassa a zsoltárokat, az azt is el tudja mondani, hogy a héber költészet szempontjából sem éppen utolsó munkák azok, amiket Dávid ott végrehajt, a költői képek, amiket használ, egészen megdöbbentően szépek, találóak, és a kortársai számára azonnal üzeneteket hordoznak, egyébként mind a mai napig. Tehát azért, ha valaki elkezdi olvasni, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, azonnal repíti a lelkét ki valahova a betlehemi mezőre, de egyszer csak Isten jelenlétében is találja magát, és nagyon tömören, nagyon világosan fogalmazza meg az érzéseket, jó vele együtt imádkozni mind a mai napig. Ezt a Dávidot protezsálja ez a különös ember, és azt is elmondja róla, hogy vele van az Úr. Ez egy nagyon-nagyon fontos rész. Saul azt mondja, hogy akkor hozzátok el. Követeket küldött Saul Isaihoz ezzel az üzenettel. Küld hozzám fiadat Dávidat, aki a juhok mellett van. Isai pedig fogott egy szamarat, arra kenyeret, egy tömlő bort, meg egy kecskekidát rakott, és elküldte fiával Dáviddal Saulnak. Dávid megérkezett Saulhoz, és megállt előtte, ő pedig igen megszerette, és a fegyverhordozója lett, akkor azt az üzenetet küldte Saul Isaihoz, hagyd mellettem Dávidot, mert igen megkedveltem, és valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, pengette a kezével. Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Nagyon nehéz kérdésekkel kell szembenézni. Mert hogy amikor Dávid megérkezett, abban a szempillantásban két király volt egy teremben. Egy leszerepelt király, egy Isten által letett király, meg egy Isten által felkent király. Tessék mondani, királyként milyen lehet lantos szerepébe visszacsúszni? Királyként milyen lehet nagy dicséretekben részesülni, és megkapni a fegyverhordozónak a különleges és ebben az esetben nyilván névleges titulusát. Azt hiszem, hogy akinek esetleg jelentek meg írásai más neve alatt, mert egy olyan időben élt, amikor nem jelenhetett meg az ő nevével egyetlen sor se, és esetleg végighallgatta az engeményeket arról a bizonyos valakiről, akinek milyen gyönyörű írásai, cikkei, könyvei vannak, miközben tudván tudta, hogy az illetőnek semmi köze nincs hozzá, mekkora halázat kellett ezt végig gondolni. Meg elfogadni. Vagy beletörődni. A múltkor, és talán még vannak, akik emlékeznek rá, azt mondtam, hogy Dávid felkenetésével elkezdődött egy iskola. Vissza kellett menni a juhokhoz, hogy a vezetés tudományát ne ember kísérlet közben sajátítsa el, hanem tanulja meg, hogy mit jelent, hogy gondot viselek anyájamról, hogy az ételéről, italáról gondoskodom, hogy védem az ellenségtől, ha kell, akkor az életemet is kockára teszem, hogy be tudjam tölteni a küldetésemet. Ez egy nagyon nehéz szabad egyetem, tessék elhinni. De amikor Saul udvarába kerül Dávid, egy ilyen mi általunk, és pláne egy mai fiatal szemszögéből nézve abszolút értelmezhetetlen és megmagyarázhatatlan és borzalmas, megalázó helyzetbe, hogy lantos leszek a félbolond király mellett, ahogy ma mondanák, akkor az alázat iskolájának egy különös, kiemelt időszaka következik. Hiszen akit lát maga előtt, az egy szellemi roncs. Tessék arra gondolni, hogy Dávid később sokszor azt fogja mondani, hogy nem emelem föl a kezem az Isten felkentje ellen. Dávid ebben a különös helyzetben tanulja, hogy ez az ember mégis valamikor Isten kenetét hordozta magán, és lehet, hogy a személyével rengeteg baj van, de mögötte ott van az az Isten, aki őt rendelte annak idején Izrael királyának. És nem az én ügyem, és nem az én dolgom őt félretenni. Borzasztó nehéz lehetett bizonyos helyzetekben nem azt mondani, hogy na álljunk meg. Hát én tudom, hogy ki vagyok. Meg azt is tudom, hogy te ki vagy. Ehelyett Dávid ajkáról úgy tűnik, hogy szép csendesen szólt a zsoltár. Nem véletlen nem azt mondtam, hogy zengett a zsoltár, mert ebben a helyzetben egy zengő zsoltárnak pont semmi helye nincs a megnyugváshoz. Sokszor elfelejtjük egyébként, hogy az emberi léleknek mekkora szüksége van a csendre, meg azokra a dolgokra, amik segítenek lecsendesülni. A mai világ pörget, nem tudom, észre tetszettek-e venni, pörgetjük az információ áradattal az embereinket, pörgetjük az élelmiszerénkkel, a túlnyomott szénhidráttal, pörgetjük a zenénkkel, pörgetjük a ritmusa mindennel, és ezt nem tudom azt mondani, hogy ez kint van a világban, mert ez bent van a közösségekben is. És az emberi lélek pedig megnyugvásra vágyik. Annak idején a görögök kitaláltak egy nagyon szép szót, azt mondták egy-egy felemelő lelki élményre, egy szép zenére, vagy egy nagyon kifejező, tanulságos irodalmi műnek a végighallgatása vagy megnézésére, hogy katarzist éltünk át. Ez azt jelenti, egy ilyen megtisztuló, felemelő folyamat. Most valami olyasmi történt, amitől jobbnak érzem magam. Az emberi léleknek szüksége van ilyenre. Ezért is mennénk Isten tiszteletre például újra és újra, hogy átéljük az Isten jelenlétében ezt a jobban vagyok, mikor eljöttem, mint mikor oda mentem. Mert Isten jelenlétében voltam. Az ének, az imádság, az ige mind eljutott a szívemig, és Isten megbékéltetett engem. Na valami ilyesmi volt a szerepe Dávidnak. Gyógyítani. Volt itt valami különös kifejezés, mert azt írja a Szentírás, hogy Dávid fogta a lantot, pengette, Saul ilyenkor megkönnyebbült, jobban lett, és a rossz szellem eltávozott tőle. Most erre lehet azt mondani, tudom én nagyon tudományosan is a teológiai irodalomban, ez nyilván úgy fog szerepelni, hogy az akkori kifejezések alapján hát így értékelték, de hát mit sem tudtak a pszichiátriai és a pszichológiai valóságokról. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez nem egészen így van. Saját személyes tapasztalataim is vannak olyanról, hogy démonilag terhelt, fölajzott emberek, hívő emberek közelében lenyugszanak, És valóban, mintha eltávozna ez a lélek. De hát miért ne távozna? Ahol Isten lelke van, ott nem igen van maradása a másik léleknek. Dávidnak gyakorolnia kellett magát abban is, hogy nem hagyom abba félúton. Megvárom, amíg az, akit ilyen furcsa módon rám bízott az Isten, megnyugvásra lel. Nagyon sok mindennen kellene még gondolkozni ennek a történetnek kapcsán. De ne felejtsük el talán eszenciájaképpen ennek a szakasznak. Lehet Isten lelkével élni és szolgálni, akkor megtanítja az embert kitartó munkával, alázatban élni, de elvégezni a szolgálatot, de olyan helyzetet is lehet teremteni, amikor elhagyja az Isten lelke az embert. De ha már az efézusi levelet idéztem az elején, akkor talán jó lesz itt a végén is. Támadj fel, aki aluszol. Serkenj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Amen.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

Erdélyi László. Amikor már csak a pillanat a miénk. Számolom a rohanó éveket, mint utas a kilométereket. Azzal a lényeges különbséggel, hogy én csak a megtett utat ismerem, a jövőt csupán tervezhetem. Ó, hány nagyszabású tervet szültek a gyorsan elsohant évtizedek. Úgy kezdődött, hogy ha majd nagy leszek, közülük több megmaradt reménynek. Az utolsó terv vajon teljesül-e? Közben a mértékegység változott. Ma már nem évekkel számolok, hanem a hónapokat sorolom rövidebb, lassú pályaszakaszon, gyors vonat helyett vicinálison. De jönnek naptáramban hetek, napok, már egyre csak velük játszadozom. Mennyi adatik még, nem tudom, ezért értékük egyre csak nagyobb. Lassan úgy tűnnek, mint ünnepnapok. Már sorakoznak a pillanatok. Ezek az apró, fürge munkások. Mit nekik az évek, évtizedek, a cammogó hónapok és hetek? Hisz belőlük áll az egész élet. Mégis csak most érzékelem igazán, mi nagy értékük van ezeknek a serényi, alázatos közkatonáknak. Hány értékes pillanat megy kárba, mert úgy hisszük, ej, belőlük sok van. Életünk nagy eseményeire csak egy-egy pillanat méretet. Egy pillanat alatt halunk meg. Egy pillanat alatt támadunk fel. Egy pillanat alatt változunk el. Egy pillanat alatt ronthatunk el, vagy tehetünk jóvá mindent örökre. Ezek nagy pillanatai életünknek. De mit ér neked most ez a pillanat? Fedezzük fel a kis pillanatok rendkívüli jelentőségét, mert hidd el, csak ezek számítanak, és nem az évek, évtizedek, hisz pillanatokból áll az egész élet. Amikor itt az utolsó pillanat, és ünnepélyesen tudtodra adja, én vagyok a legvégső a sorban. Az időt tovább nem számlálhatod. A krónikát csendben le kell zárnod. Urunk, add, hogy földi életünknek ebben az utolsó, legnagyobb és legünnepélyesebb pillanatában tisztán világoljon előttünk kegyelmes arcod, ránk sugárzó fénye.

0: Egészségpercek.
1: Érdemes újra felhívni a figyelmet a napsugárzás veszélyeire. Ismert, hogy a túlzott napozás bőrrákhoz vezethet, de talán kevesebbet szoktunk beszélni a napfény szemkárosító hatásáról. Mára már az is bizonyított tény, hogy minél több ultraibolya sugárzás éri a szemünket, annál nagyobb az esélye az egyre gyakoribb úgynevezett időskori sárgafolt elfajulásnak, ami súlyos látásromlással vagy akár vaksággal is járhat. A szakemberek úgy tartják, hogy a betegség kialakulásának annál nagyobb az esélye, minél több napsugárzás érte a szemünket életünk során. Tehát ezt a betegséget nem egy nyár alatt, hanem egy élet alatt lassan apránként lehet összeszedni. Ezért nagyon fontos, hogy már kisgyermekkortól fogva jó minőségű napszemüvegekkel védjük a gyerekek és saját magunk szemevilágának épségét.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve 25. rész. Bölcs hasonlatok gyűjteménye. Ezek is Salamon példabeszédei, amelyeket Ezékiásnak, Júda királyának emberei gyűjtöttek össze. Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. A királyok dicsősége az, hogy a dolgokat kikutatják. Az ég magassága, a föld mélysége és a királyok szíve kikutathatatlan. Távolítsd el az ezüstből a salakot, az ötvös edényt készít belőle. Távolítsd el a bűnöst a király elől, és trónját megerősíti az igazság. Ne tetszelegj a király előtt, és az előkelők helyére ne állj. Mert jobb, ha azt mondják neked, hogy jöjj előbbre, mintha megaláznak egy előkelő előtt, akit magad is látsz. Ne állj ki elhamarkodottan, amikor perelsz, mert mit csinálsz majd a végén, ha ellenfeled megszégyenít? A magad perét pereld ellenfeleddel, de a más titkát ne fedd föl, mert aki hallja, szidalmaz téged, és rágalmazásod nem vonhatod vissza. Mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige. Mint az aranyfüggő és a színarany ékszer, olyan a bölcsfeddés a szófogadó fülnek. Mint hűsítő hóes és aratás idején, olyan a megbízható követ azoknak, akik küldik, mert felüdíti urai lelkét. Felhő és szél eső nélkül, ilyen az, aki meg nem adott ajándékkal dicsekszik. Türelemmel a fejedelmet is rá lehet beszélni, és a szelíd szó a csökönyösséget is megtöri. Ha mézet találsz, egyél, amennyi jól esik, de túl sokat ne egyél, mert kihányod. Ritkán tedd lábadat fele barátod házába, mert megsokalja és meggyűlöl. Pörölj, kard és éles nyíl az olyan ember, aki hamisan tanúskodik fele barátja ellen. Mint a rossz fog és a tántorgó láb, olyan lesz a hűtlenek bizakodása a nyomorúság idején. Mint aki leveti ruháját hideg időben, vagy mint aki ecetet kever lúggal, olyan az, aki a rossz kedvű ember előtt dalol. Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, és ha szomjazik, adj neki vizet, mert parazsat gyűjtesz a fejére, az Úr pedig visszafizeti, amit adtál. Az északi szél esőt szül, a suttogó nyelv pedig haragos arcot. Jobb a háztető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban. Mint hideg víz a tikkadt embernek, olyan a messze földről kapott jó hír. Fölkavart forrás és romlott vízű kút, olyan az igaz, ha a bűnös előtt meginog. Sok mézet enni nem jó, és a nehéz dolgokat kutatni nehéz. Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincsen uralma.

0: Mai szakasz, példabeszédek 25. Örülnék annak, ha a példabeszédek könyve témák szerint lenne rendszerezve. Csodálatos lenne, ha egy helyen tudnánk olvasni mindenről, amit Salamon az igazságosságról, a gonoszságról, a jószívűségről, együttérzésről, a kedvességről, a szeretetről és egyéb témákról mondott. Ha például az igazságosságról szóló mondásai egy helyre lennének csoportosítva, egy pár beszéddel kezdődhetne arról, hogy mit ért azon, hogy az igaz ember olyan bátor, mint az oroszlán. Vagy ha a bűn elkövetéséről lenne egy rész, az tartalmazná például azt, hogy mennyire nem helyes valakinek eltulajdonítani más vagyonát. Ez megkönnyíteni a dolgunkat, amikor valakinek, vagy éppen önnön magunknak lenne szüksége fogódzóra, hogy Salamon bölcsességéről bizonyságot szerezhessünk. Ebben a fejezetben találjuk az egyik legösszefüggőbb gondolatsort. Mindegyik mondás azokról a döntéseinkről szól, amelyek egy mérsékelt, kiegyensúlyozott életet tükröznek, vagy azokról a tetteinkről, amelyekkel valakin segítettünk. Más szóval ez a fejezet arra buzdít, hogy személyes életünk legyen összeszedett, és segítsünk másoknak is okosan szervezett életet élni. Egy útmutató, hogyan kerülhetjük el azt, hogy csak a saját életünkre összpontosítsunk. Az utolsó vers összefoglalja az egész fejezetet. Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma. A legjobb az, ha nem sodródunk semmilyen szélsőségbe. Gyakran a jó dologból is megárthat a sok. Nagyon hasznos, amit a bölcs ebben a fejezetben mond. A mértékletesség legyen az életünk kulcsfontosságú elve. Vezéreljen a kiegyensúlyozottság.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Nincs az emberi sors keserűségei között olyan, amelyet Krisztus meg ne tapasztalt volna. Voltak, akik megvetéssel illették születése miatt, és még gyermekkorában is gonosz suttogásokkal és gúnyos pillantásokkal kellett szembenéznie. Elég lett volna egyetlen türelmetlen szó vagy tekintet, vagy egyetlen helytelen cselekedet testvéreivel szemben, és már is nem lehetett volna ő a tökéletes példa. Így nem valósíthatta volna meg a megváltási tervet. Ha csak egyetlen mentséget is talált volna a bűnre, Sátán győz, és a világ elveszett. Ezért próbálta a kísértő olyan nehézé tenni életét, amilyen nehézé csak tudta, hát ha így bűnre csábíthatja. Azonban neki minden kísértésre egyetlen válasza volt. Megvan írva. Gyakran vádolták gyávasággal, amiért nem vesz részt velük valamilyen tiltott dologban. De válasza ez volt. Megvan írva, az Úrnak félelme az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Voltak, akik keresték társaságát, mert békét éreztek jelenlétében. De sokan elkerülték, mert szeplőtlen élete megfette őket. Fiatal társai arra ösztönözték, hogy hozzájuk hasonlóan cselekedjen. Jézus élénk és vidám volt. Társai élvezték jelenlétét, örömmel fogadták kész javaslatait, de türelmetlenek voltak kétségei miatt, és szűklátókörűnek, szigorú erkölcsűnek mondták. Jézus így felelt. Megvan írva, mi módon őrizheti meg tisztán az ifja az útját, ha nem a te beszéded megtartása által. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzen ellene.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Lelked horgonyai, első rész. Ma éjjel elém állt az Istennek angyala. Azt mondta, ne félj. Apostolok cselekedetei 27. fejezet 23-as verstől a 24-es versig. Miközben Pál valamennyi utitársa pánikba esett a hajó fedélzetén, ő megőrizte nyugalmát. Hogy miért? Három nagy igazságnak köszönhetően, amelyek a lélek horgonyaiként szolgálnak. Olyan igazságok, amelyek révén az életed még a viharban sem lesz ingatag. Vegyük most sorra őket. Az első horgony Isten jelenléte. Pál így szólt a vihar kellős közepén. Ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál! Az élet viharai sohasem rejtenek el bennünket Isten szeme elől. Ha mi nem is látjuk őt, ő lát minket. Ha végtelen távolinak érezzük is, velünk van és vigyáz ránk. Pálhoz egyenesen angyalt küldött, hogy tudassa vele. Veled vagyok, látlak abban a kicsiny hajóban a háborgó földközi tengeren. Isten veled is ott van, abban a viharban, amelyen ma keresztül mész. Ha bizonyosságot szeretnél nyerni jelenléte felől, elmélkedj a következő igéken, és állj rájuk bátran. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő urad. Ézsaiás proféta könyve 54. fejezet 10-es vers. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Mózes első könyve, 28. fejezet, 15-ös vers. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Zsidókhoz írt levél, 13. fejezet, 5-ös vers. Horgonyozd hát le a lelked ma Isten igéjéhez, és ne hagyd, hogy bármi is elmozdítson onnan.

A reformáció története, a fejedelmek tiltakozása, első rész. Az igazság tanítói, amikor az üldözés föllángolt ellenük, megfogadták a Krisztus szavait. Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Máté 10.23. A világosság eljutott mindenhova. A menekülők találtak egy hívogató, kitárt ajtót, és azon a helyen maradva Krisztust prédikálták. Néha a templomban, vagy ha az bezárult előttük, magánházakban, vagy a szabad ég alatt. Templommá szentelődött az a hely, ahol meghallgatták őket. A lendülettel és bizonyossággal prédikált igazság feltartóztathatatlanul terjedt. Hiába kérte a papság, az egyházi és a polgári hatóságok segítségét az eretnekség szétmorzsolásához, hiába folyamodtak bebörtönzéshez, kínzáshoz, tűzhöz és karthoz. A hívők ezrei pecsételték meg vérükkel hitüket, és a munka ment tovább. Az üldözés is az igazság terjedését szolgálta, a fanatizmus pedig, amelyet Sátán az üldözéssel igyekezett párosítani, még nyilvánvalóbbá tette az Isten munkája és a Sátán munkája közti különbséget. A német keresztény fejedelmek tiltakozása az 1529-es Sperri országgyűlésen az egyik legszebb bizonyságtevés volt a reformáció mellett. Ezeknek az embereknek, Isten embereinek a bátorsága, hite és álhatatossága kivívta a gondolkozási és lelkiismereti szabadságot a következő századok számára. Protestálásuk adta meg a megreformált egyház protestáns nevét, elveik pedig a protestantizmus tulajdonképpeni lényegét. Sötét és vészjósló napok köszöntöttek a reformációra. Annak ellenére, hogy a Wormsi Ediktum Luthert törvényen kívül helyezte, tanainak hirdetését, illetve elfogadását megtiltotta, a birodalomban mindeddig a vallási türelem érvényesült. A gondviselő Isten féken tartotta az igazsággal szemben álló erőket. Ötödik Károlynak eltökélt szándéka volt a reformáció szétzúzása, de sokszor, amikor ütésre emelte a kezét, kénytelen volt máshova sújtani. Újra meg újra elkerülhetetlennek látszott, hogy mindazok nyomban elpusztulnak, akik Rómával szembe helyezkedni mertek, de a kritikus pillanatban, a keleti határon megjelent a török hadsereg, vagy a francia király, vagy a császár növekvő hatalmára féltékeny pápa, és háborút indítottak ellene. Így aztán a nemzetek viszálya és kavargása közepette, a reformáció tovább erősödhetett és terjedhetett. Végül is a pápai uralkodók elfojtották gyűlölködésüket, hogy összefogjanak a reformátorok ellen. Az 1526-os Speyeri országgyűlés vallási ügyekben minden államnak szabad kezet adott az általános zsinat idejéig. De mihelyt elmúltak az engedményt kiváltó veszélyek, a császár 1529-ben ismét összehívta az országgyűlést Speyerben, hogy összezúzza az eretnekséget. Rá akarta venni a fejedelmeket arra, lehetőleg békés eszközökkel foglaljanak állást a reformáció ellen. Ha pedig ez nem sikerül, Károly fölkészült rá, hogy erőszakhoz folyamodik. A pápa hívei újjongták. Nagy számban jelentek meg Speyerben, és nyíltan kifejezésre juttatták a reformátorokkal és pártfogóikkal szembeni gyűlöletüket.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áitat címe, az Isten jó tetszésének jele. A mai ige Jakab levele első fejezet 12. verse. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállt a próbát, elnyeri az élet koronáját, melyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Gondolatok az igéről. Igen, boldog, még a kísértés ideje alatt is. Ezt azonban csak az veszi észre, akinek mennyei gyógyítóírral kenték meg a szemét. De el kell tűrni a kísértést mégpedig úgy, hogy közben nem lázadozik Isten ellen, sem a jó útról nem tér le. Áldott az az ember, aki már átment a tűzön, és a tűz nem emésztette meg, mint a pejvát. Mikor a próbatételnek vége, jön Isten jó tetszésének jele, az élet koszorúja. Ez annyi, mintha az Úr azt mondaná, hagyjátok élni, mert megmérettetett a mérlegen, és nem találtatott könnyűnek. A jutalma élet, mégpedig nem csupán létezés, hanem szent, boldog, igazi élet, Isten velünk való szándékának a megvalósulása. Már most egy magasabb rendű lelki élet és öröm koszorúzza majd azokat, akik győzelmesen mentek át a legnagyobb kísértéseken is. Az Úr azoknak ígéri az élet koszorúját, akik őt szeretik. A kísértések tüzében ugyanis csak az Urat szeretők tudnak megállni, a többiek elsüllyednek, elkeserednek vagy visszatérnek a világba. Szereted őt igazán mélyen és teljesen? Ha igen, akkor szeretetet próbatétel alá fog kerülni, de ne félj, nem sodor el a próbák legmélyebb árja sem. Isten táplálja a te szeretetedet és az enyémet is mindvégig. A keresztény egység napja. A keresztény egység napját 1996. szeptember óta tartják az 1000 éves fennállását ünneplő pannonhalmi főapátságban, szeptember 14-én. Az első eseményen képviseltette magát a grúz, a román, a szerb, az orosz, a magyar ortodox egyház, és jelen voltak a magyar katolikus, református és evangélikus egyház vezetői is. A különböző országokból érkezett, különböző felekezetek hívőiből álló zarándokok, hívők, papok és püspökök ökumenikus istentiszteleten vettek részt. A célkitűzés, hogy különböző vallási felekezetek és nemzetek egységként, mint Krisztus hívők közösségeként lépjenek fel. Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyháza képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, melynek tagja Steinbach József, dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának elnöke és Fischl Vilmos evangélikus lelkész a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és a koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozón vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Hétfőn szakadozik a felhőzet, de több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi a szél mellett 17-25 fokunk van. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: A mai estének a római levél a középponti kérdése és a témája, és hát a római levélhez nagy alázattal kell mindenkinek közelednie, hiszen egy olyan könyvről, egy olyan levélről van szó az Új Szövetségen belül, amelyet eléggé méltatni és eléggé magasra helyezni egy képzeletbeli mércén nem lehet. Tehát a római levél az, amely az Új Szövetség iratai közül, hogy úgy mondjam, a teológia történet teljes egybehangzó véleménye szerint a legfontosabb iratok közé tartozik, meghatározza azt, amilyen szemmel az ember ezek után, ha megismerte, olvassa és megismeri a római levelet, utána az egész Új Szövetséget, ahogyan olvassa, ezt meghatározza ez a levél. Sőt, ugye a reformátorok azt mondták, hogy elsősorban Luthernak volt ez a véleménye, hogy az egész Ószövetséget, magyarul az Ó és Új Szövetséget, a teljes Szentírást a római levél szemüvegén keresztül, vagy azon a mércén keresztül, azzal a mércével kell olvasni, amelyet ebből a levélből az ember megért. Nyilvánvalóan innentől kezdve kulcskérdés az, hogy az ember megérti-e ezt a levelet. Tehát azért ez egy elég nagy felelősséget helyez az ember vállára, ha ilyeneket hall, hogy a római levél megértése és helyes értelmezés az ennyire fontos a Szentírás teljes értékeléséhez és megértéséhez. Ebben a tulajdonképpen teológia történeti értékelésben azt kell, hogy mondjam, hogy személyemben is és személyes történetemben is csatlakozni tudok, mert én magam is azért kezdtem el a római levéllel foglalkozni, és olvasni ezt a levelet, és különösen kutatni, mert az volt az érzésem, azután, hogy elvégeztem az 5 év teológiai tanulmányait, hogy nem igazán értem ezt a levelet. Tehát nagyon sok olyan irata volt az Új Szövetségnek, az Ószövetségnek, amit úgy gondoltam, hogy hát világos a jelentése a számomra, az evangéliumok, vagy a történeti könyvek, vagy akár a bölcsesség irodalom is az Ószövetségből, nem leértékelve ezeket, hanem azt mondva, hogy ezeknek a jelentése sokszor világos. Még Pálnak is vannak olyan levelei, mondjuk egy tesszalonikai levél, az első vagy a második akár, vagy még a Galata levél is, ami azt gondolom, hogy egy olyan világos helyzetben szólal meg, hogy az ember tud hozzájuk kapcsolódni, és el tudja helyezni azonnal, és azt mondja, hogy ez egy ilyen környezetben szólal meg az apostol, és ilyen intelmeket akar átadni ennek a közösségnek. A római levél esetében számomra az első pillanatok ez nagyon titokzatos volt, és maga a levélnek a szövege is, az érvelése, a mondatfűzése, a témák, amelyeket felvetett, nekem nagyon sok kihívást jelentettek, és talán ezért is fordultam ebbe az irányba, úgyhogy ilyen személyes vallomással hadd kezdjem ezt, hogy igazán én úgy kezdtem ezt a levelet olvasni, mint egy szenvedélyes olvasó, aki érteni szeretné, jobban érteni szeretné ezt a levelet, és ezt a kétségbeesésemet egyre csak fokozta ugye az, hogy olvastam ilyen véleményeket, hogyha ezt az ember nem érti ezt a levelet, akkor az egész Szentírás ugye zárva marad előtte. Úgyhogy ez egy nagy kaland volt, és a mai napig is az Isten szent lelkének a csodálatos műve az én életemben is, hogy ennek a levélnek egy-egy mondata megvilágosodik az emberben, vagy újra megvilágosodik, vagy egy kicsit más fénybe kerül. Ezt a bevezetőt lezárva, hadd kezdjem azzal, hogy ez a levél egy különös helyet tölt be a páli levelek között is, olyan szempontból, hogy Pál életútjában, egy kritikus pillanatban írta meg ezt a levelet. Mondhatnánk ezt, hogy elég sok ilyen kritikus pillanat volt Pál életében, hogyha az apostolok cselekedeteiben végigkövetjük az ő életét. Konfliktusok és nagyon sok kalandos történet közepette születtek meg az ő levelei, de a római levél az ezek között is kiemelkedik, mert egy olyan pillanatban írta meg Pál, amikor az egész földközi tengernek a keleti medencében folytatott missziói munkája egy fordulóponthoz ért. Tehát lezárta azt a munkát, amit eddig végzett, elsősorban a kis-ázsiai és akhájai, görögországi gyülekezetek között. És egy hosszú, több éven keresztül, majd egy évtizeden keresztül zajló gyűjtés, amelyet ő azért folytatott, hogy a jeruzsálemi első keresztény gyülekezet ínséget szenvedő testvéreinek elvigye ezt az ajándékot, amelyet az ő saját alapítású gyülekezeteiben gyűjtött. Tulajdonképpen egy jótékonysági adomány volt ez. Ezt is a levél megírása előtti időszakban zárta le, és készen állt ez az adomány arra, hogy ő elvigye ezt Jeruzsálembe. És ebben a várakozásban, ugye télen az ókori világban nem hajóztak az emberek, érthető módon, ugye kiszámíthatatlan volt a tenger, meg a szélviszonyok, és hát hideg volt, és ezért ő a telet Korintusban töltötte, és tulajdonképpen ez 56 és 57 telére teszik a kutatók ennek a levélnek a megírását, amely telet ő ott töltötte a korintusi gyülekezet vendégszeretetét élvezve, és hát ez alatt a hosszú 3-4 hónap vagy 5 hónapos téli időszak alatt született meg a római levél. És a levélben látjuk majd, hogy számos ponton reflektál ő erre a helyzetre, hogy lezárta a missziót, egy sor harcot megvívott, és ezeket a harcokat úgy látja, mint amelyek tulajdonképpen megmagyarázzák azokat a konfliktusokat, amelyekkel a római gyülekezet is küzd. Tehát ő ugyan nem járt a római gyülekezetben korábban, de nagyon sok ismerőse volt a római gyülekezetben, ezt a 16. fejezete a levélnek bizonyítja, hogy mennyi embert ismer Rómában, és nagyon jó kommunikációs útvonalak voltak a római birodalomban, ennek megfelelően feltehetőleg nagyon jól ismerte, hogy mi folyik a gyülekezetben. A barátaival folytatott személyes levélváltásain keresztül, ismerősök elbeszélése alapján nagyon jól tudta, hogy mi történik ebben a gyülekezetben, amelyet ő már nagyon régóta szeretett volna meglátogatni, de nem volt egészen eddig alkalma ezt megtenni. És mivel azt látja, hogy azok a küzdelmek, amelyeket ez a gyülekezet megvívni kényszerül, azokban ő neki lenne használható tanácsa. És ezért írja meg tulajdonképpen ezt a levelet. Ez az én meggyőződésem. Nagyon sok kutató, sokféle szándékot feltételez a levél mögött, és valóban maga a római levél is tartalmaz pár olyan utalást, amelyek mind-mind elegendők arra, hogy megmagyarázzák, megindokolják, hogy az apostol miért írta meg ezt a levelet. De én azt gondolom, hogy a legdöntőbb indok az ez az életrajzi helyzete Pál apostolnak, hogy szeretne a missziójának a lezárásaként elmenni Jeruzsálembe, átadni ezt az ajándékot a jeruzsálemi gyülekezetnek, és ebben a helyzetben ő fél ettől az utazástól. Aki az apostolok cselekedeteit ismeri, és Pál apostol küzdelmeit a jeruzsálemi, nem a gyülekezettel, hanem a gyülekezet környezetével tulajdonképpen, azzal a forrongó, a zsidó háború, a 70-ben ugye lezáruló zsidó háború felé menő Jeruzsálemmel, amely minden és mindenki iránt türelmetlen volt, aki a pogányokkal kapcsolatban bármiféle toleranciát emlegetett. És ugye alapvetően ez a római megszállás miatt lehetett így Jeruzsálemben, hogy készültek lélekben tulajdonképpen a háborúra, és egyre türelmetlenebbek voltak mindennel, ami nem szintiszta zsidó, és ami a tisztasági törvényekkel, vagy bármi mással szembe megy. És Pál apostol egész személyisége, ismerjük az ő elhívását, az ő megtérését, őt a népek apostolává hívta el az feltámadott Úr Jézus, és ezért ő ezt a misszióját ugye végezve folyamatosan provokációnak számított, bármikor jelent meg Jeruzsálemben, állandóan az ellenségei támadtak rá, nem utolsó sorban a saját farizeus kollégái, akik közül ugye ő megtért és elfogadta az Úr Jézust urának. Tehát ő neki ez a konfliktusos viszonya megvolt Jeruzsálemmel, és ezért ettől a látogatástól, amelyre készült, miközben írta ezt a levelet, nagyon félt. És ha a levél végét, a 15. részt olvassuk, akkor ő annak a végét, akkor ő kéri is ott a római testvéreket, hogy imádkozzanak érte. Azért, hogy ez az ajándék, ez jó fogadtatásra találjon a jeruzsálemi gyülekezetben, és megmeneküljön a hitetlenektől Júdeában. Ez alatt a hitetlenek alatt nyilván azokat értette, akik a Krisztus egyházának az ellenségei. Most ilyen körülmények között született meg ez a levél, és hogy mi lehetett az a konfliktus, amely miatt ő úgy gondolta, hogy neki vannak olyan tapasztalatai ebben a missziói munkában, amiket mások tudnak Rómában kamatoztatni, vagy tudnak felhasználni. Hát erre nézve csak közvetett adataink vannak, és nagyon sok esetben találgatnunk kell, de maga a levél is utal erre, illetve a kortörténeti vizsgálata annak az időszaknak, amely az első keresztjének, római keresztjéneknek az életét vizsgálja.

átadható-e a nem zsidóknak? Ez egy óriási nagy kérdés volt, és ebben tulajdonképpen az Úristen szent lelke volt az, az abcsel, az apostolok cselekedetei szerint, ami lépésről lépésre vezette az egyházat annak a felismerésében, hogy igenis a pogányoknak is adatott az evangélium, és a pogányoknak is van útja a megtéréshez. Ez egyáltalán nem volt egy evidencia. Még ugye Jézus ige hirdetése sem teljesen egyértelmű ebben a kérdésben. Ő természetesen mondott olyanokat, amelyeket érthetünk úgy, hogy ő mindenkihez elküldetett, de azt is mondta, hogy ő elsősorban ugye Izrael törzseihez küldetett el, és ugye amikor a szirofönicai asszonyjal beszélt, akkor elég durva képet a kutyának és az asztalról lehullott morzsáknak a képét használta arra nézve, hogy a nem zsidóknak ugye mennyire van részük az Isten országának dolgaiban. Tehát ez egy tanulási folyamat volt az egyház számára, és ebben Pál egy nagyon nagy tanító volt, akit maga Krisztus tanított meg arra, hogy igenis menjen el, és tanítsa meg az Isten országának a dolgait a hitetlen pogányok között is. Tehát a római gyülekezetben is ez egy nagy probléma volt, mégpedig egy olyan érdekes módon, hogy a római kereszténység kezdeteit azt nem ismerjük. Legendák vannak erre nézve, találgatások vannak erre nézve. Talán a legvalószínűbb az ugye magának az abcselnek az a kijelentése, hogy a pünkösdi zarándokok között, akik ott voltak Jeruzsálemben, voltak rómaiak is. És feltehetjük, hogy ezek a római zsidók, akik ott voltak pünköstkor Jeruzsálemben, és megtértek, hallották az evangéliumot, és megtértek, ők visszatérve Rómába vitték az evangéliumot, és nyilván ennek az evangéliuma az Pétertől és a jeruzsálemi apostoloktól eredő evangélium volt, amely nem olyan formában beszélt még a pogányok megtéréséről, ahogyan azt Pál tanította. Tehát alapvetően egy zsidó néphez szóló evangélium lehetett. És aztán később történt az a dolog, hogy 49-ben ugye Claudius császár, ezt tudjuk történeti feljegyzésekből, kitiltotta a zsidókat Rómából, mégpedig egyesek szerint azért tiltotta ki őket, mert egy bizonyos Krestus miatt lázongani kezdtek. És ugye a történészek joggal gyanítják azt, hogy ez a Krestus, amelyre Svetonius római történetíró utal, az valószínűleg Krisztus nevének egy félrehallása, vagy egy latinosan ejtése lehetett, és a valódi ok, ami miatt a zsidók Rómában lázongtak, ahogy Svetonius mondta, az evangélium elfogadása, vagy elutasítása körül kirobbant vita lehetett. Aminek eredményeként a zsidókat kiűzték Rómából, egyébként nem először, tehát többször csináltak már ilyet a császárok, Tiberius is korábban csinált ilyet. És ennek eredményeként a római kereszténység, ez a szinte éppen csak megszületett római kereszténység zsidók nélkül maradt. És ugye ott maradtak az a néhány kevés pogány keresztjén, aki addigra esetleg az evangéliummal szimpatizált, és ők kezdték a házi gyülekezeteket építgetni. És aztán, amikor Claudius császár meghalt, és Nero császár 54-ben hatalomra került, akkor megszüntették ezt a rendeletet, és kezdtek visszatelepülni a zsidók, és kezdtek visszatelepülni a zsidó keresztények is. És kialakult egy olyan helyzet, hogy addigra, ez alatt a 2-3 év alatt, a római kereszténység az alapvetően egy pogány többségű kereszténység lett, és ide illeszkedtek, vagy akartak volna visszailleszkedni a zsidó keresztjének. És ezt találták rendkívül nehéznek, ugyanis hát ezután, hogy ki lettek tiltva Rómából, ugye megszűntek a különböző infrastruktúrális feltételek. Ugye a zsidó embernek bizonyos dolgokra szüksége van ahhoz, hogy rituálisan tiszta életet élhessen, a hentesektől kezdve a különböző boltosokon át minden. Ezek nem álltak egy hosszú ideig rendelkezésre, és óriási nagy konfliktus alakult ki a keresztény közösségben azzal kapcsolatban, hogy addigra már volt híre annak, hogy Pál mit tanít. Hogy tulajdonképpen, ha valaki Krisztusban van, akkor a törvény az már számára nem üdvösség kérdése. És ezen felbátorodva feltehetőleg ezek a pogány keresztény testvérek Rómában azt mondták, hogy

0: a zsidó keresztény, frissen visszatért zsidó keresztény testvéreiknek, hogy hát ne csináljatok már ebből olyan nagy gondot, hogy nektek itt, hogy oldódik meg a rituális törvény betartása, hát Krisztusban legyetek már ettől szabadok. Látjátok, hogy mi is szabadok vagyunk. Természetesen ez nem volt ilyen egyszerű, a zsidó keresztény testvérek pedig föl voltak ezen háborodva, hogy amíg ők nem voltak odahaza, addig átalakult a hit ezek szerint, mert számukra pedig a legtermészetesebb az volt, hogy igenis a mózesi törvényeket tökéletesen be kell tartani. Krisztus nem a mózesi törvények alól szabadított föl, hanem azokat beteljesíteni jött, tehát egy zsidó embernek az ugyanúgy érvényes továbbra is. Most ez lehetett az alapkonfliktus, amelyet Pál nagyon jól ismert, mert ő egy kicsit más felosztásban, a jeruzsálemi felosztásban nagyon jól ismerte ezt. Ott ugyanis a jeruzsálemi keresztjének voltak azok, az első gyülekezet, amelyik egy ideig hallani sem akart arról, hogy a pogányokat befogadják. Tehát tulajdonképpen egy inverz helyzetet ő már nagyon jól ismert, ahol a zsidóság nem akarta befogadni a pogányokat, a pogányokból betérő keresztjéneket. Itt pedig Rómában egy ellentétes helyzet volt, itt az erőfölényben a pogány keresztjének voltak tulajdonképpen, és az ő számukra volt az kérdés, hogy most akkor ezt hogy oldják meg ennek a kisebbségnek, ennek a zsidó kisebbségnek a keresztjén hit gyakorlatát. És ezért gondolta azt teljes joggal Pál, hogy ő igenis ebben a kérdésben nagyon jól tudna eligazítást adni nekik. Nagyon tisztelettel kezelte ő a római keresztjéneket, de azt is mondja nekik, és ugye erre utal is, hogy meg tudnátok ti magatok is ezt oldani, de azért kicsit félve ugyan, de hadd tanítsalak ezzel, ebben a dologban benneteket. A levél kezdetén és a végén erre történik utalás. Nos, hát egy kicsit messziről nekifutva a levél szituációjának, azt hiszem, hogy ez az a pont, ahol a legfontosabb kérdéseket, amelyeket a levél tárgyal, új hegyre kellene vennünk. És azért is, azt hiszem, mert ahogy említettem, a levél egy bonyolult levél. A római levél egy nagyon, nagyon komoly és nehéz érveléssel bíró levél. És ez részben a témából fakad, hogy egy ilyen helyzetben próbál Pál eligazítást adni egy olyan közösségnek, amelyet nem ismer, amit kioktatni nem akar, ismeretlenül nyilvánvalóan, amely közösséghez, és ez egy másik szempont a levél megírásában, szeretne hamarosan elmenni. Ráadásul nem csak szeretne elmenni, hanem szeretne tőlük segítséget kérni ahhoz, hogy aztán a misszióját, amit keleten lezárt, azt folytathassa nyugaton, ugye Hispániába szeretne menni, tehát úgy gondolja, hogy ez erre a római gyülekezet tud ebben segíteni neki. És ilyen helyzetben, és ráadásul ugye ez a gyülekezet még a birodalom fővárosában van, a legközpontibb helyen, nagyon-nagyon szoros kapcsolatokkal Jeruzsálemmel, ezt tudjuk szintén történészektől, hogy nagyon komoly kulturális és vallási közösség volt Róma és Jeruzsálem zsidó közösségei között. Tehát Pál nagyon óvatosan, de határozottan szeretne tanítani ebben a kérdésben. Mégpedig úgy szeretne tanítani, hogy azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy ő olyan helyeken nem szokott evangelizálni, ahol más már lefektette az alapokat. Ugye azt mondja, hogy nehogy más alapot, más alapra építsen, amit ő adott volna. És nyilvánvalóan a római kereszténység már ekkor több évtizedes múltra tekint vissza, tehát ő nagyon óvatosan, nagyon tisztelettel, de nagy szeretettel szeretne tanítani ezekben a kérdésekben. Milyen kérdésekben? Itt kell, hogy belekezdjünk a levélbe. Én azt az utat választanám, hogy néhány verset minden nagy témánál felolvasnék. Ezek nem biztos, hogy mindenhol elegendőek lesznek ez az egy-két vers ahhoz, hogy teljes mélységében a kérdést értsük, de mindenképpen jobb lenne, mintha teljesen a római levél szövegétől függetlenül csak beszélnék arról, hogy feltételez, hogy mindenki ismeri a levél teljes szövegét. A megszólítás nagyon érdekes, és abból hadd emeljek ki két verset, az 5. és 6. verset, és mielőtt ezt megteszem, egy ugye szolgálati közlemény, hogy én a protestáns újfordítású Bibliát használom, tehát ebből fogom felolvasni a verseket. Aki a Károli Biblia szerint olvassa, az is szerintem föl fogja ismerni, tehát nem lesznek ilyen értelemben gondok. De bármilyen elfogadott fordítást lehet követni, fordításban lehet követni az olvasást. Tehát az első rész 5. versétől olvasom. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Ez a megszólításnak, a címzésnek egy központi eleme, amelyben ugye látjuk azt, hogy ő a megszólításban Jézus Krisztusról beszél, tehát egy nagyon rövid ősi keresztény hitvallás formulát idéz, amelyben elmondja, hogy kicsoda Jézus Krisztus, akiről ő beszél, és akivel kapcsolatban ő elhívást kapott, mint apostol, hogy a népek között kegyelmet és apostolságot kapott, hogy a népek között hitre és engedelmességre hívjon föl mindenkit. Ez az ő apostoli megbízatása, és ezzel tulajdonképpen legitimálja a maga fellépését. Ő a népek apostola. A népek apostola, akik közé tartoztok ti is, mondja a rómaiaknak. Tehát itt van tulajdonképpen a levél címzésében a jogosultság bejelentése. Ő tulajdonképpen a rómaiak apostola is ebben az értelemben, és ezzel a levéllel ő Jézus Krisztusról szeretne nekik beszélni. És mégpedig nem úgy, mint egy önjelölt prókátor, hanem olyan apostol, akit a Jézus Krisztus kegyelme hívott el arra, hogy ezt a tanítást, ezt megtegye. A következő szakaszban, amit én a 8-tól 17. versig kalibrálok, Pál megindokolja, hogy miért nem jött el eddig Rómában, és miért késlekedett, holott annyira szeretné már látni régóta a gyülekezetet. És azt is megmondja, hogy ebben a levélben, ugye azt már előrevetítette, hogy Jézus Krisztus lesz a középponti téma és személy, akiről beszélne, de a közelebbi témát itt a második egységben megmondja, ezt pedig a 16. és 17. nagyon híres versek, a római levél nyitó szakasza, amelyet úgy szoktunk mondani, hogy a levél tárgya. Ebben határozza meg a Pál közelebbről, hogy miről szeretne beszélni. Így szól, hogy nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ez egy nagyon összetett és nagyon sűrű két vers, amelyben előfordul minden olyan téma, ami a római levelet jellemzi a későbbiekben. Ugyanis azt mondja, hogy ő az evangéliumot hirdeti, és ezt az evangéliumot ő nem szégyelli, ami azt jelenti, hogy kész érte mindenféle hátratételt és szenvedést elviselni, és azt a maga tisztaságában hirdeti. Tehát nem engedi, hogy kompromitálódjon az evangélium, hanem úgy hirdeti azt, ahogyan az szól, független attól, hogy hogyan fogják azt fogadni. És ezt azért teszi, mert ez Istennek az ereje, amely minden emberhez szól, és ezért fontos, hogy ő nem engedi kompromitálni az evangéliumot, hogy a hallgatóságtól nem teszi függővé, hogy hogyan beszél erről, vagy hogy mit mond erről az evangéliumról, mert minden hívőnek az üdvösségét ez az evangélium munkája, zsidónak és görögnek is, elsőként zsidónak, azután görögnek. Ugye ezzel a kitétellel ő jelzi már előre, hogy itt van egy etnikai feszültség közöttetek, és ő ebben az etnikai feszültségben a zsidóság elsőségét azt határozottan állítja. És mindenben, amit majd később Pál tanítani fog ebben a levélben, a zsidóság üttörténeti elsőségéről szót fog ejteni. És a másik, amit itt meg kell említeni, hogy az evangéliumban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki. Ráadásul hitből hitbe. Most az Isten igazsága a római levélnek egy központi kérdése. Tegyük hozzá az egész Szentírásnak a központi kérdése, az Isten igazsága, és hogy a protestantizmus ezt a levelet, a Galata levéllel együtt olyan a reformációban olyan döntően fontos levélnek érezte, az részben emiatt van, vagy legfőképpen emiatt van, az igazság kérdésének a szerepeltetése miatt. Ugyanis az ember alapvetően ugye a Szentírás leírása szerint, és a Szentírás antropológiája, vagy emberismerete szerint az ember alapvetően bűnös. Ugye a bűneset óta bűnösök vagyunk. Isten pedig igaz. És ez egy olyan feszültség, ami mint egy antik görög drámában mindig van egy konfliktus. A Bibliában ez a konfliktus, hogy az Isten szent és igaz, mi pedig bűnösök vagyunk, és elszakadtunk az Istentől. És minden, amit Isten tesz az emberrel, azt ennek a konfliktusnak a megoldására, feloldására teszi. Hát Isten oldja föl ezt a konfliktust, mi nem tudjuk. És ez az Isten igazsága az, amiről Pál akar beszélni, ez hitből hitbe nyilatkoztatik ki az evangéliumból. Vagyis az Isten igazságának és az ember bűnösségének a kérdését, azt a hit oldja fel. Már ezt is előrevetíti Pál, ezt ki fogja fejteni a levélben, de már itt Dióhéjban megtaláljuk ezt. És aztán innen jön egy nagyon érdekes evangelizációs technika tulajdonképpen, az első rész 18. versétől, amely tulajdonképpen az is, aki ismeri a protestáns egyházak evangelizációját, az tulajdonképpen fölismeri, hogy mi így hirdetjük az evangéliumot, ahogy Pál hirdeti. Ugyanis Pál, ráadásul ahogyan a római levélben hirdeti, ugyanis ő elkezd arról beszélni, hogy miért van szükség az evangéliumra. Miért volt szükség arra, hogy Jézus Krisztus eljöjjön ebbe a világba, hogy meghaljon és feltámadjon. Ezt meg kell magyarázni, hogy erre miért van szükség. És ennek a kiinduló pontja az, hogy az ember az bűnös, ugye, amire már utaltam az Isten igazsága kapcsán. És a római levél elején egy döbbenetes képet fest Pál arról, hogy az ember hogyan szakadt el Istentől. Hogy Isten adott az embernek lehetőséget és képességet arra, hogy Istenben felismerje az ő teremtőjét. Az ember pedig úgy döntött, és ez egy akarati döntés volt, hogy nem kér az Istenből. És mikor ezt a döntést meghozta, akkor Isten azt engedte, hogy ezt a döntést az ember megtegye. Mert annyira szereti az embert, az Isten, hogy nem akar kényszeríteni semmit. Még a szeretetét sem akarja az emberre rákényszeríteni. És ezért Isten engedte, hogy az ember, nyilván itt egyfajta irodalmi nyelven fogalmazva, itt egy mitológiai keretet ad meg Pál, és nem kell megijedni a szótól, ez a magyarázati keretet jelenti, hogy ez a bűnesetnél történt meg, ez a nemetmondás. De Pál arra többször utal, hogy ez a nemetmondás az ember életében megtörténik nagyon sokszor. Tehát az, amit Ádám és Éva megtett az Éden kertjébe, azt mi is megtesszük folyamatosan. Tehát jellemző ránk ez a nemetmondás. És Pál ezt gyönyörűen leírja, és nagyon szemléletes képekkel, hogy mit jelent az, hogy Isten engedi az embert elindulni ezen az úton, amelyen saját magának alakít ki egy Isten képet. Saját magát kezdi el imádni, illetve jobb híján alkot különböző képeket, szobrokat, és elkezdi a különböző teremtményeket imádni, ahelyett, hogy ugye Istennek igazat adott volna, és mint teremtőt imádta volna. Döbbenetes képeket rajzol Pál, ugye ő egy jó zsidó ember, és mint jó zsidó ember, ő a pogányokat alapvetően bálványimádóknak látja. Tehát ha egy zsidó embert annak idején megkérdeztek volna, hogy kik a pogányok, azt mondja, hogy azok, akik bálványt imádnak az igaz Isten helyett. És Pál ebbe az irányba megy, hogy leírja az egész pogányvilágot, amelyet a leginkább a bálványimádás jellemez. És ehhez a bálványimádáshoz köt minden bűnt, ami tulajdonképpen a világban, a pogányvilágban előfordul. Most nem térek ki a legrészletesebb dolgokra, ugye például a homoszexualitásnak a kérdése is itt jelenik meg a leginkább, és ez is külön előadást megérne, hogy Pál mit gondol erről, és hogy ez mennyire releváns téma ma, azt talán nem kell senkinek mondani, hogy a kereszténység és a homoszexualitás kérdése, de most hagyjuk itt abban, hogy Pál az egész Istentől elszakadó emberiség kontextusában szemlél minden ilyen kérdést, és még mielőtt egy képzeletbeli zsidó olvasója, vagy ugye hallgatója, hiszen ezt a levelet Pál arra szánta, hogy elvigye Fébé a római gyülekezetbe, és ott felolvassa, tehát itt hallgatókról, olvasókról vegyesen beszélhetünk, ókori kontextusban inkább hallgatókról, mi pedig olvasói vagyunk a levélnek inkább. Tehát azt mondja Pál, hogy mielőtt nagyon elkezdenének a zsidó származású olvasók örülni és hátradőlni, hogy na most itt Pál jól megmondja a pogány világnak tényleg, hogy ők mennyire bűnösök, a második részben áttér a zsidó testvérekre, és azt mondja, hogy ti, akik olyan önigazultan néztek ezekre a pogányokra, most nézzetek jobban magatokba, hogy ti vajon jobbak vagytok-e. És ugye itt két olyan verset szeretnék idézni, ami ebben eligazító. Az egyik, a második rész első verse. Ezért nincs mentségette ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazokat cselekszed, miközben ítélkezel. Tehát itt már figyelmezteti azt, aki nagyon, azt az lelkes olvasót, aki vele elindult ezen az úton, hogy szidja a pogány világot, hogy ne ítélkezzünk. És a másik, amit pedig a 12. versben mond, az pedig az, hogy akik a törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el. Akik a törvény ismeretében vétkeznek, azok pedig a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Tehát nincs különbség abban a kérdésben, hogy valaki úgy vétkezik Isten ellen, hogy a törvény alapján áll, és azt nem tartja be, vagy úgy vétkezik, hogy nem is ismeri a törvényt. A végeredmény ugyanaz, hogy az Isten ítélete sújtja az embereket. És tulajdonképpen innentől egy kisebb fajta, úgy mondják a Biblia tudósok, hogy egy diatribét, egy ilyen filozófiai vitát indít a képzeletbeli zsidó olvasóval, vagy rabbival, aki azt Pál úgy feltételezi, hogy védi a törvényt. És azt mondja, hogy a zsidók igenis Isten szemében jobbak, hiszen megkaptuk a törvényt, és mi azt betartjuk. És Pál amellett érvel, hogy ha csak egy valaki egyetlen törvényt nem tartott be tökéletesen, akkor a mózesi törvény tökéletesség igénye miatt akkor az egész törvényt nem tartotta be. Akkor tulajdonképpen onnantól kezdve nincs morális alapja, hogy elítélje azt, aki a törvényt nem is ismerve erkölcstelen. Tulajdonképpen ószövetségi idézetekkel, aztán a harmadik részre térünk már, az ószövetségi idézeteket sorakoztat azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen az emberek azok bűnösök, Isten pedig igaz. Ez az alapfelállás, ez az, amit ő próbált pogányok és zsidók kontextusában eddig bizonyítani. Most hoz egy sor ószövetségi idézetet, elsősorban a Zsoltárokból, amelyek ezt bizonyítják. Ugye nincs igaz egy sem, nincs aki értse, nincs aki keresse Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, nincs aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, stb. Itt a harmadik rész 10. versétől olvastam, egy sor ószövetségi idézetet hoz, amellyel bizonyítja azt, hogy az ember önmagában döntött és elhagyta Istent, és bűnös. Igen ám, de akkor mi a teendő és mi a megoldás? És itt a harmadik rész 20.-21. versében Pál rátér a megoldásra arra, hogy Isten ezt a helyzetet föl akarta oldani, és ezért elküldte a fiát. Mégpedig azért küldte el a fiát, mert szereti a pogányokat is, szereti a zsidókat is, a zsidók pedig a törvényen keresztül nem tudtak üdvözülni, és ezért elküldte az ő fiát, hogy megbékítse magával, ő önmagával ezt a bűnös emberiséget. És tulajdonképpen azt mondja, hogy Istennek az igazsága, ami annyira inkompatibilis az ember bűnösségével, az Jézus Krisztusban jelent meg. Tehát Jézus Krisztusban Isten igazsága megjelent a Földön. És tulajdonképpen itt már hoz olyan gondolatot, hogy Jézus Krisztus a tulajdonképpen a hit törvényét hozta el, vagy a szeretet törvényét, vagy Krisztus törvényét, tehát tulajdonképpen a törvény korszakát nem eltüntetjük Jézus Krisztus megjelenésével, hanem beteljesíti, ahogy a Jézus is mondta ugye a hegyi beszédben, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. És ezt magyarázza Pál is, és ahhoz, hogy ezt megértesse, szüksége van egy nagy bibliai bizonyításra, ez pedig a negyedik résznek a témája. Mégpedig, ha eddig nem sikerült volna ugye bebizonyítani ezt a tételt, tudnélik, hogy az emberek bűnösök, Isten pedig igaz, és Isten elküldte Jézus Krisztust, hogy a benne való hit által mi megmeneküljünk, és Istennel kibéküljünk, akkor most hoz egy példát, és azt mondja, hogy elsősorban még mindig a zsidó hallgatósághoz beszélve, ugye gondoljatok Ábrahámra. A zsidó embernek Ábrahám az olyan, mint, hát nem is tudom, magyar példát mit tudok hozni, Szent István, de annál sokkal több. Tehát a zsidó identitás meghatározója Ábrahám. Ábrahám a Bibliában az első zsidó ember. Ugye ő még az, aki nem volt zsidó, bolyongó arámi ősöktől származott, ugye, és aztán elhívta Isten, és tőle kezdődött a zsidó nép tulajdonképpen. És azt mondja, hogy nézzük meg Ábrahám példáját, hogy őt Isten hogyan ragadta meg, és őt Isten hogyan választotta ki, és hogyan állította rá a megmentett emberek, az üdvözítendő embereknek a vonalára. És azt mondja Pál, hogy amikor ő elhívást kapott Ábrahám, akkor ő hitt Istennek, és Isten ezt igazságául tulajdonította. Ugye, vagy ezért igaznak fogadta el, többféle fordítás lehetséges. És azt mondja Pál, hogy nézzük meg, hogy ez az Ábrahám, ez már akkor zsidó ember volt, már körülmetélkedett ember volt, hiszen a szövetségkötés, amikor Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, akkor azt várta el tőle, hogy ő is körülmetélkedjen, és a háza népe is. Innentől tulajdonképpen formálisan zsidóvá lett Ábrahám és az ő családja. Azt mondja a Pál, hogy ez a kijelentése Istennek, hogy igaznak fogadta el, ez körülmetélt állapotában történt, vagy nem. És azt mondja Pál, hogy olvassátok el a Bibliát, ez még azelőtt történt. Vagyis Ábrahám pogány volt még, amikor hitt az Istennek, és Isten ezért igaznak fogadta el. Tehát ez mutatja azt, hogy az ígéret, hogy azt mondta Isten Ábrahámnak, hogy gyere ki a te atyád házából, elviszlek arra a földre, amit neked adok, és nagy néppé foglak tenni. Tette ezt úgy Ábrahámmal, hogy Ábrahám már ugye 100 esztendős volt, a felesége 90, semmi esélyük nem volt emberi szempontból, hogy családot alapítsanak, és Ábrahám azt mondta, hogy igen, uram, elindulok. És azt mondja Pál, hogy ez a pogány Ábrahám, ez hitt az Istennek, hitt az ígéretben, és Isten ezért igaznak fogadta el. Vagyis az ígéret az azelőtt van, hogy az ember a törvény által zsidóvá lett volna. Ugye ebben azért kontextusban a törvényt azt a körülmetélkedés szimbolizálja. És tulajdonképpen ezzel igazolja azt Pál, hogy üdvtörténetileg, bár a zsidóság van elől, az isteni ígéret megelőzi a zsidóságot, és ez az ígéret az még azelőtt szólt, hogy a zsidóság létezett volna tulajdonképpen. Tehát egy nagyon komplex képet ábrázol, amiben bár megadja a tiszteletet a zsidóságnak üdvtörténetileg, azt is mondja, hogy a zsidóság üdvtörténeti szerepe nem kizárólagos. Amellett ott van a lehetőség a többi nép számára is Isten tervében. Tulajdonképpen innentől az érvelése Pálnak már úgymond sinem van, hiszen itt már azt cizellálja, hogy Krisztusnak az áldozata mit jelent. És ki kell emelnem az ötödik részt, amelyben ugye Ádámról és Krisztusról beszél. És azért kell Ádámról és Krisztusról beszélnie, mert hozni akar egy másik példát is, másik bibliai példát, amellyel érzékelteti, hogy mit jelent Krisztus az emberiség számára. Ugye, akik a hallgatósága és az olvasósága voltak, azok tudták, hogy kicsoda Ádám. Ugye Ádám az, aki vétkezett, és innentől kezdve az ember halandó lett. És az ember, hát ezt így fogalmazza Pál, hogy mindannyian meghaltunk Ábrahámban. Vagy Ádámban. Tehát mindenki számára világos az összehasonlítás egyik oldala. És azt mondja, hogy ahogyan egy ember bűne mindenkit romlásba döntött, tulajdonképpen ugyanezt történt Krisztusban, csak az ellentéte, és sokkal nagyobb méretekben. Tehát ha nem értenétek azt, hogy lehet az, hogy egy ember sorsa meghatározza mindenki másét, akkor gondoljatok Ádámra, akkor értenétek, és ezt szorozzátok föl sok-sok ezerrel. Mert azt mondja Pál, hogy Ádámban ugye egy ember elég volt ahhoz, hogy mindenki romlásba dőljön. Na most onnan a romlásból sokkal nehezebb volt, hogy egy ember áldozatán által mindenki tulajdonképpen, vagy sokak, ez már fordítási kérdés, az üdvösség felé elmozdulhasson és megmeneküljön. Szóval itt a második nagy példa, ugye Ádám és Krisztus példája. És aztán tulajdonképpen hoz Pál egy sor olyan gondolatot, amellyel a római gyülekezet számára próbálja az egységet munkálni. Ilyen egység munkáló tényezők a keresztség, amelyről a hatodik részben beszél, amely a páli teológia számára egy döntő kulcsmomentum, ugyanis azt mondja, hogy ahogy a keresztségben mindannyian meghaltunk Krisztussal, a keresztség akkoriban ugye úgy történt, és ma is nagyon sok közösség, ugye keresztény közösség a bemerítést gyakorolja, hogy a víz alá nyomják az embert, és tulajdonképpen egy eltemettetés élményt él át. Tehát a keresztségben eltemettetünk Krisztussal, és feltámadunk vele együtt. És ez a Krisztussal létel az, ami meghatározza az új keresztény közösséget, most már, hogy ugye összehozta Pál a zsidóságot és a pogány származású keresztényeket a közösségben. Aztán utána egy másik nagyon nagy kérdése Pálnak az, hogy igen ám, de ennek ellenére, ugye, hogy a keresztény közösségekben egyek vagyunk, azért látjuk azt, hogy milyen nehéz a bűnnel megküzdeni. Annak ellenére, hogy az ember elfogadja Krisztus váltságát, továbbra is bűnös ember marad, és elköveti a bűnt nap mint nap. Na, ha ennek a nehézségéről akarunk olvasni, akkor a hetedik részt olvassuk el, ezt fejti ki leginkább. És ennek tulajdonképpen a végén egyfajta ilyen nagyon kegyetlen felkiáltása van Pálnak, amely tulajdonképpen azt mondja a 7. rész 24.-25. részében, hogy én nyomorult ember kiszabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Ugye Jézus Krisztus ezt mondja is, de azt is mondja a 8. részben, a következő részben, hogy ezt az egész hívő ember vagyok, de közben folyamatosan reménytelenül küzdök a bűnnel. Hogy ezt a feszültséget hogyan tudja az ember föloldani, erről a 8. rész beszél, amely azt mondja, hogy a hívő ember az a Szentlélek uralma alatt él. És bár a testében küzd a bűnnel folyamatosan, a lélek uralja azért az életét, és ez által az ember Istenhez tud kapcsolódni, a hívő ember. És itt jön egy nagy olyan, miután ezt elmondta Pál, tulajdonképpen egy zárójeles nagy egység jön a római levél, vége felé tartunk már, a 9, 10 és 11. részek, amelyekben Pál azzal vívódik, hogy tulajdonképpen, és megint csak Isten igazsága a nagy kérdés, hogy lehet az, hogy a zsidóság nagy része ezt nem fogadja el. Hogyha ez egy ennyire egyértelmű, a Szentírásból is vehetjük ezeket a példákat, megérthetjük. Hogy van az, hogy a zsidóság nem fogadja el? És Pál ezzel egy nagyon sajátos, ugye mind a három rész, amit így együtt szoktunk emlegetni, 9, 10, 11, mindegyik azzal kezdődik, az első versekben olvassuk el, hogy Pál maga kiállt föl, mint zsidó ember, hogy bárcsak én lennék elszakítva Krisztustól, csak tudjam a testvéreimet, a honfitársaimat megmenteni. Tehát küzd ezzel a képpel, és ezt mivel oldja fel, ezt a képet, és ezt a dilemmát? Azzal, hogy az Ószövetség tele van azokkal a történetekkel, hogy Izrael gyakorlatilag elpusztult. Vagy szó szerint fizikailag, vagy lelkileg. Ilyen példákat hoz, mint például ugye Illés, hogy Illés leborul az Úr előtt, és azt mondja, hogy mindenki elhagyott téged. A profétáidat megölték, bálvány, vagy az oltárokat lerombolták, engem is meg akarnak ölni. És azt mondja Isten neki, hogy 7000 embert még meghagytam. Tehát a maradék, ez a szent maradék, ami aztán a Hóseásnál, Ézsaiás prófétánál is megjelenik, meghatározza az érvelését Pálnak, és azt mondja, hogy ez egy látszólagos dolog, hogy Izrael nem hisz. A maradék, a szent maradék, és azt mondja Pál, hogy én is zsidó vagyok. És vagyunk még egy páran, akik megmaradtunk. Ez a 9.11. részek, és aztán innentől kezdve azt mondják a római levél kutatói, hogy ezek a fennmaradó részek, azok tulajdonképpen etikai részek. Pál megoldásokat kínál a gyülekezet belső konfliktusaira, amire az elején utaltam, az előadásom elején. Egyrészt a 12. részben megmondja azt, hogy egy keresztény közösségnek hogyan kell felépülnie. Ezt egyébként a korintusi levelekben, az első korintusi levélben már megírta a 12. részben, és furcsa módon itt is a 12. részben a Krisztus test képét használja, hogy tulajdonképpen olyan egy keresztény gyülekezet, mint a test, amely tagokból épül fel, és organikusan együtt van, és egyik test sem jobb a másiknál, vagy fontosabb a másiknál, mindenkire szükség van. Ezzel már kezdi előkészíteni tulajdonképpen a terepet a fő mondani valójának ebben a részben. Aztán beszél még egy kicsit a 13. részben arról, hogy a külső emberekkel, a nem gyülekezeti tagokkal hogyan kell, nem utolsó sorban a felsőbbséggel hogyan kell viszonyulnunk hozzájuk. És aztán a 14. és 15. részekben tulajdonképpen miután így előkészítette nagyon mélyen, teológiailag, biblikusan a kérdést, rátér arra, hogy ebben a gyülekezetben a zsidók és a pogányok hogyan éljenek együtt. És ennek az elnevezése a teológia történetben az erősek és gyengék konfliktusa, amely tulajdonképpen ide megy vissza, hogy étkezési problémákkal küzdő zsidó keresztjének, akiket kinevetnek a pogány keresztjének, hogy ez nem probléma, a zsidó keresztjének pedig a pogány keresztjéneket megítélik azt mondván, hogy ti hitetlenek vagytok, ha ezek nektek nem problémák. Ezeknek a feloldását Pál pedig abban látja, hogy az erősebb, ez esetben a pogány keresztjéneket nevezi erősebbnek, mert többen vannak, mert ők vannak pozícióban, mert nekik könnyebb bizonyos dolgokat elfogadni, nekik kell engedni a gyengék felé. És ez egy általános, a páli etikának egy általános tanítás, hogy az erősebbnek a gyülekezetben hordoznia kell a gyengét. Ez minden értelemben materiális, hitbeli, erkölcsi szempontból így van. A levelet pedig tulajdonképpen egyrészt az úti tervek zárják a 15. rész végén, amiről már az előadás elején szóltam, illetve a legvégén a 16. rész gyakorlatilag egy nagy köszöntési lista, amelyre azért van szükség, mert ugye Pál egyrészt jól ismert a gyülekezet egyes tagjai számára, másrészt a gyülekezet nagyobb része számára nem ismert, és ezért igyekszik ugye bemutatkozni. Tulajdonképpen ezzel az ívvel a római levélnek a végére értünk. Természetesen nagyon hosszan folytathatnánk ezt, és az egyes témák, amelyeket csak felvillantani tudtam, nagyon-nagyon mély kutakat rejtenek egyébként. Úgyhogy mindenkinek azt tudom mondani, és arra bíztatok mindenkit, hogy olvassa a római levelet. Ha lehet, olvassa megbízható magyarázatokkal, amelyek segítenek ezeket az érvelési fonalakat fölfejteni. Egyébként pedig sok áldást kívánok Pál és a Szentlélek gondolatainak megértéséhez.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A rossz emberek nem értik meg a törvényt, de akik keresik az Urat, egészen megértik.

Jártál már úgy, hogy a tanáraid próbáltak valamit megtanítani neked, de te egyáltalán nem értetted? Csak néztél ki a fejedből, és azt se tudtad, hogy amiről beszélnek, eszik-e vagy isszák. És úgy, hogy a szüleid igyekeztek valamit a tudomásodra hozni, de te csak bambán néztél, mert nem fogtál föl semmit az egészből. Voltál-e fordított helyzetben, amikor te próbáltál meg elmagyarázni valakinek valamit, de ő csak nézett rád, és látszott, hogy semmi nem ment át abból, amiről beszéltél. Idegesítő. Az ember majd megpróbálja másként elmagyarázni a másiknak, és megkönnyebbül, ha sikerül.

0: A Biblia szerint a gonosz módon gondolkodók föl sem fogják, mi az igazságosság, mert olyan távol áll tőlük, mint tőled például az atomfizika. Pál apostol ezt így fejezte ki. Minthogy a test törekvése, ellenségeskedés Istennel, mert Isten törvényének nem engedelmeskedhetik, és nem is tud engedelmeskedni. Aki önző, nem érti, mit jelent úgy szeretni a másikat, hogy érte lemond a saját érdekeiről. A hazug nem érti meg az igazat. Aki lop, nem is akar becsületes úton pénzhez jutni, mert nem képes rá. Aki magát isteníti, nem akarja az Urat tisztelni, sem dicsérni. Aki hűtlen és egyik nőtől vagy férfitől a másikhoz megy, nem érti meg, mit jelent hűséges társként élni. Kérjed Istent, hogy segítsen megérteni őt, és az igazság útján járni.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Itzhak Herzog újévi üzenete a világ zsidóságához. A péntek este beköszöntött 5787. zsidó újév Rosh Hashanah alkalmából Itzhak Herzog, Izrael állam elnöke személyes üzenettel fordult Izrael polgáraihoz és a diaszporában élő zsidósághoz. Beszédében a sofár hangjának mély szimbolikájára, a közösségi összefogásra, az antiszemitizmussal szembeni határozott kiállásra, valamint a nemzedékeken átívelő zsidó identitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Az államfő ünnepi gondolatait a sofár ősi, megrendítő hangjának felidézésével kezdte. Mint fogalmazott, ez a kijózanító és egyben felemelő hang nem csak az imára, az önvizsgálatra és a megtérésre szólít bennünket, hanem a közös emlékezés és fájdalom hangja is. Az elmúlt időszak veszteségeire, az Izraelért és a zsidó népért kiálló hősökre, valamint a terror és a világszerte erősödő antiszemitizmus áldozataira emlékeztet. Tanévkezdő istentisztelet a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben. Tanévkezdő istentisztelete várja az egyetemistákat és az érdeklődőket a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet ma, szeptember 14-én, hétfőn este 7 órától. Új tanév, új kérdések, új emberek, új kezdetek. Hová tartok? Mit kezdjek az előttem álló évvel? Lehet-e egyszerre tanulni, közösséghez tartozni és Istent is keresni? Akiket ezek a kérdések is foglalkoztatnak, azokat szeretettel várják a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet tanévnyitó alkalmára. Egy estére megállnak a rohanásban, együtt énekelnek, beszélgetnek, ismerkednek, és közösen keresik, mit jelent ma Jézus követőjének lenni egyetemistaként. Aki akár most kezdi az egyetemet, akár már rutinos túlélője a vizsgaidőszakoknak, ott a helye. Akár kereső, vagy meg szeretné élni az Isten kapcsolatot, akár szeretne egy jó közösséghez tartozni, csak menjen úgy, ahogy van. Írják a szervezők. Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, melyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, a közösségi élet, az evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatott a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó Szent Mise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Hétfőn szakadozik a felhőzet, de több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi a szél mellett 17-25 fokunk van. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you.
0: Krisztussal a mindennapokban.

0: a tetőn.
1: Igen nagy volt az ifjak vétke az Úr előtt. Sámuel első könyve, 2. fejezet, 17. vers.

Júlia szülei a járdáról nézték a havas lábnyomokat a garázstetőn. Talán mégsem lábnyomok, állapította meg az édesapa, csak a szél hordta oda a havat. Mégis furcsa, értetlenkedett az édesanya, hogy a szél által hagyott nyomok épp Júlia ablakáig vezetnek. Ráadásul innen a kerítés mellől tovább haladnak egészen a járdáig. Jó, mondta az édesapja, talán mégis lábnyomok, de biztosan nem Júliáé. Kérdőre vontam, és azt mondta, hogy ő nem szokott éjszaka kilopózni a házból. Akkor mit gondolsz? Kérdezte az édesanya. Hogy kerültek ide? Fogalmam sincsen, mondta az édesapja. Na, és nem teszünk semmit ez ügyben? Kérdezett rá az anyuka. Nem, válaszolta határozottan az édesapa.

kiveszít a legtöbbet, amikor a szülők úgy tesznek, mintha mi sem történt volna. Éli fiai leírhatatlan gonoszságokat műveltek. Megdézsmálták a templomi adományokat, nemi kapcsolatot létesítettek a templomban szolgáló nőkkel. Édesapja elnézte a bűneiket, vagy legalábbis egy részét azoknak. Tudomásuk volt róluk, mégsem fegyelmezte őket. Egyszerűen nem akarta elhinni, amit az emberek rebesgettek, vagy egyszerűen képtelen volt megállítani őket. Még Isten figyelmeztetésének hatására sem tett semmit. Vannak napok, amikor még csak a fél agyadat használva is sokkal okosabbnak bizonyulsz a szüleidnél. Viszont visszaélni időleges tudatlanságukkal azért, hogy gonoszságot kövessel, olyan, mint amikor az adódó lehetőséget kihasználva megiszod a csatorna tisztító vegyszert.

0: biztosan nem dicsérnéd meg azokat a szülőket, akik a házból nem tüntetik el a 2 éves gyermekük elől a veszélyes vegyszereket vagy tárgyakat, esetleg gyógyszereket. Következésképpen az egészséges korlátokon túli szabadság nem jelent valódi szabadságot. De te már nem vagy 2 éves. Felelős vagy önmagadért. És a szüleidet is bántod, amikor ártasz magadnak. Másokat is megsebzel, de legfőképpen önmagadat. Ha a szüleid nem akadályoznak meg ebben, akkor akadályozd meg te önmagadat. Ha nem állnak eléd, amikor ki akarsz osonni az ablakon, akkor keres valakit, aki majd megteszi. Különben is Éli fiai nem érték meg a boldog öregkort. Mivel figyelmen kívül hagyták Isten rendeléseit, a bűneik miatt az életükkel fizettek.
1: Közreműködött Balázs László.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Néhai Taliska Zoltán lelkipásztor archív Miről beszél a kereszt ma című evangelizációs sorozatából ma az engedelmességről lesz szó. A Filippi 2.8-ban ezt olvassuk. Jézus megalázta magát és engedelmessé lett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig.
2: A kereszt Krisztusának az élete pontosan azt mondja el nekünk, hogy milyen Istenhez tartozni. És azt mondja a Biblia, hogy ennek mi pontosan az ellenkezői vagyunk. Pontosan az ellenkezői. Mondhattam volna úgy is az elején, hogy van egy rossz hírem, meg van egy jó hírem. Nos, elmondom a rossz hírt. Ádámban megvett magának minket az engedetlenség atya. Minden embert. Kivétel nélkül. Ugye Isten az ő iránta való szeretetet azzal teszi próbára Ádám és Éva számára, hogy azt mondja, itt van egy fa, erről ne egyél, mert ennek következményei lesznek. Az lesz a következménye, hogy ha engedetlenné válsz, elszakadsz tőlem. Nem maradsz meg az én hűséges szeretetemben és az én velem való hűséges szeretet kapcsolatban. És nagyon jól tudjuk, hogy Ádám és Éva engedetlen, és abban a pillanatban valóban elszakadtak Istentől az élet, teremtőjétől, forrásától. Ádámban, Évában mindenkit megvett az ördög. Így mondja a római levél 5. része, hogy egy ember által jött be a bűn, és elhatott mindenkire. Van-e az embernek szabad akarata? Mert itt azt halljuk, hogy Jézus Krisztus Istennel egyenlő volt, mégis ember lett, sőt, szolgai formát vett fel, megalázta magát, és engedelmeskedett az atyának, mint halálig, a kereszt halálig. Ádám óta az egyetlen szabad akarattal rendelkező személy áll most előttünk. Mert Jézus Krisztus a János 10-ben azt mondja, hogy nekem van hatalmam letenni az életemet, és van hatalmam felvenni azt. Rajta kívül a történelemben, testvéreim. Van még valaki, aki ezt elmondhatta volna? Hogy van hatalmam letenni az életemet, aztán 3 nap múlva, 3 hét múlva, vagy nem tudom mikor, majd újraindítom. Testvéreim, ilyen nincs. Ha valakit megvett a halál, a bűn, az Isten nélküliség, akkor azt örökre megvette. Na most, ha megvett bennünket az ördög, akkor mire vagyunk mi szabadok? Mert azt azért én sem vitatom, hogy vannak dolgok, amikre az ember szabad, de az abból áll, hogy most nyomjam el reggel a csörgőórát, és aludjak még 10 percet, vagy nem. Ezt én döntöm el. Legfeljebb utána rohanni fogok, aztán lekésem a buszt vagy a villamost. Azt, hogy a kitett ennivalóból a sajtot veszem ki, vagy a szalámit, azt eldöntöm. De testvéreim, a lelkem sorsával nem rendelkezem. Nem vagyok rá szabad. Nincs a lelkemre nézve, az Istennel való kapcsolatom helyreállítására nézve, nincs szabadságom. Nincs. Testvéreim, egy rabszolga mivel rendelkezett? Történelemből mindannyian tanultuk a rabszolgakor. Ehet, ihat, alhat, de abban a pillanatban, amikor a gazdája azt mondja neki, hogy most jössz és ezt csinálod, neki abban a pillanatban végre kellett hajtani azt, amit a gazdája parancsolt. Ugyanezt mondja Jézus a lelki életről, törvényszerűség, azt mondja János 8.34-ben, hogy aki cselekszi a bűnt, és az eredeti görög szövegben ott az áll, hogy rabszolgája a bűnnek. Minden, amit Isten nélkül teszünk, az bűn. Így mondja a római levél, minden, ami nem hitből van, az bűn. Ha egyszer rabszolgának születtünk, akkor csak egy olyan valaki szabadíthat ki, aki ő maga nem rabszolgája, sem az ördögnek, sem a bűnnek. És ez a csodálatos hír, testvéreim, hogy van valaki, mégpedig élő valaki, aki nem rabszolgának született, és nem is lett soha az. Amit mi tehetnénk egymás megszabadításáért, az emberi síkon mozog csak, és kevés. Csak olyan szabadíthat meg, aki felvette a harcot a mi rabtartónkkal, és olyan tökéletes hatalma van, hogy le is győzhette. És testvéreim, nem ez megy végig Jézus Krisztusnak az egész földi életén. Mindenbe szabad arra, hogy az atyára figyeljen, az atya akaratát hajtsa végre, mindenben. És a keresztre menve is. Hát ő maga mondja el, testvéreim, mert sokan úgy megrettenünk, hogy ennyire véres az a kereszt, ennyire durva, ennyire fájdalmas, akik látták Mel Gibsonnak ugye a Passió című filmjét, megpróbáltuk levetíteni a gyülekezetünkbe, és testvéreim, a nézőknek az egyharmad

Mindig újra előjön, hogy az éjszakát az atyával való imádságban töltötte, sokat imádkozott. Minden oldalról megpróbálta az ellenség eltéríteni a küldetésétől, hogy engedelmes maradjon egészen a halálig. Ugye ott van a megkísértése. Mindent megpróbál. Változtasd a köveket kenyére, mert éhezel. Ugodj le a templom tetejéről, mert hú, akkor nagy leszel, mindenki csodálni fog téged. Leborulsz előttem, neked adom az egész világ fölötti hatalmat, csak engem imádj, ne az atyának engedelmeskedj. Megvendégel 5000 ember, testvéreim. Királlyá akarják tenni. Ilyen király kellnek, megoldja a számla problémáinkat. Mint a Mindenható című filmben, hogy akkor most mindenkinek a számlája legyen kifizetve. Testvéreim, meddig tart ez? Hát addig, amíg a következő számla meg nem jön. Nem old meg semmit. Ugye tetszenek érzékelni, hogy ez mind kevés. Péteren keresztül is beszól az ördög. Mentsen Isten! Uram, ez nem történhet meg veled, hogy te odaadatsz az emberek kezébe, és keresztre fognak feszíteni. És mit mond az Úr Jézus? Távozz tőlem, Sátán! Az Úr Jézus pontosan tudta, hogy nekem itt nem Péterrel van dolgom, hanem azzal, aki mögötte van. És nem védi magát az Úr Jézus Pilátus előtt. Mondja ott a Gecsemáné kertjébe az őket elfogóknak, hogy lenne hatalmam arra, hogy kérjek 12 sereg angyalt, és megvédenének. De nem ezért jöttem, hanem azért, hogy az engedetlenség atyával szemben én mindvégig engedelmes maradjak az atyához, mert ez fog győzelemre vezetni egyedül. Testvéreim, ő tudta azt, hogy ha végig engedelmes, akkor győz, és akkor, amikor ő beszól a mi lelki rabszolga életünkbe, hogy én kifizettem érted a váltságdíjat, szabad vagy, akkor te azt mondhass rá, hogy igen, Úr Jézus, köszönöm. És köszönöm, hogy ezért én is most kijöhetek lelkileg a rabszolga tulajdonból. És most már nem a bűn és a Sátán világához kell tartoznom, nem parancsolhat nekem a kárhozatra nézve soha többet, hanem most már te hozzád tartozhatom, és örök életem van. Ma is így van ez. Mit mond ma a kereszt az engedelmeségről? Azt, hogy miért kellett így menni Jézusnak végig a kereszt halálig? Hát azért, hogy az engedelmessége által győzzön, és megszabadíthassa a bűn és a kárhozat rabjait. Ki segíthet itt? Ma emberileg senki. De a Golgota győztese Jézus Krisztus azért támad fel, azért él ma is, hogy ő segíthessen nekünk. Ennek természetesen vannak következményei. Megint nem tudok mindent elmondani, amit az íge elénk ad, de szeretném elmondani, amik nekem is nagyon fontosak. Mi a következménye Jézus győzelmének? Ez azt jelenti, hogy senkit nem tarthat fogva a kárhozatban az ellenség, akire az atya kiterjeszti az ő kegyelmét. Senkit nem tarthat fogva. Örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki rád irgalmasságomat. Felépítelek és újra felépülsz. Ezt jelenti ki az atya. Isten csodálatosan munkálkodik. Itt. Pasán, evangelizációs héten, és bárhol, ahol az evangélium hirdettetik, szól Isten szava, az a lelkeket megérintő, újjáteremtő szó, és a Szentlélek által úgy szólít meg, hogy Krisztus szabadító szavára válaszolhassunk. Mert testvéreim, ha én igent mondtam Jézus Krisztus hívó szavára, az Isten Krisztusban számomra elkészített szabadítására, és mind arra, ami Krisztus keresztjében és feltámadásában el van nekem készítve, akkor ezek isteni dolgok, tökéletes dolgok, és éppen ezért nekünk nem azt mondja a Biblia, hogy nézz önmagadra. Ha valakinek van ilyen mondat a Bibliájában, tessenek már szólni nekem, mert én 6 éves korom óta olvasom, de még nem találtam ilyen mondatot benne. Ilyet nem találok, hogy nézz önmagadra. Abból egyébként, ha az ember mindig csak magára akar nézni, abból lelki betegség lesz. Persze, világítson be az Úr Jézus az igéjével az életünkbe. És ha valami sötétnek látszik, azt igen, persze,
hozzuk

0: világosságra. De betegesen ne vájkáljunk önmagunkban, testvéreim. A Jézus győzelmének az az eredménye, hogy vége az erőlködésnek, önsanyargatásnak, a bizonytalanságnak, és annak, hogy elfogad-e vajon az érdemeimért a mennyei atya. A Krisztus engedelmessége által és győzelme által vége a vádaknak. Ez is következménye Jézus győzelmének. Az ördög elbuktatja még a hívő embert is, engem is. És utána megvádol, hogy milyen vagy. De megint az a kérdés, hogy kire nézel ilyenkor? Önmagadra vagy Jézusra? Én már egy picit ismerem magam az ige tükrében, és tudom, hogy mindenre képes vagyok.
1: Kedves hallgatóink, választanunk kell, vagy maradunk a bűn rabszolgái, vagy befogadjuk Jézus Krisztust, aki által Isten megszabadított gyermekei leszünk, és képessé válunk Urunk engedelmes követésére. Szívből kívánjuk önöknek, hogy ezt az utat válasszák. Urunk megtartó kegyelmes szeretetét kívánva szeretettel búcsúzunk, Zika Klára és Nemeshegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Hogyan bánunk embertársainkkal?
1: Az igazság megszentelő ereje. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. János 17:17. Gondolatok az ígéről. Isten igazsága szentelheti meg a lelkünket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Ezékiel 36:26. Az igazság megszentelő ereje hasson a lelkünkre, így dolgozzunk, és irányadó elveit érvényesítsük életünk minden vállalkozásában, különösen ügyelve arra, hogyan bánunk embertársainkkal. Engedjük, hogy áthassa otthonunk légkörét, és gyakoroljon megfékező hatást családunk minden tagjára. Az igazság hitvallói előtt mindig hangsúlyoznunk kell az igazság gyakorlásának szükségességét. Ez jelenti a megszentelődést, amely magában foglalja minden képességünk fejlesztését Istenünk szolgálatára. Az igazság, Isten ígéjének drága igazsága, megszentelő hatást gyakorol szívünkre és jellemünkre. Nagy munkát kell elvégeznünk magunkért és gyermekeinkért. A természetes szív gyűlöli az igazságot, ahogyan ez az igazság Krisztusban megnyilatkozik. Ha a szülők nem teszik első feladatukká, hogy gyermekeiket a legkorábbi éveiktől kezdve az igazság ösvényére vezessék, akkor a helytelen utat fogják választani. A megszentelődés munkája az otthonban kezdődik. Akik otthon keresztények, a gyülekezetben és a világban is keresztények lesznek.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Gyakran esik szó műsorunkban a misszióról. Ma talán még közelebb kerülhetnek hallgatóink ahhoz a világhoz, amelybe távoli országokba elhívást érző keresztény testvéreink csöppennek, amikor éveket töltenek, akár Afrikában vagy Ázsiában például. Vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár lesz, aki családjával 9 évet töltött Indiában, a Kodaikanál nemzetközi iskolában. Hallgassák őt szeretettel!

0: Vendégem a Lélek hangolóban Jó Angelika, aki a Déli Evangélikus Egyházkerületben Kondor Péter püspök munkáját segíti püspöki asszisztensként. Angol hittanszakos tanár is vagy, és a közelmúltban tértetek vissza férjeddel Indiából, ahol a Kodaikanal nemzetközi iskolában végeztetek missziói szolgálatot 9 éven keresztül. Honnan ered benned a missziói elhivatottság?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is. Az egyházi köztudatban a misszió szó az mindig annyira felemeltnek tűnt nekem, mint hogyha valaki ilyen különlegesen Isten által kiválasztott ember lenne, de az én életemben ez mindig úgy volt, hogy arra gondoltam, hogy Isten a szívembe helyezett egy feladatot, adott hozzá eszközöket, talentumokat, és ezt a lehető legjobb tudásom szerint szeretném használni. Az angol hittan szakokból kiindulva, kettőt kombinálva lehet angol nyelvű táborokat vezetni, így voltam már Amerikában, lehet külföldre menni, így voltam Skóciában, és így kapcsolódtam be több olyan közösségbe, ahol angol nyelven folyt a biblia tanulmányozás, vagy a missziológiának a kutatása. És Andrással, férjemmel megismerkedve az egyetemen, kinyílt előttünk a világ annyiban, hogy a látóterünkbe került egy nemzetközi iskola, ahol volt a református egyháznak már kapcsolata, és az akkori mentorunk azt mondta, hogy nem indulnánk-e el egy ilyen világkörüli útra. Mi pedig fiatalok voltunk, fiatal házasok, és nem is azt mondtuk, hogy miért mennénk, hanem azt, hogy miért ne. És így jutottunk el Indiába.
0: Ott voltatok már első utatokon is, ugyanebben az iskolában, vagy más területein is jártatok Indiának?
1: Nem. Én még amikor kamasz voltam, sokat siránkoztam szüleimnek, hogy én soha nem jártam külföldön, nem olyan jó módú a családom, hogy nagy utazók lennénk, de Isten valahogy mégis ezt az ajándékot adta nekem, hogy elmehettünk így egyetem elvégzése után Indiába. Teljesen váratlanul ért minket az a más kultúra, ami ott mindenkit sokkol, nem csak minket. De mivel fiatalok voltunk, elég hamar alkalmazkodtunk az ottani viszonyokhoz. Az első kiküldetésünk az 3 évig szólt, utána a gyerekek születése után 2017-ben tértünk vissza egy hosszabb időre, 9 évre.
0: Mennyiben éreztétek másnak ezt a második utat, illetve hogy India mennyit változott?
1: Sokat változott India, az ázsiai régióban az egyik legdinamikusabban fejlődő ország, és ez nagyon jól látszik. Viszont az ősi India ugyanúgy megmaradt. Ami a kultúrából vagy a szegénységből fakad, az változatlan maradt. Ami viszont az indiai változáson túl talán még érdekesebb, az, hogy mi személy szerint megváltoztunk. Mivel szülők lettünk, szerintem jobb pedagógusok lettünk. Az első kiküldetésünknél örültünk a lehetőségeknek, és valamivel éltünk, valamivel nem. Második alkalommal már megfogadtam azt, hogy minden csütörtökön a kollégiumokban áhítatokat szeretnék tartani, megfogadtam, hogy minden szombaton túrázni fogok, mert ez egy nagyszerű kapcsolódási lehetőség a gyerekekkel, és a harmadik, az egyik legviccesebb, megfogadtam, hogy megtanulok indiai táncokat táncolni, hiszen ez egy nagyon jó kapcsolódás a kollégákhoz, és a kultúrába így még inkább bele tudunk simulni.
0: Mindenképpen Indiában gondolkodtatok, amikor újra gondolkodtatok azon, hogy külföldre mentek misszióba?
1: Indiába visszatérni valamennyire biztonságos döntésnek tűnt, mert ismertük azt a közösséget még korábbról, ahová a gyerekeinket vittük, és tudtuk, hogy ott angol nyelvtudás nélkül egy támogató közösségben megkapják a kisegítő, korrepetáló órákat. Viszont bevallom, hogy gondolkodtunk más országokon is, például Törökországon, vagy Ázsia más részein, mert a keresztény jelenlétre nagyon sok helyen szükség van, viszont záródnak a kapuk, és nagyon nehéz sok országba bejutni, hogy az evangéliumot megosszuk. Viszont a tanári álláson keresztül egy természetes emberi kapcsolat, egy munkakapcsolat alakulhat ki emberekkel, gyerekekkel, és az egész bizonyságtételnek egy olyan kontextusa van, ami nem a térítésről szól, hanem arról szól, hogy valami, ami nekem örömöt ad, ami reményt ad, azt megosztom másokkal, akik kapcsolatba kerülök. Régen ez az iskola főleg külföldiekből állt, főleg keresztényekből, misszióhoz közeli emberekből. Régebben a misszionárius gyerek az inkább a külföldi fehér embernek a gyerekét jelentette, akik gyakran orvosi misszióba vagy bibliafordítás területén tevékenykedtek a dél-ázsiai régióban. Na, ez teljesen megváltozott így 20 év alatt, és most már az elég jómódú középosztálybeli indiaiak is beirathatják gyerekeiket ebbe az iskolába. Viszont a missziói elköteleződés az továbbra is jellemzi az iskolát, mert keresztény iskolaként az a küldetés tudatunk, hogy a szolgálóknak így tud az iskola támogatást adni, hogy a gyerekeiket tanítja. És azok az orvosok, akik például törzsi falvakban gyógyítanak, és a gyerekeik nem járhatnak ott színvonalas iskolába, jó szívvel hagyhatják a kisgyerekeket a mi kollégiumunkban, mert itt világszínvonalú oktatásban lesz részük. Vagy más missziói vonalon is, hogyha például egy indiai keresztény elmegy Bangladesbe misszióba, akkor a gyerekét elküldheti a miben lakásos iskolánkba. Fontos azt megjegyezni, hogy az indiai misszió úgy átalakult, hogy India már nem csak fogadó ország, küldő ország is a misszió szempontjából, és országon belül egyik népcsoporttól a másik népcsoportig, illetve országon kívül is elég erős missziói mozgások vannak. Indiaiak ilyen szempontból fiatal keresztényeknek számítanak, ők még nem fáradtak meg, nem fásultak el úgy, mint a népegyházi Európa. Van bennük egy missziói tűz, van benne egy erős tanulási vágy, egy erős küldőbázis, így nagyon szépen indulnak sokfelé a világban. Azaz Anglia, ami régen misszionárius küldött Indiába, most már fogadja az indiai misszionáriusokat.

0: az Evangélikus Rádiómisszió műsora szól. Jó Angelika, angol hittanszakos tanárt, az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem. Mit adott számotokra ez az indiai kintlét? A ti hiteteket hogyan próbálta meg, vagy hogyan erősítette?
1: Szerintem, hogyha valaki más vallásokkal foglalkozik, az nagyban segíti azt, hogy a saját hitét is jobban elmélyítse. Amikor az evangélikus teológián diploma munkámon dolgoztam, akkor ez volt az egyik gondolat, amit megvizsgáltam. És én arra jutottam, hogy a kérdések feltevése, az igazságnak az ismeretére való törekvés, az segít abban, hogy jobban megértsük az eltéréseket, és a saját igazság tudatunk letisztulhat, és ez egy nagy örömmel töltheti el az embert. Sokszor azzal találkoztam, hogy nekünk a hitünkből fakadóan a szeretet és a megbocsátás parancsa az alap. De nincs ez mindenhol így. Amikor másokkal beszélgetünk, kiderül, hogy nekik a megbocsátás mennyire nehezen megy, vagy a szeretetet nem úgy értelmezik, akkor meg lehet velük osztani Isten szeretetének és bűnbocsánatának a csodálatos áldását. Vagy hogyha egy hinduval a reinkarnációról beszélgetünk, akkor, aki nem ismeri ezt a tant pontosan, azt gondoljuk, hogy ez egy milyen jó dolog, hogy kap az ember egy újabb lehetőséget. De aztán a helyiek elmondják, hogy hát nem egészen úgy van ez, mert nekik az egy terhes újjászületés, és nem találnak békét, és nem egyesülhetnek Istennel. Mi hitünk szerint viszont Jézus Krisztuson keresztül ott van az örök élet reménysége és az örök boldogságnak a reménysége. És amikor ezt egy ilyen beszélgetés után végig gondolom, akkor nagyon nagy hála van az én szívemben, és nagyon megerősödik a saját hitem. Ezért egy ilyen kinti lét nagyon sokat segít abban, hogy növekedjek a saját hitemben. A második vonal, ahol erősödhet a hitünk, a más keresztény felekezetekkel való együttműködés. Amikor arra ébredünk rá, hogy igen, más kultúrából, más hagyományból jövünk, mégis ugyanazt az Urat imádjuk, és milyen jó a testvéri közösség, hogy ennyire sok színű lehet, hogy ez mennyire már a mennyországnak az előízét adhatja nekünk. És így volt nekünk minden hétközi imaközösségünk egy erősítő alkalom számomra, és minden vasárnapi templomi istentisztelet, amit az iskolai gyülekezetben látogattunk, egy fantasztikus alkalom, ahol mindig megerősödve kezdhettem el utána a következő hetet.
0: Mivel bentlakásos iskola a Kodaikanál nemzetközi iskola, folyamatosan veletek voltak a gyerekek, illetve ti voltatok kicsit a pótszüleik. Mennyiben tudtak rátok támaszkodni, és mennyire hallgattak rátok?
1: Kodaikanál egy hegytetőn van, 2000 méter magasan. Az odavezető út az 3 órás szerpentinen vezet fel. Emiatt soha nem mentünk sehova, és nekünk folyamatosan együtt volt programunk a gyerekekkel. Nagyon fontos, hogy a gyerekek az órákon kívül sokkal felszabadultabbak, sokkal közvetlenebbek, és sokszor azt az arcukat, ami a valódi énjük, jobban megmutatják nekünk. Vagy személyesebb dolgokról sokkal inkább megnyílnak. Ezért nagyon szerettem, amikor például egy kirándulás közben hosszasan tudtam valakivel beszélgetni arról, hogy milyen az otthona, milyen a családja. És a gyerek is szívesen mesélte arról, hogy milyen kis állatai vannak, vagy milyen házban lakik, milyen munkával foglalkoznak a szülei. Hiszen ezek a gyerekek 5 hónapig nem mentek haza, és az iskola második otthonná vált nekik. És aki már 5. korában kollégista lett, és 12. ott élt, az osztálytársaira szinte testvérként tekintett. A tanárokra pedig szinte szülőként. És sokszor mi többet tudtunk a gyerekekről, mint a saját szüleik, akikkel, ha sikerült pár percet beszélni naponta, az sokszor elég felszínesre sikeredett. A kamaszkor azért nagyon megvisel mindenkit, főleg, hogyha a család távol van, és itt be tudtunk mi lépni, és itt tudtuk őket a leginkább támogatni.

0: visszakanyarodva az elhívásotokhoz, mit gondoltatok, ha lehet mondani ilyet, hogy mi lesz a sikere, vagy mik a kilátásai ennek a missziói jelenléteteknek?
1: Aki gyerekmisszióban van, vagy tanít, gyerekekkel foglalkozik, az nagyon jól tudja, hogy a gyümölcsöket sokszor nincs szerencsénk meglátni. Amit mi látunk, az az, hogy egy gyerek lázad, hát a közepére se hiányzik az, amit mi próbálunk értékként közvetíteni neki. Úgyhogy a sikerek a mindennapokban nagyon ritkák azoknak az embereknek, akik gyerekekkel foglalkoznak. Persze van egy-két csillogó szemű gyerek, aki tartja bennünk a lelket, de a mi reménységünk ne ebben legyen, hanem a mi Úrunkban, aki a munkát elvégzi a kellő időben. És akkor látjuk azt, hogy mégis volt értelme a mi fáradozásunknak, amikor az öreg diákjaink visszatérnek, és mesélnek arról, hogy milyen jó volt, amikor az órán valamit játszottunk, vagy a lakásunkban egy vendégség volt, vagy együtt kirándultunk. És még meg azt látjuk, hogy kiegyensúlyozott felnőttek lettek, akik átvették az iskolának az értékrendjét, és olyan szakmában vannak, vagy olyan családi életet élnek, amit mi jónak tartunk. A missziónál sokszor a keresztelés száma szokott lenni a mérce. Hány embert ért meg? Hányan keresztelkedtek meg? Ez is például Indiában egy eléggé nehéz kérdés, hiszen a térítés az indiai kormány szempontjából tiltott tevékenység, bár én azt vallom, hogy ember nem térít, hanem csak a Szentlélek az, aki a változásokat a szívekben el tudja végezni, és ehhez ritka az, hogy egy embert használ föl, hanem általában egy közösséget. Mi is a Kodálykanálban a többi tanárral együtt imádkoztunk, és beszélgettünk a gyerekekkel azért, hogy az életek változzanak. Sokszor születtek döntések, sokszor nyíltak meg szívek, de nem mindig követte ezt olyan nyilvános döntés, hogy valaki megkeresztelkedjen. Ha például valaki keresztény családból származott, akkor sokszor a keresztelők az otthoni gyülekezetben voltak. Ha viszont valaki hindú vagy muzulmán háttérből jött, és Isten iránti szeretete, illetve Jézus iránti hitbeli meggyőződése olyan szintre jutott, hogy ő már inkább kereszténynek vallotta magát, akkor mi nem beszélhettük rá a keresztségre, hiszen kiskorúakról volt szó, és ilyenkor mindig a szülő beleegyezése is kellene hozzá. Így sokszor nem tudjuk, hogy az a mustármagnyi hit az fává cseperedette, vagy nem, de az Úr tudja, és van reménységünk arra, hogy beérik az a vetés, amit mi elkezdtünk.
0: Említetted a bibliaórákat, amiket nálatok az otthonotokban is tartottatok, vagy ifiket. Ott mennyire tudtatok elmélyedni az ige magyarázatában ezekkel a gyerekekkel, akiknek ez talán teljesen új volt, vagy idegen, vagy csak érdeklődők voltak, és hogyan tettétek át a gyakorlatba, és hogyan mutattátok be az igének a valóságát, és azt, hogy nem egy tőlünk elrugaszkodott valami az, amire Isten tanít minket.
1: Az ifjúsági óra, aminek mi voltunk a fővezetői, olyan néven futott, hogy Teen Dimensions, tehát tínédzser látószögből vizsgáltuk meg a bibliai történeteket. És mi a kérdés egy tínédzsernek? Lehet kérdés a magányosság, lehet kérdés az, hogy összeveszett a legjobb barátjával, vagy bizonytalanság van benne a jövő iránt, hogy hol fog tanulni, merre tart a világ, egzisztenciális kérdések. És ezért az ifjúsági órán mindig olyan tematika volt, hogy a gyerekek szempontjából a tínédzser élethelyzetnek megfelelően keressük a választ az igén keresztül. Mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy ők más háttérből jönnek, és nem ismerik a bibliai alapokat, de Jézus is nagyon sok olyan emberrel került kapcsolatba, akinek nem volt teológiai végzettsége, vagy más hitbeli háttérből érkezett, és ez nem volt soha probléma, mert az isteni igazság, az ő válasza a mi kérdéseinkre, az nagyon egyetemes. És akár keresztény háttérből, akár más vallású háttérből jött valaki az ifibe, mindenki úton járó, kereső fiatal volt, és mindenkinek egyénenként kellett megvívnia ezekkel a komoly kérdésekkel, ahogy a gyermeki hitüket, vagy a szülőtől kapott vallásos hátterét egyre inkább megkérdőjelezték, és egyre inkább a saját felnőtt, megharcolt hitüket építették fel. Az ifjúsági óra ilyen szempontból nagyon sokszor a Biblia mellett a kritikus gondolkodásra is épült, mert fontos az, hogy az ember megharcolja a hit nemes harcát, és ne csak vakon átvegyen dogmát.

0: Jó Angelika angol hittanszakos tanárt az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem.
1: A gyerekeitek, akik ott a saját kamaszkorukon is keresztül jutottak és kilábaltak lassan belőle, hogyan élték meg ezt az egész missziói kalandot és utat, és a házasságotokat esetleg miben erősítette?
2: Mondjuk, hogy teher alatt nő a pálma, hát itt volt tényleg növekedés, mert volt teher. Barbie 6. végezte el, Ádám a 4., amikor Indiába kimentünk. Minden barátságukat egyik napról a másikra elveszítették, mindent angolul kellett csinálni, az persze nem ment olyan jól. Viszont idővel egyre inkább otthon érezték magukat, és azt vettük észre rajtuk, hogy az iskola értékrendjét nagyon szépen átvették. Sokkal türelmesebbek, sokkal megértőbbek voltak a különbségek irányába, mint egy átlag magyar gyerek. Szemük előtt látták azt a sok extrém különbséget, ami van az emberek közt a társadalmon belül. A törődés is nagyon megerősödött bennük, és talán emiatt alakult úgy az életük, hogy Barbie pszichológia, Ádám pedig diplomácia szakra ment tovább. Úgyhogy a társadalom szolgálata, az emberek felé szolgálat, az mindkettőjüknek nagyon fontos lett. A próbák azok nem csak a gyerekek életében, hanem a családunk életében is jelen voltak. Ádámnak perforált vakbél majdnem az életébe került. Aztán volt a COVID járvány miatti hatalmas változás az életünkben. 2 évig online kellett tanítanunk, 2 évig nem hagyhattuk el a településünket. Úgyhogy ezek nem voltak könnyű időszakok, de Isten átsegített bennünket, és talán erősebben kerültünk ki ezekből a próbákból. A házasságunkban pedig, hát már 29 éve vagyunk házasok, egy ekkora kaland, egy ekkora nászút, hogy mi Indiába voltunk 13 évet, kinek van még?
0: Vált esetleg fontossá számotokra egy ige, vagy van-e, ami kiemelkedik?
2: Számomra nagyon kedvesége a 139. Zsoltár. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Isten jelenlétét a világ bármelyik pontján érezhetjük, és még hogyha a világ végére mennénk, akkor is ott van Isten bármilyen élethelyzetben. Úgyhogy ez a Zsoltár nekem nagyon fontos.
0: Missziói együtt munkálkodás szempontjából, ha visszatekintetek az előző évtizedekre, mi vált fontossá nektek, kikkel dolgoztatok együtt, vagy kikkel van most is egy együttműködés, és mit látsz a misszió terepén Magyarországon?
2: Hadd kezdjem még Indiából, hogyha oda-vissza nézünk, azt láttuk, hogy kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, nem jó, hogyha széthúzunk. Az iskolai gyülekezetben ökumenikus módon volt az istentisztelet, és nagyon áldásos volt az együttműködés. És ugyanezt mindig öröm nekünk megélni Magyarországon és ökumenikus közösségekben, akár a misszió iránt lelkesedő testvérek közösségébe. Hogyha visszagondolok az életünk során, ez a missziói tűz minket nagyon sok emberrel kapcsolt össze, bármilyen felekezetből jönnek, bármilyen missziói szervezettől. A kapcsolópont az annyira természetes volt, és annyira lelkesített bennünket, hogy nagyon könnyen tudtunk együttműködni. Így kerültünk kapcsolatba a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületével, vagy az OM Magyarországgal. Mindig azt gondoltuk, hogy a feladat olyan nagy, hogy széthúzás helyett inkább fogjunk össze, és egyesítsük erőinket, és így indítsunk még több embert a misszió mezőre. Így volt évtizedeken keresztül közös programunk több szervezettel, több felekezettel, olyan ifjúsági programokban, mint például a Szélrózsa, a Küldetés Sátorban, vagy a Balatonneten, a Missziói Expon, és ezek a kapcsolatok mindig nagyon áldottak voltak.
0: Zárásként mi számodra a missziónak a tartalma, ennek a küldetésednek és a küldetéseteknek a lényege, az értelme?
2: Mim van, amit nem kaptam. Minden, amim van, Isten ajándéka. Az életem, a képességeim, a tehetségem, a gondolataim, a kérdéseim, minden, amit kaptam, az tőle van, és azért kaptam, hogy az életemben ezt mások javára használjam. Azt gondolom, hogy az a fény, az a békesség, az a remény, az a szeretet, ami Istentől az én szívemben van, még ha gyenge is, könnyen megosztható másokkal, és továbbadhatom szóval, cselekedettel, egy mosollyal, bármivel szebbé tehetjük egymás életét. A tanítás az a legegyszerűbb, legfrappánsabb módja az ilyen érték közvetítéshez, de hazatérve, bárhol tevékenykedek, azt hiszem csak keresni kell, de könnyű megtalálni a lehetőséget, hogy Isten szeretetét továbbadjuk.

Kedves hallgatóink, végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Mai vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár volt. Ő férjével, Jó Andrással együtt tanárként missziói úton járt Indiában, ahol a Kodaikanál nemzetközi iskola tanárai voltak. Beszélgetésünk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ online felületein. A Spotify-on lélekhangoló néven vagyunk jelen. A honlapunk címe missio.lutheran.hu. Ha üzennének nekünk, megtehetik azt levélben az evmis@lutheran.hu e-mail címen. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.

0: hír összeállításunk következik.
1: Református oktatási konferencia 2026. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül központba az idei református oktatási konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz a többi között az oktatás irányítás készülő fejlesztési irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még szeptember 15-e kedd 12 óráig lehet jelentkezni. Különleges kutatás indult, térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik feltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit ma, szeptember 14-én az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatják be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés áhítattal és gondolatébresztő előadásokkal várja ma, szeptember 14-én 17 órától a Hild Villába érkezőket az Ars Sacra Fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt, a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületeken liturgikus szolgálatot végző keresztény és keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezetek kórusait vonták be. Zsinagógák hete. Augusztus 30 és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére. A jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashana ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig, írják a rendezők. Szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. Amint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Álláslehetőségek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem álláspályázatot hirdet 3 munkakör betöltésére. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. A munkakörök tanulmányi és Erasmus Plus koordinátor, Erasmus Plus koordinátor és tanulmányi titkár állások. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Hétfőn szakadozik a felhőzet, de több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi a szél mellett 17-25 fokunk van. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntünk mindenkit! A mai műsorunkban a kötőszó kerekasztal beszélgetésben bűnről és kegyelemről esik szó. Mit jelent a bűn és a kegyelem a teológiában, és mit jelent a jog szerint? Létezik megbocsáthatatlan bűn? Van feltétele a kegyelemnek? Ezekről a kérdésekről is beszélgetett Kézdi Beáta, az Evangélikus Információs Szolgálat főszerkesztője meghívott vendégeivel, a Rapp Ferenc ügyésszel és Kovács Viktor evangélikus lelkésszel.
1: Kegyelem az benne hagyja ebben a bűnös állapotban, illetve nem dönti el a jogban, mert azt mondja, hogy vagy bűnös vagy nem, de ha kegyelmet kapsz, akkor nem vizsgáljuk.
2: Minden bűn halálos. Tekintve, hogy a bűn távolítja az embert az Istentől.
3: Egy jó keresztény eleve nem követel bűnt, és alapvetés, hogy mindent megbocsát. A Kötőszó Podcast mai adásában bűnről és megbocsátásról beszélgetünk. Vendégeim Kovács Viktor evangélikus lelkész, és Rapp Ferenc ügyész, ügyészségi szóvivő.
4: Köszönöm a meghívást.
3: És rögtön kezdjük is a bűn fogalmával. Mi a bűn jogilag? És mi a bűn teológiailag? Hiszen a Biblia elején már rögtön a bűnről, a bűnbeesésről olvasunk, és nem kerülhetjük ki az eredendő bűn fogalmát, azt, hogy a bűn az jelen van az életünkben.
4: Üdvözlöm a nézőket is. Ügyészként az ember büntető jogász elsődlegesen, más területeken is dolgozik az ügyészség, de elsődlegesen bűncselekményekkel foglalkozik. Nagyon érdekes, hogy a jogban, a büntető jogban nincsen bűnfogalom, bűncselekmény fogalom van. A tárgyaláson egyébként a bíró meg szokta kérdezni a vádlottat, hogy elismeri a büntetőjogi felelősségét, ez sokszor úgy hangzik el, hogy elismeri a bűnösségét, és találkoztam már olyan, amikor a vádlott azt mondta, hogy hát nem, én nem vagyok bűnös. Jó, de akkor mondjuk beütötte a másik embernek mondjuk az orrát. Jó, igen, beütöttem. Tehát, hogy ez az emberek lelkében is, személyiségében is ketté válik azért, hogy van egy törvénybeütköző cselekmény, de hogy ez bűnnek minősül-e vagy sem. Bűncselekmény egyébként az a társamra veszélyes cselekmény, ami lehet tevés vagy nem tevés mulasztás, amelyet a büntető törvénykönyv büntetni rendel. Egy kicsit így alakilag van ez körbeírva. Lényegében a társadalomra veszélyesek azok a cselekmények, amelyek mások jogait sértik, veszélyeztetik, illetve az államgazdasági alkotmányos rendjét sértik vagy veszélyeztetik. Tehát van egy ilyen általános bűncselekmény fogalom, és érdekes, hogy egyébként az, hogy büntethető-e valami vagy sem, ez nagyon sok mindentől függ. Tehát erre majd szeretnék egy kicsit később visszatérni.
2: Nagyon izgalmas, mert ha teológiailag nézzük a bűn fogalmat, akkor ott is nagyon izgalmas kettőségekbe tudunk belefutni. Például abba, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy a bűn, és többször olvasunk a Bibliában olyat, hogy bűnök, többes számban is olvasunk olyat is, hogy a bűn. Amikor azt olvasunk, hogy a bűn, akkor ott nem cselekedetekről van szó. Tehát, hogy a bűn, hogyha teológiailag akarjuk leírni, akkor az elsősorban egy állapotot jelöl, és nem pedig cselekményeket. Ezt én mindig úgy szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a betegség meg a tünetei. Hogy van egy állapot, ami a bűnös állapot, vagy ami a bűn, amiben az ember benne van, és annak vannak tünetei, következményei, és ez az, amiket elkövet. De hogy mi tulajdonképpen maga a bűn, vagy ez a bűnös állapot, az Istentől való távolság. Tehát amikor én távol vagyok az Istentől, minél távolabb kerülök tőle, annál inkább ennek a távolságnak a tünetei megjelennek az életemben. Nyilvánvalóan nincs olyan, hogy az ember ebben az életben teljesen közel legyen az Istenhez, totálisan együtt legyen az Istennel, de hogy azért vannak szintek és vannak az különböző állapotok között különbségek. Tehát így módon a bűn, ha teológiainak nézzük, akkor az elsősorban állapot és másodsorban cselekedett.
3: Nagyon sokszor találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy bűnösök vagyunk, ezt nagyon sokan használják az egyházban, és pont akik eltávolodnak az egyháztól, ők ezt szokták nekünk kritikaként fölróni, hogy de elmegyek a templomba, és akkor még egyszer az orrom alá dörgölik, hogy én bűnös vagyok, és mennyi bűnt követtem el, és bűnbocsánatra szorulok. Tehát, hogy a bűn szó annyiszor hangzik el, hogy valahol eszébe se jut a kegyelem, vagy a szeretet, az áldás szavakkal találkozni, vagy egyszerűen nem érzi ezt át a templomban. És mit mondanátok annak, aki emiatt távolodik el, hogy kell ezt a bűnös vagyok kifejezést, vagy ezt az eredendő bűn kifejezést értelmezni, értékelni?
4: Nekem nagyon tetszett, amit mondtál, hogy ez egy állapot a bűn, és lényegében előfeltétele annak, hogy az ember elkövethessen bűnös tevékenységet vagy bűncselekményeket. Egyébként egy picit visszagondolva, a jogban akkor elhangzik maga a bűnös kifejezés, amikor a bíróság megállapítja valakinek a büntetőjogi felelősségét, tehát akkor elmondja, hogy ő bűnös az adott bűncselekményben. Tehát ilyen módon hangzik el. De lényegében ahhoz, hogy valaki bűnösnek kimondathassék, ahhoz szükséges bizonyos előfeltételek meglétet, meghatározott életkor, beszámítási képesség, tehát egy ilyen általános feltétel, és utána lehet csak azt vizsgálni, hogy az adott bűncselekményt elkövette. És egy kicsit ilyen párhuzamot érzek, hogy a jogban is, ha valaki elér egy bizonyos életkort, és egyébként meg beszámítható a tudata, akkor lényegében ő képes arra, hogy úgy elkövessen valamit, hogy azért felelősségre vonják. A teológia ezt egy picit előrébb hozza, nem életkorhoz köti, hanem azt mondja, hogy lényegében földre születésünktől kezdve mindannyian képesek vagyunk, bennünk van a bűnre elkövetésére való képesség, el vagyunk szakadva Istentől valamilyen módon.
2: Igen, bár ez egy olyan terület, amit így nem tudunk feltétlenül mindig patika mérlegre tenni, hogy akkor most mennyiben ez csupán képességről van szó, vagy hajlamról van szó, vagy ennél többről van szó. Tehát ez egy nagyon komoly kérdés, ami az egyháztörténet folyamán nagyon-nagyon sokat vitatkoztak. De hogy visszatérve a kérdésedre, tehát hogy miért beszélünk mi ennyit a bűnről az egyházban, ez azért van, mert akkor tudjuk csak komolyan venni a megbocsátást, a szeretetet, és azt, hogy az Isten hogyan fordul felénk, ha tudjuk, hogy mi milyen állapotban vagyunk éppen. Ez olyan, mint hogy ha GPS-szel akarunk jutni valahova, A-ból B-be, akkor nem csak a B-t kell tudni, hanem az A-t is, tehát hogy éppen ön itt áll. Tehát hogy hol vagyok, és ahhoz, hogy az ember tudja, hogy kell eljutni B-be, azaz az Istenhez közel, vagy abba az állapotban, amikor az Isten szeretetében tudok én létezni, ahhoz azt is tudni kell, hogy hol van az A, hogy éppen hol vagyok most. És akkor tudom berajzolni azt az utat, vagy akkor rajzolódhat föl számomra az az út, ami a kettő között van. Tehát, hogyha nem beszélnénk a bűnről az egyházban, az persze szomorú, hogy mindenkinek ez jön le első körben, de hát...
3: Javítunk rajta, igyekszünk.
2: De hogyha erről nem beszélünk, akkor nem tudjuk megérteni azt, hogy mi az, hogy isteni megbocsátás, mi az, hogy kegyelem, mi az, hogy az Istennek a feltétel nélküli szeretete, és a többi, és a többi. Tehát a kettő értelmezhetetlen egymás nélkül.
4: Nagyon jó, hogy mondod. Közben az jutott eszembe, hogy ez egy félreértés, tehát lényegében azt hiszik, hogy ez egy szentségeskedő magatartás, pedig pont, hogyha kimondjuk azt, hogy mindenki bűnös, mindenki egyenlő feltételekkel indul, akkor lényegében az álszentséget építjük le, leépítjük azt, hogy itt most az a fontos, hogy te jó vagy, jót tegyél, ami persze önmagában fontos, de hogy nem ezzel leszel előrébb a versenyben, ha szabad így fogalmazni, mert a lelkedet nem azt fejleszt önmagában, hogy te jó leszel, hanem van egy alaphelyzet, amiben mindenki egyenlő, és onnan kell elindulni, és nem te teszed meg az első lépést, hanem Isten. És szerintem ez egy nagyon felszabadító dolog tud lenni, hogy azt mondja, hogy nem kell ezen annyit görcsölni. Egy lelkész egyszer mondta nekem, amikor arról beszélgettünk, hogy mennyi nehézséggel küzdünk, amik sokszor bűnbe csapnak át, és mondta, hogy azért nem kell ezen előzetesen ennyit görcsölni, mert akkor nem lenne szükségünk például Jézusra, Istenre, hogyha nem lenne bűn. Tehát pont kis túlzásra persze. Tehát, hogy ahogy mondtad, hogy az előfeltevés, és ezt tisztázni kell, és utána tovább kell lépni. Tehát nem szabad benne ragadni ebben a bűndogmatikában nagyon mélyen, hanem tovább kell lépni a megbocsátáshoz, hisz akkor tudunk valamit megbocsátani, ha van mit. Tehát történt valami dolog, ami elrontja az egyensúlyt vagy a viszonyokat.
3: A Bibliában olvasható az az ige is, ugye a bűnhöz kapcsolódóan, hogy megbüntetem az atyák létkét harmad és negyed ízig. A Kötőszó Podcast korábbi adásában pont az Isten szeretet, Isten félelem kapcsán beszéltünk erről. Ajánljuk a nézőknek, hogy nézzék meg azt az adást is, de hogy mit kezdjünk ezzel a szintén megint megjelenik a bűn fogalma, amit ráadásul nem is én követtem el, hanem jóval korábban el megtörtént, és rám is hatással van.
2: Hát reagálhatunk itt az állapotra, tehát arra a fajta szükségszerűségre, hogy nem akarok túl közhelyes lenni, de hát így van, hogy a bűn bűnt szül. Tehát hogyha Nagyon sokat beszélünk manapság transzgenerációs dolgokról, tehát az, hogy hogyan öröklődik egy bizonyos környezetben való lét, és az hogyan lesz hatással, mondjuk ha valaki gyerekkorában egy valamilyen környezetben van, az milyen hatással lesz az ő felnőtt korára, nyilván akkor ő is az ő gyermekére, és a többi, és a többi. Ez nyilván ez az egyik olvasata ennek az igének. De itt szerintem az a nagyon fontos, és akkor most tegyük oda megint a másikat mellé, a szeretetet meg a kegyelmet, hogy de ugye azzal folytatódik, hogy de ezer ízig kegyelmet gyakorlok azokon, akik szeretnek engem. Ugye ez az úrvacsori, vagy hát a gyónási liturgiánkban is benne van. Tehát, hogy itt a 3-4 meg az 1000-et kell egymás mellé tenni. Tehát itt nem, hogy mondjam, matematikai számításról van szó, hogy 3-4 generáción keresztül lesz hatással majd az, amit te elkövetsz, mondjuk így, bár nyilvánvalóan ez is benne van, mint mondtam, lehet ennek egy ilyen olvasata is, hanem itt viszonyszámokról van szó. Tehát, hogy a 3-4 és az 1000-et tegyük már egymás mellé, és akkor itt jön be az, hogy mi mindig a bűnről beszélünk, persze, 3-4, de oda tesszük mellé az 1000-et, és azt mondjuk, hogy de az Istennek a szeretete, kegyelme és megbocsátása, az most nem tudom, hogy ez hányszor annyi, a 3-4, mint az 1000, mindegy, de hogy, tehát, hogy annyiszor több, és annyiszor nagyobb.
3: Na csak nézzek 300-szor.
4: Büntetőjog az nagyon, a modern jogállami büntetőjog az nagyon egyéni, ott mindig egyéni felelősséget kell vizsgálni. A kollektív felelősségnek nagyon súlyos történelmi tapasztalatai vannak, hogy az, amikor bejött a büntetőjogba, régen ugye autoritár rezsimeknél az mindig probléma volt, hogyha lényegében akár több generációt, akár pedig egy adott közösséget büntettek bizonyos jellemzők alapján, tehát ezt vissza kell utasítani, ennek nincsen helye. Mindig adott személynek kell megnézni a büntetőjogi felelősségét, és hogyha elkövette azt a bűncselekményt, akkor a törvény szerint kiszabható büntetési tétel kereten belül kell mozogni. A bűn következménye ez inkább. Tehát, hogyha valaki bűnt követel és mondjuk bántalmazza a gyermekeit fizikailag, lelkileg, annak egy lenyomata lesz a gyerekek lelkében, és ugye nagyobb eséllyel lehet, hogy ők is bántalmazók lesznek, vannak erre kutatások.

0: vendég, vagy egy vevő. És borzasztó erős feszültség van azóta egy hölgyről van szó ebben a hölgyben, hogy ő érzi azt, hogy nem tud mit kezdeni a bennelő diszharmóniával, dühvel, legszívesebben visszaütne, bosszút állna, mert ugye az egy ilyen gyors, prompt, azonnali feloldozást hoz, azt hiszi legalábbis lelkileg. És nagyon nehéz szerintem, főleg ha valaki áldozat, sértett, innen eljutni ahhoz, hogy megbocsásson. Tehát a megbocsátás az szerintem egy, ha szabad így egy picit előre gondolkodni, ez nem is csak kettő, de egy három oldalú viszony. Mindig az elkövető, az áldozat és Isten szerepel benne, és ezeket a viszonyokat nem tudjuk egymástól kiragadva sem vizsgálni, viszont elképzelhető, hogy két fél között létrejön úgy a megbocsátás, hogy a harmadik féllel még nincs rendezve a dolog. Majd később talán tudunk esetleg erről is beszélni.
1: Igen, még mielőtt a megbocsátáson eltérünk, Viktor, te említetted a kegyelmet, és hát ez az a kifejezés, amit a tavaly nagyon devalválódott, de hogy teológiailag mi is a kegyelem, illetve jogilag, ki adhat, kinek adhat, van-e előfeltétele a jogban? Én úgy gondolom, hogy a teológiában nincs előfeltétele, de hogy erről is beszéljünk, hogy mi után következik, mit kell tenni érte, vagy nem kell érte tenni semmit.
0: A kegyelem egy kicsit a büntető jogban, vállalom ezt a kifejezést, rendszeridegen, egy kicsit olyan idegentes, mert a büntető eljárásnak az a normális menete, hogy úgy áll helyre ez a diszharmónia, amit a bűncselekmény elkövetése okozott, hogy felderítik, hogy ki az elkövető bíróság elé kerül, az ügyészség megvádolja, a bíróság eldönti, hogy bűnöse vagy sem. Ha nem bűnös, akkor felmenti a vád alól, ha pedig bűnös, akkor büntetés szab ki. És a büntetésnek is van egy kifutása attól függően, hogy most ez egy egyszerű azonnali büntetés, például fizetnie kell egy pénzbüntetés, de hogyha börtönbe küldi, akkor le kell tölteni a szabadságvesztést, utána még x évig ő büntetett előéletű marad, és megvan az, hogy mikor mentesül. Tehát mondhatjuk azt, hogy a normál kifutása, vagy az államnak nincs ugye lelke, ha szabad így fogalmazni, mert az egy különleges jogi entitás, de az állam úgymond akkor bocsát meg, hogyha valaki az elkövetett cselekményért megkapva a büntetését, azt letölti, és x év múlva mentesül a büntetett előélet alól, tehát a megfelelő joghátrányok alól. Ennek van egy ilyen íve, kifutása. A kegyelem az azért más, mert a kegyelemnél egy rendszeridegen tényező, a bírósági igazságszolgáltatási rendszeren kívülről a köztársasági elnök, ugye Magyarországon, egyébként pedig alapvetően az alkotmányos hagyományok szerint a szuverén uralkodó volt az, aki kegyelmet adhatott. De valaki benyúlt a bírósági rendszerbe, és felülről hozott egy döntést. Ugye van kétféle kegyelem a magyar jogban, van a végrehajtási kegyelem, ez azt jelenti, hogy valaki már kapott egy büntetést, és akkor a büntetésével kapcsolatban annak egészét vagy részét elengedik, vagy valamiféle könnyítést alkalmaz az erre jogosult kegyelmi döntést hozó. És ami szerintem sokkal izgalmasabb, az eljárási kegyelem, amikor valaki ellen folyik az eljárás, ő terhelt. A terhelt az egy ilyen összefoglaló kategória, amikor a nyomozás folyik, akkor gyanúsítottról beszélünk, ugye ő ellene folyik a nyomozás, utána, ha megvádolja az ügyészség a gyanúsítottat, lesz belőle vádlott, ha elítéli a bíróság jogerősen, akkor lesz belőle elítélt, tehát a gyanúsítottat, a vádlottat, az elítéltet együtt terheltnek hívjuk, mert ugye ő terheli az egész eljárás. És miközben ő terhelt, és még nincs elítélve, akkor is lehet kegyelemnek helye. Ezt ő is kérheti, védőügyvédje kérheti, ez nagyon ritkán van ennek helye hivatalból. És ilyenkor viszont az eljárás megszűnik. Tehát lényegében nem jutunk el oda, hogy a bíróság eldönthesse, hogy bűnöse vagy sem. És ez izgalmas, hogy a terheltnek ez hozzá kell úgymond járulnia. Tehát ha nem ő kéri a kegyelmet, akkor nyilatkoztatni kell arról, hogy egyáltalán ez a külön eljárás elinduljon-e, és ha ő nem akarja, akkor nem folyik le. Azt mondja, hogy én ártatlan vagyok, nem vagyok bűnös, nem követtem el, vagy van egy büntethetőséget megszüntető vagy kizáró ok, például elévült már ez a cselekmény, vagy pedig én jogos védelemben voltam, mert éppen a szomszédomat támadta meg egy rabló, akit megvédtem, és igazából úgy ütöttem le a rablót, mondja a vádlott. Tehát ő azt szeretné, hogy valami egy kicsit a kegyelem az megszünteti a büntethetőséget, de nem vizsgálja. Tehát ilyen szinten, majd erről kíváncsiak a véleményedre, hogy teológiában ez hogy van, hogy a kegyelem az benne hagyja ebben a bűnös állapotban, illetve nem dönti el a jogban. Mert azt mondja, hogy vagy bűnös vagy nem, de ha kegyelmet kapsz, akkor nem vizsgáljuk. És az embernek joga van azt mondani, hogy de én szeretném, mert nagyobb a legitimációja, nagyobb az elfogadottsága annak, egy bíróság kimondja, hogy felmenti a vádak alól, nem pedig kegyelem. A kegyelemnél mindig ott van az ember gondolatvilágában, hétköznapi gondolatvilágban, hogy hát kegyelmet kapott, de bűnös volt, tehát azért kellett kegyelmet kapnia, szóval ez ilyen szinten.

0: egy különleges folyamat, viszont ha a terhelt nem akarja, hogy lefolyjon ez a külön eljárás, akkor viszont nem, hanem folyik végig a büntetőeljárás a maga folyamában.
1: Ez nagyon izgalmas, mert a teológiában a kegyelem az megelőző. Úgy is szoktuk mondani, hogy megelőző kegyelem, mert hogy a kegyelemnek van feltétele, csak azt a feltételt, azt Isten maga töltötte be tulajdonképpen Jézus Krisztus által, és így felajánlja tulajdonképpen a kegyelmet az embereknek. De hogy nagyon izgalmas, és ez egy kicsit köt így a joghoz, hogy attól, hogy valaki az Istennek a kegyelmében részesül, hogyha hisz Jézus Krisztusban, az ő keresztáldozatában, és a kegyelem az munkálkodik az életében, az nem jelenti azt, hogy a bűnös jellegét elveszíti. Ezért mondja azt Luther, hogy simul justus et peccator, az ember egyszerre igaz és bűnös. Hát ez egyik ha van lutheri kijelentés, ami ilyen súlyos, akkor az ez, hogy nem veszíti el bűnös jellegét az ember attól még, hogy a kegyelemben részesül, hanem az Isten más szemmel néz rá, és Jézus Krisztusért igaznak tartja. De hát tudjuk jól, hogy ettől az ember nem lesz ment aztán a bűnöktől, tehát utána újra és újra elkövet dolgokat, amelyre újra és újra kegyelmet nyerhet, mert hogy mondtam, a kegyelem tulajdonképpen, hogy ha azt mondjuk, hogy a bűn a távolság Istentől, akkor azt lehet mondani, hogy a kegyelem az a közelség az Istenhez, de nem akarom ilyen személytelen állapottá degradálni ezt, hanem tulajdonképpen, hogyha a kegyelemről beszélünk, akkor az Istennek az alapállása az ember felé. Az, hogy kegyelmes. Ez az ő irgalmából fakad. Abból, hogy rátekint az emberre, és látja, hogy hát itt más esély nincsen, és hogy ez őt szeretettel teli cselekvésre indította, Jézus Krisztusban is indítja ma is mindannyiunkért, és ezzel az alapattitűddel fordul az ember felé, így fölkínálva tulajdonképpen saját magát és a vele való közösséget.
2: Még egy kicsit a bűnről. Említetted, hogy az illető valamit elkövetett, de nem gondolta, tehát leütötte, de nem gondolta, hogy az bűn. Hogy van-e bűn és bűn között különbség? Gondolom a jog az súlyoz-e a teológia? És aztán, hogyha ezt a különbséget átbeszéltük, akkor engem érdekelne is az, hogy van-e olyan, hogy megbocsáthatatlan bűn.
0: Történik valami a világban, annak akkor lehet azért büntetőjogi felelősséget megállapítani, annak minden részét be tudom illeszteni valamiféle törvényi elemhez. Mert hogyha nem, hiányzik valami, akkor nincsen bűncselekmény. Tehát például hiányzik a beszámíthatóság, akkor nem lesz büntethető az illető. A súlyozás az inkább a következmények tekintetében szokott lenni, tehát hogy milyen büntetés szabható ki, van amiért, ugye pénzbüntetés lehet kiszabni közérdekű munkát, a legsúlyosabb büntetés a magyar jogban ugye a szabadságvesztés, annak is az életfogytig tartó változata, de ez sem azt jelenti, hogy tényleges életfogytig tart, van olyan, hogy tényleges életfogytiglani büntetés, ami nagyon érdekes, mert egyébként ezt nemzetközi jogilag jó pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy ez bizonyos nemzetközi egyezményekbe ütközik, hogy valaki a szabadulás reménye nélkül életfogytig börtönbe legyen. Tehát a tényleges életfogytiglanra ítélt, nagyon súlyos bűncselekményeket elkövetőknél is van 40 év után egy kötelező kegyelmi eljárás. Ez egy érdekes rendszer, ami vegyíti a büntetőjárás normál menetét és behozza a kegyelmi eljárás, tehát hogy meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán van-e lehetősége valakinek 40 év után szabadulni. Az ember, amikor kijön a magyar jogi egyetemekről, akkor általában halálbüntetés ellenes, mert megtanulja, hogy mi miatt mik szólnak a halálbüntetés ellen, hogy valójában nincs visszatartó ereje, lényegében az embereknek a vérét csak felforralja, tehát hogyha kivégzések vannak egy országban, akkor lényegében azáltal csak növeli az agresszió szintjét a társadalomnak. Persze rögtön szokták mondani az emberek, nagyon könnyű ítélkezni, nem, hogy na ezért valaki halált érdemel. Tehát, hogy lényegében a szabadság egy borzasztó nagy érték, és ha valaki el van vonva a szabadságától, az igazán büntetés, mert ugye a modern társadalomban megszoktuk, hogy azt csinálhatunk, amit akarunk. Akkor elkezd az ember gyakorló büntetőjogászként dolgozni, akkor előbb-utóbb viszont találkozik olyan bűncselekményeket az ügyekben, amelyeknél be kell vallani, és ezt nálam sokkal tapasztaltabb ügyészek is nyilatkozták már, hogy megfordul a fejébe, hogy olyan borzalmakat látok én, és az ügyész azért közvetlen közelről látja ezeknek az eljárásoknak az iratait, illetve találkozik a tárgyaláson is a vádlottal, hogy itt esetleg arányos lehetne egy halálbüntetés. és ahogy megy előre a pályáján, előbb-utóbb szerintem eljut oda mindenki, hogy egyetlen egy ok van, ami miatt semmiképp nem szabad. Több ok is, de van egy olyan, hogy nincsenek tökéletes rendszerek, ha esetleg majd még beszélünk a rendszerek tökéletességéről. Nem lehet garantálni azt, hogy mindig csak biztosan el legyen ítélve a bűnös, és ha tudjuk, hogy volt sok-sok éve ezelőtt egy borzasztó bankrablás, amikor nagyon sok embert megöltek, lemészároltak, és ott elsőnek két ember ellen vádat emelt az ügyészség, a bizonyítékok afelé mutattak, és utólag kerültek olyan fegyverek elő, egyéb bizonyítékok, amik azt mutatták, hogy mások voltak az elkövetők. Ha ott valakit halálra ítélnek, akkor az jóvá tehetetlen, és ez a legfontosabb, és szerintem ez is kapcsolódik a teológiához, hogy a bűnt azt jóvá kell tenni, viszont a büntetés az nem lehet jóvá tehetetlen. Mert ha jóvá tehetetlen büntetés, akkor ha valaki hibázik a legjobb szándékkal is, akkor az nem lehet orvosolni. Tehát ezért nem szabad életet elvenni az államnak, mert ha itt bármiféle eljárási hiba bekövetkezik, a legjobb szándék mellett is bekövetkezhet, vagy utólag kerül elő egy bizonyíték, vagy például az USA-ban rengeteg halálbüntetést szakítottak félbe, amikor a DNS vizsgálatokat elkezdték végezni, és kiderült, hogy nem az az elkövető, akiről hitték. Tehát, hogy az államnak nincs joga életet elvenni ilyen szinten. Az a dolga, hogy kellően hatékony felderítése és arányos büntetésekkel elérje azt, hogy a társadalom azt érezze, hogy biztonságban van, és megkapják a méltó büntetést az elkövetők. Megbocsáthatatlan bűn tehát jogban ilyen módon nincsen, mert ugye mindennél lehet előbb-utóbb a végrehajtás felül kell vizsgálni, ugye a legsúlyosabb bűncselekményeknél 40 év után, hogy az indokolta mégsem az az életfogytig tartó szabadságvesztés. Főszabályként a jog azt mondja, hogy annyi garanciát kell beépíteni, hogy később is felül lehessen vizsgálni, hogyha valaki büntetés kapott, hogy az jogszerű-e, és ha igen, akkor milyen mértékű.
1: Hogyha teológiailag nézzük, akkor tulajdonképpen minden bűn halálos, tekintve, hogy a bűn távolítja az embert az Istentől. És ugye a cél az lenne, hogy minél közelebb legyünk az Istenhez. De hogy, és itt nagyon fontos, használtál egy kifejezést, ez a jóvátétel. Ugye ez, hogyha evangélikus teológiából indulunk ki, akkor tulajdonképpen a bűnök bocsánatának a jóvátétel az nem része, hanem az ember elköveti a bűnt, az ember megvallhatja a bűnt, és aztán fogadhatja az Istennek a kegyelmét. És azért nagyon fontos, ez nem azt jelenti, hogy nem kell jót tenni, vagy ez nem azt jelenti, hogy utána el lehet engedni, aztán hello, hanem hogy ez azt jelenti, hogy mi hiszünk abban, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata, az mindenre elegendő. És hogy ennek az áldozatnak az elfogadása az, amit a kulcs dolog. Ez nem azt jelenti, hogy én nem tehetek jót azzal, aki ellen bűnt követtem el, vagy az nincs jó hatással a társadalomra, vagy az emberi közösségekre az, hogyha én jót teszek, de én nem tudok ezért fizetni. Tehát az én bűnbocsánatomért, a megbocsátásért én nem tudok fizetni. Ezt az árat, ezt Jézus Krisztus fizette ki tulajdonképpen, most mondom így idézőjelben, vagy nem is annyira idézőjelben, csak félig, de hogy ő fizette ki ezt az árat. Tehát tulajdonképpen a bocsánatnak az alapja az szintén az Istentől érkezik az ember felé.
2: Arról már beszéltünk, hogy ez a megbocsátás, ez több irányú, vagy több tényezős. Jálics Ferenc atya úgy fogalmazott, hogy a megbocsátás az egy folyamat. Ő speciál 14 éven át dolgozott azon, hogy egy rendtársának megbocsásson, aki őt koholt vádak alapján följelentett és börtönbe juttatta, és Jálics Ferenc atya végignézte azt, hogy mellőle szinte minden héten visznek el egy rabtársat és kivégzik. Őt végül nem végezték ki, de hogy mondta, hogy ez nem egy rövid dolog, és nem következhet be egyik pillanatról a másikra. Ennek ugyanúgy megvannak az állomásai, hogy tagadom először, ez nem történhetett velem meg, és aztán haragos vagyok, és akár bosszú vágyam is van, és aztán a bűntudat, és végül következik el maga a megbocsátás, és ráadásul a megbocsátásra azt a kifejezést is használja, hogy ezt el kell dönteni, hogy én meg akarok-e bocsátani. Nagyon sokszor használjuk azt a kifejezést, hogy én nem tudok, hát én ezt nem fogom tudni megbocsátani. És hogy tudni és akarni. Az egy nagyon különböző dolog. Így látjátok-e, hogy megbocsátani tudni, vagy akarni? Szóval ez egy döntés kérdése például. Kezdjük ezzel.
1: Igen. tehát, hogy igen, egy döntés. Tehát én is úgy gondolom, hogy a megbocsátás az egy folyamat. És aminek a végén talán hadd hozzak be ide egy másik fogalmat, az elengedés az, ami talán a vége lehet ennek a folyamatnak, mikor már el tudom engedni magát az egész, most mondjam így, ügyet. El tudom engedni, de hogy ez mindenképpen egy döntéssel kell, hogy induljon. Ugye az az elképzelésünk szokott lenni, hogy akkor bocsátok meg, vagy hát az a megbocsátás, hogy én már nem érzek haragot, vagy semmi nemű negatívat a másikkal szemben. Ha ez így van, az fantasztikus, hogyha már valaki idáig elért, az szuper. De hogy ez nem itt indul szerintem. Jézusnak van a gonosz szolga példázat, ahol egy szolga elképzelhetetlen mennyiségű összeggel tartozik az urának, akit ezt elengednek. Utána jön a szolgatársa, aki pedig egy kicsi összeggel tartozik neki, ő viszont becsukatja börtönbe ez miatt, az adósság miatt. És hogy tulajdonképpen itt Jézus arról beszél, hogyha nekünk a mennyei atya annyi mindent elengedett, és annyi mindent el fog még engedni itt az életünkbe, tekinthetünk Jézus Krisztusnak az áldozatára, amiről az előbb beszéltünk, akkor nekünk is van egy ilyen kötelességünk a másik ember felé, hogy ezt a megbocsátást ezt gyakoroljuk. De hát ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy ha valaki rosszat tesz el, nem mondjuk megver, akkor nem fogom a keblemre ürelni, vagy hogyha abuzál, akkor nem akarok vele közösségbe lenni. Ez értelemszerű, és ezt senki nem kívánja a másik embertől szerintem. Hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy én hozok egy döntést, hogy én nem akarok kárt okozni, és nem akarok olyan lenni, mint a másik, aki ellenem valamit elkövetett. És azt mondom, hogy én ki akarok lépni ebből a körből. Hogy ő tett ellenem valami rosszat, én akkor visszaadom, vissza, és akkor ennek sosem lesz vége. Hanem én azt mondom, hogy én kilépek ebből, ettől én még nem fogom szeretni a másikat a szónak baráti értelmében, vagy bármi más értelmében, hanem meghozok egy döntést, hogy én most meg akarok bocsátani. És hogy ennek a forrása, meg ennek az energiája, az nagyon sokszor nem belőlem táplálkozik, tehát hogy mert én annyira ügyes vagyok, hogy én így meg tudok bocsátani, hanem hogy én is kaptam, és ez az, amit én tovább szeretnék adni. És aztán, hogy elérkezik az a pillanat, és ez egy komoly munka, ennek komoly fázisai vannak, hogy akkor az ember hogy tud érzelmileg is ezután a döntés után menni, vagy ezután a döntés után haladni, és hogyha ez megtörténik érzelmileg is, akkor az csodálatos. Én azt szoktam mondani, hogy az érzelmek az a megbocsátásnak nem az alapja, hanem a koronája. Az, amikor oda elérkezünk, és azt mondjuk, hogy na, igen. És ez, ahogy Jálics atya is mondja, ez évtizedeket is igénybe vehet adott esetben.
2: Nagyon izgalmas, Pál Feri atya még ehhez hozzászokta azt tenni, hogy a megbocsátás az egy személyes folyamat. Kérem az Úristent, hogyha én mondjuk el vagyok ezzel akadva, de hogy ez bennem zajló folyamat, az én döntésem, és hogy a kibéküléshez kell a másik fél. Mert hogy az is egy nagyon általános dolog, hogy majd akkor megbocsátunk, ha ő előbb térden csúszva, és mindent megtesz, és akkor felsorolom a hosszú listát és elvárás listámat, hogy mikor tudok én majd megbocsátani, mert hát ő volt a bűnelkövető, de hogy a megbocsátás az egyszemélyes, és a kibéküléshez, ennek a kapcsolatnak a helyrehozatalához, vagy tovább folytatásához kell a másik fél is.
0: Igen. Itt most azért idéztünk sokakat. Nekem eszembe jutott Ordas Lajos, egykori evangélikus püspök, akinek van egy Vádirat című könyve, nem tudom, hogy ki ismeri, és ez is egy kettős megbocsátási folyamatot ír le, pont a börtönben van valaki, ez jutott eszembe, és lényegében az ellene 56 körül koncepciós eljárás folytató állammal szemben is egy megbocsátáson kezd el gondolkozni a egyébként ártatlanul elítélt vádlott, és önmagával kapcsolatban is elkezd gondolkodni, hogy magának meg tudja bocsátani, illetve hogy el tudja fogadni azt, hogy Isten megbocsát-e neki. Egy másik nagy gondolkodó, C.S. Lewis írja azt, hogy a szeretet az döntés, az egy tudatos döntés, és nem kell ott sem arra várni, hogy az érzelmek megjöjjenek, hanem ha eldöntöttem, hogy valakit szeretnék, akkor elkezdek vele úgy viselkedni, mintha szeretném, mintha meg lennének az érzelmeim, és Isten majd megadja hozzá az érzelmeket. A megbocsátás is szerintem így működik, ahogy te mondtad, hogy kell hozzá egy döntés, és az érzelmi megérkezés az később jön, de az is lehet, hogy tényleg évtizedek telnek el. A jog azért ilyen szinten nem vizsgálja a lelkeket. A jogban ugye azt tudjuk vizsgálni, alapvetően megjelenik a külvilágban. Ennek az őszinteségére csak korlátozott lehetőségek vannak, hogy ezt vizsgáljuk. Természetesen egy bíró, amikor enyhítő körülményként veszi figyelembe a vádlott bűnbánását, amikor beismerő vallomást és azt mondja, hogy tényleg sajnálja azt, amit tett, akkor az ő mérlegelése a bírónak, hogy ezt őszintének találja, vagy sem, milyen mértékben veszi figyelembe. De például akkor is enyhítő körülmény, hogyha a terhelt valami jóvátételt fizet, vagy cselekszik a sértett felé, hogyha nem látjuk a lelkében, hogy ez feltétlen őszinteségből fakad, hanem egy kicsit abból a számításból, hogy ő enyhébb büntetést kapjon, akkor is a viszony olyan szinten elkezd helyreállni, hogy az áldozat, a sértett, az kap valamiféle jóvátételt. Szerintem a megbocsátás, és erre utaltam már, egy három pólusú valami, egy megbocsátási háromszögről beszélhetünk, és szerintem, hogyha valakit sérelemért bántják, akkor nem csak a bántónak, az elkövetőnek kell megbocsátania, hanem most mondok egy erőset, szerintem Istennek is meg kell bocsátania, mert keletkezik benne egy érzés, hogyha őt hagyta Isten, hogy bántsák, vagy az ő szerettét, akkor nagyon sokan, és ezt tapasztalom baráti körben, ismerősi körben, hogy haragszanak Istenre. Én velem is volt, hogy nagyon haragudtam valamiért Istenre, és ezt rendezni kell előtte, és akkor tudok a másik embernek megbocsátani, ha elsőnek Istennel rendezem ezt a viszonyt. És ez sokszor nehezebb, mint a másik ember felé, illetve az elkövető, vagy bántó, fájdalmat okozó is kapcsolatban van Istennel, és lehet az, hogy ő rendezi Istennel a viszonyát, van egy őszinte bűn vallása, és kap egy kegyelmet, rendezi a lelki békéjét, viszont nem fogadja el az ő bocsánatkérését, a sértett, az áldozat, amire egyébként szerintem nem szabad kötelezni senkit. Tehát ez mindenkinek a saját belső joga. Biztos, hogy lelki megnyugvást hozza, valaki meg tud bocsátani, de szerintem emberi eszközökkel, jogi eszközökkel meg pláne nem szabad erre kötelezni. Ez nagyon fontos, itt az önkéntesség. Majd később szeretnék egy picit beszélni, hogy hol jelenik meg még ilyen módon a jogban a megbocsátás, de ez mindig önkéntes kell, hogy legyen. És ennek a következménye is olyan, amit akkor tudunk értékelni, hogyha ez önként megtörténik.
2: Mondván, hogyha ő abban a pillanatban, akár a bűneset után, vagy a bűncselekmény után nem tud, hanem mondjuk lehet, hogy neki is 2-3 év, akkor ne erőltessük, hogy jó, de lépjél már túl, bocsásd már, meg haladjál, mert mindenkinek megvan az egyéni folyamata.
0: Igen. Érdekes nekem, ha már könyvekről volt szó, megengeditek, most nem mondom a könyv címét, egy keresztény körökben egyébként elég jól ismert könyv, egy bizonyos kis könnyű szerkezetes épület a címe, ennyit elárulok talán, és spoiler nélkül ez is a megbocsátásról szól, és nekem ez egy nagy könyvélményem volt, viszont én sokáig nem tudtam vele mit kezdeni, mert nekem kicsit gyors volt benne a megbocsátás. Tehát ott például egy súlyos bűn történik, és az, hogy azt meg lehet-e viszonylag rövid időn belül bocsátani, szerintem ez egy nagyon nagy kérdés.
2: Szerintem kimondhatjuk, hogy a viskó.
0: Úgyhogy,
2: de amennyit meg tudtunk belőle, annak alapján szeretettel ajánljuk.
0: És szerintem ahhoz, hogy egy lelki folyamat kellően fajsúlyos legyen, ahhoz tényleg időre van szüksége. Persze vannak lelki alkatok, akik nagyon hamar meg tudnak bocsátani, vagy hamar túl tudnak lépni, de az igazán komoly dolgokhoz szerintem igenis sok idő kell.
1: Én egy fogalmat még nagyon szívesen behoznék ide, ez pedig a gyógyulás. Tehát az, hogy és szerintem ez a megbocsátással nagyon együtt van, vagy nagyon együtt kell, hogy mozogjon. Tehát, hogy azt szoktuk mondani, hogy ami kapcsolatban elromlik, az kapcsolatban gyógyul. Tehát, hogy az embernek önmagában megbocsátani, így egy picit rezonálok erre a háromszögre, amit itt az előbb említettél, hogy az embernek önmagában megbocsátani, az nem úgy működik, mert én egy kapcsolódásban, egy rossz kapcsolódásban sérülök, hogyha sértettje vagyok egy bármilyen büntetnek, vagy rossz eseménynek, és ez egy kapcsolódásban tud ugyanúgy meggyógyulni ennek számtalan aspektusával. Én most még csak annyit tennék ide hozzá, hogy éppen ezért van szükségünk nagyon, és ezt köszönöm, hogy ezt is mondtad, hogy az Istennel való kapcsolatban kell ezt elkezdeni, hívő emberként mindenképpen. Tehát, hogy én hogyan is vagyok én az Istennel azok után, ami történt velem. Tehát szerintem ez is az már egy kapcsolódás, amiben már én elkezdhetek gyógyulni, és utána vihetem ezt tovább egészen odáig, hogy azzal, aki elkövetett ellenem valamit, azzal szemben is gyakorlom a megbocsátást, és majd, ha az Isten megadja, akkor érzem is a megbocsátást, és el tudom engedni aztán a végén, és ez azért is nagyon fontos, és itt visszautalok arra, amit mondtam, hogy itt nagyon-nagyon fontos az, hogy kilépjünk ebből az adok-kapok körből, mert annak sosincsen vége, tehát az sosem töri meg a bűnnek ezt az örvényét, mondjuk így, hogy aki bűnt követel, ő is sérül minden esetben. Ezzel most nem szimpátiát akarok mindenféle bűnökre ébreszteni, hanem hogy ő is sérül, és hogy amikor én gyógyulok az Istennel való kapcsolatomban, vagy azzal való kapcsolatomban később, aki engem bármilyen módon bántott, akkor tulajdonképpen ráadásul már azt is teszem, hogy segítem annak is a gyógyulását, aki engem megbántott, hogy aztán ő ne folytassa ezt tovább másokkal, és ezáltal, ha még egyel tovább gondoljuk, akkor védem azokat is, akik potenciálisan áldozatai lehettek volna még annak a másiknak. Tehát, hogy ennek viszont, amíg a bűnnek van egy ilyen nagyon berántó spirálja, addig a megbocsátásnak meg van egy ilyen nagyon jó, ilyen továbbadó terjedése, ami segíthet az embereknek, vagy az egész világnak, nekem, mindannyiunknak gyógyulni.
2: Sokszor a sérelmeinket úgy szeretnénk lezárni, hogy kereken, megnyugtatóan tudtunk egy pontot tenni az ügy végére, de nem mindig adódik ez az életben, vagy alakul így az életünkben, a földi életünkben, és hogy hívőként mit kezdjünk ezzel, hogy van olyan sérelem, amit már nem tudunk lekerekíteni, nem tudjuk azzal az illetővel átbeszélni, akár aki ezt ellenünk elkövette. Mit kezdjen ezzel az ember, amikor van olyan, hogy ez nem fog itt lekerekedni? Azt el kell engedni, vagy egyszerűen, ahogy szépen mondja a magyar nyelv, föladom az Úristennek, hogy én ezzel itt nem?
0: Hol van a mesdje, az elengedés, Istenre bízás, és a beletörődés, vagy nagyisten belekeseredés között? Mert nagyon sok lelki út lehet, és kívülről mindegyik úgy tűnik, mintha megbékélt volna valaki ezzel a dologgal, de belül nagyon más eredménye van.
1: Nem biztos, hogy mindent el lehet engedni. Az viszont biztos, hogy semmit sem lehet semmissé tenni. És ebben a helyzetben az, hogy ezt feladom az Istennek, hogy ezt a kifejezést használtad, tehát hogy oda viszem az Isten elé, és azt mondom, hát mindannyian az Isten szín előtt vagyunk mindig, de hogy én kifejezetten oda viszem az Isten elé, hogy én ezzel most nem tudok mit kezdeni. Ez van, hogy kérlek segíts, vagy csinálj valamit, vagy kérlek add meg, hogy tudjak vele mit kezdeni. Tehát ez mindenképpen egy nagyon fontos pont. Ami szerintem történhet, azt úgy is szoktuk nevezni, hogy átkeretezés. Tehát, hogy nem tudom semmissé tenni azt, ami velem történt, azt viszont tudom, hogy egy másik keretbe rakom, mint egy képet. Mint az ember élete egy szoba lenne, amiben vannak képek, amik az életünknek az eseményei, és tudjuk nagyon jól azt, hogy vizuálisan, hogyha egy kép egy másik képkeretbe kerül, mennyire más tud jelenteni, vagy mennyire másképpen tudok ránézni, illetve megteltem, hogy azt a képet nem egy olyan falra rakom föl, amit állandóan jöttömben, mentemben látok, hanem egy olyan félreesőbb helyre, ahol nem feltétlenül van olyan központban. Tehát tulajdonképpen ezt tudom megtenni, hogy teszek rá egy másik keretet, elkezdek ezzel dolgozni, hogy ez most tulajdonképpen miről szól, hol vagyok én ebben, Istenem segíts, oda viszem az Isten el, és teszek rá egy másik keretet, és átteszem egy másik falra. Semmisé nem tudom tenni, de azt viszont meg tudom tenni, hogy hogy ne ez határozzon meg engem. Hogy ne ez töltse ki a gondolataimat, hogy ne ez legyen, és az Isten szín elé vinni ez az egyik legjobb, sőt a legjobb módszer erre, hogy én leteszem az Isten elé, és kérem a segítségét abban, hogy egy jó keretet tudjak erre választani, amivel talán nem annyira sötét, talán nem annyira meghatározó, és hogy egy olyan helyet találjak neki az életemben, ahol, hogy ha már itt kell lennie, akkor de hogy ott legyen, ahol a legkevésbé meghatározó ez az én hétköznapjaimban vagy gondolataimban.
0: Nagyon tetszett ez a művészeti szimbólum a keretekkel. Eszembe jutott, egy barátom mesélt egy olyan távol-keleti szokásról, művészeti vonatkozásról, hogy van egy olyan amikor sérült tárgyakat a sérülések helyén aranyporral szórnak be például Japánban, és ezzel is kifejezetten ráirántják a figyelmet, hogy az a sérülés, az hozzátartozik, és azt tesz részben azzá, ami vagy nem pedig el kell kenni, és el kell
1: is másolni. Hívják Japánban.
0: Ó, köszönöm szépen. Kintsugi. És ez nekem nagyon tetszik. Egyébként ilyen átkeretezési lehetőségre ad a jog, a magyar büntetőjog is lehetőséget, például a bírósági eljárásban is, de már előtte is a sértett bármikor nyilatkozhat úgy, nagyon kiterjedt jogai vannak a sértetnek egyébként, és nyilatkozhat arról, hogy ő kívánja-e a terhelt megbüntetését. És ez fontos, mert hogyha nem, ezzel ki tudja fejezni a megbocsátását. És beszéltünk arról, hogy bizonyos esetekben, bár egy cselekmény bűncselekmény, mégsem jár érte büntetés, van egy olyan büntethetőséget megszüntető ok, hogy tevékeny megbánás. És ennek van egy különleges eljárási formája, ez a közvetítői eljárás. Közvetítői eljárás akkor kerülhet sor, ehhez is egy önkéntesség kell, hogyha a terhelt beismer, és hajlandó tevékenyen jóvá tenni a bűncselekmény következményeit. A sértett ezt elfogadja, tehát nem kényszeríthető rá a sértetre, és megegyeznek, ilyenkor felfüggeszti az eljáró hatóság a büntetőeljárást, és egy külön közvetítő előtt, egy mediátor előtt leül a sértett és az elkövető, és beszélnek, megbeszéljük, hogy lehetne ezt jóvá tenni. És van, amikor elég egy bocsánatkérés egy kisebb súlyú cselekménynél, legtöbbször persze a mai modern világban csereszabatos anyagi jóvátételt kap a sértett, de olyan is volt, amikor például egy néninek az elkövető az fát vágni segített, vagy egy darabig kísérte őt bevásárolni, és ezáltal fejezte ki a bűnbánatát, és azt, hogy jóvá szeretné tenni azt, ami történt, és erről jut eszembe, amit mondtál, Viktor, hogy tényleg a megbocsátás az egyébként ilyen szinten hasonlít a büntetéshez, mert a büntetésnek is az a célja, hogy se az elkövető, se mások ne kövessenek el, amikor látják ezt a büntetést, hasonl rájuk úgy, hogy ez ne kövessenek el újabb bűncselekményt, de a megbocsátásnak is tetszett ez a hatásmechanizmusa, hogy azzal gyógyítja az elkövetőt a megbocsátó, és a gyógyult elkövető jó eséllyel nem követel újabb bűncselekményt, illetve tovább gyűrűzik a megbocsátás, és lényegében további bűnöket meg tud előzni. Tehát, hogy ezért nagyon fontos tud lenni.
2: Bűnről, megbocsátásról és gyógyulásról beszéltünk a Kötőszó Podcast mostani adásában. Vendégeim Kovács Viktor evangélikus lelkész és Rapp Ferenc ügyész voltak. Köszönjük a figyelmet!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten, a napi áitat címe, az Isten jó tetszésének jele. A mai ige Jakab levele első fejezet 12. verse. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, melyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Gondolatok az igéről. Igen. Boldog, még a kísértés ideje alatt is. Ezt azonban csak az veszi észre, akinek mennyei gyógyítóira kenték meg a szemét. De el kell tűrnie a kísértést mégpedig úgy, hogy közben nem lázadozik Isten ellen, sem a jó útról nem tér le. Áldott az az ember, aki már átment a tűzön, és a tűz nem emésztette meg, mint a pejvát. Mikor a próbatételnek vége, jön Isten jó tetszésének jele, az élet koszorúja. Ez annyi, mintha az Úr azt mondaná, hagyjátok élni, mert megmérettetett a mérlegen, és nem találtatott könnyűnek. A jutalma élet, mégpedig nem csupán létezés, hanem szent, boldog, igazi élet, Isten velünk való szándékának a megvalósulása. Már most egy magasabb rendű lelki élet és öröm koszorúzza majd azokat, akik győzelmesen mentek át a legnagyobb kísértéseken is. Az Úr azoknak ígéri az élet koszorúját, akik őt szeretik. A kísértések tüzében ugyanis csak az Urat szeretők tudnak megállni, a többiek elsüllyednek, elkeserednek vagy visszatérnek a világba. Szereted őt igazán mélyen és teljesen? Ha igen, akkor szeretetet próbatétel alá fog kerülni, de ne félj, nem sodor el a próbák legmélyebb árja sem. Isten táplálja a te szeretetedet és az enyémet is mindvégig. A keresztény egység napja. A keresztény egység napját 1996. szeptember óta tartják az 1000 éves fennállását ünneplő pannonhalmi főapátságban, szeptember 14-én. Az első eseményen képviseltette magát a grúz, a román, a szerb, az orosz, a magyar ortodox egyház, és jelen voltak a magyar katolikus, református és evangélikus egyház vezetői is. A különböző országokból érkezett, különböző felekezetek hívőiből álló zarándokok, hívők, papok és püspökök ökumenikus istentiszteleten vettek részt. A célkitűzés, hogy különböző vallási felekezetek és nemzetek egységként, mint Krisztus hívők közösségeként lépjenek fel. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Tanévkezdő istentisztelet a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben. Tanévkezdő istentisztelete várja az egyetemistákat és az érdeklődőket a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet ma, szeptember 14-én, hétfőn este 7 órától. Új tanév, új kérdések, új emberek, új kezdetek. Hová tartok? Mit kezdjek az előttem álló évvel? Lehet egyszerre tanulni, közösséghez tartozni és Istent is keresni. Akiket ezek a kérdések is foglalkoztatnak, azokat szeretettel várják a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet tanévnyitó alkalmára. Egy estére megállnak a rohanásban, együtt énekelnek, beszélgetnek, ismerkednek, és közösen keresik, mit jelent ma Jézus követőjének lenni egyetemistaként. Aki akár most kezdi az egyetemet, akár már rutinos túlélője a vizsgaidőszakoknak, ott a helye. Akár kereső, vagy meg szeretné élni az Isten kapcsolatot, akár szeretne egy jó közösséghez tartozni, csak menjen úgy, ahogy van, írják a szervezők. Állás lehetőségek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem álláspályázatot hirdet 3 munkakör betöltésére. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. A munkakörök tanulmányi és Erasmus Plus koordinátor, Erasmus Plus koordinátor és tanulmányi titkár állások.
1: Kulturális programajánló.
2: Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, melyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, a közösségi élet, az evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatott a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó Szent Mise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Református oktatási konferencia 2026. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül központba az idei református oktatási konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz a többi között az oktatásirányítás készülő fejlesztési irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még szeptember 15-e kedd 12 óráig lehet jelentkezni. Különleges kutatás indult, térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik feltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit ma, szeptember 14-én az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatják be a budapesti Hild villában. ökumenikus zenés áhítattal és gondolatébresztő előadásokkal várja ma, szeptember 14-én 17 órától a Hild villába érkezőket az Ars Sacra Fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt, a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületeken liturgikus szolgálatot végző keresztény és keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezetek kórusait vonták be.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Az életvédelméről egyeztettek az egyházak az egészségügyi miniszterrel. Több kérdésben köztük az egyik legnagyobb vitát kiváltó úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, a református egyházat Fekete Károly tiszántúli püspök és Bálint Balázs szülőorvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerinti rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára. Így fogalmazott Stenbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárcavezetőt, ez az egyeztetés kezdődött meg péntek reggel. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitát is. Mária kegyhelyek első találkozója a Székesfehérvári Egyházmegyében. Kétnapos búcsúi programokkal ünnepelték szombaton és vasárnap a Bodajki segítő Szűz Mária kegytemplomot a Székesfehérvári Egyházmegyében. A Bodajki főbúcsún rendezték meg 5 kegyhely, egy édesanya mottóval az egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját. Szeptember 14-én szombaton 17 órakor a búcsú ünnepélyes megnyitásával kezdődött a program. Az 5 kegyhely bemutatkozása és személyes tanúságtételek következtek. Este Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét a Zarándok udvaron. A szentmise végén ünnepélyes körmenetben vonultak a kegyképhez. Az ünneplés este tovább folytatódott, énekes vesperás, dicsőítő szentimádás, éjféli szentmise és éjszakai virrasztás várta a zarándokokat. A Mária napi főbúcsú ünnepi nagymiséje tegnap volt a Zarándok udvaron, a misét ezúttal is Pányi Antal püspök celebrálta. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Frontokkal tarkított kora őszi időnk van. Hétfőn szakadozik a felhőzet, de több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi a szél mellett 17-25 fokunk van. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható. A következő napokban északnyugati áramlás lesz jellemző hazánk térségében, melyben mérsékelten meleg, időnként nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Schubert első szimfóniáját.

0: nem csak az Isten vállal kötelezettséget a népével szemben, de a népnek is vállalnia kell a kötelezettséget Istennel szemben, tehát kölcsönösségen van. Most nem akarok a régi Izraellel foglalkozni, de ugye a keresztség az egy Istennel kötött szövetség. Mindenki végig gondolhatja a saját életében, hogy a keresztségben Istennel szemben vállalt kötelezettségeinek milyen mértékben tett eleget.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
2: Az idővonalra szeretnék egy pici figyelmet fordítani, mert hogy az előbb olvastuk el ezt az igét, hogy az ember fia nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Ez fantasztikusan nagy örömüzenet, de tudni kell, hogy ez a kijelentése Krisztusnak az idő egy szakaszára vonatkozik. Amikor majd újra jön, akkor már nem azért fog jönni, hogy üdvözüljön a világ általa, hanem hogy megítélje a világot. És akkor hiába szeretnénk mi azt mondani, hogy de hát olyan nincs is, hogy ő negatív ítéletet mondhat ki bárki felől, mert ha előre megmondta, hogy pont azért szól az örömüzenet, pont azért szól az ige hirdetés, hogy meneküljünk ez alól, a felelősség teljes pillanat alól, hogy majd akkor negatív ítélet alá esünk a bűneink miatt, az éppen az Isten szeretetének és kegyelmének a megnyilvánulása, hogy előre szól, hogy most még van idő. És ez rendkívül fontos. Marika az előbb mondta, hogy most még van időnk. Na de ez a most, ez nem véletlen, hogy a Biblia szempontjából úgy néz ki, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket.
1: Köszönöm szépen. István.
0: Hogy fűzzek ahhoz, amit a Tibor mondott. Isten nem áll megbocsátási kényszer alatt. Nem kötelező megbocsátania. Mindenkinek hajlandó, de nem kötelező az idő.
1: Köszönöm szépen, István.
3: Én az gondolom, ti is úgy vettek fel, hogy ezt a Biblia aranyszöveget kívül tudja már mindenki gyerekkora óta. Hogy mert úgy szerette Isten a világot. Én egy más fordításban azt olvastam, hogy úgy szerette Isten az embereket. Szerintem ezt nem tudom, hogy megítéltek vagy elítéltek, szerintem a világ azért jobban kifejezi azt, hogy mindenre kiterjedő, mindenre ható szeretete van a Jóistennek. És tulajdonképpen szeretetének van az a célja az, hogy örök élete legyen. Hát ennél magasztosabb és jobb célt azt hiszem nem is tudunk kijelölni, mint az örök élet. Tehát a szeretetnek a célja az, hogy örök élete legyen. És amit a Laci mondott, én egészíteném ki ugyanazt a gondolatot, hogy ezt a szeretetet se lehet rákényszeríteni senki se. Tehát a szeretet és a kényszer nem függ össze egymással, sőt ellentmond egymással, ahol kényszer van, ott nincs szeretet. Ahol szeretet van, viszont nincs kényszer. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem kényszerít. Tehát azért vagyunk emberek, szoktuk volt mindig ezzel dicsekedni, vagy mondani, hogy döntési szabadságunk van, vagy szabad akarunk van. Döntetjük mellette, és döntetjük ellene is. De Isten soha nem szűnt, aki szerette, azokat sem, akik ellentmondanak ezeknek az ő szeretetének.
1: Köszönöm szépen. Marika?
4: Számomra olyan csodálatos, ahogy a Biblia bemutatja, hogy Isten és népe közötti szövetség kötésében Isten szeretete milyen hatalmas, milyen dicsőséges, milyen jóságos, irgalmas, könyörületes, hűséges, és még tudnánk sorolni, hogy milyen csodálatos kapcsolatot tud Isten építeni az ő népével.
1: Köszönöm szépen. A hétfői gondolatsor szövetségi szeretet. Mózes 5. könyve 7. fejezet 6-tól 9-ig terjedő versek. Kulcsár Anikó.
5: Hiszen te Istenednek az Úrnak szent népe vagy. Téged választott ki Istened az Úr, hogy tulajdon népe légy valamennyi nép közül, amelyek a föld színén vannak. Nem azért szeretett meg téged, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi nép közt a legnagyobbak volnátok, hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép közt, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett.

0: Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, a fáraónak a kezéből. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr, az Isten. Álhatatos Istenő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is azok iránt, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait.
1: Köszönöm szépen. Kinek van gondolata? Tibor?
2: Ez a szeretik őt és megtartják parancsolatait, azt hiszem, hogy akkor, amikor Mózes ezt elmondta, és már nem először mondta, mert hogyha valaki elolvassa Mózes második és ötödik könyve közötti részeket, akkor ez igen sokszor visszatér, de ez azt jelenti, hogy meg kéne tanulni egy leckét. Hogy viszonyul hozzánk az Isten, és mi hogy viszonyulunk ő hozzá. És ezt nagyon sokszor elfelejtjük, hogy Isten és a mi kapcsolatunk interakció. És nem arról szól a dolog, hogy ő teszi a maga dolgát, valahogy olyan madácsi távlatokban, hogy készen van a nagymű, igen, a mű forog, az alkotó pihen, és olyan messze esünk egymástól, hogy nem is érintjük egymást. Isten nem véletlen mondja a Szentírás, hogy közöttünk sátorozott. Itt lakik közöttünk, velünk van, ismeri a rezdüléseinket. És éppen ezért interakcióban vagyunk. Ezt a legjobban talán akkor lehetne elképzelni, hogyha valaki arra gondol, hogy milyen kegyetlenül nehéz menni, ha szembe fúj a szél. És milyen egyszerű menni, ha hátulról fúj. És néha úgy érezzük az Isten igéjével kapcsolatban is, mint a szembe fújna a szél. Hát akkor miről van szó? Ellenünk fordult az Isten? Lehet, hogy meg kéne nézni, hogy mi megyünk rossz irányba? Mert Isten eredetileg azt ígérte, hogy hátszelet ad. Hát itt úgy tűnik, hogy ha szembe fúj a hátszél, akkor valami baj van az irányjal.
1: Köszönöm szépen. Marika?
3: Isten, amikor szövetséget kötött a népével, akkor ez kétoldalú volt. Aztán nagyon hamar egyoldalúvá vált, mert Isten mindig megtartja az ígéretét, és a nép hova a nagy áldásokkal, hogy kihozta Egyiptomból, és olyan csodákban volt része, és mégsem maradt hűséges az Úrhoz. Isten jellem vonása az, hogy ő a szeretet. És ha ez ellen vétünk, tehát a törvény betöltése a szeretet. Tehát ha törvényét nem szeretjük, akkor Istent se szeretjük. Mert ugyanezek az elvek fognak működni a mennyben is. Tehát ha itt elutasítod, és nem tetszik, meg válogatsz a törvényeiből, nem az egész csomagot, hogy úgy mondjam, vallod magadévá, akkor nincs helyed a mennybe. És az isteni szeretet annyira más, mint az emberi szeretet. És bármit teszünk, még ha vétkezünk, akkor is ott van Isten szeretete, és várja, hogy mi felismerjük, hogy hol hibáztunk. És ugye az új szövetség népének a keresztség az Úrral való szövetség kötése, és ennek a szövetségnek a megújítása, az viszont az úrvacsorával történik. És ugye látva a zsidó népet, hogy mi mindent csinált, és hogy fordult el az Úrtól, hát mi is egy kicsit vizsgáljuk meg a mi életünket, hogy hányszor tettünk ígéretet, és azt hányszor tartottuk meg, úgyhogy ne ítélkezzünk annyira a zsidó nép felett, hanem nézzük meg a saját életünket.
1: Köszönjük szépen. Anikó?
0: Ugye beszéltünk már róla, hogy Isten maga a szeretet, és ő feltétel nélkül szeret minket, nem köti feltételekhez a szeretetét. És hogyha eztnek az igének a végét még egyszer elolvassuk, akkor olyan, mintha ez ellent mondana. Mert álhatatos Isten ő, olvassuk, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át is azok iránt, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait. Itt olyan, mintha feltételhez lenne kötve, hogy hát csak azok iránt hűséges és szerető, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait. És ez a látszólagos ellentmondás bennem egy képet hozott fel. Ha egy nagyon viharos, zord, akár hóviharos időben van egy menedékház, ahol minden komfort megvan, és be van fűtve, ropog a kandallóban a tűz, és minden ellátmány a rendelkezésre áll, és ha valaki abba a menedékházban menedéket talál, akkor még dönthet úgy, hogy kimegy, és ott hagyja. És akkor, most akkor a menedékház rosszul üzemelt? Nem töltötte be a funkcióját? Te. Töltötte. Semmi nem változott. A menedékház tökéletes. Minden szuper. Csak éppen úgy döntött valaki, hogy neki ebből nem kell. És lehet, hogy pár száz méter után ott fagy meg. Tehát Isten is hűségesen megtartja a szövetségét, de én fölrúghatom. És nem tarthatom meg a parancsolatot, nem tarthatom meg az ő általa adott szabályrendszert, magyarul elmehetek a viharos hóviharba, meg is fagyhatok, megengedi. Szabad akaratot kaptunk, de nem ez a cél. És Isten szeretete nem erről szólna, azért készített menedéket.
1: Köszönöm szépen, István.
4: A tanulmányoknak számomra van egy nagyon fontos szava, ez pedig a szeretet kapcsolat. És ennek a szónak mind a két része, mind a szeretet, mind a kapcsolat nagyon-nagyon fontosnak tartom, és aláhúznák, amiről szerencsére eddig sokat is beszéltünk. És ezt tulajdonképpen, ezt a kapcsolatra szoktuk mondani, hogy egyedül nem lehet szeretni. És a Biblia is olyan példákat hoz, hogy a férj és a feleségnek a kapcsolata, vagy a anya és a gyermeknek a kapcsolata. Tehát ez a kapcsolat nagyon lényeges. És a napi tanulmányoknak az a cím, hogy szövetségi szeretet. És ez a szövetségi szeretet is egy kapcsolat, mégpedig egy kétirányú kapcsolat, nem csak, hogy Isten népe iránti szeretet a része, szeretete a része, hanem van egy elvárás is, hogy a nép elfogadja, vagy viszonozza szeretje embertársainkat. Ugye ez a két részt, hogy Isten szeretete és az emberi szeretete. A nagy parancsolatban is ez a két gondolat, melyik a legnagyobb parancsolat, amikor megkérdezik, hogy ez a válasz erre, hogy szereted Isten és szereted embertársaidat, mint magadat.
1: Köszönöm szépen. Marika?
5: Azt szeretném hangsúlyozni, hogy Isten szeretete nem függ az embereknek a tetteitől, hiszen tudjuk azt, hogy Zsoltárok könyve 145. fejezet 9. versében azt olvassuk, hogy jó az Úr mindenki iránt.
1: Köszönöm szépen, László.
6: Tekintettel arra, hogy az Isten sok mindent megemlített, amit mondtam volna, én csak egyet hangsúlyoznék. Aki a fele barátját nem szereti, az az Isten se szereti.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Feltételekhez kötött kapcsolat. János Evangélium 14. fejezet 21. verse, Varga Gyöngyik. Ez egy rövid biblia vers.
5: Aki befogadja parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat.
1: Köszönöm szépen. Tehát itt azt látjuk, hogy a szeretet, mint valami jó értelembe vett háló, amely úgy körbefog bennünket, meg is véd, összetart, de ez az önkéntesség alapján nem a háló egysége az, amelyik, hanem ahogy említetted, a menedék nincs bezárva, ugye a menedékház nincs bezárva, ki lehet menni, de mégis ez ad perspektívát, ez ad reményt, ez erősít bennünket, mert egyszer én vagyok gyenge, egyszer te vagy gyenge, egyszer te vagy erős, másszor én vagyok erős, és így tudjuk egymást segíteni. Parancsolj, Gyula.
7: Sőt, amit mondtál, ahhoz még egy annyit, hogy Isten a kezdeményező. Tehát ez nagyon fontos tényező, hogy Isten ő kezdeményező szeretettel közelít hozzánk. A kérdés az, hogy mi igennel válaszolunk-e, vagy nem.
1: Így van. Köszönöm szépen. Tibor?
2: Én csak egy példát szeretnék mondani, bár én nem vagyok háziasszony, de azért már láttam egy-két dolgot a konyhában. És tetszik tudni, hogy micsoda a liszt és a víz keveréke. Csiríz. Na de hogyha normálisan készül, akkor kenyér. Tehát aki befogadja az én igémet, ugye jön az a bizonyos kovász hozzá, akkor, és megtartja, ez az, ami azt jelenti, hogy itt átdolgozódik az egész, az egy teljesen más szubstancia, egy másfajta létező lesz. Tehát nem csiríz, én például ki nem állhatnám a kapnék a feleségemtől kétszeles csirízt reggelire, valahogy nem esne jól. De a kétszelet kenyér, amit sütött, az igen jól esik. Na most ebből adódik, hogy gondoljuk végig, hogy vajon milyen keresztények vagyunk mi, és félek is kimondani, hogy lehet, hogy túl sokat csiríz, ahelyett, hogy úgy átjárt volna bennünket az az Isten szeretetének és az Isten igényének a kovásza, hogy legyünk az, amire szükség van a környezetünkben, életadó táplálék, kenyér.
1: Eszembe jut, hogy erre korunkban csináltunk papírsárkányt.
2: Na, ahhoz kell csirízni.
1: És oda két nádat, és akkor körbevettük, és azt ragasztottuk csirízzel, és az olyan jó megragasztotta, hogy semmi problémánk nem volt. Tehát jó a csirízés, csak nem evésetre való, hanem valamit összetartani, olyan, mint a szeretet, csak ez nem ennivaló.
2: Na, hogy is ki
1: beszél. Így van. Menjünk tovább, a szerdai gondolatsor, a kegyelem elvesztése. Itt is egy viszonylag hosszabb bibliai szakaszt olvasunk fel. Máté evangélium 18. fejezet, 23. versétől a 35. verséig. Tokics Marika.
5: Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számodást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből megfizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és a feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dinárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásadat, mivel könyörögtél nekem, nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának.
1: Köszönöm szépen. Szóval arról tanulunk, hogy a kegyelem az nem alanyi jogon jár. A kegyelem az nem kötelező, hogy én azt igénybe vegyem, hanem valaki úgy fogalmazott, talán Laci bácsi, hanem hogy adható. Ugye? Ha pedig adható, akkor az vissza is vonható. Ezt így mondja az ige, hogy akkor elveszítjük. Tehát a kegyelemhez megfelelő mértékű életet is kell éljek. Ez nem azt jelenti, hogy aki a kegyelmet megkapta, az mind 100%-osan tökéletes, hanem azt jelenti, hogy igyekszik a kegyelem szerint élni, hogy ne hozzon szégyent a kegyelemre, és ne hozzon szégyent arra, ami a kegyelem, aki a kegyelem mögött van, Istenre. És ezért nagyon fontos, hogy vigyázat elveszíthető. Ahogy tudományos fokozatokat visszavonnak, ahogy kitüntetéseket visszavonnak, ha valaki méltatlanná válik. Ugyanígy a kegyelem is visszavonható Isten részéről, ha méltatlanná válunk. Marika.
3: Én egy kicsit átvitt értelembe gondolkodtam, hogy hát honnan jött össze ez a tartozás? Tehát arra gondoltam, hogy a mi jellemvonásainkban mennyi hiba, mennyi minden van, ami Isten felé egy tartozást jelent, mert nem akarunk megválni tőle, és csak halmozzuk ezeket a rossz tulajdonságokat. És amikor a gazda megkegyelmez a szolgának, akkor ugye az Isten el tudja venni tőlünk ezt a tartozást, és a jellemvonásunk is akkor más lesz. De ugyanakkor nekünk is feladatunk van, mert mások felé a könyörületesség és a megbocsátást is gyakorolni kell. Az a példa jutott eszembe, hogy a másik szemében a szálkát, sajátodban meg a gerendát nem látod. Tehát az, hogy nekünk megkegyelmez az Úr, azért nekünk is ugyanilyen lelkülettel kell a másik felé fordulni. De ez a világ nem ilyen, mert a világ azt mondja, hogy te vagy a szuper, mindenkit alázd meg, taposd el, csinálj olyat, ami rossz a másiknak, nevet figyelembe, segítséget kér, akkor hagyd a füled mellett elmenni. Ilyen a mai világ, de amikor nekünk a tartozásunkkal oda kell állni a gazda elé, akkor az ő kegyelme az, amelyik életbe tud tartani.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
0: Marika nagyon-nagyon sok gondolatot elmondott, még a gerenda meg a szárga példáját is, ami nekem is eszembe jutott, de egy dolgot nem mondott ki így nyíltan, hogy olyan világot élünk, amikor az én van a központban, én központú világot élünk, és nekem minden jár, viszont én nem vagyok senkinek semmivel kötelességem, hogy bármit is adjak neki. Nem tartozok senkinek semmivel. Én úgy gondolom, hogy ez az attitűd kérdést feszegeti, a hozzáállás kérdést. Tehát ha az természetes, hogy nekem megkegyelmezett Isten, nem természetes, de az én központú világunkban ez benne van, akkor az miért nem természetes, hogy ez a kegyelem, ez túlárad? Mert hogy Isten soha nem ad valamit azért, hogy azzal én dicsekedjek, én nem tudom, én fényezzem magam is, a többiek fölé kerüljek, hanem amikor bármit ad, ajándékot, kegyelmet, akkor azt céllal adja. Azért, hogy azzal használjak a többieknek. Például azért helyezett minket ebbe a világba, azt mondja egyik helyen, hogy ti vagytok a föld sója, vagy ti vagytok a világ világossága. Nem azért tisztított meg, hogy magamnak világítsak, hanem hogy a környezetemnek. Tehát ezen a szemléleten, ezt az én az Isten, én vagyok az Isten szemléleten, úgy gondolom, hogy nagyon gyorsan túl kéne jutnunk, mert ez istentelen. És itt ebből a példázatból is látszik, hogy Isten ezt nem fogja tolerálni, hogy de mi most ilyen világot élünk, hanem akkor azt mondja, hogy ha ti így álltok hozzá, akkor én is úgy fogok hozzátok állni.
1: Köszönöm szépen. István, aztán Tibor.
4: A tanulmányunkban egy kiváló matematikai példa van, hogy szemléltesse ezt a 100 000 vagy 10 000 talentumnak az értékét. Ugye a következtetés arra jut, hogy ez tulajdonképpen 10 000 talentum megfizetéséhez 200 000 év kellett volna, ha azt veszik figyelembe, hogy egy napi munkásnak mennyi a bére volt. Tehát ez egy felbecsülhetetlen értékű dolog volt. És ez tulajdonképpen számomra azt is mutatja, hogy, az a általunk is nagyon helyesen hangsúlyozott szeretett kapcsolathoz az szükséges az a feltétele, hogy tükröződjön az emberi kapcsolatunkban is. Mert a szolgának az volt a problémája, hogy az elenyésző kis adósságot nem engedte el. És ez a szeretett kapcsolatot elvárta, ugye, de ez nem tükröződött vissza a saját életébe. Tehát ez a kölcsönössége, okokozati összefüggésnek a tipikus esetéről van itt szó.
1: Köszönjük, közgazdás testvér, hogy ezt kifejtetted számunkra. Parancsolj, Tibor.
2: Bár ha valaki szívesen játszik a számokkal, itt súlyértéket is lehet számolni. Ez 4.360.000 kiló aranynál valamivel több. Azért ez felfoghatatlan. És itt a felfoghatatlanon van a lényeg. Tehát amikor azt mondja itt a Bibliánk, hogy mi büszke emberek képesek vagyunk egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy mindent megfizetek. Ez mit is jelent az önbecsülésünkről? Ennek esélye sincsen. És Isten pontosan tudta, hogy lehet, hogy mi filozófiai és egyéb okokból el tudunk jutni idáig, hogy csak képesek leszünk rá, hát meg tudjuk oldani, ő tudja, hogy nem, és tudja, hogy az egyetlen mentségünk az elengedés, hogyha ő Krisztusért elengedi. Az más kérdés, hogy attitűdről van szó, hozzáállásról van szó, és nagyon figyel Isten, hogy én, aki elengedést kaptam, ha tőlem kérnek elengedést, ezt azért szeretném hangsúlyozni, hogyha tőlem kérnek elengedést, erre hogy fogok reagálni? És ezt mélyen bele kéne vésni a szívünkbe, hogy Isten nem kíván tőlünk semmi olyasmit, amit ő ne tett volna meg velünk és rajtunk.
1: Laci bácsi?
6: Ha már annyi szó esett arról, hogy mekkora adósságot adott el, engedett el a gazda, akkor annyit jegyezzünk meg, hogy Isten a szeretetének kiárasztásakor nem méricskél. A másik pedig, ami ugye a viszontmagatartást illeti, tessék az aranyszabályt mindig észbe tartani. Cselekedj úgy, ahogy hasonló helyzetben elvárnád, hogy vele cselekedjenek.
1: Köszönjük szépen. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. János első levele, 3. fejezet, 16. verse. Kakula Ildikó.
8: Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért.
1: A másik Biblia szöveg, János első levele, 4. fejezet, 7-től 12. versek.
8: Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Istent a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Annyiszor használja János a levelében a szeretet kifejezést, hogy itt nyilván a szeretet tanítványra kell gondoljuk, hogy amikor visszatekint ugye a 90-es esztendők utáni időből a kezdetekre, akkor nem tud másról beszélni Isten kapcsán, mint a szeretetről. Laci bácsi, Tibor, egy-egy mondat.
6: A fölolvasott szövegből úgy tűnik, mint a parancsolnák a szeretetet. Már pedig ugye parancsolra nem lehet szeretni, szoktuk mondani, bár a Bibliában 4 parancsolt szeretet is van. Szeresd az Urat, a te Istenedet, szeresd a fele barátodat, szeresd az ellenségedet, és szeressétek egymást. Nagyon sokat lehetne erről beszélni, de az idő rövidségére tekintettel csak arra hívnám föl, hogy ezek közül főként tartsuk meg az elsőt, meg a negyediket, az Urat, meg egymást.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
2: Egy picit vitatkoznék Laci bácsival, hogy lehet-e parancsolni a szeretetet, mert amikor azt mondja nekünk a Biblia, hogy a Szentlélek gyümölcse szeretet, öröm, akkor ez nem parancs, tessék mondani, ki parancsolta a barackfának, hogy barackot teremjen. Az parancsból terem, vagy mely barackfa? De hát ha nem barackot terem, én csináltam már olyat, hogy nem termett barackot, kivágtam. És ebből adódik, hogy ilyen értelemben, ha nem is parancs, de elvárható, hogy azt teremje, amiért van.
1: Köszönöm szépen. Marika?
3: Isten iránti szeretetnek része az emberek iránti szeretet. Szóval és tettekkel is hirdetnünk kell Isten szeretetének üzenetét. És a hétköznapi dolgokban, itt és most legyünk Isten szeretetének közvetítői, és mutassunk rá Jézusra, aki örök életet ígér az új földön, teljes egészében újjáteremtett világban.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, összefoglalás, honnan hallhatjuk?
9: Dr. Szigeti Jenő, a Hit ABC a második kötet 89. oldaláról. A szeretet Isten szent lelkének legfontosabb kegyelmi ajándéka. Ezért szerepel a kegyelmi ajándékokról szóló rész 1. Korintus 12. és 14. fejezetek közepén a szeretet himnusza. Ebben Pál a korintosiaknak elmondja, hogy a legnagyszerűbb kegyelmi ajándék sem ér semmit, a lélek gyümölcse a szeretet nélkül. Jézus szerint erről a gyümölcsről ismerik meg az emberek azt, hogy kitartozik ő hozzá. A szeretet himnuszában azt is elmondja az apostol, hogy mit tesz életünkben a szeretet. A szeretet az, ami mindvégig megmarad, ami a hitnél és a reménynél is nagyobb. Barth Károly, a 20. század legjelesebb protestáns teológusa azt írta erről a himnuszról, hogy a szeretet szó helyére bátran be lehetne helyettesíteni Krisztus nevét. Ellen Goodwight azt tanácsolta a szeretet himnuszával kapcsolatban, minden nap olvassátok el ezt a fejezetet, és belőle vigasztalást és erőt fogtok meríteni. Ez a fejezet arra tanít bennünket, hogy a krisztusi szeretet a mennyből ered, és enélkül minden erőfeszítés hiába való. Isten legfontosabb tulajdonsága a szeretet. Ha mi Isten gyermekei akarunk lenni, tőle kell szeretetet elfogadni, és a kapott szeretetet tovább adni embertársainknak. Ez kapcsolja össze Istent az emberrel, és az embert a fele barátjával.
1: Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük a te szeretetedet, és köszönjük, hogy erről beszélhettünk, még akkor is, ha teljes mélységben nem ismerjük ezt a szeretetet. Csak annyit tudunk róla mondani, amennyit érzünk, de ettől sokkal erősebb és sokkal hatalmasabb, sokkal mélyebb és sokkal magasabb. Arra kérünk, Urunk, add, hogy ennek a szeretetnek valamilyen rezonanciája bennünk is viszonzásra keljen, és add, hogy egymást jobban szeressük, tiszteljük, add, hogy nagyobb türelemmel hordozzuk el egymás gyengeségeit, áld meg életünket, és add a te szeretetedet a mi szíveinkbe. Jézus nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áitat címe, az Isten jó tetszésének jele. A mai ige Jakab levele első fejezet 12. verse. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, melyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Gondolatok az igéről. Igen. Boldog, még a kísértés ideje alatt is. Ezt azonban csak az veszi észre, akinek mennyei gyógyítóírral kenték meg a szemét. De el kell tűrnie a kísértést mégpedig úgy, hogy közben nem lázadozik Isten ellen, sem a jó útról nem tér le. Áldott az az ember, aki már átment a tűzön, és a tűz nem emésztette meg, mint a pejvát. Mikor a próbatételnek vége, jön Isten jó tetszésének jele, az élet koszorúja. Ez annyi, mintha az Úr azt mondaná, hagyjátok élni, mert megmérettetett a mérlegen, és nem találtatott könnyűnek. A jutalma élet, mégpedig nem csupán létezés, hanem szent, boldog, igazi élet, Isten velünk való szándékának a megvalósulása. Már most egy magasabb rendű lelki élet és öröm koszorúzza majd azokat, akik győzelmesen mentek át a legnagyobb kísértéseken is. Az Úr azoknak ígéri az élet koszorúját, akik őt szeretik. A kísértések tüzében ugyanis csak az Urat szeretők tudnak megállni, a többiek elsüllyednek, elkeserednek vagy visszatérnek a világba. Szereted őt igazán mélyen és teljesen? Ha igen, akkor szeretetet próbatétel alá fog kerülni, de ne félj, nem sodor el a próbák legmélyebb árja sem. Isten táplálja a te szeretetedet és az enyémet is mindvégig. A keresztény egység napja. A keresztény egység napját 1996. szeptember óta tartják az 1000 éves fennállását ünneplő pannonhalmi főapátságban, szeptember 14-én. Az első eseményen képviseltette magát a grúz, a román, a szerb, az orosz, a magyar ortodox egyház, és jelen voltak a magyar katolikus, református és evangélikus egyház vezetői is. A különböző országokból érkezett, különböző felekezetek hívőiből álló zarándokok, hívők, papok és püspökök ökumenikus istentiszteleten vettek részt. A célkitűzés, hogy különböző vallási felekezetek és nemzetek egységként, mint Krisztus hívők közösségeként lépjenek fel. Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, melynek tagja Steinbach József, dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának elnöke és Fischl Vilmos evangélikus lelkész a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és a koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozón vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Hétfőn szakadozik a felhőzet, de több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi a szél mellett 17-25 fokunk van. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A dolgok értéke. A betegség után lesz édes az egészség, a baj után a jó, az éhség után a jól lakottság, és az erőfeszítés után a pihenés. Hérakleitosz.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagy Pál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Walter Bálint.
2: Én pedig Szűnyi László Gyula.

0: Hannibál tanár úr, Fábri Zoltán, 1956. Szürke kisember, Hannibál tanár úr, egy perc hírnevét elrontja a mindenből politikát gyártó diktatúra.
1: Hannibálról írott ártatlan tanulmánya miatt a nem is olyan nyúl Béla nyúl Bélát, a fasizmus ideológiája az addigi értelmiségi elefántcsontornyából a politikai küzdőtérre kényszeríti. Bár a középiskolai tanár először harcba száll igazának védelmében, de aztán egy pillanatra megtörik. Sorsdöntő pillanat ez, amelynek feloldhatatlan feszültségéből csak egy erkölcsileg elfogadható kiút kínálkozik számára, holtan kell elhagyni a küzdőteret.
2: Ez nagyon szép volt, de hány mondat, Bálint?
0: Igen, kiestél, Bálint.
1: Három.
2: Igen, igen. Maradtunk ketten. Szóval, egy lúzert elkezdi szeretni az élet, aztán mégsem annyira. Miközben ezt a filmet nézzük...
0: Te olvasni fogsz
2: el? Én olvasgatni fogok meg filmet nézni. Szóval vitatkozhatnék mindannyiotokkal, mert azt mondta például Bálint, hogy nem annyira nyúl Béla ez a nyúl... Dehogy nem.
0: Nagyon
2: ez még annál is nyúl Bélább. Ugye tehát, hogy a kisember, őről szeretünk beszélgetni, nagyon-nagyon szeretik a filmesek, de hát ez nem is annyira kisember, ez sokkal jobban kisember. Valahol azt hittem, hogy szinte nem is számít féle kisember. Szóval annyira kisember, hogy még egy kisember sem tud vele azonosulni.
0: Szabó Ernő játsza Nyúl Bélát, aki egy erdélyi színész, és ez a legnagyobb filmszerepe, és az általam ismert egyetlen filmszerepe.
2: Úgy erdélyi, hogy Kassán született.
0: Ennyire erdélyi.
2: De
0: román állami díjas.
2: Az is volt, igen, de hogy ő egy nagyon-nagyon sok nemzedékes, vagy sok generációs magyar színész dinasztiából származik. Az apja, anyja, nagy, mit tudom, még mindenki színész volt. Apja például Kecskeméten született, de nagyon érdekes, hogy Szabó Ernő, aki viszont említve akkor még magyarországi Kassán született, szóval hogy 1940-ben Nagyváradon kezd el játszani, ami éppen visszakerült Magyarországhoz, és utána ő, amikor Nagyvárad és Erdély újra, vagy Észak-Erdély újra Románia, ő marad, és nem csak megkapja a román állampolgárságot, hanem Marosvásárhelyre költözik, és az ottani Székely Színháznak egy nem csak alapítója, hanem egy olyan időszakot hoznak oda, ami mai napig érződik Marosvásárhelyen, meg a marosvásárhelyi színjátszáson. Magyarországi Vörösmart is drámás diákjaimnak mondom, hogy menjetek Vásárhelyre, mert ott valami más van. Na és az a lényeg, hogy ő 15 év után 55-ben tér haza, és akkor azonnal le is csapnak rá, és ennek a filmnek lesz a főszereplője, de van neki még egy elképesztően fontos szerepe. A Szabó család.
0: Tényleg?
2: Aha, ő volt a Szabó bácsi. Megkockáztatom.
0: Pont ezzel akartam viccelődni, hogy Szabó Ernő névvel is játszhatta, ahol nem kellett volna Nyúl Bélának elnevezni, igen, annyira jelektelen név. Hát nem tudom, hogy a Szabó bácsiban Ernőnek hívják el.
2: És annyira népszerű figura lett ebben, hogy miután a halála miatt 66-ban kiszállt, folytatták, megőrizték a szerepét. Zárójel. Tehát, hogy ő egy ilyen beköltözött a magyar családokba, magyar családok mindennapjaiba.
0: Félelmetesen lubickol ebben a szerepben. Én azt érzem benne, hogy mintha tudná, hogy őt soha többé nem fogják fölkérni filmfőszerepre, ahogy eddig se kérték föl, és egy nagyon széles tárházát nyújtja a nagyon vidám jelenlétnek.
1: Hát de hogy is kérnék föl Szabolcs, hiszen meghal a végén.
0: De feltávol.
1: Vagy ne fussunk ennyire előre.
2: Uh-huh. Hát de az az érdekes, hogy egyrészt mintha érezné, hogy őt nem kérik föl, de mintha a műfaj is érezné, hogy ez a műfaj, ez nem nagyon fog folytatódni Magyarországon. Lehet ezt szatirának nevezni, tragikomédiának, ez annyira Magyarországon nem népszerű, vagy nem fogyasztandó.
0: Tessék, Bálint, tragédia vagy komédia?
1: Nem foglalnék állást ennyire egyértelműen, mint a kettő. Ez a gyönyörű, hogy azt írják valahol, hogy Fábri művészetének kizárólagos tárgya a 20. század elnyomó rendszereiben vergődő kisember sorsa nem engedi meg számára a komolytalanságot. A 20. század történelme pedig volt annyira borzasztó, hogy groteszkért, iróniáért, szatíráért, sőt, abszurdért kiáltson. Tehát ebben a filmben az figyelhető meg, hogy Fábri nagyon komoly témához nyúl, de komolytalanul ábrázol. A látásmódjában rengeteg humoros elem van.
0: Valahol máshogy azt írják, hogy munkatársai szerint Fábri humorérzék dolgában erősítő injekciókra szorult volna. Én ezt egyáltalán nem értek.
2: Vagy az illető, aki ezt írta, ő szorul ilyen injekciókra, jöjjön, várjuk, Szabi lefogja, Bálint elköti ott a vénánál, én meg beadom neki.
1: Hát ha már csak azt a legjobb szóviccet vesszük alapul, ami elhangzik a filmben, Aponyinak álszakála volt. Tudnélik, az állán hordta. Nem, de azért így is érzitek.
2: Érik az injekció.
0: Jó, most elvicceltétek a viccet. Az egyik legjobb jelenet az a hullámfürdős jelenet. Most kommunista pártitkárt akartam mondani, de fasiszta pártitkáról van szó, a kettő természetesen egybefolyik, mindjárt egyre megy, így van. Egyébként nekem a Tanúnak az uszoda jelenete is eszembe jutott. Tehát ott együtt hánykolódnak a hullámmedencében a pártitkár úrral. Az egyetlen probléma, hogy Szabó Ernő Nyúl Béla nem tud úszni, és közben beszélgetnek, és ő pedig ottan fulladozik. Nekem az egy
2: van
0: fantasztikus
2: jelenet. Van egy-két erős jelenet még.
0: Ilyen az élet.
2: Hogy mondjam, amikor elkezdjük nézni a filmet, de mielőtt még elkezdenénk, azért azt mondjuk el, hogy nem csak, hogy 56 a bemutatása.
0: Október 18.
2: Hanem tényleg a forradalom előtti héten, és én láttam, amikor 56 októberében sétálgattam és fotózgattam az utcákat, például Rákóczi úton is olyan plakátokat, amik egyrészt romokat látunk, másrészt ezt a filmet hirdetik meg, és a premierjén pedig ott volt Nagy Imre is.
0: És Rajk László újratemetése a kísérőfilm a premiéren.
2: Wow!
0: De milyen érzékel, nem? Fábri azt érzi 56 tavaszán, hogy szerintem lesz itt egy forradalom. Előtte néhány nappalra mutassák be az én Hannibál tanár úr filmemet.
2: És ez azért izgalmas, mert a tömeg tehát a tömeget azt vagy szeretjük, vagy nem. A 20-as
0: hát akkor szeretjük, ha mi pártunkra szavaz.
2: Igen, a 20-as évekig eredendően azért a magyar politikai elit, ez azért fontos, hogy mondjuk a betlenék is irtóztak a tömegtől, de a 20-as években megjelenik, illetve már korábban a 10-es éveknek a végén a világháború összeomlásával együtt, ahogy özönlenek a katona szökevények, meg a katonák részegen és mindenfajta lelki és testi betegséggel az utcákon, fővárosokban dőlnek meg rendszerek a tömeg által, van ahol Oroszországban már hamarabb is. Tehát a tömeg az elkezd politikát formálni, a hagyományos politikum, ha lehet ilyet mondani, vagy politikai rendszerek azok félnek a tömegtől, de aztán jön majd 1922-ben Mussolini Olaszországban szintén hatalomra jut, majd aztán ugye 33-ban Adolf Hitler, nem menjünk annyira messzire, de hogy a tömeget a kommunisták szeretik, és a szocialista, realista filmekben így örülünk a tömegnek, a tömeg az, akit mi majd így kellően motiválunk arra, hogy megdöntsék a burzsuáziának a hatalmát, és a proletár forradalmat létrehozzák. De itt most más tömeget látunk.
0: Akkor még egy látnok van a történetben, és ez Móra Ferenc. 1924-ben, tehát még épp csak bontogatja szárnyait a derék fasizmus, és itt csak néhány éve van diktatúra, és egyre totalizálódó diktatúra a Szovjetunióban, amikor ezzel a kettős utalással megírja a Hannibál föltámasztását, és micsoda könyvtörténet. Engem ez is elámított, tehát nem tudta akkor kiadni, elveszett a kézirat, lehet, hogy szándékosan, aztán megtalálják a háború után, és 200-250 változtatással cenzúrázva kiadják az orosz-szovjet utalásokat.
2: De már 49-ben már megjelenik újságban.
0: Igen, de kigyomlálják belőle ezeket, és akkor megint elveszik az eredeti, és csak a déd unoka találja meg, és 2004-ben jelenik meg a cenzúrázás. cenzúrázatlan változat.
2: Itt fontos, hogy van a 49-es kiadás, meg az 1955-ös, és erre nagyon-nagyon sokan szenzációnak számít, de lecsapnak rá, így Fábri is megérzi ebben, hogy itt van az a figura, meg az az alaphelyzet, ami az övé, amivel majd Fábri nagyon sok filmjében találkozni fogunk. Nekem az 5. pecsét volt, ami többször eszembe jutott. Adva van ugye egy karakter.
0: Akár a vég, meg a gyerekek szerepe, tehát hogy miért dönt úgy, amiért dönt, mind a két filmben a gyerekek miatt dönt úgy.
2: De jó. Szóval, hogy van a karakter, aki korán sem hősi karakter, hanem a kisember, vagy annál kisebb, és adva van egy korszak, és ahhoz, hogy ebben a totális rendszerben ő megőrizze emberségét, hogy ember ilyen helyes döntéseket tudja hozni, ahhoz, vagy az azzal jár, hogy ő neki hőség kell válnia. Valami ilyesmi annak is, az 5. pecsétnek, meg ennek is az alapja.
1: Tragikus hősökké válnak a végén ezek a kis emberek. Az egészen biztos, hogy Fábri a magyar filmtörténet homo moralisza. És hát azért azt lássuk be, hogy egy szerencsés, meg csillagzatállás, meg hát az ő zsenialitását is dicséri, hogy a körhinta után

0: így szépen megágyaz ennek az éles kritikának. Tehát itt a Móra műve, az csak egy kiinduló pont volt. Hát változtatott
1: nagyon-nagyon más azért az a két regény.
2: Akkor beleillik
1: ez a két mű.
2: Tehát a sorok között olvasni Leo Strauss-i értelemben, ezt megtanultuk a kommunizmusban, és akkor hiába gyomlálják ki 49-ben és 55-ben az orosz utalásokat, ezek nem kerülnek vissza a filmbe, de mégis, amikor valaki nácizmusról, fasizmusról beszél totalitáris diktatúraként Magyarországon, akkor a kommunista diktatúra alatt mindig a kommunista diktatúrára is gondol. Tehát ezzel az áttétellel visszakerül, ez a diktatúráról szól ez a film.
0: És azt is tegyük még hozzá, hogy akkor is lapot húzott, amikor egy olyan operatőrt, Széchenyi Ferencet, és egy olyan zeneszerzőt, Tamási Zdenkót kért föl, akiknek ez volt az első játékfilmük. Tehát ő, aki ilyen Cefirellihez hasonló polihisztor egyébként, hiszen tudjuk, a körhintáról beszélgettünk már, ajánljuk mindenkinek, hogy hallgassák meg. Tudjuk, hogy Fábri rendezőként, színészként, forgatókönyvíróként, díszlettervezőként is képes funkcionálni, és most ebben a filmben, mintha kicsit így jobban átadná ezeket a feladatokat, a forgatókönyvet is Gyenes Istvánnal és Szász Péterrel együtt írták.
2: Még úgy is belerakja egy másik korba, és ez megint ötödik pecsét párhuzam, hogy ókori filozófusokat idéz. Tehát az az alaphelyzet mindkét filmben, hogy elhangzik egy ókori idézet, görög vagy latin, meg egy élettörténet, és azt megnézzük, hogy ez a morális, erkölcsi helyzet ma hogyan nézne ki. Ugye Epaminondász
1: a legnagyobb, a nagy kedvencem, tehát hogy...
2: És ő azt mondja róla, annyira szerette az igazságot, hogy még tréfából se tudott hazudni.
1: Na most a világ, meg a történelem az nagyon-nagyon igazságtalan volt e tébai hadvezér és államférfival szemben.
2: De majd most mi?
1: Mert nem volt kisebb ő, mint Periklész, és és most már lehet mondani, hogy majd mindjárt jön Nagy Sándor, illetve a Nagy Sándor apja is elsöpri őket, de hát itt mindenki 30 évekig volt nagy csávó, és aztán utána mindig jött egy új rendszer, legalábbis ezekben az évszázadokban. Periklész az, nem tudom, 15 évig volt nagy géniusz, ő meg gyakorlatilag egy tébát a magasba emelte azzal a Spártával szemben, aki korábban ugye Atént legyőzte, nem is kéne ebbe jobban belemenni talán. A mondásba bele lehet gondolni, hogy ti ma eddig hányszor hazudtatok, fiúk?
0: Három, talán háromnál megállnék, de még talán annyit a Epaminondász jelleméről, hogy ezt feljegyezték róla, hogy ő az egész életét ilyen aszkéta módon élte, szegénységben elutasította azt, hogy meggazdagodjék a politikai pozícióiból, és hát megvesztegethetetlen volt. Tulajdonképpen ez a főszereplőnkre is ráillik, de a főszereplőnkre egy másik...
2: Mi nem
0: másik...
2: vagyunk megvesztegethetlenek, nyugodtan küldjetek adományt.
1: Hát ezt mostanában nem mond, Szabi, mert nem biztos, hogy jó vége lesz ennek.
0: Hát a guruló rubellek ugye föltűnnek ebben a filmben.
1: Zseniális.
0: De ugye tudjuk, hogy Nyúl Bélára, aki szerintem akkor sem Nyúl Béla, de ráhúzható egy másik karakter is, Hannibál. Mondjunk valamit azért Hannibáról is, aki átkelt az Alpokon, az elefántok csordájával, Cannae csatában tönkreverte a rómaiakat.
2: És talán a gőgének lett az áldozata.
0: A gőgének lett az áldozata, de semmiképp nem egy olyan forradalomnak, amely a filmben előkerül.
1: Aha. Engem már előtte egyébként izgatott az, hogy ilyen létezik, hogy a politika beleszól az emlékezet politikába, vagy a történelembe, és hogy mondjuk lehetséges, ezt majd valami kor szakértőt kéne megkérdezni, hogy...
2: De hát itt vagyok én.
1: Igen, ami engem érdekel, hogy azt tudjuk, hogy Mussoliniék úgy tekintettek az ókori Rómára, mint előd államra, vagy előd birodalomra, és hogy azért mégiscsak egy Hannibáról beszélni, aki legyőzte ezt a Rómát, ez önmagában már lehet, hogy veszélyes. Ez már...
2: Jó, de ez vajon átterjed ránk Magyarország? Mert ez Magyarországon játszódik ez a film.
1: Hát én azt gondolom...
2: De mi közünk Hannibálhoz? Én is végig ezen gondolkodtam.
1: Én el tudom képzelni, hogyha te mondjuk egy-két éve egy nagy... Mondjuk filmet nem biztos, hogy forgathatnál az örmény népírtásról. Itt van az,

0: amikor a politika azért beleszól dolgokba.
1: Talán ott jelenik meg a kapcsolat az olaszokkal, hogy ugye itt látjuk, hogy a Töhötön párt befolyásos képviselője, Murai Árpád mennyire jó barátságban van az olasz előkelőségekkel és nagykövetekkel. Egyébként én elgondolkodtam, hogy ez a Töhötön párt esetleg valaminek a rövidítése, vagy csak ezt a ős magyarságot akarjuk-e kiparodizálni. Több alternatívát is találtam, lehet például tökéletesen hömpölygők tömörülése, amely ugye a film végén akár helytálló is lehetne. De ott van Gróf Babelsberg Bruno, és egyszerűen zseniálisan játszik rá Klebelsberg Kunóra. Úgyhogy ilyen nyelvi komikumokban is bővelkedik.
0: Akkor már rákérdeznék arra a jelenetre, amikor ott vagyunk a lokálban, vagy mulatóban, ez egy mámor az álomban, majd erről még beszélünk, szerintem az egész film egy rémálom. És ott fölbukkannak ezek a kedves fasiszta katonatisztek, tán az ő páholyában, megindul a fasiszta induló, az átmegy valami nótába, és ezek meg a főhősünket szúrják le, és mondanak valamit olaszul, és micsoda diplomáciai bonyodalom. De hát ő nem okozott ott semmit, nektek ez feltűnt? Hát hogy ott mi volt a probléma?
1: Ez nem egy projekció, tehát ott valakinek el kellett vinni ezt a balhét.
0: Aha, tehát amikor még azt a balhét is te viszed el, amihez semmi közöd nincsen, csak éppen arra jártál. Én ezt elhiszem.
2: Ez tetszik ez a téma, ezen nem gondoltam végig ezt az olasz vonalat, mert úgy is lehet értelmezni, akkor alternatív értelmezés, hogy teljesen jelentéktelen, vagy hogy mondjam, mi magyarok számára jelentéktelen történelmi figura, tehát nem voltunk ott, nem is léteztük, nem mi voltunk az ellenfél, stb. Hannibárról ír valamit, és a filmnek van egy ilyen tétje, hogy ráteszem-e az életemet, nem az igazságra, mert nem tudjuk, hogy halt meg Hannibál, történelmi hipotézisek vannak, tehát erre a föltevésre... Hogyan tudta meg?
0: Hát ott a ilyen
1: orosz hadifogságban...
0: Amiket az oroszok nem tudom, hogyan szereztek meg.
2: Vagy hamisított volt, vagy nem. Ez egy történelmi hipotézis, amit megtud, hogy erre ráteszem-e az életemet. De aztán, tehát egy nagyon távoli igazság, ami semmilyen hatással nincs az életemre, azért föláldozom.
0: Na jó, de azért ismerünk auti tudósokat, azért ők tudnak pontosan így működni, hogy ilyen dolgokra ráteszik az életüket.
2: De aztán lehet, megint előre szaladok, hogy valószínűleg az igazság keresés folyamatára teszi rá az életét. Tehát arra, hogy lehet, hogy így halt meg, hanem lehet, hogy úgy, de ezt ne Bástya elvtárs vagy Murai elvtárs ukáza, döntse el, hanem vitassuk meg történelmét.
1: Abszolút, tehát itt van egy mélyebb rétege is talán, a véleménynyilvánítás szabadsága, meg a tudomány autonómiája.
0: Meg az értelmiség, mint olyan.
1: Igen, mert és gondolkodtam ezen, persze itt a tudomány és a politika viszonyáról van szó, de a jó indulat hermeneutikája, ahogy Nagy Pál Szabolcs mondaná.
0: Hogy Szabi itt, nem így érti ezt a itt, jó indulat
1: hermeneutikája. De hogy itt nem csak a...
2: Erre az egy doktori értekezés témája. Na mondd el.
1: Jól van, én tudatlan vagyok ezzel, azért elmondom, még ha meg is kell halnom. Saját igazamért, tehát hogy itt nem... a politikáról van szó, hanem a totalitárius politikai berendezkedésekről. Tehát ezt specifizáljuk, hogy ez az olyan rezsimekre vonatkozik ez a film, amelyek arcátlanul bemerészkednek a vallás, művészet, tudomány területére, és azokat le akarják
0: De
1: uralni.
0: Én kérdezlek téged, mert egyrészt egyetértek, de másrészt ezt a történetet el tudnánk-e képzelni 2026-ban mondjuk Németországban? Ami egy szépen demokratikus ország, hogy valaki valamilyen kérdésben állít valamit tudományosan, és annak neki megy a politika, és fontos, a politika mellett a sajtó. Tehát szerintem simán lehet, hogy...
2: Hát akkor érzékenységei... Nyilván ez a önazonosság, ma ezzel lovagolunk, különösen a nemi irányultság és... nem jön azonosság, ez foglalkoztat
0: tehát a mai
2: minket,
0: tanár, mondjuk,
2: ez változik korra.
0: Hangsúlyozom, hogy ezt nem komolyan gondolom, csak mondjuk egy tanár ma Németországban, Franciaországban kiáll egy ilyen publikációval, hogy már pedig a transznemű gyerekek körében nagyobb a nem tudom milyen öngyilkossági és egyéb érzékenység, és mármint, hogy mindenfajta érzékenység, öngyilkos és másokra való veszély, akkor simán lehet, hogy ebből két napon belül politikai ügy lenne, és lehet, hogy egy héten belül eltiltanák a tanítástól.
1: Persze, a felvetés jogos, talán csak ilyen, hogy mondjam, azért árnyalatnyi különbségek vannak, vagy fokozatbeli különbségek, mert talán egy diktatúrában neki az életével kellene fizetni ezért, mint ahogy itt is megtörténik, egy demokráciában hát pedig lehet, hogy az egzisztenciájával.
0: De szerintem az legalább olyan durva, amikor a hivatásodat föl kell számolni, de nyilvánvaló, hogy tehát én értem, amit akarsz mondani, hogy azért ez egy elsősorban egy totális diktatúrának a jellemzője, de hogy szerintem ennek aktuálisan is máshol is el tudnám képzelni a jelenlétét.
2: De akkor az abszurd szót nem használjuk. Én még továbbra is ezzel lovagolok, hogy Hannibál, az aztán ki a francot érdekel itt a Kárpát-medencében, és ez akár a végére is vihető, hogy tréfából lehet hazudni, tehát én nem értek egyet Epaminondászra, az én éltem az pont az ilyen típusú humorból áll 95%-ban, tehát a kamu, meg a, nem tudom én, irónia, gúny. Szóval miért ne csinálhatta volna azt Nyúl Béla? Most ha én lennék Nyúl Béla, akkor lehet, hogy tréfából, hogy jó van gyerekek, igen, persze, amit mondtok, Hannibál úgy halt meg, legyetek boldogok. Lehet, hogy
0: de hát végül is valami ilyesmi történik, hogy a legvégén ő megtagadja a saját...
2: De nem tréfa, tehát igen.
0: Nem tréfából, azt... gyengeségből.
1: Igen, egy pillanatra megtörik.
0: Ő a túlélésre megy abban a pillanatban, aztán mégsem sikerül.
2: De akkor lehet, hogy neki, a Nyúl Bélának nem volt humora, nem a Fábri Zoltánnak, hanem a Nyúl Bélának, aki csak ilyen tragikumokban tudta elmondani, hogy vagy hazudok, vagy elmondom a hipotézisemet, tréfálkozni az életem megmentés érdekében nem lehet.
0: Jó, de azért ez az akkor, amikor Németh László megírja a Galileit, tehát, hogy nagyon rá vagyunk, igen, ezekre az egzisztenciális, morális kérdésekre, döntésekre feszülve. Én abba az irányba mennék, hogy itt van a hősünk, aki...
2: Jó, de kérdezik, hogy Jézus meghalt-e, értem, akkor megvallom. De hogy Hannibál hogyan halt meg, nem biztos, hogy én erre
0: jó, de szerintem a második, jó, mondok egy példát ebből a korból, második világháborúban a nagymamámnak az unokatestvérének a férje állatorvosként kint volt az orosz fronton, és felajánlották neki, hogy mivel tiszti egyenruhája van, hogy cseréljék le, és ő azt mondta, hogy így tiszt, nem cserél ruhát. Nem akarok ebbe jobban belemenni. Pár kilométerrel odébb egy szovjet partizán kilőtte, és ott halt meg. Zárójel, a fia aztán 1950-ben Rákosi börtönében halt meg, de anyám unokatestvére úgy maradt ott, hogy gyakorlatilag elvesztette a férjét és a fia, egy szem fiát. Ez az akkor, amikor van, aki megbírja ezt tenni, hogy akkor mást mondok, és van, aki meg csak azért sem, mert mindent elveszt. Mert nem akarok. Szóval nem tudom, szerintem...
2: Pont erről a morális dilemmát erről szól a film, és egyetértek veled, én is gondolkodom, úgy, ahogy az ötödik pecsét után is éveket gondolkodunk, a Hannibál értelmiségi ember, és úgy gondolja, hogy az az élet, amit a hazugsága után élne, az nem olyan élet, amit megéri élni.
0: Engem még, pontosítok, egyébként a dédnagymamámnak a húgáról beszéltem.
2: Én szólni akartam az előbb.
0: Jó. Szóval visszatérve, a hős érdekel engem, hogy itt van ez az ember, aki hőssé válik, és hogy a kiszolgáltatottsága, alávetettsége, vagy azt mondanám inkább sebezhetősége. És hogy azt érezzük, és ez akár oda kapcsolható, amit a Bálint mondott, hogy muszáj neki elpusztulnia, vagy szóval, hogy ebben van különbség, hogy egy más rendszerben, egy más országban lehet, hogy Nyúl Béla fogja magát, ki otthagyja a tanítást, elmegy egy picit Aldiba dolgozni, és aztán utána pár év múlva visszajön, és újra tanár lesz. Itt meg azt érezzük, hogy semmi esélye, abovó, és akkor tök érdekes ennek egy megmozdulása, amikor felkeresi a politikust, aki egyben a gyerekkori barátja.
2: De ha emigrált volna Főniciába, vagy Puniába, és a sóval nem bevetett Kartágóba, akkor ott lehet, hogy örömmel fogadták volna.
1: Talán Hannibal elhagyható lenne a képletből, tehát nyilvánvalóan kellett találni valami fajta hipotetikus történelemnek valami újrakeretezési elméletét, nem tudom, akár azt is kitalálta volna Fábri, hogy Zrínyi Miklóst nem egy vatkan ölte meg, hanem mondjuk osztrákok, bár lehet, hogy ez közelebb áll a valósághoz.
2: Vagy ugyanaz a vatkan, az UFO-t, Szent Imre elteget.
1: De hogy én azt gondolom, hogy Hannibal kivehető lenne a képből, ami mégis kicsit ide vonja őt, hogy valóban, amit már Gyula is említett, hogy van egy átkeretezése az aktuál politikának, tehát az árja nép meg a kiirtandó nép, ez Róma és Kartágó kapcsolatára egyrészt rávetíthető, akkor itt bejönnek az olasz kapcsolatok is, de hát amit ugye kitalál a Nyúl Béla is, hogy a Hannibal forradalom áldozata lett, hát Nyúl Béla végére azonosul Hannibállal, tehát ő maga lesz Hannibal tanárúr, és ha úgy gondoljuk, akkor ő is egy fasiszta forradalom áldozata lesz.
0: Én inkább onnan...
1: Neki is az életével kell adóznia az igazáért, a korábbi tetteiért, nem?
0: Én most inkább abból az irányból gondolkodom még, hogy pár évvel ezelőtt itt még javába mentek a koncepciós perek. És hogy a koncepciós pernél mi az, amikor...
2: 56-os a film, és előtte erre gondolod.
0: Igen, tehát 1900, hát végülis 47-től már elkezdik ezt, és 49, 50, 51, 52-ben járatják ezt csúcsra, és hogy mi az a pillanat, amit még bevallok, és mi az, amit még bevallok, igen, és mi az, amit már nem.
2: Tehát, és akkor megint mondom, hogy Rajk László újra temetése volt a kísérőfilm.
0: Mert lehet, hogy ezt a pici hazugságot még bevallom. Ugye Faludinak a sztoriát szokták egyrészt mondani, aki ilyen kamu dolgokat talál ki, legalábbis így emlékszik vissza. Pokolbeli vígnapjaiban nem biztos, hogy ő így vallott az András út 60-ban. Meg azt is mondták Faludiról, hogy azt mondta, hogy tessék, rakják ide elém, és mindent aláírok.
2: Hát kamu meg régi íróknak régi a neveit
0: volt,
2: mondta.
0: Whitman, meg nem tudom, kiket, kitalált valami összeesküvést, ez jól hangzik, de azt is mondják, hogy oda azt mondta, hogy úgyis bármit kivennek belőlem, aláírom, tessék.
2: De ez veszélyes, mert a verőlegények híresen műveltek, és könnyen leleplezhetett
0: volna. Igen, vagy aztán még jobban megvernek. Szóval, hogy egy pici hazugság az már lehet, hogy akkor elindítja az egész lavinát, de ugyanakkor meg képes vagyok-e magam így a halálra veretni, és akkor eljutunk megint az ötödik pecséthez.
1: És itt van egy átcsapási pont, azért persze...
0: Ez nagyon jó hangzik.
2: Kristályosodási pontnak is hívhatjuk.
1: Köszönöm szépen. Tehát, hogy itt azért ugye Nyúl Béla megtörik, elkezdeni mondani a hülyeségeket, hogy Hannibal mekkora nagy fajvédő volt, meg a keresztény erkölcs védelmezője.
2: Hát ezen ilyen alapult fact, a még nem is létezik.
1: Így van, meg él még a magyarok istene Hannibalba. Ilyen zseniális szövegeket nyom le az emberek torkán. De hogy itt ennél van egy mélyebb rész, és ránéz a gyerekekre, azokra a gyerekekre, akiket ő tanított, ő maga idézte.
0: De akik akár meg is ölhetik őt.
1: És az ő arcukról, mint egy tükörként eszébe jut, hogy hát neki ez a tanári árszpoétikája, hogyha ő ezzel most szembe megy az élete, a gyakorlat szembe megy az elmélettel, az elviselhetetlen lett volna számára. Én szerintem ezért kell meghalnia.
0: Egyik, amit szóba hoznék még, az egyik nagy kedvencem, az a morális pánik, Stanley Cohennek az elmélete 1972, és hogy ebben a filmben gyönyörűen látszik mondjuk az öt összetevő, egy az aggodalom, amikor a társadalom azt érzi, hogy valami nincs rendben, kettes ellenségkép, nagyszerű ellenséget csináltak ebből a szerencsétlen Nyúl Bélából, három társadalmi konszenzus, mindenki úgy gondolja, hogy Nyúl Béla áruló, négy aránytalanság, nyilván ha ezt a Hannibalos tanulmányt megírta, akkor ő neki meg kell halnia, és végül az ötödik, az illékonyság, azaz, hogy amilyen gyorsan jött, és hirtelen tetőzött, olyan gyorsan az egész le is cseng, Három nap múlva már valószínűleg senki nem fogja tudni, hogy mi történt ott abban az arénában.
2: Ez a Hannibal Tanárul kettőnek a
1: témája. És erre rá is játszik Fábri, mert nem tudom, megfigyeltitek-e, Verklivel indul a film, és Verklivel zárul. Keregyes szerkezet.
0: Gyönyörű. Igen. Nagyon fontos.
2: Tamás Izdenkónak köszönjük ezt is.
0: És ez a Verkli, ez megint csak ismerős nekünk.
2: Igen, ötödik pecsék, bizony. De a nyúlbélaság, tehát ez a ne legyél ilyen nyúlbéla, ez beépült a magyar nyelvbe. Picit vitassuk már meg, valószínűleg rosszul épül be, tehát amikor ezt használjuk, ezt akkor azt mondjuk, hogy ne legyél gyáva. A nyúlbéla az nem gyáva egészen a aréna jelenetig, és az árulása után sem gyáva, mert meghal. Egy kicsit beszéljünk majd róla, hogy ti hogyan értelmezitek, hogy hogyan hal meg. Van egy pillanat, amikor lehet, hogy gyáva, de hogy azért addig el kell jutni, tehát addig hosszasan ki kell állni, és a tömeg által fenyegetve, politikai hatalom által fenyegetve kell megtörni, azért ilyen helyzetben ritkán kerülünk.
0: Mindjárt utalnék rá, ennek a filmnek a következő jelentősége, hogy az első kannabisz fogyasztási jelenet az ebben a filmben
2: megjelenik
0: meg.
2: Hannibal.
0: Amikor megjelenik Hannibal, és ugye meg is kérdezi, nem kínálna meg egy szivarral? És aztán ahogyan ott nevetgélnek duettben Bessenyei Ferenccel, az egy nagyon fontos filmes újítás.
2: De akkor nem csak az ukrajnai könyvtár tudhatja meg, hogy halt meg Hannibal, alkalma nyílik, megkérdezi magát Hannibalt, megkérdezte, hogy hogyan haltál meg.
1: Uh-huh. És milyen választ kapott?
2: Sajnos, hogy eloszlik az állat.
0: Ez nagyon szemétség.
1: Ez nagyon szórakoztató része a filmnek, tehát ez tele van anakronizmusokkal. Ugye azt mondja maga Hannibal, hogy szerettem ezt a márkát, hiába az igazi szivar Angliában kapható.
2: Lehet, hogy az nem is Hannibal, hanem egy államfigura, a nyúlbél a fején.
1: Talán csak Bessenyei.
0: Következő, amit ne felejtsünk el, hogy a filmnek a forma világa az nagyon sok szempontból újszerű. Az korábban említett Széchenyi Ferencnek is köszönhető. Például a kompozícióknál nagyon szépen kihasználják a térmélységet. Gondoljunk mondjuk a tanári asztalnál látható jelenetre. És a gépálások is nagyon izgalmasan vannak alkalmazva, hogy csúnyán fejezem ki magam, és még valamit, a fény-árnyék ellentétekkel is gyönyörűen játszik a film.
2: És hogyan hal meg szerintetek? Tehát akkor
0: a tömeg halálra szereti.
2: Tehát ő leveti magát a szikláról, öngyilkos lesz, A változat, B változat teljesen véletlenül leesik egy szikláról, amiközben a tömeg ünnepelni, C változat a tömeg egy pánikba kelti őt, és belehajszolja őt egy balesetbe.
0: Mondjátok. Hát szorítják a szikla felé, és aztán...
2: De akkor már ünneplik.
0: A tömegerő.
2: Ünneplik.
0: Akkor már ünneplik, igen.
2: Szóval miért kellett leesni?
0: Ő lesz a mozgalom hőse. De
1: talán az ünneplés az még ijesztőbb lehet számára, mint az, hogy kivetik
2: Szabó Ernőnek. De ez azért nem mindegy. Persze akkor fogalmazunk így, hogy ezt nyitva hagyja.
1: Hát valószínűleg a lejtőn nem lehet megállni. Tehát itt... Van egy láncolat, és itt az okok egymásra erősítenek rá. Tehát itt van egy pszichikailag, ő megtörik erkölcsileg, másrészt meg valóban egyre följebb kerül itt az amfiteátrumon, ez is gyönyörű, tehát mint egy gladiátor úgy próbálja magát menteni, bár nekem a zombi apokalipszisek is eszembe jutottak, tehát jó néhányszor úgy futnak utána.
2: De Hannibal tanárúról álmodtam, és megkérdeztem, hogy hogyan halt meg.
1: És hogyan?
2: És tudjátok, mit felel?
0: Na.
2: Hannibal tanárúr, Fábri Zoltán, 1956. Ez volt a Tekercs és tekintet. Én Nagypál Szabolcs vagyok.
1: Én Walter Bálint.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szerbusz Feri, örülök, hogy újra itt vagy a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat, és téged is, Andi.
1: Amikor múlt héten arról beszélgettünk, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat, önmagukat megtalálni, akkor mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ezzel szeretném folytatni a lehetséges. Azt mondtad, hogy van olyan, hogy fiataloknak azt javaslod, hogy képzeljék el, hogy életük utolsó napját élik, mit csinálnának azon a napon szívesen, vagy képzeljék el, hogy a 80. születésnapjuk van. Vajon mi van mögöttük, és akkor visszafelé lehet görgetni, és ez ugye jó lehet egy pályaválasztás kapcsán is, hogy visszafelé gördítsük, és onnan találjuk ki, hogy merre is kéne elindítanom az életemet. Miközben megtudtam, hogy van egy olyan játék is, amit fiatalokkal szoktál játszani, aminek az a címe, hogy mire költöd az életedet. Nem tudom eltalálni se, hogy mi van ebben a játékban. Na, mesélj nekünk!
2: Azt gondolom, hogy Hollywood már régen föltalálta ezt, hogy ez mekkora a dolog, hogyha, tehát rengeteg film indít azzal, hogy bemutatja, hogy mi a vége, és akkor utána meg elkezdi visszafejteni a cselekményt.
1: Ez igaz.
2: Én azt gondolom, hogy ha ezt a művészeti eszközt a filmipar tudja használni, akkor miért használhatná a pszichológia is? Miért nem használhatná a hitélet is? Mózes éneke úgy van megfogalmazva, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Mondja a 120 éves Mózes, hogy mikor írta le, nem tudom, de azt mondja, hogy napjainkat. Nem az éveinket, nem a hónapjainkat, hanem a napjainkat úgy élem, hogy én bölcs szívvel akarok élni, és bölcs szívet akarok szerezni. De mondjuk a Távkap című filmben mennyire ott van az, hogy mi lehetnék, és mi leszek, és kapok egy irányítót, amivel irányítom elvileg a tévét, azt mondta, hogy ami mindent tud irányítani, és megkapja az életének az irányítóját. Akkor arról van szó, hogy a főhős keres egy mindent univerzális távirányítót kér, életének az irányítását kapja meg. Akkor viszont elkezd valamit rendszeresen, hogy úgy zajlodjon. Ha valakivel nem akar beszélni, le tudja halkítani. Hogyha valami ilyen cselekvést gyorsabban akar túllenni rajta, akkor föl tudja gyorsítani. De egy idő után már a távkapcsoló nem kérdezi meg, hogy szeretnéd-e, hanem automatizmussá válik. És ez amikor automatizmussá válnak a reakcióink, ezeket hívjuk a szokásainknak. Ahogy gondolkodom, úgy fogok beszélni, ahogy beszélek, azt fogom cselekedni, amilyen cselekedeteim vannak, azokból lesznek a szokásaim, amilyen szokásokat kialakítok, olyanok lesznek a kapcsolataim, és amilyen a kapcsolatom, olyan az értékrendem, és amilyen az értékrendem, olyan a jövőm. Na, ez a mire költöd az életedet, ez abban segít, hogy pillanatokat egy osztályban föl tudjuk térképezni, hogy kinek mi az értékes. Nagyon egyszerű a játék, azt mondom, hogy van 10 cédulát, és mindegyikre ráírod a nevedet. És mondom nekik, hogy egyszerre két dolgot fogok hirdetni, hogy mit vásárolhatsz, és nem kell vásárolnod, de azt veszed meg, ami számodra fontos. De most csak azzal rendelkezel, ami fölkerül a kis papírodra, hogy te ezt megvetted. Ezért fizetsz a 10 céduláddal, ami az időd, az energiád, a képességed, az adottságaidat, és te magadat jelképezi. Benne van az egészséged, a hozzáállásod.
1: Az egész életed.
2: Az egész életed,
1: ez
2: a
1: cím, hogy
2: cédula.
1: Mire költöd az életedet, igen.
2: És akkor mondom, hogy veszel házat vagy autót. És már egy döntés.
1: Hallod, játsszuk már el ezt, játsszuk le. Tehát tedd már fel nekem ezeket a kérdéseket. Tehát...
2: Házat vagy autót tudsz venni, és egy cédula.
1: Egy cédula is döntenem kell?
2: És
1: jó, döntök,
2: kell.
1: Ház.
2: És akkor, nem kell megmondani, csak fölírod a papírodra, hogy
1: igen,
2: mi van.
1: Igen, és így jön.
2: Nyaralás vagy házasság?
1: A házasság.
2: Nyaralás egy hónapig, vagy egy világ tetszőleges helyén, vagy egy házasság egy általad kiválasztott szeretett személlyel nem túl távoli jövőben.
1: Aha.
2: Népszerűség vagy igaz barát.
1: Jaj, várjál, ez nehéz, mert hogyha ezt fiatalokkal játszod, akkor
2: és
1: akkor
2: nem adok el neki sok időt arra, hogy
1: átgondolja, de... hanem
2: népszerűség vagy igaz barát? Mi a fontosabb?
1: Jó, de egy 18 éves srác szerintem azt mond, van annyi esze, hogy azt mondja magában, hogy tudom, hogy nem a népszerűséget kéne mondani, de szívem szerint azt mondani, és akkor mondja a másikat. Tehát biztos, hogy mindig őszintén válaszolna?
2: Nem, de ki jön előbb-utóbb.
1: Ki jön előbb-utóbb, aha.
2: Tanult ember leszek, érettségi, nyelvvizsga, egyetemi diploma, egyéb, vagy pedig jövedelmező üzlet, egészséges család, vagy világra szóló hírnév. És közben növekszik a cédulák száma, az egészséges család már 3 cédula. És akkor valaki azt mondja, 3 cédulát egy egészségesért? Kicsit beteg nem lehet egy céduláért? Vagy egyéb, és elkezdek alkudozni. És közben a játék meg ad vissza cédulát, például itt az egészséges családnál, de megváltoztathatsz valamit a külsődön, vagy egész életeden át elégedett lehetsz önmagaddal. Testi élvezetek program, 2 céduláért mondjuk, vagy törődés azokkal, akiket szeretsz. És akkor mondja, ha a testi élvezetek, abban minden beleprogramot, azt kérem. Ja, mondom, van egy pozitív hírem. Az orvos azt mondja, maga HIV pozitív. A testi élvezete kapcsán még egy cédulát kérek, mert az egészsége is romlott. Jaj, hát erről nem volt szó.
1: Ja, aha.
2: Vagy amikor végigvesszük az egészet, akkor kiderül, hogy van egy egészséges családom, de elmentem a testi élvezetek programra, összeszedtem nemi betegséget, és meg szoktam kérdezni, hogy mondod meg a feleségednek, hogy éces vagy. Nem jönnek rá...
1: Azért ezek súlyos dolgok.
2: Súlyos dolgok, de nem jönnek rá, hogy az egyik döntésem a korábban meghozott döntéseimet is befolyásolja. Illetve következményei lehetnek. Tiszta lelkismeretem, vagy siker? Csoda.
1: Jó, de erre mondhatnám azt, hogy lehetek én tiszta lelkiismerettel is sikeres, de nekem most muszáj választanom, igaz?
2: Most muszáj, igen. Aha. És mondtam, hogy nem kötelező választanod.
1: Nem kötelező? Tehát ugorhatok a következőre. Tehát nem kötelező minden kérdésnél költenem,
2: és
1: úgy mond.
2: Nem, igen, aha. És nem tudod, hogy hány kérdést teszek föl.
1: Jászta.
2: És csoda, vagy átélheted az életed egy kedvenc élményét, hosszú életed lesz, meghosszabbodik az életed, 4-5 évvel, vagy amikor eljön az ideje, fájdalommentes halálban lesz részed.
1: Aztán.
2: És akkor azt mondja, kicsit fáj halál, vagy...
1: elkezdenek alkudni.
2: Elkezdenek alkudni, mert addigra már elköltötte az életét. A 9-ből már lehet, hogy csak 1 cédulája van, 2, vagy van olyan spórolós, aki mindent megőriz, és egyszer csak közlöm velük azt, hogy bármennyi cédulád van, most az életed véget ért. És abban a pillanatban most csak az számít, amit fölírtál a kis papírodra, annyi az életed, arra költötted.
1: Amit megvettél.
2: És akkor kijön az, hogy kinek az emberi kapcsolatok, mert igaz barát, tiszta lelkismeret, egyéb, akkor ott kijön a jellem, az érték. Kijön a pénzügyi, gazdasági, jól menő, vállalkozó, hirtelen utazók, siker, egyéb. De kijön az is, hogy inkább egy csodára lenne szükségem, mert valaki ott van a környezetemben, vagy egy olyan élethelyzetben, olyan családban vagyok, ahol a csoda segítene, vagy a halál fájdalommentes legyen, vagy autóbalesetben gyorsan. És akkor olyan témák jönnek elő, első-második alkalommal, találkozott diákokkal, hogy úgy kinyílnak és elkezdik mesélni, hogy ebben volt részünk, valaki a családból ezt élte meg, én ezt éltem meg, ezt veszítettem el, és már nem a játékról szól, már arról szól, hogy te mire költöd az életedet. És azt mondja a Biblia, hogy jól vigyázzatok, hogy hogyan éltek, bölcsen, ne esztelenül, hanem az alkalmas időt, ha kell, áron is megvásároljátok. Ezt Pál apostol mondja az Efézusi levélben. Vajon ma mit mondana a rohanó világunkban? Ugyanezt, hogy vigyázz, hogy éled az életedet, mert nem mindegy, hogy mire használod el önmagadat, és ne talántán, hogy mire használod el az Istentől kapott ajándékodat, adottságodat, képességedet. Szoktam mondani, a mennyország nem roncstelep, a mennyország egy győzelmi hely, ahova bemegyünk. De nem biztos, hogy idegroncsként kell megérkeznem, vagy teljes leépüléssel. Úgyhogy a Szentírásban rengeteg jó dolgot találunk, még az időgazdálkodásról is, és azt mondja a bölcs Salamon, hogy mindennek rendelt ideje van. Hát ezt kéne fölismerni. Mikor, minek, hogyan van az ideje.
1: Egy nem mindennapi játék, amire költöd az életed, ez volt a mai témánk. Nagyon izgalmas volt, és nagyon sok gondolatot hozott. Lesz kérdésem a következő héten is. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Itzhak Herzog újévi üzenete a világ zsidóságához. A péntek este beköszöntött 5787. zsidó újév Rosh Hashanah alkalmából Itzhak Herzog, Izrael állam elnöke személyes üzenettel fordult Izrael polgáraihoz és a diaszporában élő zsidósághoz. Beszédében a sofár hangjának mély szimbolikájára, a közösségi összefogásra, az antiszemitizmussal szembeni határozott kiállásra, valamint a nemzedékeken átívelő zsidó identitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Az államfő ünnepi gondolatait a sofár ősi, megrendítő hangjának felidézésével kezdte. Mint fogalmazott, ez a kijózanító és egyben felemelő hang nem csak az imára, az önvizsgálatra és a megtérésre szólít bennünket, hanem a közös emlékezés és fájdalom hangja is. Az elmúlt időszak veszteségeire, az Izraelért és a zsidó népért kiálló hősökre, valamint a terror és a világszerte erősödő antiszemitizmus áldozataira emlékeztet. Tanévkezdő istentisztelet a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben. Tanévkezdő istentisztelete várja az egyetemistákat és az érdeklődőket a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet ma, szeptember 14-én, hétfőn este 7 órától. Új tanév, új kérdések, új emberek, új kezdetek. Hová tartok? Mit kezdjek az előttem álló évvel? Lehet egyszerre tanulni, közösséghez tartozni és Istent is keresni. Akiket ezek a kérdések is foglalkoztatnak, azokat szeretettel várják a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet tanévnyitó alkalmára. Egy estére megállnak a rohanásban, együtt énekelnek, beszélgetnek, ismerkednek, és közösen keresik, mit jelent ma Jézus követőjének lenni egyetemistaként. Aki akár most kezdi az egyetemet, akár már rutinos túlélője a vizsgaidőszakoknak, ott a helye. Akár kereső, vagy meg szeretné élni az Isten kapcsolatot, akár szeretne egy jó közösséghez tartozni, csak menjen úgy, ahogy van. Írják a szervezők. Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak, szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, melyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, a közösségi élet, az evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatott a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó Szent Mise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Hétfőn szakadozik a felhőzet, de több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi a szél mellett 17-25 fokunk van. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézusról. Hogyan viszonyult Jézus Péter apostolhoz? Sorozatunk keretében föltettük már a kérdést néhány apostollal kapcsolatban, hogy mi volt Jézus kapcsolata velük, hogyan kezelte emberi gyengeségeiket, hogyan adott nekik erőt legyőzésükhöz, hogyan próbált őket vezetni a hit útján. Keresztelő Jánosról, Nikodémusról beszéltünk, de az apostolok közül már Jánosról, Fülöpről és Júdásról is. Nem kerítettünk sort egy meghatározó apostolra, Péterre. Péter több szempontból is megkülönböztetett figyelmet érdemel az apostolok között, hiszen meghatározó egyéniség volt. Azt lehet mondani, hogy az apostolok között köztiszteletnek leginkább Júdás örvendett, hiszen ő volt az egyetlen egy értelmiségi, de Péter hevessége folytán, vagy azért, mert általában rögtön ő válaszolta meg Jézus kérdéseit, szintén az apostolok egyik vezető erejű személyiségévé vált. Aztán sokan ismerik azt, hogy Júdás elárulta mesterét, Péter viszont megtagadta mesterét, és ez a megtagadás, ez talán nem volt kisebb súlyú az elárulásnál, és hogyan lett akkor Júdásból öngyilkos, és hogyan tudta Isten visszatartani ettől Pétert, vagy hogyan lett aztán olyan apostol, akinek két levele is bekerült a Szentírásba, és aki Pállal együtt Rómában mártír halált halt Jézusért az időszámításunk szerinti 67-es évben. Vessük fel tehát a kérdést, hogy mikor találkozott Jézussal először Péter. Péter is, mint testvére András, ugye az északi országrészből való volt, Kapernaumból, és keresztelő János követői közé tartoztak. Az első néhány, mondjuk a fél tucat apostol elhívását János evangéliuma első fejezete rögzíti. Itt találkozunk azzal, hogy az első két tanítvány, akit Jézus elhívott, az János és András, Péter fivére volt. Jánosnak aztán később Jakab nevű testvérét is elhívta Jézust, ők unokatestvéri viszonyban voltak egymással, hiszen Jézus édesanyja és Jakab és János édesanyja testvérek voltak, ugye Mária és Salomé, Salomé Zebedeus felesége lett, Mária pedig Józsefé. János evangéliuma első fejezetében a 42. verstől olvashatjuk. Találkozott ez először a maga testvérével, tudnék András, Simonnal, és mondta néki: megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi, Krisztus, és vezetőt Jézushoz. Jézus pedig rátekintvén mondta: te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Tehát az első két tanítvány János és András után, mivel András testvére volt Péter, és András szólt neki, ezért így találkozott Jézussal, és azzal a hírrel kereste fel András Pétert, hogy mi megtaláltuk a messiást. Mi biztosak vagyunk abban, hogy az Ószövetségben közel 200 jövendőlésben megígért messiás beteljesült a názáreti Jézus életében, fellépésében és szolgálatában. Tehát rögtön a 3,5 éves szolgálat legkezdetibb kezdetén csatlakoztak Jézushoz ezek az első tanítványok. Nagyon érdekes, hogy ahogy találkozott Péter Jézussal, és Jézus rátekintett, rögtön mondta a nevét, hogy te Simon vagy, a Jóna fia, de Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva a kőszikla. Először talán rejtelmesnek tűnhetett ez a dolog, hogy Jézus rögtön más nevet ad Péternek. Ez csak később érthette meg maga Péter is, és a tanítványok is. Jézus előre látta sajnos a bekövetkezendő véget,
hogy minden fogadkozása ellenére Péter meg fogja őt tagadni, és hogy egészen összene törjön és összene roppanjon, a legkezdetibb kezdetben Jézus már megváltoztatja ezt a Simon nevet Petrára vagy Petroszra, ami megmagyarázva annyit jelent, hogy kőszikla. Majd egy híres jelenetben, a Máté Evangélium a 16. fejezetének jelenetében persze látni fogjuk, hogy Jézus, amikor híres beszélgetését folytatja Péterrel, önmagát Petrának mondja, és Pétert meg Petrosznak mondja. A Petra az egy mozdíthatatlan kőszikla, mint a Gellért hegy. A Petrosz az egy kitermelhető, noha több tonnás kőszikla, amit elvihetnek egy építkezésre, vagy kitehetnek egy térre, dísznek. Ez a Petrosz. Tehát azért különbség van a Petra és a Petrosz között. Jézus majd önmagára mutat, hogy ő a kőszikla, a Petra, de természetesen Péter is miután megbánja majd a bűnét, és újra visszakerül a tanítványok lelki közösségébe. A Petrára ő is felépülhet, mint Petrosz, de ugyanúgy, ahogy a többi apostol is az alapkő, és majd ráépül minden egyes ember a proféták és apostolok alapkövére, és mindenki, mint egy élő kő épül rájuk, noha a mozdíthatatlan sarokkő, a kőszikla Jézus Krisztus, de akik őt követik, méghozzá úgy követik, hogy a kőre esnek és szétszúzatnak, Jézus híres példázata szerint Máté Evangélium a 21. fejezetéből, így van egy ilyen jelkép is a Bibliában, hogy az egyház az alapkőre, Jézus Krisztusra felépülő közösség. Ugyanilyen hasonlatot vagy jelképet választott Jézus, amikor illetve Pál apostol, amikor Jézust fejnek mondta, és az apostolok többsége is ezt a hasonlatot vagy jelképet használta, hogy Jézus a fő, a fej, és aztán mi meg a tagjai vagyunk, akik követjük őt a profétáktól, apostoloktól elkezdve. Jézus tehát nagyon jelentőség teljesen megváltoztatja Péternek a nevét, de mondom, ez azért történt, mert már látta előre, hogy Péter meg fogja őt tagadni, és hogy össze ne roppanjon ez a szintén szeretett tanítványa, ezért adta neki ezt a nevet. Mert Jézus látta előre ezt a jövőt, noha még a bekövetkezés előtti órákban és a leghathatósabb eszközökkel próbálta Pétert visszatartani, hogy ne legyen megtagadója a mesterének, de Péter nem hallgatott rá, mert túlságosan bízott önmagában. Isten nem úgy látja előre a jövőt, hogy azért látja előre, mert akarná, hogy annak ellenére is látja előre a jövőt, hogy sok mindent Isten nem akar, de azt is látja előre, hogy az embernek megvan a szabadsága, hogyan fog élni a szabadságával, mert az ember szembefordulhat Isten akaratával, de az Isten ezt előre látja, és ezt is beépíti a tervébe, és az ő terve mindegyik esetben az, hogy minden embernek kívánatos véget adjon. Isten bizonyos embereknél látja előre, hogy jobban fogják szeretni az igazságot, mint önmagukat, máskor meg azt látja előre, hogy jobban fogják szeretni önmagukat, mint az igazságot. Mind a két csoport számára tervet készít, és ezt a predesztinációs tervet a Római Levél 8. fejezetétől egészen a 11. fejezet végéig részletezi Pál apostol. Itt a zárójeletbe is zárom. Péter életének második nagy mozzanata az, amikor követve Jézust el is távoztak mellőle, mert hát a tanítványok férfi emberek voltak, családfenntartók voltak, és hát a távol létükben sokszor a családjuk nehéz helyzetbe került, miből fognak megélni. El is maradoztak Jézus mellől, mondhatnám így is, ott is hagyták Jézust, ezt rögzíti Lukács evangéliuma 5. fejezete, amikor hazamentek újra a halászathoz fogva, hogy biztosítsák családjuk fenntartását, és Jézus utánuk ment, és látja, hogy reggel van, és
Péter és társai jönnek, nem fogtak semmit éjszaka, és kiszállnak a bárkáikból, mossák a hálóikat, és készülnek haza, hogy kicsit kipihenjék az éjszakai sikertelen halászatnak a fáradalmait. Lukács evangéliuma 5. fejezete, 3. vers azonban hírül adja, hogy Jézus bemegy az egyik hajóba, mely Simoné volt, és kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült a hajóból, tanította a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon mondta néki, Mester, jó lett, az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokasságát kerítették be, szakadozott pedig az ő hálójuk. Intettek azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nékik, és eljövén megtöltötték mind a két hajót, annyira, hogy csak nem elsüllyedtek. Látván pedig ez Simon Péter Jézusnak lábai elé esett, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt és mindazokat, akik ő vele voltak, a halfogás miatt, amelyet fogtak, hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, az Ebedeus fiait, akit Simonnak társai voltak, és mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat a szárazra vonván elhagyták mindenüket, és követték őt. Azt mondhatnánk, hogy Jézus egy csodálatos halfogással tulajdonképpen egyszerre pótolta a kiesett keresményeket, és ellátta a családokat bőségesen, a halakat el tudták adni, nagy pénzre tehettek szert, és ezért mondja a történetünk vége, hogy elhagyták mindenüket és követték őt, hogy ezután már nem volt probléma, nem kétségeskedtek, nem hitetlenkedtek, hogy Jézusnak kitered erre is a figyelme, csak hát egy kicsit megpróbálta őket, és ezt a próbatételt, ha kis bukdácsolással is, de Péter sikeresen vette, mert gyönyörűséges ez a történet, hogy egy halászember tudja, hogy napközben nem olyan jó a kapás, a fogás, és Péter elmondja azt, amit minden hívő ember az ajkára vehet, hogy egész éjszaka fáradoztunk, mégse fogtunk semmit, de mivel ezt te mondod, a te parancsolatodra, te szavadra kivetem a hálót, tulajdonképpen ez a hit. A magunk tapasztalatait is bíráljuk felül azzal, amit Isten mond, ne magunknak, még hozzá nem is a magunk legbiztosabb tapasztalatainak higgyünk, hanem ha Isten mást kér tőlünk, akkor inkább Isten szavának engedjünk, és ezt tette Péter, és ennek a jutalma volt ez a bőséges halfogás, és utána be is látta azt, hogy ő érdemtelen erre, tehát ez kegyelemből van, minden, amit nyer az ember az életben, az Isten kegyelméből származik, és ezért mondta, hogy eredj el tőlem, Uram, én bűnös ember vagyok, de ezután jött a hatalmas megerősítés, hogy igen, Isten azért engedi ezeket a próbákat életünkben, mert szeretne rávezetni arra bennünket, hogy ne magunkra tekintsünk, ne magunkba bízzunk, még a nagyon biztos dolgainkat is félre tudjuk tenni akkor, amikor Istentől valamit meghallunk, valamilyen igét olvasunk, és az ellenünk szól, akkor inkább Istennek engedjünk, hogy sem, mint embereknek. Ezt egyébként, ezt a csodálatos nagy mondatot majd az apostolok cselekedeteiben Péter és a letartóztatott tanítványok mondják el a zsidó főtanács előtt, hogy nem embereknek, beleértve magunknak kell hinnünk, mondom,

Ott Péter egy kicsit a fejéhez kapott volna, és elgondolta volna, hogy hát uram, én ezt nem gondolom, én ezt az eddig nem ez volt a tapasztalatom, én kész vagyok veled a halálra és a tömlöcre is menni, és én annyira bízom önmagamban, hogy én szeretlek téged, és én soha meg nem tagadlak, de hát ha te mondod, akkor azért egy pillanatra megállnék, és visszakérdeznék, hogy hogyan tudnám én ezt kivédeni, hogyan tudnám én ezt legyőzni, de sajnos Péter itt nem tette ezt, amit a Lukács 5. fejezetében megörökített csodálatos halfogásnál megtett, hanem annyira bízott önmagában, és annyira önmagára tekintett, és hát ki az az ember, aki ismerheti önmagát igazán? Önmagunkat csak Isten tükrében ismerhetjük meg, önmagunkról vagy lesújtóan rosszat állítunk, vagy egy kicsit hencegünk és büszkélkedünk önmagunkkal, tehát óhatatlanul is az ember a két véglet egyikébe sodorja magát. Az ember akkor áll középen, akkor látja a valós helyzetét, hogyha ha Isten elé áll, és a Biblia tükrébe, Jézus kijelentéseinek világosságába helyezi az életét, hogy ha annak tudok engedelmeskedni, akkor jó úton haladok, hogyha nem, akkor helytelen ez az út. És ennek köszönhette Péter a rettenetes tagadását. Pedig ott az utolsó vacsora helyszínéről elindulva, amit János Evangélium a 13. fejezete közöl, és utána közli a Jézus búcsúbeszédeit is, és a többi evangélium aztán ennek a végét közli, hogy kiérnek a Getsemáné kertben, és még ott is vita folyik arról Péter és Jézus között, hogy mi lesz. Jézus figyelmezteti Pétert Zakariás proféciájával, és persze a többi tanítványt is, hogyha elfogják a pásztort, akkor szétszélednek a nyájnak juhai. De Péter ott is fogadkozik, egyelőre még a többi tanítványal is. De aztán Jézus figyelmezteti őt és őket az ézsaiási proféciákra is, hogy gonosztevők közé fog számláltatni, és közönséges latrok között fogják fölfeszíteni őt. És Péter akkor is erősködik, hogyha mindezek, a többi tanítványok megbotránkoznának is te benned, én soha meg nem botránkozom, tehát Péter egy kicsit kiemeli magát a többi tanítvány közül, és úgy gondolja, hogy ő erősebb a többi tanítványnál. És aztán Jézus akkor egy harmadik kijelentéshez is folyamodik, hogy ezután már csak azt tudja őt követni, aki kardot vesz a kezébe, jelképesen mondja Jézus, sokszor használt Jézus jelképeket, és a kard a Bibliában mindig az igének a jelképe, az Isten beszédének a jelképe. Péter ezt ugyanúgy félreérti, mint a zsidók a János 6. fejezetében a mennyből alászállott kenyérrel kapcsolatban, és akkor hoz két kardot, ami rendkívül veszélyes, mert az egyik karddal vagdalkozva fogja majd lecsapni Péter Málkus fülét, ami elég nagy hiba volt, mert ha Jézusot nem gyógyította volna meg Málkust, akkor elterjedt volna a hír, hogy Jézusnak a követői kardot, tehát fegyvert viselnek a kámzsájuk alatt, vagy egyáltalán miféle csoport ez, valami forradalmi mozgalom, amit Jézus itt toborozott. Tehát Péternek ez a hibája, hogy nem jelképesen értette a kard kifejezést, hanem valóságosan. Itt a harmadik jézusi kísérletnél is nagyon szembetűnő. Jézus mondja is, hogy elég. Tehát, hogy többet már nem tudok mondani, többel már nem tudlak figyelmeztetni, Péter, és akkor erősíti meg, hogy mielőtt a kakas szól, ezt most már Jézus mondja háromszor, meg fogsz tagadni engem. És ez sajnos beteljesedett. Péter követte ugyan Jézust János segédletével, János ismerte a főpapot és a környezetét is, olvassuk a Bibliában, és magával vitte Péter, de Péter nem akarta végsőkig elmenni, tehát ahova János eljutott, mert János az Annás kihallgatásán is jelen volt, ezért is tudta megörökíteni evangélium a 18. fejezetében, a Kajafás féle kihallgatásnál is ott volt, amelyek a meglehetősen nagy családi ház emeletén mehettek végbe, közben a földszinten, vagy az átriumban, vagy ott az udvaron, ahogy mondja a Biblia, hideg volt, és tüzet gyújtottak a katonák is, és a szolgálók is, és a fellobbanó tűz lángjánál mindenki észrevette a nem oda

tartozó embert, Pétert, és rájátszottak a megrémülésére, és elkezdték egyre inkább sarokba szorítani, hogy téged is láttunk a názáreti követői között, és amikor Péter ezt tagadta, akkor még azt is megegyezték, hogy még a beszéded is elárult téged, hiszen Péter az északi országrészből származott, Galileából, és ez valahogy úgy lehetne magyar embernek megérteni, hogyha mi Budapesten beszélgetünk, és közénk jön egy palóc származású, vagy egy Szeged Hódmezővásárhely vidékéről jövő ember, és az egyik ákat mond, a másik őket mond, hát az óhatatlanus leleplezi őket, és nincs mit tagadni, a beszéd, a tájszólás ellenük vall. De Péternek ezért kellett ilyen nagyon tagadnia, mert hiszen szorult a hurok, és ő átkozódva és esküdözve ilyet mondott, hogy nem is ismerem azt az embert. Félelmetes tagadás volt. Ezért mondtam, hogy tulajdonképpen nagyon közel áll ez a Júdás árulásához, mert azt mondani valakiről, akit ő megvallott messiásnak, az Isten fiának, ez a Máté 16. fejezet, amelyről külön műsorban emlékezem meg, hiszen ez a történet a főhatalom, a primátus szempontjából alapvető történet, illetve ennek a félreértése, félremagyarázása alapján. Tehát ezt most ebben a műsorban nem vizsgálom, csak utalok vissza erre az esetre, hogy Jézus olyan szépen vallotta meg Péter, hogy te vagy a messiás, az élő Isten fia. És erről az Istenről, az élő Isten fiáról mondja, hogy sohasem ismertem ezt az embert. Tehát egyszerre két súlyos kijelentés, hogy embernek nevezi, pusztán embernek a messiást, és hogy akivel együtt élt 3,5 évig, akivel együtt lakott, együtt evett, ivott, éjszakákat együtt töltötték a saját házában még hozzá, András és Péter házában, Kapernaumban, együtt keltek fel, együtt rótták az utakat, együtt volt Jézussal, és oly sok csodájának volt osztály részese, halott feltámasztásainak is, és más dolgoknak is, és átkozódva és esküdözve megtagadja Jézust. Lukács evangélista jegyezte fel, aki mindennek utána járt, könyve 22. fejezetében, hogy amikor Péter átkozódva és esküdözve megtagadja Jézust, akkor kíséri ki föntről a Kajafás terméből, kihallgatói terméből Jézust, és találkozik a két tekintet. Jézusnak a szelíd tekintete, amelyben még ott volt a Getsemáné kertben mondott szó, ezt is hadd idézzük a többiek után, hogy Sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát, de én imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Tulajdonképpen ennek az ígéretnek a szelíd pillantása volt ott Jézus szemében, és a két tekintet találkozott. Jézus szelíd tekintete és Péter megrémült tekintet, hogy föltekintet, hiszen láthatta, hogy fönt sürgés, forgás van, a mestert kihallgatták, kivezetik, és majd viszik át Pilátus elé. És Péter keservesen sírva fakadt. Megemlékezett Jézus kijelentéséről, és megemlékezett arról, hogy Jézus milyen gyengéden figyelmeztette, és azt is, hogy most sem vádolja, mert Isten senkit nem vádol. A vádolás Sátánnak a cselekedete. Isten fed, int, dorgál, de Isten senkit nem akar azonossá tenni a bűnnel. Isten inkább magára vette a bűnöket, mint sem, hogy egy valakit is azonossá tegyen a bűnnel. És ő maga halt meg azért a bűneinkért, hogy mi valóban tiszta szívvel szembe tudjunk fordulni bűneinkkel, és tudjuk kérni Isten segítségét, hogy le akarjuk győzni bűneinket. De hogyan tudta legyőzni Péter ezt a rettenetes emléket, a megtagadásnak a folytogató tapasztalatát és emlékét? Először jön ez a péteri sírás. Nagyon nagy jelentőségű ez. Jézus a sírást az igazi megbánásra alkalmazta. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.
mondta a második boldog mondásban. És jött a részéről a megvigasztaltatás. Miért? Mert amikor Jézus feltámadt, meghagyta, hogy az angyal jelentse meg majd a tanítványoknak, hogy jöjjetek én utánam Galileába, mondjátok ezt meg a tanítványoknak és Péternek. Ez volt Jézus üzenete. Külön rendelkezett Péter felől, mert hiszen tudta, hogy Péter most nagyon maga alá esett. Tudta, hogy Péter is elsodródhat nem kívánatos végletekbe, mint Júdás, aki felakasztotta magát. Nagyon sokat jelentett ez a mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, Márk evangélista jegyezte ezt fel. És amikor ott voltak aztán a galileai tengernél, és megebédeltek, és utána beszélgettek, és háromszor visszakérdezte Jézus Pétert, hogy Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél, utalva az ő hősködő kijelentésére, hogyha mindannyian megbotránkoznak, én sohasem. Aztán amikor Péter könnyek között mondja, hogy igen, szeretlek téged, kérdezi másodszor is, hogy valóban szeretsz engem, Péter? És harmadszor is kérdezi, hogy szeretsz engem? És Péter mind a háromszor tanúságot tesz Jézus mellett, hiszen az igazi megbánás elindult az életében, és tökéletességre is jutott. A két tekintet találkozásától indult el ez a folyamat, amikor hallotta a vigasztaló üzenetet, hogy ő is mehet Galileába. Azután volt ez a második szakasz, és a harmadik, hogy visszaiktatta Jézus a tanítványok közösségébe Pétert, mert tanúsította, hogy Péter igazán szembefordult a bűnével. Legyen mindannyiunk számára Péter hősködése figyelmeztető jel, hogy ne legyünk mi önmagunk erejéből hősök, mert az ember a végletek fogja lehet, egyik végletből a másikba esik, a hősből lesz aztán nagyon gyorsan a megtagadó, de azt is jegyezzük meg Péter történetéből, hogy igazi megbánásra jutott, és a hitéhez aztán ragasztott jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, hoz mértékletességet, tűrést, istenfélelmet, atyafiaikhoz való szeretetet, és igazi agapé szeretetet, úgy, ahogy a második level első fejezetében a hit lépcsőfokait felsorolja. Péter igazán megtért tanítványa lett Jézusnak, és rábízhatta a bárányok legeltetését. A mai Törökország területén működött, a két leveléből ez kitűnik, de aztán Rómába ment, és Pál apostollal együtt mártír halált halt. Ez Péter megrázó drámai, de egyben felemelő életpéldája. Hogy felemelő volt ez az életpélda, ehhez Jézus segítette hozzá a Szentlélek segítségével.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, 5. rész.
1: Alapelvek a kísértés kezelésére. Máté evangéliuma 26. fejezet 41. verse azt mondja: Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Luther Márton egyszer azt mondta: Azt nem akadályozhatod meg, hogy a madarak elrepüljenek a fejed fölött, de azt igen, hogy fészket rakjanak a hajadban. A kísértés elkerülhetetlen, az viszont, hogy hogyan kezeled, személyes döntés. Azt kérdezed, hogyan kerülhetem el, hogy a kísértés bűnbe vigyen? Úgy, hogy Pál apostol 4 alapelvét naponta alkalmazod az életedben. Elsőként, minden szabad nekem, de nem minden használ. Pál korintusbeliekhez írott 1. levele, 6. fejezet 12. vers. Kérdezd meg magadtól, jó ez nekem lelkileg, értelmileg és fizikailag? Másodszor, minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Pál korintusbeliekhez írott 1. levele, 6. fejezet 12. vers. Kérdezd meg magadtól, amit teszek, alakítja a szokásaimat? Hatalma és befolyása alá kerít engem? Vigyázz, minden erődítmény egyetlen gondolattal kezdődik, és minden szokás egyetlen tettel. Harmadszor, ezért ha amit eszem, bűnbe ejti a testvéremet, inkább soha többé nem eszem húst. Pál korintusbeliekhez írott 1. levele, 8. fejezet 13. vers. Kérdezd meg magadtól. A tetteim azt eredményezik, hogy elveszítem a befolyásomat és tiszteletemet mások előtt. Ezekkel ártok nekik, vagy összezavarom őket. Negyedszer, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Pál korintusbeliekhez írott 1. levele, 10. fejezet 31. vers. Kérdezd meg magadtól. Az Úr dicsőségére teszem ezt, vagy azért, hogy magamat reklámozzam? Nehéz kérdések, de ha felteszed őket, mindig tudni fogod, mit tegyél. Mindig tudni fogod, hogy a viselkedésed hogyan befolyásol téged, másokat, és végül Isten országát.

Használd az igét. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet 12. verse azt mondja, Isten igéje élő és ható. Hogyan kezelte Jézus a kísértést? Úgy, hogy Isten igéjét idézte. Bámulatos. Volt hatalma a vizet borrá változtatni és megnyitni a vakok szemét, de amikor a kísértővel került szembe, az írásokat idézte. Miért? Hogy megmutassa, hogyan kell elbánni a kísértéssel. Hallgass csak meg újra. Isten igéje élő és ható. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet 12. vers. Tényleg elhiszed ezt? Ha igen, legközelebb, amikor küzdesz, nyújj érte. Ez azt jelenti, hogy először a szívedbe kell fogadnod, különben nem lesz ott, amikor szükséged van rá. Tedd a következő 3 dolgot, ha győztesen akarsz élni. Elsőként, mondd ki hangosan az igét. Az írásokban erő van. Jézus azt mondta, azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. János evangéliuma 6. fejezet 63. vers. Jegyezd meg, az az igehoz életet, amely személyesen hozzád szól. Isten szava teremtő erejű, megváltoztatja a dolgokat. Ezt mondta Isten, legyen, és lett. Mózes 1. könyve, 1. fejezet 3. vers. Ez még mindig ugyanígy működik. Másodszor, tedd személyessé az igét. Helyezkedj bele az igeversbe. Amikor kísértést érzel, hogy hazudj, vagy felnagyíts dolgokat, mondd ezt. Nem fogok hazudni, mert levetkőztem a régi embert gonosz cselekedeteivel együtt, és felöltöztem az új embert. Amikor beteg vagy, kelj fel és mondd, Uram, a te sebeid által gyógyultam meg. Tedd személyessé. Harmadszor, imádkozd az igét. Mondd, Atyám, te azt mondtad. Ez minden alkalommal megragadja Isten figyelmét. Miért? Mert Istent köti az adott szava. Ezt mondja, gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Jeremiás próféta könyve 1. fejezet 12. vers. Ha azt akarod, hogy megváltozzanak dolgok az életedben, kezd el használni az igét. Imádkozz így. Köszönöm, Uram, az igédet, köszönöm benne azokat a verseket, melyek segítenek legyőzni az ellenséget. Kérlek, Uram, hogy szavad töltse meg szívemet és elmémet, hogy gondolataim inkább a Te igéiddel legyenek telve, amelyek építenek, mint sem a sátán által ültetett gondolatokkal, amelyek rombolnak. Jézus nevében. Ámen.

A kísértés próbára teszi a gyenge pontjainkat. Mielőtt a feleségemmel megvásároltuk az új otthonunkat, láttuk, hogy korábban vízkárok voltak benne. Nem foglalkoztunk vele sokat, nyilvánvalóan volt valami, ami elromlott, de már megjavították. December 31-én aláírtuk az adásvételi szerződést. 5 nappal később, egy téli vihar során, mielőtt még beköltözhettünk volna, szétfagyott egy cső, és elöntötte a víz a pincénket. Egy vízvezeték szerelő átjött felmérni a károkat. Megnézte a pincében azt a helyet, ahol csőtörés volt, de aztán különös érdeklődéssel figyeltem, amint a ház többi részében is károk után kutatott, még a legfelső szinten is. Elég hamar kiderült, hogy ennek a vízvezeték szerelőnek terve van, méghozzá, hogy annyi pénzt kiszedjen a biztosító társaságtól, amennyit csak lehet. Rámutatott az előző kár nyomaira, amiről mi tudtunk a feleségemmel, hogy már ott volt, mielőtt megvettük a házat. Felajánlotta, hogy azt mondja a biztosítási kárbecslőnek, hogy ez új károsodás, és ezáltal a biztosító fizetni fogja a javítási költségeket és a festést a ház többi részében is. A vízvezeték szerelő javaslata helytelen volt és nem egyenes, mégis elgondolkoztatott. Arra gondoltam, milyen jó lenne egy új fürdőkád a nagy fürdőszobába. Vagy egy újrafestés. Eszembe jutottak a szerelő szavai. Tudják maguk, mennyit fizetnek évről évre biztosításra, és soha nem kapnak vissza belőle semmit. Most itt az ideje, hogy a biztosító gondoskodjon magukról. Így van, gondoltam, tényleg itt az ideje, hogy a biztosító gondoskodjon rólunk. A legaggasztóbb az volt számomra, miután 24 órát tépelődtem, hogy 24 órát töltöttem el gondolkodással és tépelődéssel. Rájöttem, hogy mivel túl sokáig tartott a döntés és küszködtem vele, ezáltal egy gyenge pont lepleződött le bennem. Az, hogy haboztam egy olyan döntésben, amely egyértelmű kellett volna, hogy legyen, egy gyengeség bizonyítéka volt számomra. Valójában azt fontolgattam, hogy hazudok a biztosító társaságnak azért, hogy több pénzt fizessenek olyasmiért, amiért igazából nem voltak felelősek. Ez az érdekes a kísértésben. Rávilágít a gyenge területekre. A Lukács 4-ben, amikor az ördög megkísértette Jézust, a legelső dolog, amivel bepróbálkozott, hogy megfogja Isten fiát, az volt, ahol szerinte a leggyengébb lehet. Végül is Jézus 40 napig nem evett, és az ördög tudta, hogy bizonyára éhes. Márpedig, ha Jézus éhes, gondolta az ördög, bevethetné a változtasd a köveket kenyérré kísértést, és így rábírja Jézust arra, hogy vegye az irányítást a saját kezébe, és szolgálja ki a saját igényeit. Hála Istennek Jézus megmutatta, hogy nem kell megadnunk magunkat a kísértéseknek, amelyek a gyenge területeinket célozzák meg, mert Isten elég nekünk. Milyen csábító élethelyzetek kerültek az utadba, amelyeken túl sokáig és túl sokat gondolkodsz? Milyen gyenge területeidre vetült fény? Ne feledd, Jézus a mi példánk arra, hogy mit kell tennünk, amikor jön a kísértés. Istenre és egyedül csak ránézni, tőle várni, hogy gondoskodjon rólad a gyengeségeidben. Bíz benne, hogy megadja az erőt a jó döntéshez, és ahhoz, hogy ne kelljen 24 órát töprengened, sőt, ha lehet, még 24 másodpercet sem. Ja, és ne feledd, ha kell, rúgd ki a vízvezeték szerelőt. Írta David Gallagher.

Sodróc vagy céltudatos vagy? Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet 28. verse azt mondja, akiket elhatározása szerint elhívott. A céltudatos emberek mindig elhagyják a biztonsági zónájukat, és oda mennek, ahova mások sohasem. Azok a dolgok, amelyek a rettegőket összetörik, a céltudatosokat áttörésre segítik, sőt, rekordokat döntenek általuk. Nézd csak meg Ábrahámot 100 éves korában. A céltudatos emberek egyedül is elindulnak, mert látják, amit mások nem. Nézd meg Illést, egymaga volt 850 próféta ellen. Királyok első könyve, 18. fejezet. Ám Isten segítségével kitartott. Amikor Dávid megölte Góliátot, mindenki jóban akart lenni vele, de amikor az óriás ellen kellett kiállnia, egyedül állt ki. Sámuel első könyve, 17. fejezet. Ez ma sincs másként. A céltudatos emberek tudják, hogyan küzdjenek meg a kísértéssel. József több kísértéssel szembesült a palotában, mint a börtönben valaha is. Dávid akkor került bajba Becsabéval, amikor elhagyta a harcmezőt. Te ismered a gyenge pontjaidat és tudod, mikor vagy a legsebezhetőbb. A céltudatos emberek nem ülnek a babérjaikon. Ők tudják, hogy a megelégedés a siker ellensége. Azoknak, akik így szóltak, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, Isten így válaszolt. Kiköplek a számból. Jelenések könyve, 3. fejezet, 16-tól a 17. versig. Soha ne hagyd abba a tanulást. Ne hagyd fel a növekedéssel. Mindig indulj el újabb célokért. Clinton Utterbach irodájában van egy csodálatos felirat, amely így szól. Akik Istennel járnak, mindig célba érnek. Ez mindent elmond, nem igaz? Imádkozz így. Uram, kijelentem, hogy a sátán az ellenségem, nem a barátom. Azt is megvallom, hogy te velem vagy, és nem ellenem. Köszönöm neked, Istenem, hogy fel akarsz engem emelni, és meg akarsz áldani életem minden területén. Tudom, Istenem, hogy a te szavad telve van olyan igékkel, melyek bátorítanak, lelkesítenek és szabaddá tesznek az ellenség minden cselszövésétől. Köszönöm, Istenem, hogy ennyire törődsz velem. Ámen.

Erősítések a Bibliából. Pál zsidókhoz írt levele, 2. fejezet 18. verse azt mondja, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Isten irántad való szeretetével csak a sátán gyűlölete verseng. Az ördög tudja, hogy ott rejlik benned a lehetőség, hogy betöltsd ezeket a szavakat. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Máté evangéliuma 6. fejezet 10. vers. Ezért azon dolgozik, hogy bármi áron megállítson. Az egyik legnagyobb fegyvere ellened a kísértés. Ha ma is kísértéssel nézel szembe, itt van néhány ige, amely segíthet megállni. Ezek erősítések a Bibliából, használd őket. A. Isten hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 10. fejezet 13. vers. B. Hatalmat adtam nektek az ellenség minden erején, hogy semmi se árthasson nektek. Lukács evangéliuma 10. fejezet 19. vers. C. A békesség Istene összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Pál rómabeliekhez írott levele, 16. fejezet 20. vers. D. Vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon. Pál efézusbeliekhez írott levele, 6. fejezet 13. vers. E. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás próféta könyve 41. fejezet 10. vers. F. Itt van számunkra Jézus, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet, 15-től a 16. versig. A farkas elleni védekezés legjobb módja, hogy közel maradsz a pásztorhoz. Csak fuss ma a karjaiba, ő megvéd és megerősít téged.

Vigyázz az amálékiakkal! Mózes második könyve, 17. fejezet, 16. verse azt mondja, harcolni fog Amálék ellen az Úr nemzedékről nemzedékre. Attól a perctől kezdve, amint Izrael belépett az ígéret földjére, az amálékiak folyton támadták őket, újra meg újra le kellett őket győzni. Ezért Isten hadat üzent ellenük nemzedékről nemzedékre. Íme egy lecke számodra. Az ördög nem fog neked dísztáviratban gratulációt küldeni, mert úgy döntöttél, hogy az Urat szolgálod. Épp ellenkezőleg minden alkalmat megragad, hogy megtámadjon A. sérült, B. sebezhető, C. figyelmen kívül hagyott területeiden. Legnagyobb fegyvere ellened te magad vagy. Figyelj! Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Pál Galácia beliekhez írott levele, 5. fejezet 17. vers. Egy nap egy vadász szembe találkozott egy medvével az erdőben. Meg akarom tölteni a bendőmet, szólt a medve. Én pedig szörme bundát akarok, mondta a vadász. Egyezzünk meg, javasolta a medve, és azonnal megette az embert. Így a medve telehassal ment tovább, a férfi pedig bundában. A lecke világos. Ha megalkuszol az ellenséggel, veszítesz. Isten ezt mondja. Előtökbe adtam az életet és a halált. Választ hát az életet, hogy élhess. Mózes 5. könyve, 30. fejezet, 19. vers. Isten hadat üzent minden ellen, ami eltérít téged attól, hogy az ő áldásában járj. Nem lehetnek fél megoldások. Amíg nem győzted le teljesen az amálékiakat az életedben, mindig visszatérnek.

0: Kísértés. Íme néhány jó hír. A kísértés nem csak neked, minden hívőnek kísérleti terep, bizonyítási lehetőség. A kísértés önmagában nem bűn. Jézus mindenféle módon megkísértetett, mint ahogy mi is, de soha nem engedett neki. Azt mondta, nehézségek és próbák biztosan jönni fognak. Nincs ennél biztosabb. Ám bármi legyen is a kísértés, Isten mindig biztosít kivezető utat, sohasem a legkisebb ellenállás ösvényét, hanem egy, az ő igéje és Szent Lelke által megtervezett útvonalat. Legtöbbünk megtapasztalta már a képviselőfánk kísértését. Minél tovább áldogálunk a cukrászda kirakata előtt, a frissen sütött finomságokat bámulva, nagyokat szippantva a kint terjengő, melegen gőzölgő illatokból, annál valószínűbb, hogy végül engedni fogunk a kísértésnek, hogy bemenjünk, vegyünk belőle és behabzsoljunk. A bűn ugyanígy működik, de íme egy igazság, amely szabaddá tesz. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Jakab levele, 1. fejezet, 14. vers. Saját gonosz kívánságunk az a csali, amelyet a sátán be akar dobni, hogy csapdába ejtsen bennünket. Ha elbánunk a gonosz kívánsággal belül, a külső kísértés már nem fog gondot okozni. Minden bűn, minden Isten elleni lázadás egyetlen dologgal kezdődik, a kívánság gondolatával. Lehet, hogy bosszúra vágyunk, vagy valamire, ami a másé, vagy talán egy tiltott kapcsolatra, de egy valami biztos, minden engedetlen gondolat végül bűnt fog szülni. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Jakab levele, 1. fejezet, 15. vers. A gonosz vágyak és gondolatok vonzanak bennünket, hogy kövessük el a konkrét cselekedetet, amely végül halálhoz vezet. A dolog lényege, hogy nem vagyunk jobbak, mint a gondolatvilágunk. Ezért kell minden gondolatot fogjul ejteni és erővel alárendelni Krisztusnak. Amikor megtanulunk uralkodni a gondolatainkon, életünk alakulását és a sorsunkat is irányítani tudjuk. Pál filippibeliekhez írott levele, 4. fejezet 8. verse azt mondja, egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Nem az elméd az urad. Ne engedd, hogy ezeken kívül bármi máson időzzenek gondolataid. Amikor kísértés kerül az utadba, nézz vele szembe bátran. Képes vagy kiállni a próbát. Húzódj közelebb Istenhez. Add át az elmédet és szívedet neki. Engedj igéje igazságának. Valld meg száddal, hogy Jézus az életed ura. Állj ellen az ördögnek és elmenekül. Ez ígéret. Soha ne feledd. A bűn kísértésének kínja semmi a bűn következményeinek kínjához képest. Edwin L. Cole.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv 5. részét hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Református oktatási konferencia 2026. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül központba az idei református oktatási konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz a többi között az oktatás irányítás készülő fejlesztési irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még szeptember 15-e kedd 12 óráig lehet jelentkezni. Különleges kutatás indult, térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik feltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit ma, szeptember 14-én az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatják be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés áhítattal és gondolatébresztő előadásokkal várja ma, szeptember 14-én 17 órától a Hild Villába érkezőket az Ars Sacra Fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt, a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületeken liturgikus szolgálatot végző keresztény és keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezetek kórusait vonták be. Zsinagógák hete. Augusztus 30 és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére. A jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashana ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig, írják a rendezők. Szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. Amint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Álláslehetőségek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem álláspályázatot hirdet 3 munkakör betöltésére. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. A munkakörök tanulmányi és Erasmus Plus koordinátor, Erasmus Plus koordinátor és tanulmányi titkár állások. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Hétfőn szakadozik a felhőzet, de több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi a szél mellett 17-25 fokunk van. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

teremtés vagy evolúció. Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelettel köszöntöm Önöket! Az emberiség eredete mai adásában dr. Karasszon Istvánnal, a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karának tanszékvezetőjével beszélgetek. Ott hagytuk abba, hogy a nyelvekkel kapcsolatban beszéltünk, illetve a Bibliáról. Most az lenne a kérdésem, hogy miért fontos az, hogy az ember Isten teremtménye, nem pedig a véletlen műve?
1: Én azt hiszem, hogy erre van egy nagyon rövid válasz, és aztán van egy olyan hosszabb válasz, amire jó hosszan tudnánk beszélni. Rövid a válasz így hangzik, hogy egyszerűen az a jó, hogy az ember önmagát nem Münchhausen báró módjára hajánál fogva húzza ki a sárból, hanem van valamilyen felsőbb és jobb hatalom. Nagyon sokszor szoktam mondani, hogy jaj, azt sem mi döntöttük el, ha ember csinálta volna, akkor már az is el lenne rontva. És akkor reménykedhetünk abban, hogy az még megjavul, hiszen az Úristennek a kezébe van, és nem az enyémbe. Ez egyrészt személyesen is jó. Tehát az, hogy én életem nem véletlenszerűen alakul, hanem valaki a tenyerén hordoz. Most egy idősebb kollégával találkoztam, aki betegségéről beszélt, és hát mi baj történhet? Az Isten maximum az egyik kezéből áttesz a másikba. Jaj, de jó, ha valaki a halálról így tud beszélni. Úgyhogy ezt én nem magyarázom, hogy ez miért jó. Ezt mindenki belátja, hogyha valaki ezt tudja, akkor ez egy óriási ajándék önmagában is. És ha valaki őszinte, de ezt nem tudja megtenni, akkor azt mondja, hogy irigykedem, szeretném, hogy én is ilyen legyek, de nem tudok. Ilyet is hallottam többször. A másik pedig az, hogy kollektív értelemben nem csak az én életem véges, és nem csak az én életem függ valaki mástól, hanem az egész világi, és nagyon radikális, azt hiszem itt annak, hogy ez egy személyes hit. Jó? Tehát egy személyben hiszek. Nem úgy, mint a 19. századi angol és magyar deisták, ugye Madácsot szoktuk klasszikus deistának idézni, hogy gép forog, alkotó pihen. Nem, ez nem gép, hanem egy személy, aki néz rám és rád, és aki személyesen irányítja. Ez egy nagyon fontos üzenete, azt hiszem a zsidóságnak is, és a kereszténységnek is. De ezzel együtt egy pici féket hadd rakok be, egy kis ördög hadd bújjon belém. Nagyon fontos üzenete a Héber Bibliának. Érdekes módon nem az első és nem a legfontosabb. Az első és a legfontosabb üzenete a Héber Bibliának az Isten megmentése. Tehát minthogyha először lenne a szotériológia, a krisztológia, tehát a megmentésről szóló tan, és majd csak utána jönne a teremtésről szóló tan. Magyarul az Isten teremtését csak azt tudja elfogadni, aki számára Jézus Krisztus megváltó úr. Ez egy érdekes, dogmatikai, de azt hiszem, hogy hitéleti észrevétel is. Ezzel együtt beszéljünk a teremtésről, nem azért mondtam ezt, mert bagatellizálni akarnám. Én csak jelzem, hogy ez egy érdekes dolog. A zsidóság számára az elsődleges és legfontosabb kijelentés az, hogy Isten minket megmentett Egyiptomból. És a keresztény ember számára is az elsődleges az, hogy Jézus Krisztus megváltott. Bocsánat, majdnem kérdeztem a Heidelbergi kátédát, az hallgató ezt nem tudhatja fejlődően, hogy mi a te egyenvigasz, az, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok. És utána majd jön a hitvallás arról is, hogy Isten teremtette ezt az egész világot. Hangsúlyozom, nem egy Big Bang, az is azt mondja, hogy valamikor volt egy világ eleje. De az nem azonos azzal, hogy Isten teremtette a világot. Meg mondja ezt is, hogy lesz egy Big Crunch, egy nagy összeomlás, de ott semmi Krisztus jön vissza. A keresztény hitben a személyesség egyszerűen elengedhetetlen.
0: Köszönöm. Tetszett mondani ezt a szép képet, hogy Isten áttesz az egyik kezéből a másikban. Ez tényleg egy nagyon-nagyon szép kép. Az egyik zsidó ismerősöm úgy fogalmazott, hogy beleszülettünk ebbe a világba, beléptünk ebbe a világba a születéskor, ebbe a fizikai világba, és halálunkkor pedig kilépünk innen, és visszalépünk az örökké valóságba. És ez a kérdéskör az ateistáknak mindig is problémát okozott. Tehát akkor is, amikor 1960 környékén az uralmuk csúcsán voltak, a félvilágra kiterjedt a katonai hatalmuk, de most is, és az új ateistáknak is gondot okoz ez a kérdés, illetve az emberen túli mozgalomnak, amely szerintem egyre erőteljesebben megragadja a földbolygót. Ott ugyebár az van, hogy az ember csak egy kód, de az, hogy az embernek van lelke és örökké valóság, ezzel nem tudnak mit kezdeni. Itt kell valamilyen vallási, bibliai kinek magyarázatnak lennie.
1: Én is úgy gondolom, hogy csak valamilyen vallási magyarázat lehet arra, hogyha az ember a halálon túli dolgokról gondolkozik. A zsidókép nagyon tetszik. Én természetesen a magam református hitével egy picit más szoktam mondani. Én azt mondanám, hogy nem én lépek ki a világból, hanem Krisztus jön el értem. Tehát nem arról van szó, hogy én megyek, és akkor aztán kiléptem, hanem az, hogy azt, amit én akartam a földi életemben is Krisztussal lenni, a halálomon túl pedig vele leszek. Ugye ezt így mondja Pál apostol is, hogy az a kívánságom, hogy elköltözzem és Krisztussal legyek, és már várom azt. Ugye nekünk egy kicsit furcsa, főleg azt hiszem amerikai déli baptisták körében nagy divat az, hogy foglalkoznak a halálukkal, a temetkezés, a saját temetkezésükkel, sírjukat előre megnézik, és nem gyászol örömmel. Krisztus jön. Olyan szép történet számomra. Hans Litzmann az egyik legszárazabb óriási tudós volt Németországban, evangélikus. Súlyos beteg volt, és nagy fájdalmai voltak, rákos volt. 20. század eleje. Az asszisztense gyakorlatilag az ő házában élt. Ilyen kapcsolatban voltak. Egyik este Hans Litzmann azt mondja, hogy Uram, jöjjön, legyen kedves. És elmúltak a fájdalmaim. Ez azt jelenti, hogy az Úr közel. És átadta a végrendeletét neki, hogy kérem, hajtsa végre. Lefekült másnap reggel, valóban meghalt az Úr közel. Szóval ez nekem annyira tetszik, hogy jó, ez most egy személyes történet, de az, hogy nem a halálomat várom, hanem az Urat várom. Ő közel van, jön, és tenyerébe vesz, ez azért egy szép kép. A teremtés nyilván ennek az ellenpárja, de ott is arról van szó, hogy Isten már a születésem előtt gondolt rám, már az anyamban megformált. Még mielőtt én szóba jöttem volna, már a teremtésben gondoskodott rólam. És mondom, ezt lehet különböző teóriákkal ateista szinten pótolni. Tudománynak ez a feladata, de a személyes vonatkozás sajnos hiányzik belőlük. Egyébként hadd mondjam, hogy én úgy látom, szoktam persze nézni, meg olvasok olyan könyveket, amik ezzel foglalkoznak. Jelen pillanatban nagyon sok mindent tudnak a világ keletkezéséről. Én most azt mondom, hogy nem tudnak. Jó? Nincs megmagyarázva a mi bolygó rendszerünknek a keletkezése. Na, hogyha volt egy ős robbanás, akkor megértem, hogy abból kialakul gáz és por. de hogy alakulnak ki a nehéz elemek, és most egyet hadd említsek, a szenet, ami nélkül élet nincs. Erre magyarázatot nekem még senki nem mondott. Jó, mégis kialakul ez a bolygórendszer, igen, de arra sincs még idáig magyarázat, hogy ha ez így kialakult, akkor az élet hogy alakult ki a Földön. Mindenféle tudományos magyarázatot keresnek rá, aszteroida becsapódása, stb. Nem tudom ezt mondani, de úgy tűnik, hogy itt megint az ősrobbanás után jönni kell most már a harmadik csodának, hogy mégis kialakult valószínű az óceánban először az élet, az, amit mi életnek nevezünk. És aztán hát jön az evolúció, jönnek különböző hát fajok. Még mindig nem tudom, hogy alakul ki az ember. Senki nem magyarázta meg idáig, kerestem. Mi magyarázza meg azt, hogy az ember két lábra álljon? Teljesen kiszolgáltatva így a belső szerveit, ugye a mellét, szívét, tüdejét, hasát, gyomrát a támadónak. Abszolút illogikus. A járása, hát ugye mindenki, aki ismer, tudja, hogy van egy kiskutyám, megyünk együtt jeges úton, kiesik előbbel. Én. Ugye az járásom bizonytalan. Sajnos, ugye ki az, akinek az én koromban már nincs a gerincével baj. Miért? Azért, mert fölegyenesedtünk. Ugyanakkor hát ugye a felegyenesedés tette lehetővé, hogy az ember a kezével dolgozni tudjon, sőt, hát munkaeszközöket készítsen el. Ezt tette lehetővé, hogy a fej úgy fejlődjön, stb. Nem tudjuk. Tehát, hogy végső soron, hogy keletkezett az ember evolúció során, sok kérdést vet föl. Ha elfogadjuk, ha elvetjük, így is, úgy is, nem tudjuk. Tehát itt megint azt mondom, hogy nem elég egy ősrobbanást feltételezni. Úgy tűnik, hogy folyamatos csodák történnek meg, amiknek a során itt vagyok. És ha szabad, most elérkeztünk a mához. Elég sok 30 és 40 közötti hölgyet ismerek, akik iszonyúan szenvednek és kínlódnak, és csúsznak és másznak a szószoros értelmű, mert gyermeket szeretnének. És hogy hogyan fogan meg, erre hát ugye beszéltem szakemberekkel, titok. Nem tudjuk, tudjuk mondani, hogy milyen körülmények kellenek hozzá, de hogy mikor lesz és mikor nem lesz. Érdekes módon itt is minden ember születésénél ott van egy természettudományos értelemben vett csoda. Úgyhogy nem adnám fel olyan gyorsan a transzcendentális magyarázatokat, mert a tudományt nagyon sokra értékelem, művelem, tanulok állandóan, még azért hosszú ideig számolnunk kell ilyen csodákkal, mert a magyarázatok hiányoznak.
0: Köszönöm szépen, sőt, ahogy a tudomány fejlődik, egyre több kérdés vetődik fel. Most csak egy nagyvonalú áttekintés. A második világháború előtt azt mondták, hogy élet az nagyon sok lehet. Nagyon sok helyen lehetséges az élet. Már hát azt nézték, hogy mennyi feltétel van, mennyi csillaggászati objektum van. Aztán utána Fermi megkérdezte, hogy mégis hol van mindenki. Aztán utána egyre jobban kopott el a 80-as években, Sagan már arról beszélt, hogy azért még kevesebb van, még kevesebb vissza, és Richard Dawkins írt arról, hogy a valószínűtlenség hegyének megmászása, már hogy az élet kialakulása az mennyire lehetetlen, csak véletlen folyamatokkal. Ő például azt mondta, hogy a hemoglobin, hogyha véletlenül kellene, hogy kialakuljon, akkor egy

0: Nem biztos, hogy egyedül vagyunk, mert ő 10 részt kivett így az evolúció modellből, és hozzá rendel százalékokat, és azt mondja, hogy ez a 10 alapján, ez a 10, tehát fotoszintézis például. Tehát ilyen nagyobb léptékeknél, hogy egyszerűen nem lehet más, csak az, hogy egyedül vagyunk az univerzumban.
1: Igen, ez, én is egy érdekes képet hallottam, még régebben hallottam meg, valaki ugye szintén egy tudós beszél az élet kialakulásáról, és azt mondja, hogy az élet kialakulásának a lehetőségei körülbelül ugyanakkorák, mint hogyha egy roncstelep fölött elzúg egy hurrikán, majd a hurrikán elmúlásával a roncstelep helyén egy B-52-es bombázó keletkezik. Mert ugye elvileg minden adata ott van neki, vagy minden alkatrész, de hát majd pont a hurikán rakja rendbe, és egy B-52-es bombázót kihoz belőle. Valóban ezek számunkra lehetetlen és elképzelhetetlen dolgok, amivel nem azt akarom mondani, hogy a tudomány ne folytassa tovább, és ne magyarázzon meg minél többet. Én örülök a legjobban, minél többet megmagyaráz, de én azt hiszem, hogy modellként nem is konkurenciája annak a személyes gondolkodásnak, hogy erről az univerzumról Isten gondoskodik. Ő teremtette, az ő műve, ő az ura, és én ennek az univerzumnak a része vagyok. Csak egy apróság, hogy aki mondjuk így tekint erre az univerzumra, és azt mondja, hogy ennek én is része vagyok, és nem én vagyok az ura, hanem valaki más, aki fölöttem is áll, talán egy picit másként viselkedett volna az elmúlt évtizedekben, és most nem sírnánk és rínánk környezetvédelem. Ez ugyanis egy elidegenedett embernek a tárgyszerű viselkedése a környezetünkkel. Eldobálom a szemetet, a műanyagot bele a vízbe, nem az enyém, nem törődök vele, nem azonosulok vele, mint teremtmény. Tehát én úgy gondolom, hogy jelenleg egyszerűbb lenne visszahozni ezt a gondolkodást, hogy van valaki, aki teremtette ezt a mindenséget, van valaki, aki figyel rá, ennek a mindenségnek te is része vagy, és valaki azt azért látja, hogy te mit teszel. Ugyanakkor a borzasztó kétségbeesést se propagálnám. Ugye én Tiszaparton nőttem fel, amikor volt az a borzasztó környezetvédelmi tragédia ott, a ciánmérgezés, akkor én rémülten néztem a híradásokat. Nem azért, hogy mi történt a Tiszában, tudom, hogy a ciántól kipusztult a hal. Ez egyértelmű. De a híradásokkal nagyobb bajt csináltok, mint amekkora maga a tragédia. Ezen megfojtjátok a tiszaparti turizmust. Jó lehet, a tiszai halálnománya, nyugodjatok meg, 2 év és megint rendben lesz. Mondtam én, és úgy lett. Mennyi okosabb vagyok, persze, ezen illő nevetni. Nem, hát egyszerűen ismerem a Tiszát, tele van holtágakkal. A holtágak tele vannak hallal. A cián mérgezés a főt érintette, de a holtágakat nem. Viszont mindig kijönt a Tisza, és elönti az árteret. A holták találkozik az élő Tiszával. 2 év, és tele lesz hallal megint. Viszont ha elszoktatjátok onnan a turistákat, azok nem jönnek vissza 10 évig se. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a jajongás sokszor nagyobb baj, mint amit mi látunk magunk körül. A helyzet az, hogy ezt az elidegenedést, ezt kellene valahogy változtatni. De ez egy erkölcsi kérdés. Én úgy látom, hogy most egy csomó kísérlet van arra, egyetértek velük, amelyik technikai úton próbálja ezt a kérdést megoldani. Egyetértek, hogy ahhoz már késő. Technikailag már nem lehet.

0: erkölcsileg viszont lehet. Ha az emberek fejében megváltozik a gondolkodás, akkor pillanatok alatt lehet fordítani a dolgon. Az lehet, hogy a klímaváltozást már akkor se tudjuk megváltoztatni. Na de alkalmazkodni hozzá tudunk. Nagyon sok jót tudunk tenni azért, hogy adott esetben gyilkos természeti erőket például megszelídítsünk, embertársakat védjünk, stb. Stb. Erkölcsi úton sok minden elérhető mind a mai napig.
1: Most az jutott eszembe, hogy Izraelben, talán Haifában volt ez a város, hogy egy rendkívül koszos város volt, egy mocskos város volt. Olyan volt, hogy nem akartak menni turisták oda. És itt tényleg az volt, hogy azok a bevándorlók, akik ateista háttérből jöttek, nem becsülték a dolgokat, viszont Haifában azért istenfélő volt a vezetés, és mit csináljanak. Ott azt csinálták, hogy az iskolásokat kivitték szemetet szedni. Tehát ez az iskolának a tanrendje volt. És nem is tudom, nagyon-nagyon rövid időn belül a világ egyik legtisztább városa lett. Tehát itt ez a tanítás és a fiataloknak a nevelése és foglalkozása. Említette professzor úr az erkölcsöt és a médiát. Hát az evolúció modellel van tele a média, és azok a kérdések, amiket ön is felvetett, azok el vannak nyomva. És nem csak a szén, hanem az oxigén is. Hogy hol?
0: Honnan, igen.
1: Honnan, hogyan, és egy titok, egy külön titok az, hogy mivel az oxigén az nagyon szeret kapcsolatba lépni, reagálni, akár a vassal, akár ezzel, azzal, amazzal, hogy maradhatott meg, de így vegyük a vizet, a H2O-t. Egy csapda az, hogy hogyan lett víz a földbolygón, igen. Már, hogy megmaradjon, ahhoz vízburoknak kellene lennie. Tehát, ha hogy egyre jobban vizsgáljuk ezt a kérdés egyértelműen a Teremtő Istenre mutat, és ami van a Róma egyben, hogy a teremtett világ értelmes szemléléséből látható az, hogy Isten teremtette a világegyetemet.
0: Igen. Én elnézést kérek, hogyha nem annyira a tudományos részét hangsúlyozom ennek, hiszen azért én nem vagyok természettudós, inkább az erkölcsi részét. Tehát, hogy az az ember, aki hiszi, hogy része annak a teremtménynek, ő is Isten teremtménye, és adott esetben egy folyó is Isten teremtménye, az egyszerűen másként viszonyul hozzá. Rögtön személyes lesz a viszony, és rögtön próbálja azt a gondoskodást, amivel Isten engem teremtett, és amivel vezet, próbálja továbbadni, nem pedig kihasználni, és megsemmisíteni, és tönkretenni. Vagy egyszerűen az, amit hát én nagyon sokszor látok, hogy a sétán erdőben látom, hogy emberek ott elszórják a szemetet, mert akkor nem kell fizetni az elszállításért. Ez egy bocsánat, a magatartást nevezem ateistának. Egy hívő ember ilyet nem csinál. Hát az erdő, fölnézek rá a lombokra, Istent látom. Ezt nem szórom tele szeméttel. Én azt hiszem, hogy a keresztény hitnek egy nagyon pozitív erkölcsi tartalma és egy erkölcsi magatartást kölcsönző üzenete van. Ez az, amit nagyon fontosnak tartanék. Ez az, amit fontosnak tartanék. Azt, hogy aztán a tudósok mit, hogy mondanak, nagyon érdekel, majd meglátom. De személyesnek kell lenni ennek a hitnek.
1: Értem, eszembe jutott az a mai igében volt az a történet, hogy egy sheriff megállított egy autót, mert ki volt írva, hogy szeretem az Istent, vagy valami ilyesmi, és az ember megfogta, kidobálta a banánhéjat, a csikket, minden, és a rendőr megállította.
0: Akkor ez hölgyem, hogy lehet?
1: Igen, hölgyem, ön ellopta az autót. Mivel, hogyha az van kiírva, hogy szeretem az Istent, akkor nem csinál
0: akkor
1: ilyet.
0: Akkor ilyet nem csinál.
1: Köszönöm szépen. A zene után folytatjuk.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Karasszon István professzor úrral a beszélgetésünket. Most egy kicsit nyelvészeti kérdés lenne. Amikor a pápa Izraelben volt, akkor volt egy olyan felvetés, hogy Netanyahu szerint Jézus héberül, a pápa szerint Jézus arámul beszélt. Milyen nyelveken és hány nyelven beszélhetett Jézus? Ugyebár ott a kereskedelem az több nyelvűséget. Jézus kereszt fölé is nem véletlenül, hogy három nyelven került a felirat.
1: Igen, hát ez egy jó kérdés, én csak reménykedem abban, hogy Netanyahu és a pápa nem veszett nagyon össze rajta. Mindként már az előbb említettük, a héber és az arám nem teljesen két idegen nyelv. Tehát olyan, mintha azt mondanám, hogy cseh és szlovák, a kettő azért hát nehezen, de megérti egymást. Nem pontosan félreértések lehetnek, de közelálló két nyelvről van szó. Na most a helyzet a következő, egy kicsit nehéz magyar embernek ezt elképzelni, mert mifelénk ritka a kétnyelvűség. Mi általában stupid egynyelvű társaság vagyunk. De hadd mondjam, hogy volt egy kedves tanár, most is van, és hála Istennek, jó egészségnek örvend, mamája svájci, mamája német-svájci, papája francia-svájci. Hát ugye neki mindkettő anyanyelv. Aztán megnősült, a felesége német-svájci, és akkor találkozom velük, és hoppá, franciául beszélnek. Miért? Te neked mindegy, hát kettős anyanyelvű vagy, de ennek meg nem az anyanyelve a francia, hanem nagyon jól tudott francia, nagyon megtanult, de nem anyanyelve. Nagyon nehéz nekünk elképzelni, hogy milyenek ezek a több nyelvűségi viszonyok. Jézus esetében talán ért lehetünk egy kicsit biztosabbak. Egészen nyilván arról van szó, hogy a mindennapokban ő arámul beszélt. Köznapi beszédben a héber ekkor már nem használatos. Ugyanakkor azonban egészen biztosak lehetünk abban is, hogy a Bibliát héberül tudta. Tehát, ha úgy tett, Netanyahunak is igaza van, és a pápának is, a kérdés csak az, hogy mikor. Hangsúlyozom, nekünk ezt a helyzetet nehéz elképzelnünk. Én annak idején, amikor hát egy kicsit foglalkoztam a reformátorokkal. Nem sokat, csak annyit, amit minden reformátusnak tudni kell. És ugye Calvin Jánosnak az anyanyelve nyilvánvalóan mi? Francia. És aki őt Genfbe hívta, Farel Vilmos, később elment Neuchâtelbe, az ő anyanyelve mi? Francia. És a két barát levelezik egy milyen nyelven? Latinul. És így megráztam a fejem, hogy hát ez persze egy személyes dolog, amikor Calvin latinul leírja, hogy szeretnék nálad lenni, és szeretnék egy pohár bort veled meginni. Így ezt írja. Egy nagyon derűs, kedves ember volt Calvin, és szeretném hallgatni a gyermekek nevetését. Ugye? És ezt latinul. Hát mondom, ezt miért nem franciául? Nem értem. Jó? De Jézus esetén azt hiszem, hogy viszonylag stabil lehetünk abban, hogy akkor, amikor ő a Szent Szöveghez nyúlt, akkor az héber volt, amikor igét hirdetett, köznapi dolgokat beszélt, akkor arámul szólt. Úgyhogy nem akarok igazságot tenni két ilyen nagy ember vitájába, szerintem mind a kettőnek a maga részéről iga van.
0: Az apostolok második fejezetében találunk egy felsorolást a nyelvekről, hát hogy a galileusok beszélnek, 16 másik nyelven szólnak. Tehát ezek a pártusok, médek, elámiták és rómaiak és egyéb kapadócia. Milyen közösség volt Jeruzsálemben, ahol milyen élet volt, milyen nyelvek ezek? Tehát így nyelvészként, nyelvtudósként. Ön mit mond
1: erről? Hát ugye nyelvtudésként azért azt kell mondjam, hogy itt egy csoda van leírva. Én próbálkozhatom magyarázattal, de akkor is egy csoda van leírva. Tehát azt ne vegyük ki a Bibliából. Jó? De próbálkozhatom magyarázattal, és azt hiszem, hogy van is olyan, ami elfogadható. Itt megint azt kell nézzük, hogy milyenek a nyelvi viszonyok. Egy kicsit bonyolult ezen a téren, tehát a Közel-Keleten, római korban vagyunk, a görög már elterjedt, de az csak a nagyon művelt emberek beszélik. Legtöbben valamilyen arám nyelvjárást beszélnek. Na most a helyzet viszont az, hogy Európában is különböző nyelvjárások éltek hosszú ideig egymás mellett, addig, amíg pont a Biblia fordításoknak megfelelően nem keletkezett az irodalmi írásos nyelv. Tehát, ha valaki mondjuk német nyelvtörténetet tanul, Luther Mártonig, még Luther Mártont is viszonylag jól érti, ha korábbra nyúlik vissza a kutatásával, akkor az elkezd írtlan nehéz lenni. Magam részéről Walter von der Vogelweide verseit próbáltam kihüvelyezni, hát néha szikrát hányt a szemem, és hát nyelvtörténeti szótárt kellett nézni, mert az már nem érthető. Na most az arám eleve olyan nyelv, ami rendkívül sok nyelvjárásban volt. Van ugye a palesztin arám, a birodalmi arám, Babilon, Asszíria területén megint jelentősen más arámot beszélnek, ami hát nyilván azzal függ össze, hogy mindannyian azt mondják, hogy ők az arát beszélik, de nem, nincs még egy Hochdeutsch. Nincs még egy olyan irodalmi nyelv, ami ezeket valahogy összefogja. Én úgy gondolom, hogy ez a 3000 ember, aki hallja az apostoloknak az ige hirdetését, azon csodálkozott, hogy jé, nem az én nyelvemen beszél, de megértem. Egy példát hadd mondjak, már megint említem a kiskutyámat. Én fél éves volt, és kimentünk Horvátországba. És nagyon kedvesen szaladgáltott pórázvéregén. Én egy szót nem tudok horvátul. Egy szót nem. Egyszer csak egy idős öregasszony fete ruhába jön, mosolyog, és mondja, hogy malizlat kipasz. Ja igen, de Szlovákiába átjárok, úgyhogy ennyit tudok, és az azt jelenti, hogy aranyos kiskutya. Csak másként mondják, úgy mondják, a szlovákok körülbelül így mondják, hogy malizlati pes. De horvátul is megértettem. Tetszenek látni? Hogy lehet az? Hát egy szót nem tud horvátul, most van először horvát, mégis megérti. Ugye ez lehetséges. Tehát mi azt feltételezzük, hogy ezek az arám dialektusok körülbelül olyan távolságra álltak egymástól, mint mondjuk ezek a nyugat-szláv nyelvek, azért egy megérti a másikat. Jó? Viszont csodálkoznak, mert ők ezt nem tudják. Tehát, hangsúlyozom, határozottan van lingvisztikai nyelvészeti magyarázata ennek a csodának. De amikor két ember megérti egymást, az már eleve csoda. Ha pedig olyan szinten érti meg egyik a másikat, hogy az egyikben megszületik a keresztény hit, az duplán csoda. Szóval vigyázzunk, az, hogy megmagyaráztam lingvisztikailag, az semmiképpen nem jelenti, hogy megmagyaráztam, hogy hogyan keletkezett az ősgyülekezet az első pünkösd alkalmával. Annak nincs más magyarázata, mint az, hogy a Szentlélek jelen volt.
0: Ezzel egyetértünk, mert azért itt Ázsiától kezdve Mezopotámiáig, Egyiptomtól kezdve római jövevények, zsidók, tehát ez azért egy arabok, ez azért egy elég nagy nyelvterület, hogy hát tényleg hát van, amikor egyik kínai nem érti meg a másik kínait.
1: Az abszolút, hát a kínai, én ugyan kínait sose tanultam, de mondják, akik onnan jönnek, hogy rendkívül sok nyelvjárásban él. Úgyhogy hát van is egy történet erről, csak hát már özönvíz előtti, ugye a 60-as években, az átkosban nekünk nem lehetett kapcsolatunk Kínával, mert ugye a vicc is mondja, hogy a boltban teát kérek, jó, de kínait vagy oroszt, és erre elsápad az a pesti ember, és mondja, hogy hát akkor inkább adjon egy fél kiló kávét. Ugye? Nem lehet. Egyszerűen az ELTE nem tudott fogadni kínai szakembert, mert olyan volt a politikai helyzet, aztán enyhült valahogy, na végre jön valaki, és megszólalt, és egy szavát nem értették. Leírva, igen. Hát aztán természetesen a kapcsolat újra megszületett, tehát áthidalták ezt a problémát. Így van. Így van. Hát itt is azt feltételezzük, itt egy kicsit fordítva, mindenki azt hiszi, hogy ez egy idegen nyelven beszél, de csodák csodája, is értem. Hát azért, mert te a saját nyelvednek egy arámdialektust gondoltál, és ő is egy arámdialektust gondolt a saját nyelvében. Azt mondják, hogy a Plattdeutsch bizonyos dialektusai olyanok, hogy Észak-Németországban a tenger mellett, ezt megint nem próbáltam ki, de így mondják, Hollandiától Norvégia, Svédország, egészen Finnországig mehetsz, azzal a dialektussal mindenütt mértenek. Közben a nyelvek változnak, na de hát mindegyik ugye ugyanaz az indogermán nyelv, és történetesen olyan a Plattdeutsch, hogy azzal mindenütt megértenek. Körülbelül így képzelem el az első pünkösnek a nyelvi részét, hangsúlyozom, csak a nyelvi részét. Mert én szeretnék egyszer magyaroknak úgy magyarul prédikálni, hogy 3000 ember megtérjen. Nagyon örülnék neki, idáig még nem volt. Talán majd lesz.
0: Kik értik ma Jézus anyanyelvét?
1: Hát ez egy jó kérdés. Az arámot néhány szírfaluban beszélik. 2 vagy 3 szírfaluban.
0: Hogy Damaszkusz környékén.
1: Igen, Damaszkusz környékén. Na most, ha ez... Szóval ez arám, és nem a Damaszkusz környékén beszélt arab, ez biztos. De hogy mit értenének meg, ha Jézus hirtelen megszólalna, ezt nem tudom. Itt ismét azt mondjam, hogy a beszélt nyelv az nagyon gyorsan változik, és a különböző akcentusok, kiejtések, azok hangsúlyozom, nagyon nehezen tesznek érthetővé néha nyelvjárásokat. Megint hadd mondjam el, ugye említettem már, hogy én annak idején Svájcban tanultam. És megértem Svájcba, bementem a dékáni hivatalba lejelentkezni. Történetesen egy olyan nagyon kedves hölgy fogadott, akinek németül beszélt ő, de nagyon erős helyi dialektus színezete volt a kérdésének. Mondott egy mondatot, én akkor már folyékonyan beszéltem németül, de mondtam ugye, hogy én 100 országban tanultam meg. Egy szavát nem értem. Kedves, jó hangsúlyozással megismétli egy szavát. Mikor már harmadjára ismétli meg, akkor elmosolyodott, és azt mondta, hogy inkább leírom. Leírta, és egy teljesen persze, hogy értettem, ráadásul egy magától értetődő mondat volt, mert egyszerűen csak az, hogy be kell jelentkezzek az idegenrendőrségre. Mondom, már megcsináltam. Ő engem értett, de azon nem volt baj. Én nem értettem őt. 2 hónap múlva folyékonyan beszéltünk az ő dialektusában. Tehát semmi probléma, de első meghallásra érthetetlen volt. Úgyhogy ezért én nem vagyok ebbe biztos, hogy ha Jézus ma megszólalna, akkor megértenék, de elvileg ugyanazt az arámot beszélik, tehát kommunikációt mégse lehet kizárni.
0: Most egy történet, nem is tudom, talán 8 éve volt az a hír a neten, hogy egy a rockbandát úgy hirdettek, hogy Jézus anyanyelvén énekelnek és így zenélnek, de szerencsére mostanra ez a hír már nem nagyon lehet megtalálni az interneten. Azért milyen érdekes, hogy...
1: Ez érdekes. Annyit tudok csak mondani, hogy ugye annak idején nagy port vert föl, hát Mel Gibsonnak ez a filme,
0: Passió,
1: ahol nem tudom, azzal, hát azt kell mondjam csak, hogy szórakozik a rendező, hogy Jézust arámul beszélteti. Az jól érthető. Mármint annak, aki tud arámul. Azt jól lehetett érteni. Tehát, hogy így mondjam, nyelvészetileg jó munkát csináltak. Ugyanakkor néha Jézus megszólal latinul, ami így azért kicsit valószínűtlen. Ugyanis latinulot senki nem beszélt, a rómaiak sem, a rómaiak is görögül beszéltek.
0: Tudni tudtak,
1: csak ott helyben ugye ők a görög nyelvet használták. Itt inkább arról lehet szó, hogy Mel Gibson, érezvén a katolikus tradíciónak a gyengülését, ő direkt ezt a tradíciót akarta erősíteni, és azokat a szavakat mondta Jézus csak latinul, amiket a liturgiában egy átlag katolikus hívő hallhat. Tehát a katolikus hívő, ha megnézi ezt a filmet, akkor hallja a megszokott szavakat, ez volt a lényeg. Tehát én értem ezt a célkitűzést, azért az mondjuk szerintem egy kicsit bizarr, hogy Jézus éppen latinul beszél. Ez meglehetősen valószínűtlen. Meglehetősen valószínűtlen. Hogy Jézus tudott-e görögül, nem adja jelét. Éppen tudhatott. Ugyanis azt tudjuk róla, hogy a szakmája ács volt. Na most az ács szakma akkor nem a legalsó réteg volt, hanem viszonylag műveltebb réteget jelentett, azon kívül pedig hát egyébként a műveltségét azért bizonyítja Jézus az írás magyarázatában. Tehát elvileg tudhatott, de nem adja jelét. Tehát mindenütt csak a héber és az arám az, ami kijön, olyannyira, hogy ugye az új szövetség nyelve görögül maradt fel, gyönyörűen látjuk, vissza lehet fordítani az arameizmusokat a görög nyelvben szépen. Ugye ezeket észre lehet venni, latinul is néha. Mondok egyet, hogy mindenki énekli a Magnificatot, quia fecit mihi magna, in brachio suo, az ő jobbjában, szó szerint, az in azban ben, latinul ilyet nem lehet mondani. Ez bizony a héber és az arám fordítása, ugyanis ott a in prepozíció, vagy a babe prepozíciónak eszközhatározó értelme is van. Azt is, a helyes fordítás azt lett volna, hogy valvel, az ő karjával hatalmas dolgokat cselekedett. Igen, de az atyák nagyon szerették volna, minél szorosabban a héber szöveg, vagy az arám szöveg mellett állnak, úgyhogy ezért vannak arameizmusok a görög szövegben tökéletesen felfedhetők, tehát azokat a szavakat Jézus egészen biztos, hogy arámul mond ki az ige hirdetésében. Ez egyszer mind egy picit bizonyíték is arra, hogy na most itt vagyunk valahol közvetlenül a tradíciók eredeténél. Itt még a sajátos nyelvi jellegzetességeket is egy az egybe átvitték a másik nyelvbe. Nem egyengedték, hanem leghűségesebben úgy, ahogy Jézus szájából kijött az a szó.
0: Köszönöm szépen. Így a műsor vége felé egy kicsit térünk még vissza az emberre, hogy professzor úr szerint így bibliatudósként melyik elmélet, melyik megközelítés áll legjobban a Bibliához? Tehát egyesek annyit mondanak, hogy az ember a mágneses impulzusok összessége, a DNS tánca. Tehát gyakorlatilag olyan, mint egy elhasznált papírzsebkendő, tehát csak anyag. Vagy az atomok ütközése, az anyag tulajdonsága az emberi lét, pusztán a négy kölcsönhatás eredménye, terméke. Vagy van, aki azt mondja, hogy egy bonyolult gép, és ezért mondta például az egyik híres orvos, hogy kiszereljük az emberből a túladagolás során a kábítószert. Vagy pedig az ember ennél sokkal több.
1: Ja, Istenem, hát erről azért már régen is vitatkoztak, ugye Luther és Erasmus vitájára gondolok, az nem tegnap volt. ugye a szabad akarat, vagy a szolgai akarat. Determinizmus van, vagy pedig teljesen esetleges minden. És hát most ugye visszatér ez a természettudományokkal, mert hát a DNS és a génállomány általában meghatározó. Igen, meghatározó. Végső soron meghatározta azt, hogy én ne kutya legyek, hanem ember.
0: Vagy ne levél.
1: Vagy ne levél. Meghatározta azt is, hogy hát a szüleimre vagy az őseimre hasonlítsak, és ne egy honolulúi akárkire. Ezeket mind meghatározta. És azt kihatározta meg, hogy teszem azt, én az alkatomat anyámtól örököltem, az arcberendezésemet apámtól. Miért nem fordítva? Miért nem az alkatomat örököltem apámtól és arcomat anyámtól? Tehát én azt mondanám, hogy ez a DNS általi meghatározottság még mindig oly sok variációs lehetőséget rejt, hogy abszolút meghatározásról nem lehet beszélni. Azon kívül pedig, hogyha az ember egy ilyen előre eldöntött dologra akarna hivatkozni, megint személyes dolgot mondok, de személyességet felejtsék el. Drága nagyapám ugye 1900-tól 1970-ig élt. Mindent elmondtam, hogy minden keresztül. Nem kell ragozni. Itt, Európában, Budapesten, ez a 70 év, ez nem akármi volt, 70 éves korában halt meg agyvérzésben. Elkezdett ugrándozni a vérnyomás, és egyszer megtörtént a baj. Drága apám ezt tudta, látta. Aztán érdekes módon pont 70 éves korában neki is elkezdett ingadozni a vérnyomása. Szépen gyógyszerte, naponta háromszor mérte, nem történt agyvérzés. Meg van határozva, hogy agyvérzés történik? Nem. El lehet kerülni. Szóval a determinizmus, fatalizmus értelemben a DNS meghatározást felhasználni szerintem súlyos erkölcsi hiba. És itt megint, még a végén azt mondják, hogy pap vagyok pedig, de hogy nem, én megint az erkölcsi hát tényezőkre hat, irányítom a figyelmet, hogy erkölcsi fölvilágosítjuk az illetőt, hogy neked ilyen, ilyen és ilyen jellegzetességeid vannak. De így és így és így kivétheted a bajt. De minthogyha már az első emberpár után, az első testvérpárnál azt mondanám, hogy a bűn az ajtód előtt van, rád leselkedik, rád van vágyódása, de te uralkodhatsz rajta. Vagy de te uralkodj, ha nem tudom, így mind a két fordítás helyes. Van lehetőséged, hogy elkerüld. Ez nem volt meghatározva előre. És igenis, ha mégis a bűn nyer, akkor te voltál a hibás, nem mást okolj. Úgyhogy én azt hiszem, hogy kell erről beszélni, van meghatározottság, kaptam valamilyen jellegzetességet, de azt köszönettel fogadjam el, és ahol rossz irányba vezetne ez a meghatározás, ott pedig védjem ki. Megvan rá a lehetőségem. Úgyhogy megint csak az van, hogy a személyes hit kell. Technika, akár természettudomány önmagában nem elég magyarázat ahhoz, hogy a jövőt, amit már mi alakítunk, vagy amit rajtunk keresztül Isten alakít, ez egy nagy kérdés. Tényleg ez történik-e? Ezt formálja. Igenis, nekem úgy kell beavatkozni, hogy közben gondolok a teremtésre, gondolok arra, hogy Isten munkatársa vagyok, és azt és csak azt tegyem, amit Isten a világ iránti szeretetéből, az emberek iránti szeretetéből, na meg az én nyomorult személyem iránti szeretetéből is tett, illetőleg most is tenne.
0: Professzor úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk voltak. Viszhallásra.
2: Tere! teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány megállítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Kádár Miklós.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az életvédelméről egyeztettek az egyházak az egészségügyi miniszterrel. Több kérdésben köztük az egyik legnagyobb vitát kiváltó úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, a református egyházat Fekete Károly tiszántúli püspök és Bálint Balázs szülőorvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerinti rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára. Így fogalmazott Stenbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárca vezetőt, ez az egyeztetés kezdődött meg péntek reggel. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitát is. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában, Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanítják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában, az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Mária kegyhelyek első találkozója a Székesfehérvári egyházmegyében. Kétnapos búcsúi programokkal ünnepelték szombaton és vasárnap a bodajki segítő Szűz Mária kegytemplomot a Székesfehérvári egyházmegyében. A bodajki főbúcsún rendezték meg 5 kegyhely, egy édesanya mottóval az egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját. Szeptember 14-én szombaton 17 órakor a búcsú ünnepélyes megnyitásával kezdődött a program. Az 5 kegyhely bemutatkozása és személyes tanúságtételek következtek. Este Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét a Zarándok udvaron. A szentmise végén ünnepélyes körmenetben vonultak a kegyképhez. Az ünneplés este tovább folytatódott, énekes vesperás, dicsőítő szentimádás, éjféli szentmise és éjszakai virrasztás várta a zarándokokat. A Mária napi főbúcsú ünnepi nagymiséje tegnap volt a Zarándok udvaron, a misét ezúttal is Pányi Antal püspök celebrálta. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Hétfőn szakadozik a felhőzet, de több órára kisüt a nap. Néhol eshet eső, északi a szél mellett 17-25 fokunk van. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Életükre Isten áldását kívánjuk. Új sorozatunkban Kárpáti Petronella Szeretetre vágyunk című könyvének átdolgozását hallják. A könyv ismertetése mellett a témához illő költeményeket és énekeket is hallanak majd.
1: A negyedik parancsolat.
0: Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. Mózes második könyve, 20:8-11.
1: Az örökkévaló Isten ura az időnek is, aminek szintén törvény szabott a mi javunkra. A 4. parancsolatban a békesség Istene szólítja meg a nyugtalan, gondoktól meggyötört és megfáradt embert. Meghatározza munka és pihenés rendünket, de iránta való szeretetünket is próbára teszi. Ha valaki azt gondolja, hogy a szombatünneplés lényege, ezen a napon nem szabad dolgozni, nem szabad semmit csinálni, akkor félreérti a törvényt, és a szombat megtartása teher lesz számára. Jézus, amikor e földön járt, szavaival és cselekedeteivel megtisztította a szombat parancsát a hozzátapott emberi hagyományoktól, és bemutatta az igazi szombatünneplés szépségét.
0: A szombat lőn az emberért, mondotta, nem az ember a szombatért. Márk 2:27.
1: Ezzel arra is utalt, hogy nem mi adjuk a szombatot az Úrnak, ha megszenteljük, hanem mi nyerünk áldást, békességet. Nagyon szépen fogalmazza ezt meg dr. Varga Zsigmond.
0: Isten nem keserű kedvében adta a szombat törvényét, hogy gyötörje vele az embert, hanem a javunkat akarja szolgálni vele, mint minden törvénnyel. Dr. Adorján József szavai is elgondolkodtatóak. Az álhatatos Isten szólítja meg ebben a nyugtalan embert. Amikor itt azt mondja Isten, hogy a 7 nap közül egy az övé, akkor nem elvenni akar valamit az embertől, ellenkezőleg. Valami nagyon fontos dologgal akarja megajándékozni. El akarja venni az embertől azt, ami életét megrontja, fáradtságot és nyugtalanságot, és megajándékozza új erővel és nyugalommal. A társadalmi lélektan szakemberei megállapították, hogy a 6 napi munkában elfogyasztott erőtartalékot a pihenésre használt 7. napon nyeri vissza az ember. Ha nem tartja be ezt a 6+1 napos ciklust, akkor már önmaga erőit fogyasztja, és ezzel önmagát teszi tönkre.
1: A szombat a teremtés emlékünnepe. Amikor Isten megteremtette a világot, a 7. napon megnyugodott és megpihent. Nem azért, mert kimerült vagy elfáradt volna, hanem mert korábbi elfoglaltságát megszüntette. A megnyugodott, sábat ige, szó szerint azt is jelenti, hogy abba hagyni a munkát vagy tevékenységet. Isten a 6. napon fejezte be a teremtést, a szombat volt munkájában az utolsó simítás művének befejezése. Nem csak megalkotta a szombatot, hanem megáldotta és megszentelte azt, ami azt jelenti, hogy ezt a napot kegyelmének különös tárgyává tette. Olyan nappá, amely áldást hoz teremtményeinek. Az a tény, hogy megszentelte a 7. napot, megkülönböztette a többi naptól, a vele való kapcsolatunk elmélyítése céljából különítette el. Ezért a szombat az öröm, a hálaadás és az Istennel való találkozás napja, amikor megemlékezünk arról, amit értünk tett. Különösen szép vonása a negyedik parancsolatnak, hogy Isten mindenkire tekintettel van, a rabszolgára, a menekültre, a jövevényre, az állatokra, mert azoknak is szükségük van pihenésre. A mai ember, noha tömegek veszik körül, sokszor magányos. A szombat megszabadít a magányosság érzésétől, és a közösség áldásában részesít. Ha nem lenne szombat, mindenki vég nélkül dolgozna és verejtékezne. Minden nap egyforma lenne, és világi célokat szolgálna. De amikor a szombat megérkezik, időt ad arra, hogy az istentisztelet, imádkozás, éneklés, az ige tanulása és hirdetése útján közösségbe jussunk Istennel. Akkor ünnepeljük meg igazán a szombatot, ha már egész héten gondolatban készülünk rá, és munkánk minőségileg jobb lesz. Aki becsületesen dolgozik a munkanapokon, és örömmel, várakozással tekint előre a nyugalom napjára, az megértette Isten szándékát.
0: A szombat megtartása az igaz Isten iránti hűségünk jele, amellyel elismerjük, hogy ő a teremtő. A szombat törvényének pecsétje is. A pecsétek általában három elemet tartalmaznak. A pecsét tulajdonosának nevét, rangját és hatáskörét. A hivatalos pecséteket okiratok érvényesítésére használják. A 10 parancsolat közül ez az egyetlen olyan parancs, amely azonosítja az igaz Istent nevének feltüntetésével. Az Úr a te Istened. Rangja, ő a mi teremtőnk és alkotónk. Hatásköre, az ég és a föld. A törvény szívében elhelyezkedő szombatnak kiemelkedő szerepe van Isten szövetségében. Az Úr kijelentette: az én szombataimat bizony megtartsátok, mert jel az én közöttem és ti köztetek nemzetségről nemzetségre, hogy megtudjátok, én vagyok az Úr, aki titeket megszentellek. Mózes második könyve, 31:13.
1: Miért kell az embernek a hetedik napi szombatot megtartani? A keresztények számára csak egy oka van ennek, mert Isten mondta: azok, akik megtartják a hetedik napot, hitből és Krisztus iránti feltétlen bizalomból teszik. Szombatünneplésünk arról tanúskodik, hogy hisszük, egyedül Krisztus, a Teremtő menthet meg bennünket. Mivel a szombat nagyon fontos szerepet játszik Istennek, mint teremtőnek és megváltónak az imádásában, ezért Sátán támadást indított ellene. Nagyon jól tudja, milyen rendkívüli ajándékot adott Isten nekünk e nappal. Amikor az élet nyugtalan hajszája után megpihenhetünk, és az örökkévalóval találkozhatunk. A gonosz tudja, hogy e parancsolat a törvény szíve, legfőbb láncszeme. Azt hitetél az emberek nagy részével, hogy Jézus halálával megszűnt a szombat érvényessége. A Biblia sehol sem ad engedélyt az Isten tisztelete napjának megváltoztatására. Ezt olyan keresztények is felismerték, akik vasárnapot ünnepelnek.
0: James Gibbons, katolikus bíboros például ezt írta: elolvashatod a Bibliát Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig, és egyetlen olyan sort sem fogsz találni, amely feljogosít a vasárnap megszentelésére.
1: Ha nincs bibliai bizonyíték arra, hogy Krisztus és a tanítványai az istentisztelet napját megváltoztatták, miként lehetséges, hogy sok keresztény a vasárnapot fogadja el a szombat helyett? Az istentisztelet napjának szombatról vasárnapra való áthelyezése fokozatosan történt. A második század közepére egyes keresztények a vasárnapot istentiszteleti napként kezdték ünnepelni, mivel ez a pogány rómaiak napimádatával összhangban volt. A 4. és 5. században sok keresztény szombaton és vasárnap is tartott istentiszteletet. Vajon azok, akik felhagytak a 7. napi istentisztelettel, miért éppen a vasárnapot választották? Az egyik fő érv az volt, hogy Krisztus vasárnap támadt fel. A törvényadó nem helyezte hatályon kívül a rendeletét, ha pedig ő nem változtatta meg. Mi hogy merjük azt megtenni? Jézus és követői szintén megtartották a szombatot. A hűségesekhez szól az ígéret, Ézsaiás próféta szavaival.
0: Ha nem jársz ketteléseid után szent napomon, és a szombatot gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, hétköznapi dolgaidat nem tévén, nem keresed kettelésedet, hamis beszédet sem szólsz, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt cselekszem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Ézsaiás 58:13-14.
1: A bűntől megtisztított, megújított földön Isten és megváltotta is ezt a napot fogják ünnepelni.
0: És lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljő minden test engem imádni, szólt az Úr. Ézsaiás 66:23.

Moldován Vilmos, szombatkezdési ima. Uram, e szombat kezdetén alázattal jövök hozzád, hogy lábadhoz helyezzem le hat munkanap gondját. Te látod, hogy bár lelkem kész, testem fáradt, erőtelen, hogy nagyságodhoz méltóan áldjon s énekeljen. Gondoktól gyötört szívemet szent oltárodra helyezem, s a szombati áldásodért kulcsolom a kezem. Tudom, hogy bár bűnös vagyok, írgalmat nyereken napon, s mit tőled vártam áldásként, ma mindazt megkapom. Teremts újjá engemet ma, hisz teremtés ünnepe ez, így e szombaton szívemnek oly nagy öröme lesz. Köszönöm, hogy szűk utamon a szombat ég felé vezet, hol majd az örök szombatba befogad szent kegyed.

Az első négy parancsolat Istennel való kapcsolatunkat tárja fel. Ha ragaszkodunk Teremtő és Megváltó Istenünkhöz, akkor ezt azzal mutatjuk meg, hogy szeretjük őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből és teljes erőnkből. Aki igazán szeret valakit, annak minden kívánságát teljesíteni akarja, kedvében jár, és figyelmeztetéseit komolyan veszi. Isten iránti szeretetünket úgy fejezhetjük ki legjobban, ha megtartjuk parancsolatait. A második kőtáblán, amely az ötödik parancsolattal kezdődik, az emberi együttülésre vonatkozó erkölcsi életrendet meghatározó törvényeket találjuk, amelyek el

0: kettő. Napjainkban tekintélyválság van. A tisztelet, az elismerés, a jó szó, az egymás segítő figyelmesség hiányzik a mai világban. Megromlott a szülők és gyermekek, idősek és fiatalok, felettesek és beosztottak közötti viszony. Ritka ünnepnek számít, amikor elássuk a csatabárdot, és magunk is meglepődünk, ha csend van körülöttünk. Hány szülő és gyermek lelkületét terheli valami kellemetlen, feloldatlan kettősség? A szeretetnek és a megvetésnek, a vonzalomnak és a taszításnak keveréke. A tönkrement emberi kapcsolatok mögött az ötödik parancsolat figyelmen kívül hagyása van. E parancsolat lényege a tisztelet, amely elsősorban védi az emberi együttélés legkisebb, de legfontosabb sejtjét, a családot, szabályozza a szülő és gyermek közötti viszony normáját. Mit jelent tisztelni valakit? Tisztelni a másikat azt jelenti, hogy komolyan veszem, nem vetem meg, nem becsülöm le. Tisztelni a szüleinket azt jelenti, hogy komolyan vesszük őket minden körülmények között, akkor is, ha nincs igazuk, és akkor is, ha elesett állapotba kerültek már. Az, hogy ők az Istentől kapott megbizatásukkal hogyan éltek, az ő felelősségük. Nekik kell elszámolniuk vele. De hogy mi túllátunk-e rajtuk minden hibájuk és gyengeségük ellenére, és akkor is tiszteljük-e őket, ha éppen nem tiszteletre méltóak, az meg a mi engedelmességünk kérdése, és Isten azt rajtunk kéri számon.
1: Dr. Adorján József ezt így fogalmazta meg. Mind a szülők, mind a gyermekek azt tartoznak megadni a másiknak, amivel ők adósok. A szülők a tiszteletet érdemlő életet, a gyermekek a hálás tiszteletet.
0: De ha tovább tágítjuk a kört, a tisztelet kiterjed minden kapcsolatunkra. E tiszteleten épül fel az egész világ. Sátán, a bűn szerzője, azonban állandóan arra törekszik, hogy szétrombolja Istennel és egymással való kapcsolatunkat, mert nagyon jól tudja, ahol tiszteletlenség van, ott hiányzik a szeretet, a másik fél megbecsülése. A tisztelet a szeretet megnyilatkozási formája. A kettőnek harmóniában kell lennie. Szeretet nélkül a tisztelet félelmetes, ijesztő. Tisztelet nélkül a szeretet pajtáskodás, egyik a másik nélkül kevésnek bizonyul, a kettő egymást kiegészíti és gazdagítja. Istennek a törvénye emlékeztet bennünket életünk nagy tartozására, amely olyan adósság, amit nem lehet letörleszteni. Egyszerűen annál a ténynél fogva, hogy szüleink a tehetetlen, kiszolgáltatott csecsemőből segítettek felnőtt emberré lenni, gondoztak, ápoltak, tanítattak. Ha tiszteljük őket, akkor tulajdonképpen az élet forrását tiszteljük. Azt az Istent, aki őket a szüleinké tette.
1: Szépen ír erről Ellen White. Az ötödik parancsolat kötelezi a gyermekeket arra is, hogy szüleiket szeressék, gondjaikat könnyítsék, tekintélyüket óvják, öregkorukban támogassák és vigasztalják őket. Pál apostol tanácsára gondolva viszont említést kell tennünk az érem másik oldaláról is. Ti is, atyák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Efézus 6.4.
0: Ahhoz, hogy a gyermek becsülni tudja szüleit, a szülőknek is tiszteletre méltó módon kell élniük. Ha a szülő eldobja magától gyermekét, nem gondoskodik róla, vagy uralkodik felette, törés támad kapcsolatukban. Az a kérdés, vajon elég tiszteletre méltó módon élek-e, mint gyermek vagy szülő? De ne feledjük, a gyermek soha nem nyer felmentést a parancsolat alól, még akkor sem, ha szülei hibát követnek el.
1: Cseri Kálmán ugyanakkor felhívja a figyelmünket arra, hogy a szülőknek való engedelmességnek viszont határa van,

0: fogalmaz. Ha egy szülő nyilvánvalóan Isten parancsaival ellentétes dolgokra akarja nevelni, vagy rákényszeríteni a gyermekét, ott már az a szülő nem Isten képviselője többé, és ezért arra nemet kell mondani, még akkor is, ha ő mondta.
1: Isten segítségével van gyógyulás a megromlott emberi kapcsolatokra. A megértő, egymást elviselő szeretet mindenre képes. Ne akarjuk szüntelen egymást megváltoztatni valami elkeseredett és eredménytelen pörlekedéssel. Ha ez a javító szándékunk egyszer befelé fordulna, micsoda változást jelentene családi körünkben és környezetünkben? Rendkívül elgondolkoztatóak és követésre méltóak Teréz anya szavai, aki nem csak beszélt a szeretetről, hanem a mindennapokban gyakorolta is.
0: Osz szeretetet, bárhová mész, legfőképpen a saját házadban. Ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék tőled, mint ahogyan jött. Légy Isten jóságának élő kifejeződése. Jóság ragyogjon a szemeidben, a mosolyodban, meleg üdvözlő szavaidban. A szeretet otthon kezdődik. Mindenek előtt közvetlen környezetünkben, a családban, a szomszéd öregemberben, a munkahelyi kollégában. Egy jó, türelmes meghallgatás, egy kis szolgálat, egy mosoly, ezzel küld hozzájuk Isten, ezzel visszük nekik az Istent. A szeretet az esztendő minden napját ünneppé képes tenni.
1: A tíz parancsolat minden pontjának megtartása áldás. Az ötödik parancsolat az első, ígérettel ellátott parancsolat. Az ígéret az engedelmesség feltételeihez kötött. Aki megtanulta szüleit tisztelni és szeretni, az a másik embert is tisztelni és szeretni fogja, és jutalma nem marad el, az örök élet az Isten által újjáteremtett, bűntől megtisztított földön. Valamilyen formában mindannyian adósai vagyunk a másik embernek, ezért mindig gondoljunk az ötödik parancsolat intésére, amely napjainkban különösen időszerű. Akkor töltjük be igazán a szerető Istennek törvényét, ha a másik embert magunknál különnek tartjuk, és a tiszteletadásban egymást megelőzők leszünk.

Páskujné Kovács Erzsébet, szeretnék tőled valamit kérni. Részlet. Szeretnék tőled valamit kérni, Uram. Meghallgatod-e a vágyakat, amikor, mint forró imádságok, lábad elé halkan szállanak? Szeretnék a szeretet lenni, és ott járni, ahol a könyv fakad, vigasztalást vinni, és új erőt a bánat nehéz órái alatt. A jóság lennék, az öröm, a béke, és minden, minden, ami szép. Miért van az, hogy nem tudok lenni? Uram, miért van az, hogy csak szeretnék? Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella ismertette Szeretetre vágyunk című könyvének részleteit. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska. Köszönjük megtisztelő figyelmet!

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című műsornak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban mindig arra törekszem, hogy a földi történésekben, sőt, saját életünkben is vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését, és hálával dicsőítsük őt ezért, mert törődik velünk, egyenként és személyesen. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személyi életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten és miért, amiből mi is nagyon sokat tanulhatunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette az Istenhez való kapcsolódását. De nem minden történet velem esett meg. Ime itt van a mostani, mely nem csak elmond egy történetet, hanem fölfedi annak lelki vonzatait is, erősségeit, Isten előtti kétségeit, a zavaró tényezőket, olykor a tévutakat és a szabadulás útját is. Nos, hallgassuk szeretettel és figyelemmel, és ha segít nekünk megélni a következő nehézséget, vagy azt, amit annak gondolunk, akkor mélységes hála és köszönet Urunknak, Istenünknek. És akkor talán én is örvendezhetek a szívemben, hogy nem eredménytelen a szolgálatom itt a Szóla Rádióban, hetente 6-szor is.

eleget. Az Isten ajándéka a gyermek, az anya mi gyümölcse jutalom.

0: van is ad.
1: Mennyit?
0: Eleget.
2: A matrac. Egy keresztény táborban voltunk, amit nagyon szeretek. Most is több mint 70 lélek jelent meg a több éjszakás együttlétre. Én, ismerve magamat, egy ágyas szobát kértem két okból is. Az egyik az, hogy fáradékony vagyok, már koromnál fogva is. Így aztán szükségem van a pihenésre. Ugyanakkor, ha társat kapok a szállásomra, bizonyára ő is már túl van életed elén, és ő is fáradékony, szeretne pihenni az ő saját ritmusában. De ha hol egyikünk, hol másikunk jön, megy, hát ez egyre kevésbé oldható meg. Aztán valljuk be, a horkolás is zavarni tud, de nagyon. A másik igen fontos körülmény az volt a két személyes szoba mellett, melyben egyedül lennék, hogy otthon én nagy francia ágyon alszom, ahol békében szétdobálhatom a tagjaimat, és nyugodtan tudok szuszókálni. Ellenben az egy személyes szobákban egy vékony kis ágy szokott lenni. Aludtam már ilyenem, de hol a karom nem fért el, lógott le a levegőbe, és arra ébredtem, hogy egy csomó más bajom is volt. Egyébként is, az ilyen ágyak, én komolyan nem tudom, hogy milyen meggondolásban, de úgy vannak kialakítva, mint egy kis dombocska. Középen magasabb, és kifelé lejt. Nos, amikor ilyen ágyon alszom, rendre fölriadok, éjjelente többször is, minden megforduláskor, kezemmel az ágy szélét tapogatva, hogy egyáltalán merre és hogyan fordulhatok meg, hogy le ne essek. Tehát azt mondtam ezen az alkalmon, hogy én kérek egy kétszemélyes szobát, és hát inkább kifizetem a felárat, a plusz 50%-on, csak tudjak pihenni, legyen két ágy egymás mellett, és amikor szükségesnek látom, úgy, ahogy nekem megfelelő, ha van rá mód az elosztáskor, hogy kérésemet teljesítsék. Hát meg is lett a kívánságom, és boldogan vettem birtokba az egyik ilyen kis apartmant. Még az is kedvesség volt felém, hogy pont egy földszinti szobát kaptam a hotelben. Na, fogtam magam, és sok-sok Isten felé érzett és elmondott hála közepette gyorsan összetoltam a két ágyat, hogy na, így aztán pontosan jó lesz, már elég széles, aztán megálltam a végénél, hálát adtam az úrnak a kényelemért, és boldogan vettem birtokba az egészet. Majd, dolgom végeztével, amikor már minden a helyén volt, a bőröndömből a szekrényekbe és a fürdőbe, kimentem a közös térbe. Békésen és boldogan üldögéltem, amikor az egyik ismerős fiatal asszony, az egyik szervező felesége odajött hozzám, és nagy bizalmasan egészen közel hajolt a fülemhez, és szitve titkolózva sugta, hogy lenne egy nagy kérése felém. Már ha tudok neki segíteni. Ekkor én felsóhajtottam. Ő csak azt nekért, hogy beszállásoljanak valakit mellém. Bár kimondtam, de ugyanakkor pontosan tudtam, ha kell, megteszem. Hiszen akkor ez azt jelenti, hogy az a másik szükségben van. És hát segíteni kell rajta. De ő reményteljesen elmosolyodott és biztatott, hogy dehogy is, nem erről van szó. Más lenne itt a dolog. És mielőtt bármit is mondhattam volna, megkérdezte, hogy odaadnám-e nekik a második ágyamról a matracot. Nekem ugye az nem kell, de a kislányuknak nagyon is jól jönne. Ugyanis ők azt gondolták, hogy a gyerek akkor aludna jól, ha a két ágyukat ők széttolnák, és közé letennének egy nagy matracot, de hát náluk ugye nincs több. Mert hát ugye arra a másik matracra nekem semmi szükségem, egyedül vagyok, mint tudjuk. Nos, akkor egy pillanatra megállt bennem az ütő, mert az eddig szépen fölépített ott létem most hullott darabjaira. Bár nem voltam elragadtatva az ötlettől, de tiszta szívből már is igent mondtam, hiszen egy gyerekről van szó. És már vitték is kényelmem zálogát. Nos, így esett meg, hogy kifizettem a több tízezer forintot a külön szobáért, meg a felárat, és mégiscsak egy ágyas szobába aludtam, és hát igen, előjött minden kényelmetlenség, amitől csak tartottam. Aztán meggondolkodtam, hogyan is tudnám átvészelni én ezt a helyzetet. Végmegoldásként az ágyam egyik oldalára egy széket toltam, hogy le ne essek, és ha kirakom a karomat, ne a levegőbe lógjon, és ne menjen ki belőle minden vér. A másik oldalon pedig a matrac helyén föltornyoztam a második ágynemű részeit, és igyekeztem szintén a karom magasságába tenni, de hát, bármennyire is igyekeztem, ugyanúgy fölébredtem minden fordulásnál, és ugyanúgy pocsékul aludtam, mint amitől meg akartam volna védeni magam. Na, ennek az lett az eredménye, hogy egyetlen éjszaka se aludtam jól, és a tábor végére meg iszonyatosan kimerültem. De nem csak fizikailag merültem ki, lelkiekben is, mert nem tudtam földolgozni azt a felelőtlenséget, hogy eljövök a kisgyermekemmel több napra, és meg se kérdezem, hogy van-e gyerekágy vagy plusz matrac, de én se hozok magammal semmit a kicsinek, mondjuk egy utazóágyat. Hiszen ők kocsival jöttek, és bőven lett volna hely erre, ahogy azt mások is csinálták. Nos, bármennyire szégyellem a dolgot, nem bírtam szabadulni attól a gondolattól, hogy jól kiszúrtak velem. Csak azért, mert felelőtlenek voltak, és tőlem várták a megoldást. Aztán meg arra kezdtem vágyakozni, hogy az én hatalmas áldozatomat valaki legalább dicsérje már meg. Valaki simogassa már meg a lelkemet, hogy ilyen nagy lelkű voltam. Csak úgy csípőből. Mert azt talán enyhítené a bennem mocorgó, és engem békén nem hagyó méltatlankodásomat. Gondoltam arra is, hogy talán a két fiatal szülő a gyermek érdekében aludhatott volna egy ágyon, és a kicsi a másikon, ha a falhoz tolják, biztonságos is. De senki még csak rám sem mosolygott ebben az ügyben, hogy köszönjük, jól alszunk. És egyszer, amikor egy szolgálati helyen ketten maradtunk az apukával, jó, nem vagyok büszke rá, de megkérdeztem, hogy miért pont tőlem kérték el a matracot, amikor még többeknél is volt ilyen lehetőség? Bevallom, arra gondoltam, hogy valami ilyesmit mond majd. Hát, mert bíztunk a te drága szívedben, mert tudtuk, hogy te úgyis kisegítesz minket, mert tudtuk, hogy neked őszintén elmondhatjuk az igazságot, hát, mert, de semmi se hangzott el, egy fél kuk se, egyetlen válasz se, mintha az apuka meg se hallotta volna a szavaimat, és én igen csalódott lettem, gondolván. Hát ennyit már csak megérdemelnék, de semmi. Míg az apukába se vetődött föl annak a gondolata, hogy én mekkora áldozatot vállaltam miattuk, helyett. Így aztán gyakorlatilag végig füstölögtem az egész tábort, bár nem akartam ezzel foglalkozni, ezerszer hessegettem el magamtól, de mégis mindig és mindig előjött bennem. Úgy éreztem, hogy gyógyír volna a sebeimre, ha valakinek mégis elmondhatnám az esetemet. De most kinek panaszkodjak? Most kinek mondjam el? Most hogy oldjam föl magamba ezt a feszültséget? És már régen itthon voltam, amikor még mindig ezen méltatlankodtam. Bár nem akartam, egyáltalán nem akartam. Már igazán terhemre volt az egész. De nem bírtam szabadulni a gondolattól. Szinte belém bújt a feldolgozatlan kényelmetlenség elviselése, és egyre csak ezt hallottam magamban. Tessék, itt van! Hiába gondoskodtam mindenről, a másik ember felelőtlensége miatt most minden tönkrement. És ahogy így méltatlankodtam magamba, egyszer csak valami eszembe jutott. Éppen egy gondolatsor lepett meg. Aztán meg is szégyenültem, hogy mit rágom itt a saját lelkem mások egyetlen rossz tette miatt, vagy nem is egy, hanem egy sorozat, amikor én ugyanezt, igaz más formába talán, de szintén megteszem. Én is hozok rossz döntéseket, én is vagyok olykor felelőtlen, olykor én is azt várom, hogy valaki más oldja meg az én gondomat, és akkor az Úr Jézus jutott eszembe. Mit is mondogattam eddig magamba? Ezt. Tessék, itt van! Hiába gondoskodtam mindenről, a másik ember felelőtlensége miatt most részemre minden tönkrement. Nos, az Úr Jézus nem ezt érezhette állandóan. Ő megteremtett nekünk egy tökéletesen szép és kényelmes világot, melyben szabadon pakolhattuk a tagjainkat ide-oda, ahová éppen akartuk, minden kényelmünk megvolt, békével alattunk, és nyugodtan, mert ehhez minden adott volt. De mi, emberek, én is, felelőtlenül bántunk ezzel a tiszta és szép élettel. Végül mi lett a megoldás? Ami Urunk és megváltunk szenvedett, ami felelőtlenségünk miatt, hogy visszaálljon az eredeti rend. Ő ezzel mindent helyrehozott. Igen, szenvedett és lemondott minden kényelemről, hogy idejöve hozzánk, fölvállaljon minden kényelmetlenséget, álmatlanságot, szenvedést, csak azért, hogy a mi életünket rendbe tegye. És Istennek valóban jár a hála, a dicséret és az imádat mindezért, amit megtett értünk, akik rendre felelőtlenül döntünk sok-sok kérdésben. De tényleg ez a válasz az én problémámra? Nos, ismét megszégyenültem. Nekem, az anyukától, a csendesen elrebegett köszönöm nem volt sok, hiszen a szívesség természetes volt, de valahogy mégse teremtett virágokat a szívemben. Az Úr Jézus pedig ezt mondta. Láss meg engem minden helyzetben, amiben embertársad szükségben van. Fázom, öltöztess fel. Éhezem, szomjazom. Adj ennem és innom. Börtönben vagyok, látogass meg. Gondatlan voltam a kicsimmel, segíts ki, mert akik ezt teszik, azok nem embereknek segítenek, hanem engem látnak meg benne. Így aztán nagy dicsőség vágyam szép csendesen a porba hullott, és nagy szívességem egy nulla lett előttem az Úr szavainak tükrében. Így bocsánatot kértem drága Jézusomtól, és bíztam abban, hogy meg is bocsátott, mégse éreztem nyugalmat. Mégse éreztem, hogy ez a megoldás kulcsa. Nagyon különös volt ebben a folyamatos lelki gyötrődésben, hogy én ezt nem akartam, de mégis ott smirgliszte a lelkemet, ahol csak tudta. Már szabadulni akartam, de nem bent. Visszagondoltam hasonló eseményekre, melyeket az Úrral éltem meg, és melyek aztán úgy kipukkantak, mint a lufi, és meg kellett látnom, hogy semmi jelentősége nincs a dolognak, de mégis. Sokáig kínzott, bár én egyre jobban elutasítottam magamtól. Aztán pár nap múlva vasárnap lett és úrvacsora. Ismét találkoztam a családdal, a gyönyörű kicsike ott jött-ment aprócska lábaival közöttünk, és nem volt bennem semmi rossz érzés, de valami mégis kószált még a lelkemben. Eszembe jutott a Lukács 6-ból. És amit szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. És akkor az Isten tisztelet elején elhangzott egy ige a pásztor szájából, amely ugyanezt jelentette a Máté 25-ből. És akkor pontosan tudtam, hogy ez nekem, csak is nekem szólhat. Ez Jézus Uram üzenete nekem, és csak is nekem ebben a pillanatban, mert miért is tette volna a pásztor szívére ezt a gondolatot az Úr, hiszen ott és akkor szinte összefüggéstelen volt. Nos igen, bizonyára azért, mert nekem szólt. És akkor az úrvacsora előtt ismét bocsánatot kértem az Úrtól, és lám, akkor már úgy éreztem, hogy kezd kitisztulni a szívemből, a lelkemből ez a történet, de főleg a méltatlankodás. Őszintén mondom, hogy ma se tudom, miért esett ez így velem. Talán az Úr szeretete figyelmeztetett, hogy van még olyan terület a szívemben, ami nem ő szerinte való. És lám-lám, bele is engedett egy ilyen esetbe. És lám-lám, ki is derült, hogy mi van a szívemben? Egyik elrejtett zukában, amit még ki kell onnan tisztítani? De az is előfordulhat, hogy az Úr készít valamit az életemben, aminek ez az első leckéje volt. Nem tudom, de az teljességgel igaz, hogy mindkét lehetőség fennáll, hiszen Isten gyakran alkalmaz ilyen tanításokat azzal kapcsolatban, akiket szeret. És én igen hálás vagyok ezért a megtapasztalásért, hiszen nincs tökéletes ember egy se a földön. De ez se adott békét, ez se tette helyre a szívemet. Tudom, hogy folyamatosan fejlődnünk kell, és alávetni magunkat a nekünk kényes helyzetekben is az Úr tanításának. Ma már hálás vagyok Jézusomnak, tanít, nevel, tisztogat, és bátorít is egyben. Sőt, mennyire igaz az ige. Az Úr megsebez, de be is kötöz. Bár, itt inkább én sebeztem meg magam, de az Úr kötözött be nagy kegyelmesem. És ez a gondolat se adott nyugalmat. Na, kedves hallgatóink, a tanulságokkal a jövő héten folytatjuk ezt a történetet, hiszen hősünk eddig nem talált békességre.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áitat címe, az Isten jó tetszésének jele. A mai ige Jakab levele első fejezet 12. verse. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, melyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Gondolatok az igéről. Igen, boldog, még a kísértés ideje alatt is. Ezt azonban csak az veszi észre, akinek mennyei gyógyítóírral kenték meg a szemét. De el kell tűrnie a kísértést mégpedig úgy, hogy közben nem lázadozik Isten ellen, sem a jó útról nem tér le. Áldott az az ember, aki már átment a tűzön, és a tűz nem emésztette meg, mint a pejvát. Mikor a próbatételnek vége, jön Isten jó tetszésének jele, az élet koszorúja. Ez annyi, mintha az Úr azt mondaná, hagyjátok élni, mert megmérettetett a mérlegen, és nem találtatott könnyűnek. A jutalma élet, mégpedig nem csupán létezés, hanem szent, boldog, igazi élet, Isten velünk való szándékának a megvalósulása. Már most egy magasabb rendű lelki élet és öröm koszorúzza majd azokat, akik győzelmesen mentek át a legnagyobb kísértéseken is. Az Úr azoknak ígéri az élet koszorúját, akik őt szeretik. A kísértések tüzében ugyanis csak az Urat szeretők tudnak megállni, a többiek elsüllyednek, elkeserednek vagy visszatérnek a világba. Szereted őt igazán mélyen és teljesen? Ha igen, akkor szeretetet próbatétel alá fog kerülni, de ne félj, nem sodor el a próbák legmélyebb árja sem. Isten táplálja a te szeretetedet és az enyémet is mindvégig. A keresztény egység napja. A keresztény egység napját 1996. szeptember óta tartják az 1000 éves fennállását ünneplő pannonhalmi főapátságban, szeptember 14-én. Az első eseményen képviseltette magát a grúz, a román, a szerb, az orosz, a magyar ortodox egyház, és jelen voltak a magyar katolikus, református és evangélikus egyház vezetői is. A különböző országokból érkezett, különböző felekezetek hívőiből álló zarándokok, hívők, papok és püspökök ökumenikus istentiszteleten vettek részt. A célkitűzés, hogy különböző vallási felekezetek és nemzetek egységként, mint Krisztus hívők közösségeként lépjenek fel. Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, melynek tagja Steinbach József, dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának elnöke és Fischl Vilmos evangélikus lelkész a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és a koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozón vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható. Szerdán növekszik a felhőzet, és az eső előfordulhat. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson, minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Szeretetek, köszöntünk Márk. Örülünk, hogy újra együtt vagy velünk ebben a podcastben. És téged is, Márk. A buli, beszélgessünk egy kicsit előre a fogalom, hogy mit is jelent a buli, meg járjuk egy kicsit körbe, hogy keresztények hogyan közelíthetik ezt meg. Na de engedd meg azt nekem, hogy először Márkot kérdezzük, a névrokonodat.
4: Mi is a buli?
3: Mi is a buli? Határozzuk ezt meg, segítsen benne.
5: Hú, hát úgy nem tudom, nagyon sok mindent lehet bulinak érteni, nem más, mikor azt mondjuk, hogy elmegyünk egy 5 éves szülinapi buliára, meg más, mikor azt mondjuk, elmegyünk egy 20 évesnek a szülinapi buliára. Lényegében arról szól, hogy több ember összegyűl, jól érzik magukat, és ennek van különböző módja, akár az alkohol, akár a hangos zene, akár a táncolás ezekre, és hát attól buli a buli, hogy jól érezzük magunkat ott. És hogy hogyan, az már az a dolog, amiben úgy kérdéseket vetünk fel, hogy oké, nekünk keresztényeknek szabad, de mivel ugye a mai téma az lesz, hogy nekünk keresztényeknek szabad-e buliznunk, milyen fokig, illetve miért nem szabad buliznunk, és igen, szerintem az, hogy több ember összegyűl, és valahogy jól érzi magát.
3: Tényleg jó, hogy így aláhúztad, hogy az a hangsúly, hogy jól érezzük magunkat, az a kérdés, hogy minek az árán. Én azért megmondom őszintén, én több mint 20 éve vagyok keresztény, nem tudom, Márti, hány éve vagy keresztény?
6: 21 éve már.
3: 21, akkor lehet, hogy, bocsánat, lehet, hogy összezengünk, hogy ez a buli szó egy kicsit olyan, először ilyen rémisztőleg hadd meg, úgy megremagallattam a szék, de vannak olyanok, akik meg úgy nagyon vonzó. Miért van ez a kettősség bennünk ezzel a szóval, vagy ezzel a fogalommal kapcsolatban? Hogy látod te ezt?
6: Összességében most ma Magyarországon ezt a szót, hogy buli. Használjuk arra, hogy jó buli volt, az egy jó kikapcsolódás, egy jó szórakozás, tényleg tök jó volt megcsinálni, hogy ki tudtunk egy kicsit szabadulni a hétköznapokból. Tehát a gyerekek is használják ezt. Valami olyasmire, ahol kicsit kötetlenül, forma nélkül jól tudjuk magunkat érezni. Talán azt is így mondjuk, hogy hú, mekkora buli volt az, hogy mit tudom én, csak katonaságban mit csináltunk, mondták ezt mondjuk tényleg így az idősebbek. Szóval igazából talán ez hozzátartozik ahhoz, hogy emberek vagyunk, hogy muszáj, hogy jól érezzük magunkat, muszáj, hogy kikapcsolódjunk. És hívő ember, nem hívő ember, olyan szempontból mindegy, mert ember, és embernek szüksége van arra, hogy töltődjön, pihenjen, öröme legyen. Úgyhogy én így látom, hogy ezért nekünk is szükségünk van arra.
3: Szerintem kimondhatjuk azt, hogy szórakoznunk kell. Tehát ez vele járó az életünknek, hogy szórakozzunk. Nyilván megint ott vagyunk, hogy jó, ilyen kettős értelme van ennek a fogalomnak is, de nem baj az, ha jól érzi magát az ember, vagy ahogy te mondtad, kikapcsolódik, vagy szórakozik, hogy jól van azokkal, akikkel együtt van. Most azt kell megvizsgáljuk, hogy vajon mitől érzi jól magát, meg mitől lesz jó a hangulat. Egyáltalán kell a szórakozás. Hogy látjátok? Keresztényenek, keresztény fiataloknak.
6: Isten adott ünnepeket eleve. Tehát azt mondja a Biblia, hogy azért adott Isten ünnepeket, hogy a monotonitásból, a hétköznapi dolgokból kicsit meg tudjunk állni, örülni tudjunk, elgondolkozzunk, és talán egy kicsit a szent fele, a különleges fele vigyen bennünket, hogy megállítson. És éppen ezért úgy gondolom, hogy például mondjuk egy születésnap, névnap, meg lehet ünnepelni, akár egy világi ismerősömnek is ezt. Vagy most tágfogalom, majd szűkítünk utána később, de én nem hiszem azt, hogy nincs mondjuk olyan keresztény család, ahol a kisgyerekekkel nem lehet egy kicsit táncolni, nem nevetgélünk, nem hallgatunk zenét, nem tapsikolunk. Az más kérdés, hogy utána mondjuk ezt mondjuk miért nem gyakoroljuk a gyülekezetbe, vagy hogy gyakoroljuk, de ezt megengedjük magunknak, mert hozzátartozik az örömhöz, hogy ezt olyan önfeletten átéljük. Semmi rosszat nem csinálunk vele, nem magunkat mutogatjuk, hanem valahol ezt a felszabadultságot, ezt az örömöt éljük meg így, hogy ki is fejezzük fizikailag és a testtartásunkkal, másik fele is ez, hogy valahogy normális keretek között és rendben, de mégis egy ilyen forma nélkül tudjuk ezt megélni és gyakorolni.
3: Énként, hogy is mondjam, csak igazán nem akarok ezzel senki provokálni, de ránk veteránabb hívőkre jellemző az, hogy mi tudunk úgy örülni, hogy semmi meg nem mozdul, csak meghatározunk, hogy igen, örülök. De ha a gyerekünkre nézünk, én nekem is 3 gyerekem van, akkor az örömet ő valahogy kifejezi gesztikuláció, testmozgásával, tehát árad belőle az öröm. Nem csak kimondja, hogy örülök, apa, hanem ölel, táncol, ugrál, nevet, kiált, tapsol, mozog. Igen.
6: Most csak azért, hogy ne vigyük el a timet, de 2 dolog, ha belegondoltok. Biztos láttatok már olyan tévéfilmet, ahol ez ilyen olasz Jézus volt benne. Tudjátok, a kék szemű ilyen kis aszkéta arcú, és akkor ő örül, ő szomorú, ő bánatos. Tehát körülbelül mint Clint Eastwoodnak az arc kifejezése. Tehát, hogy tényleg ennyi. És van az amerikai Jézus, aki tud, mindenem mosolyog, nevet, mindent. És nekem furcsa volt, amikor láttam először egy ilyen amerikai Jézust, hogy... Aztán végülis a Biblia ír erről, hogy Istennek hányféle hangulata van, már csak a Facebookot nézed, hogy örömteli hangulatban van, meg áldottnak érzi magát. Hát azért volt ilyen, például olvassuk a Bibliában, hogy így ujjongott Jézus a Szentlélek által, és az ujjongás az olyan, hogy egy kicsit a lába elhagyta a földet, igen, tehát fölugrott, és a másik gondolat meg az, hogy milyen érdekesek vagyunk, mert mondjuk a tévé előtt, mondjuk egy Forma 1-et néző, vagy kint a foci meccsen, vagy egy kézi meccsen, mi is tudunk kiabálni, mi is föl tudunk
3: ujjongani akár.
6: Igen. És most nem azt mondom, hogy egy az egybe így kéne csinálni a gyülibe, de hát miért ne lehetne akkor hívőként ezt megélni, nem?
3: Nyilván.
5: Nemrég hallottam egy interjút, ahol egy nagy keresztény vezető mondta azt, hogy már eléggé kezdett elfásulni, meg belefáradni a dolgokba, és neki például aztán jött a pszichológusa, hogy ki kell kapcsolódjon valahogy. És neki ez a kikapcsolódás nem azt jelentette, hogy pihent, hanem hogy elkezdett valami más csinálni. Például pilótaiskolába menni, karate órákat venni, hasonlók, tehát hogy az agya kicsit máson gondolkozom, mint a hétköznapi munkák. És éppen ezért nagyon fontos számunkra is, hogy a megszokásból kicsit eltérjünk, kikapcsolódjunk, és hogy az agyunk máson járjon, mert ez segít megpihenni, segít azon, hogy új erőre kapjunk, és hasonlók. És amit te mondtál, Márk, azzal is teljesen egyetértek, mert az életünkben vannak mérföldkövek, vannak sikerek, és ezeket meg kell ünnepelni. Mert jó, hogy megünnepelni, így visszatekinteni, és ez lehet többféle módon, lehet akár úgy, hogy elmegyünk egy vacsorára barátainkkal, vagy elmegyünk egyet vakációzni, tehát ennek többféle módja van. És igen, abban is megtalálom a gondot, hogy sok keresztény nem tud ünnepelni, és inkább megtartóztatja magát, mint hogy kicsit kikapcsolódjon. Viszont inkább a nagyobb gondot abban látom, hogy vannak olyan fiatalok is, akik meg mindenben találnak örömöket, mindent meg akarnak ünnepelni, és rossz helyen ünneplik meg a dolgokat. Tehát oké, átmentem a vizsgányt, vége van a fél évnek, oké, menjünk egyet bulizni. Ennek szülinapja van, hát akkor muszáj elmenni bulizni. Ennek lakzia van, menjünk el bulizzunk, hát akkor nem táncolunk, akkor már az is értés. Nem feltétlenül bűn az, hogyha nem ünnepelsz, viszont hogyha rosszul ünnepelsz, akkor az már tud bűn lenni. Ezért nagyon meg kell jól választani azt, hogy mi hol akarunk szórakozni. Ez szerintem a mi feladatunk.
6: Azt se felejtsük, hogy vannak introvertált emberek és extrovertált emberek. Egy introvertált embernek egy nagy buli az inkább leszívó lehet sok ember. Tehát lehet, hogy neki az a buli, hogy most akkor tényleg 2-3-an a legszűkebb baráti körbe vagy családi körbe elmennek valahova, vagy otthon vannak, megnéznek egy filmet közösen. Tehát lehet, hogy neki ez lesz egy olyan buli, ami le tud engedni, kicsit föl tud oldódni. Tehát csak azért mondom, hogy nem mindig egy nagy dolgot kell elképzelni. De az is igaz, hogy mivel társas lények vagyunk emberek, tehát hogy valahol jó megosztani az örömünket, vagy éppen a nehézségeket, vagy egy kicsit szusszanni egyet valami után, és jó valakivel együtt csinálni valamit. Úgyhogy én azt mondom, hogy ennek az egyik legfontosabb állomása kéne legyen a család. A családon belül ezt meg tudjuk ünnepelni. És akkor nem ez van, hogy kicsit zajosak vagyunk, akkor vannak különleges ételek, akkor elmegyünk egy különleges helyre, szépen úgy öltözködünk föl, tehát hogy ez is az ünnepnek a része. De hogyha most tényleg arra gondolok, hogy mondjuk egy fiatal, hogy most valami érte, hogy lehet megünnepelni, hát most vegyünk akkor egy ilyen helyzetet, hogy mondjuk, tudom én, valaki eldönt, hogy szeretné az Úr Jézust követni, és mondjuk be fog merítkezni, miért ne hívhatná meg rá barátait, és utána mondjuk miért ne lehetne az, hogy figyeljetek, az osztálytársai, aki soha nem voltak gyülekezetbe, figyeljetek, utána még otthon csinálunk egy kis kajálást, lesz chips, mindenféle egyéb, mit tudom én, beállítjuk a PlayStation-t vagy az Xbox-ot, és akkor még lenyomunk valami partit VR szemüveggel, mindennel. Szerintem ez egy tök jó dolog, mert akkor azt látják, hogy ez tök jó fej, Csináltunk bármi bűnöset? Csináltunk bármi ilyesmit, ami nem vállalható? Semmi ilyenről nem volt szó. Vagy azt mondom, hogy nekem van, és ez konkrét dolog, nekem van olyan barátom, akik még nem ismerik Jézus személyesen. Meghívtak a születésnapi buliukra. 20 éves, tudom, hogy mi van egy 20 éves embernek a születésnapi bulián. Alkohol, és cigi. És persze nők, vagy a fiúk vagyunk. És akkor én ezt mondom, kicseleztem, mert kocsival mentem, és mondtam, hogy gyerekek, nem tudok, kivel vezetek. És viszont mivel ott voltam közöttük, és érdekelt, hogy mi van velük, és tudtunk jókat beszélgetni, tudtunk nevetgélni, egy-két viccet, ami nem sértő, nem bántó, elmondtunk. Vannak jó zenék, amiket én is szeretek, például Kordi Gyuri bácsitól a Reptér, az az egyik kedvencem, azt nagyon szeretem én is, de szeretek rajta ökörködni, meg ilyesmi. És látják azt, hogy emberek vagyunk mi is, értitek? Akkor a végén ők állapították meg már a ilyen harmadik buli után, hogy érdekes, amíg ott vagy, nem fogy a pia. Hát mondom nekik, persze, mert nincs összekötve a jó érzés az alkohollal, csak az a baj, hogy ma itt Magyarországon, Romániában, tehát miért iszunk? Ha emlékeztek a szalagavatóra, vagy nem tudom, gombavató, vagy szalagkitűző, vagy nem tudom, ki hogy mondja ezt, hogy azért iszunk, hogy merjünk táncolni, mert hát józanul nem merünk ezt csinálni, vagy szerelmet kell vallani egy lánynak, akkor iszok egy kicsit, és akkor, ha nem jön össze, azt mondom, hogy csak az alkohol beszélt belőlem. Tehát értetek, hogy valamilyen gátlás feloldásképpen kezdik az emberek, de nagyon gátlásosak, szoronganak, és valahogy ezt nem tudják kiadni, és amikor megtapasztalják azt, hogy lehet ezt alkohol nélkül is, ha tényleg Isten jelenléte ott van, Akkor ezt meg lehet csinálni. És ezt mondtam a barátomnak is, mondom, hogy persze, tudom, hogy ez benne van a Bibliában. Ez benne van a Bibliában, hogy alkohol nélkül lehet bulizni. Igen, itt van Efézusi levél 5. fejezet, 19-es vers, hogy ne borral részegedjetek meg, mert van lihaság előtt, hanem tehetek meg Szentlélekkel. De ez azt jelenti, hogy figyelj, ha iszol, meg ilyeneket csinálsz, olyat is mit is fogsz tenni, amit később szégyelni fogsz, vagy fáj a fejed tőle, vagy másnapos leszel. De ha Isten betölt, ugyanezt az örömöt, ezt a felszabadultságot megadja, úgyhogy végig tudod kontrollálni magadat, semmi szégyenkezni valód nem lesz, és nem el fog múlni ez az öröm egy fél nap múlva, és utána már alig várod a következő hétvégét, hanem úgy mész be hétfőn a suliba, úgy mész be a munkahelyedre, hogy van egy tartásod, és nem kell szégyenkezni. Na, ezt kéne megérteni, hogy föl lehet ebbe szabadulni.

0: Na, bejön itt még a képbe valami, hogy vannak azért szórakozó helyek. Egy-kettőt említettünk, ahol elmehetünk, meg kipróbálhatjuk, de mi a véleményetek, mint a kocsmába járásról, vagy arról, hogy nem megyek-e kocsmába, hanem otthon iszogatom, hogy ezt hogy látjátok, és akkor lassan nevezünk arra fele, hogy ezek a...
1: Hú, hát ez azért nehéz, mert hogyha most itt mi mondunk valamit, akkor valakit ez bátoríthat olyanra, amit nem szeretnénk.
0: Így van, ezt ki is mondjuk.
1: Vagy éppen mondjuk erősít benne olyan sztereotípiát, ami pedig nem egészséges. Tehát, hogy inkább úgy fognám meg, és azért kérem, hogy aki ezt hallgatja, az egész gondolatot próbálja meghallgatni, hogy az Úr Jézust úgy hívták, hogy bűnösök barátja. Mert ő elment ilyen helyekre, ahol kétes emberek is megfordultak. Nők is, férfiak is. Olyan helyekre, ahol bizony-bizony volt alkohol. Egyébként megjegyzem például azt a Bibliában, hogy én kevés helyen olvasom azt, hogy Jézus ivott alkoholt, mert a kánai menyegzőben nem azt olvasom, hogy ő ivott, hanem hogy
0: ő csinált.
1: A vizet átváltoztatta. Szóval azért mondom, hogy ezek különbségek. Tehát, hogy ezért mondom azt, hogy nincsen kifejezetten tiltott hely számunkra keresztényeknek. Csak a kérdés mindig a motiváció, hogy mit, miért szeretnék. Aki egy istentisztelet, egy ifikonfi után, ő vágyik arra, hogy elmenjen egy diszkóba, azt szerintem nem töltekezett be Szentlélekkel. De ezt kimerem jelenteni. Mert Szentlélekkel teljes ember, minek vágyik még utána valami ilyen szellemi gyomormosásra, értitek? Tehát, hogy ilyen nem vegyen részt. Tehát, hogy ott biztos azt gondolom, hogy szerintem az Istennel való teljességgel küzd az illető, és nem lett még teljessé abban, hogy megismerje az Úr Jézust. Másrészt meg azt mondom nektek, hogy legyünk ebben óvatosak. Én olyan helyzetből tértem meg, én előtte nagyon sokat buliztam. Körülbelül 15 éves koromtól 18 éves koromig nem volt olyan hétvége, hogy ne bulisztunk volna úgy házi buliba, hogy részeg voltam. Volt olyan annyira részeg, hogy nem is emlékszek, hogy mi volt, vagy hogy hánytam. Előkerültek a cigi, füves cigi, én mondjuk drogokat azt soha nem próbáltam, de ilyenek velejárója volt. És akkor megtértem, tehát megismertem az Úr Jézust, átadtam az életemet, én annyira utáltam ezt a fajta életmódot, nem volt kedvem visszamenni. Pár hónappal később pont az érettségi körül tértem meg, és utána elkerültem egyetemre, Szegedre, és akkor meghívtak egy egyetemi buliba a többiek, és elmentem maga a közösség miatt, de nagyon rosszul éreztem magam, és akkor ott éreztem magamban egy pontot, hogy én nem vagyok olyan erős, hogy ide eljöjjek, mert úgy érzem, hogy kezd visszahúzni ez a közeg. És akkor azt az elvet alkalmaztam, amit az Úr Jézus ilyen drasztikusan mond, hogy jobb fél kézzel, fél lábbal, fél szemmel, jobb buli nélkül, jobb egyedül otthon bemenni a mennyek országába, mint hogy két lábbal betáncolgatni magamat, vagy értitek, tehát, hogy bemenni egy gehennára. Aztán eltelt egy kevés idő, és amikor például ez a barátom hívott a házi buliba, ugyanez ez egy rossz érzés jött először, hogy elmegyek egy buliba, Isten, én nem akarok elmenni, és Isten mondta, de menj el miatta. Menj el Bence miatt. És elmentem Bence miatt, és az elején nem éreztem jól magam, mert tényleg ugyanazok a hangulatok voltak. A buli hangulatokról szól leginkább, ez a tuc, félhomály, piaszag, cigi, füst, minden, tehát, hogy és nekem azokhoz már most rossz élmények társultak is, és akkor viszont Isten adott egy áttörést, születésnapi buli volt, elmondom, hogy történt, csak röviden, hogy 23. születésnapja volt a barátomnak, az a szokás, hogy kinyomta.

0: jönnek a lányok, kiszedekedik, jaj, Bence, itt egy versike, olvas fel a versikét, és akkor felolvasták a 23. Zsoltárt, és síri csönd lett a teremben, képzétek el. Ez nagyon jó, ezt te írtad. Nem értem, bár én írtam, nem én írtam. Tényleg, és honnan? Azon Bibliából. Bibliából. És elkezdtünk beszélgetni Istenről, és rájöttem arra, hogy ezek az emberek soha nem jönnének el maguktól így gyülekezetbe. És nem is kompatibilisek a mi gyülekezetünk, és ők nem kompatibilisek. Akármennyire szeretném, őszinte akarok lenni, mi se élveznénk, ők se élveznék. De az, hogy én itt vagyok közöttük, és az beszélhetek nekik az evangéliumról, vagy az, hogy elmegyünk egy kézilabda meccsre, és télen semmi nincs nyitva, csak kocsma, hogy beüljünk előtte egy kicsit beszélgetni, vagy utána. Kérdés az az, hogy van-e arra tartásom és szabadságom, hogy megmaradjak tisztán és józanul. Ha meg tudom állni, oké, én is beültem, megittem egy kólát, semmi bajom nem lett tőle. De engem nyilvános helyen soha nem látott senki alkoholt fogyasztani, nem képmutatóságból.
1: Mások gyengesége miatt.
0: Hanem pont azért, hogy ne alájuk adjam a lovat, hogy mert ők nem álltak volna meg egy pohárnál, én meg tudtam volna állni egy pohárnál. De ők nem. Szóval ezért mondom nektek, hogy az se jó, az a két szélsőség, hogy soha nem szabad semmit, meg az se jó, hogy mindent szabad. Tehát valahol a kettő között kinek mennyire van szabadsága, megtalálni az, hogy ne veszítsük el a kapcsolatot a barátainkkal, a rokonainkkal, de olyanban ne menjünk be, ami már nekünk kellemetlen, és ott már fölkínadja magamat, a hitemet, és vagy olyan lenne, ami engem megbotránkoztat, így a bűn felé visz.
1: Visszaallom ezt a szavaidból, hogy szükség van egy nagyfokú önismeretre, meg önfegyelemre. Tehát mielőtt ide belépek, vagy részt veszek, vagy elfogadom a meghívást. És ezt őszintén megharcolni, meg Isten előtt ezt tényleg megélni. És ha nincs erőm rá, vagy nem tudok ott megállni, akkor nem. Nekem is voltak ilyen élményem, amikor tudtam, hogy nem kell elmenjek, vagy tudtam, hogy ott kell legyek. Tehát én elmentem az első unokatestvéremnek a Lagziába, és prédikáltam. Tehát az volt a fura, hogy mikor jöttünk el. De hát Lóri, megkértelek egy köszöntőre. És hát az egy mini prédikáció volt, tehát nyilván a köszöntő. Én hiszem azt, hogy volt ennek haszna. Nyilván, hogy utána ők nem azzal foglalkoztak, hogy most mindenki imádkozott hajnalig, hanem folytatták a buliukat, de néha ki kell lépnünk. Meg vádolnak is ezzel bennünket, hogy annyira prüdök vagyunk, hogy nem vagyunk ott a világban. Jézus ott volt a világban. Csak úgy kell legyünk ott a világban, hogy ne azonosuljunk a világgal. Tehát közöttük mozogjunk. János 14-ben imádkozik is ezért Krisztus, hogy így éljük meg ezt. Hogy segítsen ebben az Isten bennünket.
2: Ha el is megyünk olyan helyre, ahol szolgálnak fel alkoholt, legyen az akár egy pub, kocsma, vagy egy olyan hely, ahol nyugodtan lehet beszélni, tehát most nem azokról beszélek, ahol megy a dumci-dumci, és táncol mindenki, hanem ahol viszonylag leülsz egy asztalhoz, beszélgetsz, van, aki fogyaszt alkoholt, van, aki nem. Nem muszáj, hogy se feltétlenül zsoltárral készüljél, ahhoz, hogy te fény legyél. Mert hogyha te keresztény vagy, és meg van változva az életed, akkor én azt tapasztalom, hogy a többieket a kíváncsiság késztet arra, hogy tegyenek fel kérdéseket. Hogy te miért így csinálod, hogy te hogyan mentél át, vagy csak nem is úgy, hogy leszóld őket, hogy adsz nekik tanácsokat, hogy én ezt így tenném, vagy ezt adj kéne, vagy próbáld ki ezt, akkor kicsit felcsillan a szemük, hogy figyelj, van egy másfajta élet is. És én is ezt vettem észre az utóbbi időben, mióta Istené vagyok, hogy elmentem a régi barátaimmal beszélgetni, látni, hogy mi van velük, és felmerültek ezek a kérdések, nagyon jó beszélgetések lettek belőle, senki nem részegedett le, és tök jó tudtunk beszélgetni, tudtuk tanácsolni egymást, és nagyon jó dolgok ki tudtak belőle alakulni, tehát hogyha te megállsz, mint keresztény, akkor azzal is tudsz prédikálni. Nem muszáj prédikációval, zsoltárokkal készüljél, egyszerűen az éles stílusod nagyon sokat tud mondani nekik.
0: Van egy férfi körünk. Én vagyok egyedül hívő, egy ilyen nem is kocsma, nem is étterem, a kettő között tényleg ilyen pubszerű valamiben találkozunk. Tehát nekem például ez jelenti egy határt, tehát hogy olyan buliban nem látom értelmét elmenni, ahol nem tudok józan beszélgetést folytatni. Tehát ahol mindenki hullarészeg. Vagy olyan, ahol mondjuk mindenki pucér lenne, mesztelen. Tehát olyan
1: vagy sem úgy bömböl az el, hogy nem hallod a másik hangját.
0: Tehát amire eleve tudom, hogy mit tudom én, asztaltáncoltatás, olyt a tábla előkülről, tehát ilyen okkuldók, oda eleve nem megyek el, mert feleslegesen nekem se kell a kísértés, és nem akarom próbára tenni az urat, értitek? Tehát, hogy Isten kísértésbe belemenni. Ilyenben nem. De az nekem, az például az egy jelzés, hogy lehet értelmesen beszélgetni? Ezzel érzik az emberek, hogy szeretem őket, és megtisztelem őket, például a figyelmemmel, a jelenlétemmel, és lehet, hogy csak annyi van, hogy ott vagyok, jelen vagyok, lehet, hogy nem is kérnek meg semmire. Csak ott vagyok, megpuszilom, és azt mondom, hogy sok boldogságot, Isten áldjon benneteket, csak egy ilyet mondom.

0: Más is mondja, hogy ja, Isten áldjon, de én ezt komolyan mondom, és tartalommal a szívembe, és érzik. És felhív utána, hogy olyan jól esett, hogy ott voltatok. És lehet, hogy nem a bulin, de lehet, hogy két hét múlva tudunk egy jót beszélgetni négy szem közt, mert jól esett neki, hogy ott voltam. Vagy azt mondja, hogy nem is gondoltam, hogy te is eljössz.
1: Másrészt ott van az, aki látja az értékeket, és de körülbelül van véve olyan családtagokkal, olyan emberekkel, olyan barátokkal esetleg osztálytársak, akik nem látják ezt, és emiatt kirekesztik, vagy csúfolják emiatt, hogy nem megy el. Mit tegyen? Hogyan harcolja ezt meg?
2: Szólnék azokhoz, akik az én korosztályom is fiatalabbak. Nem feltétlenül abban látom a gondot, hogy kirekesztik, hanem ő kirekesztve érzi magát. Ugye ott van ez a FOMO, Fear of Missing Out, az a félelem, hogy én kimaradok valamiből, ami ott történik. És én fiatal keresztényként ez volt bennem, amikor nem mehettem el bulizni, és nagyon sok mostani fiatal keresztényben is ez van. Ezért akar elmenni bulizni, hogy részes legyen valaminek. De gondolkozunk kicsit reálisan meg az eddigi tapasztalataimból. Mi történik egy bulin? Ugye említettük, hangos a zene, fények vannak, nem lehet normálisan beszélgetni. Sok mindenből nem maradsz ki. Max abból maradsz ki, hogy ki kivel csókolózott, ki kivel verekedett össze, ki kivel ment haza, ki hányta össze magát, meg hasonlóak. Ezek az igazán fontos dolgok. Tehát ebből maradunk ki, ettől félünk, hogy ki fogunk ebből maradni. Ezek olyan dolgok, amik így abszolút nem adnak semmi lényeget a beszélgetésüknek, a baráti kapcsolatoknak. Hogyha te tényleg azzal vagy, hogy szeretnél egy olyan helyet biztosítani, ahol tudtok jól beszélgetni, ahol együtt tudtok lenni, akkor te, mint keresztény, teremtsd meg azt a közeget. Hétközben hétkőket társasozni, menjetek el kávézni, egy parkba, egy bármilyen tevékenységet végezni, mert az igazán értékes dolgok ott fognak keletkezni. Nem péntek, szombat este, hajnal, és éjjeltől egészen hajnalig, mert azok a dolgokat el is felejtik, illetve az én tapasztalatomban semmi maradandó nem történik, ott nem maradunk rá abszolút a semmiből.
0: Igen, hát abszolút egyetértek ezzel, hogy amit Márk is mondott, hogy mi a nappal fiai vagyunk, tehát akik részegednek, este részegednek, akik szeretkeznek, este szeretkeznek, tehát hogy sok minden történik az éleple alatt, amiben lehet, hogy jó kimaradni. Viszont másik oldalon meg a kirekesztés, ha nézem, talán két dolog, amiben mi tehetünk erről. Az egyik ilyen dolog az, amikor nagyon jó dolgokat akarunk, csak nem jól választjuk meg. Konkrét példa, elhatároztam, hogy böjtölni fogok, és ez jó dolog, nem? Hát, hogyha böjtölünk. És elhatároztam, hogy egy héten keresztül én semmi más nem fogok, csak kenyeret, sima kenyeret enni, és csak vizet inni, és semmi más. És elfelejtettem, hogy azon a héten van a születésnapom, és jött a család, és megünnepeltek egy nagy csoki tortával. És akkor, na, tessék, neked csináltuk. És akkor mondtam nekik, én ne leszek, én böjtölök. És olyan rosszul esett az egész családomnak, akik még nem ismerik az Úr Jézust. És láttam, hogy na, ez butaság volt a részemről. Tehát nem az, hogy Istennek teszek egy fogadalmat, és azt megtartom, hanem ezt nem így kellett volna megtenni. Akkor kéne böjtöljek, amikor nincs ilyen, itt meg ünnepelnem kellett volna, mert ők szeretnek engem, mert megtiszteltek az, hogy hoztak egy tortát, és értitek, magamat rekesztettem ki, és jogos akkor, hogy ezek furcsák. A másik dolog pedig az, az, amikor a kirekesztés azért történik, mert unalmasak vagyunk, mi keresztények. És egyébként annak látnak minket, meg hát mi is annak gondoljuk magunkat, meg úgy is érezzük magunkat. De értitek, és ezért is én is a szívem mélyén vágynék egy buliba, hogy valami izgalom történjen. Na ez rossz, értitek? Tehát akkor itt úgy gondolom, hogy itt tényleg vissza kéne térni valahogy a jó alapokhoz. Vagy az Úr Jézussal való kapcsolatom nem elég stabil, vagy az a gyülekezeti közeg nem tud nekem ebbe, vagy az otthoni közeg nem tud ebbe segíteni, de itt jó lenne, hogyha tényleg megtalálnánk azt, hogy a keresztény élet egy rendkívül izgalmas élet, és sokkal-sokkal nagyobb dolgokat élünk át ezeknél. Tehát sokkal nagyobb buliban vagyunk benne. Nekem mesélik valaki, hogy akkor a buli volt, és képzeljétek, megidéztük, és mozgott a függöny. Hát én meg akkora buliba voltam, hogy az emberek szabadultak, és kiment belőlük a démon, majdnem becsináltunk egyébként, de látva Istennek a szeretetét, és hogy józan lett, és hogy megtért, vagy imádkoztunk a betegért, és a szemünk látára meggyógyult, na hát ezek szerintem sokkal nagyobb buli, hogy ilyenben benne lehet az ember. Abszolút. És akkor mondom, vagy az, hogy este kimentünk a rakpartra, a Tisza, ugye nálunk Szegeden ott van a Tisza, mint itt a Körös, és kimentünk a rakpartra, ott ülnek a fiatalok, és beszélgettünk velük, és volt olyan beszélgetés, hogy kiröhögtek minket. És akkor azt mondta az egyik illető, hogy egy bácsi is kijött velünk, szóval fiúk, akkor megengeditek, hogy imádkozhatok, értetek? Kérhetek áldást, értetekre? Azt mondták, igen. Erre ez az idős bácsi, idős testvér elkezdett értük imádkozni, őszinte szívvel áldást kért az etőkre, és kinyitotta a szemét, és ezek a nagy partiasz fiúk közül hárman sírtak, hogy ők ilyet soha nem hallottak, soha nem tapasztaltak ilyen szeretetet, hogy valaki imádkozik, értük, és hogy bekerültek Istennek az erőterébe, Isten jelenlétébe. De értitek, hogy ebből nem kéne kimaradni, és rosszul látjuk magunkat, ha azt látjuk, hogy unalmas az életünk. Ha unalmas, akkor egy kicsit tényleg nem ártana fölpörgetni. Egyébként meg tényleg, tehát az nem baj, hogy egy kereszténynek van hobbija, az nem baj, ha mondjuk tudunk beszélgetni a foci meccsről valamiről, értitek? Tehát, hogy azért nem baj, ha benne vagyunk mi is annyira azért itt a világban, hogy nem ez irányít bennünket, de azért, ami van, avval élünk, tudunk beszélgetni valamiről, vannak élményeink, és össze tudjuk hasonlítani, van egy film, van egy játék, amivel mit tudom én, LAN-ban nyomjuk egy kicsit, és játszunk együtt. Tehát, hogy nem függőségről beszélek, hanem arról, hogy ott legyek azokon a pontokon, ahol találkozhatok velük, és nem csak a sulira értem, meg nem csak a munkahelyre értem, meg a szomszédságra, hanem kötetlen időben, helyen ezekkel az emberekkel, az Úr Jézus rajtam keresztül hatással tudjon lenni rájuk.

0: Köszönöm, srácok. Ez a fontos tényleg, hogy ha igazán az úré vagyok, akkor nekem ez jelent szórakozás. Tehát, hogy az belevisz az ő kalandjaiba. És a kalandjaiban élvezem a kalandjait, tehát a keresztény életet. És nem az van bennem alapjárat, hogy hú, de elmennék egy bulági buliba, meg mit kínál van olyan világ, vagy milyen szórakozási lehetőséget. Hanem egyszerűen élvezem azt, hogy az úrral járhatok, és néha ő lehetőséget ad kreatív módon, hogy szóbáljak, vagy elmenjek egy születésnapra, vagy valakivel kimenjek, vagy beszélgessek, vagy társasok, vagy játszak egyet. Tehát, hogy a vonzalmam az úr felé kell legyen, nem pedig a világ felé, és ez fontos itt is önvizsgálatot tartom, hogy megnézzünk ezt. Na, itt a végére hagytam egy nagyon nehéz kérdést, amit örülnék, ha megválaszolnánk, mert egy-ketten már feszegették ezt a kérdést nekünk, hogy mi van, akkor elmegyünk egy helyre, vagy valahol egy táncházba, hogy csak táncolunk, de nem fogyasztunk alkoholt. Mit szóltok ehhez a kérdéshez? Tehát, hogy csak táncikázunk, de nem alkoholizálunk. Hogy mit tegyen egy fiatal, hogy... Mondjuk, ha ez baptistáknak könnyű lenne egy választ adni, hogy na, se egyik, se másik. Tehát, de most, ha nem akarjuk ennyire lehúzni egyből ezt, akkor mit mondanátok? Nekem is annyi válaszunk, csak kíváncsi vagyok rátok.
1: Nézzétek, ami az én meglátásom, az, hogy a tánc az nagyon-nagyon-nagyon érzelmes dolog, és nagyon intim összességében. És az tánc, nagyon sok táncban sok-sok erotika van benne. Tehát egy társas táncban vagy ilyesmiben. Az, hogy most én mindenkivel táncoljak, mondjuk az esküvőmön legyen egy menyasszonytánc, és a feleségemet mindenki fogdossa, nem, abból nem kérek, köszönöm. De azt mondjuk, mi házaspárként, azt mondjuk, hogy botlánvalk vagyunk, beiratkozunk egy szalsza tanfolyamra, vagy mit tudom én mire. Egyik barátom mesélt el, egy katolikus hitoktató barátom, hogy a felesége nagyon szeretett volna, mert gyerekkorában sokat néptáncolt, és szeretett volna újra néptáncolni, és indult egy ilyen felnőtt néptánccsoport. És azt mondta, hogy ő elmegy néptáncolni egyetlen egy feltétellel, hogy ő semmelyik másik nővel nem fog táncolni, és a feleséget senki más ne táncoltassa meg, csak ő. És akkor nem tetszett a táncoktatónak, de hát sokkal kevesebb a férfi, mint a nő, belementek. És nekik ez a kapcsolatokra tök jó hatással volt, hogy ők együtt lépték ezt meg, együtt voltak, tehát rendes, tisztességes ruhában, látott néptáncot, az nem egy alulöltözött dolog. Tehát, hogy semmi olyan dolog nem volt, és erősítette a kapcsolatukat. Vagy megint csak azt mondom, hogy értsétek jól, amikor csak úgy bohóckodunk, csak úgy most mit tudom én, ugrabugrálunk, vagy ilyesmiért, otthon nem csinálunk ilyet a gyerekekkel néha, hogy szól a zene, és akkor csak ökörködünk, és itt nem is a tánc a lényeg, hanem valami vicceskedés, röhögünk, kifigurázunk minden. Szerintem ez az, ami szerintem beleférhet. Vagy például vannak, tudom, hogy ezek a körtáncok, vagy hasonló dolgok, amikor azt meg tudjuk élni, tisztességesen érdekes, kipróbálunk egy görög táncházat, hogy milyen, egy magyar táncházat, hogy milyen. Tehát úgy gondolom, hogy így ezekkel nincs gond, amíg nagyon intim közelségbe nem hoz, nagyon sok gondolatot, kívánságot meg nem mozgat. Szerintem lehetséges. Megint csak azt mondom, hogy én nem mondom, hogy ezt kell csinálni, de megértem, hogyha valaki csinálja. És az, hogy most mondjuk egy férj, feleség, ezt gyakorolja, mert szerintem abban semmi gond nincsen. Még a hastáncot is nyugodtan otthon lehet gyakorolni, szerintem. Úgyhogy csak az kell egy pár kiló.
2: Igen, mindenféleképp különbség van tánc és tánc között. Van, ami elfogadott, van, ami nem, de ahogy te is mondtad, egy buliba való tánc, vagy mikor egy lagzin táncol mindenki a feleséggel, ott lehet, hogy te jól érzed magad, de másokban is felkeltesz olyan érzéseket, olyan vágyakat, ami nem helyes, és ezáltal is másokat kísértésbe vihetsz, bűnbe vihetsz. Illetve, hogyha belegondolunk, szerintem teljesen oké, hogyha keresztényként egy keresztény helyen táncolunk, most gondolok itt koncertekre. Az, hogy ott ugrálsz kettőt, felemeled közben a kezed, az is táncnak minősül, de ezt nem látom feltétlen bűnnek. Vagy hogyha férj és feleség, ahogy te is mondtad, egy esküvőn táncol kettesbe, az se bűn. Nyilván még nem vagyok ott, nem az én problémám, viszont meg kell fontolni jól azt, hogy mi keresztényként milyen kútból akarunk inni és miért. Tehát az oké, hogy szórakozni akarunk, vágyunk arra, hogy kikapcsolódjunk, viszont meg kell vizsgálni azt, hogy ez hova fog vezetni, és attól még, hogy valami nem feltétlen bűn, vezethet bűnre. És nekünk keresztényként ezeket is meg kell ugye fontolni jól, megbírálni, megbeszélni másokkal az igefényében, és hogyha ezeket szépen le tudjuk tisztázni magunknak, akkor fogunk tudni keresztényként úgy szórakozni, hogy Isten jónak látja.
0: Én sokat táncoltam, mielőtt megtértem, vagy is próbáltam, és érdekes volna, ezt is átformált az úr. Tehát előfordul, vagy próbáltunk táncolni a feleségemmel otthon, de közösségben nem szoktunk, ha véletlenül olyan helyen vagyunk, ahol erre mondjuk lehetőség lenne. Meg be kell azt látnunk, hogy a mi kultúrkörünkben, tehát itt Magyarország, Románia, azért az a tánc, amit gyakorlunk, vagy a tánc többsége nem arról szól, hogy finom mozdulatok, összehangolt dolgok. Például semmi megvetőt nem látok egy fiúcsoportban, amikor wow, szinte akrobata mutatványok, amiket bemutatnak, és hogy tényleg ízléses mozdulatok, semmilyen...
1: Vagy egy flashmob.
0: Irritáló, vagy így van, vagy egy flashmob, így van. De a táncok többsége nem erről szól. Tehát az erotikáról, a kéjvágyról, valaminek a kifejezéséről, a csábításról, meg az, hogy mire mozdulok, mire táncolok. Tehát én ezt nagyon megvizsgálom, és a mi kultúrkörünkben én azt mondom, hogy inkább elhatárolódok tőle, és nagyon kevés az a lehetőség, ahol tisztességesen, meg úgy, hogy másnak ezzel nem okozok megütközés, vagy nem csábítom valamire, vagy nem indítok el benne valamit, ahogy ti is mondtátok. De hadd maradjunk ezzel, hogyha az Úr Jézus a miénk, akkor ő egy kalandba hív bennünket, és ezt élvezni fogjuk. Ha tetszik, most a podcastünk címe miatt mondjuk ezt, hogy szórakozni fogunk. Tehát, hogy egy öröm vele járni, újongás vele járni, újong örömmel fogunk egyébként megjelenni vele. Tehát az elképesztő lesz, amikor ott leszünk.
1: Csak még egy gondolat, hogy van egy indiai srác a gyülekezetünkbe, és ugye Indiában azért nincsenek ilyen nagy felekezetek. Tehát ott valaki megtért keresztény, azt üldözik, az vállalja a hitét sok atrocitáson keresztül, és azt mondta nekem, ez a srác, Sunny-nak hívjuk, és hát angolul beszélgetünk, és mondja, hogy pásztor, azt mondja, úgy szeretek itt lenni a gyülekezetbe. Csak egy valami hiányzik. És mondom, mondjad, Sunny, micsoda? A tánc. Azt mondja, tudod, mi indiaiak ilyenek vagyunk, mi táncolunk. Mi táncolunk, ha jó az étel, mi táncolunk, ha dicsérjük az urat, és mutatta nekem, hogy. Azt mondja, így, nézd csak így, egy kicsit, hogy jár a kezünk, lábunk. Igen, tehát, igen. És ő a tánc alatt nem azt érti, hogy most pörgeti a szoknyáját a lánynak, meg nem tudom, micsoda, hanem az így, hogy egy kicsit olyan jobbra-balra, mint a gaspeles tesók Amerikában, és mondta, hogy csak egy kicsit. És akkor mutatta nekem, ez szokott dobolni minden. De néha, hogy tényleg van, én is észreveszem magam, hogy akkor dicsérjük az urat, csak úgy, hogy egy kicsit hogy a helyemen, nem feltűen, nem nagyon senki nem zavarok ezzel, de jár a lábam, nekem is igaza van. És ezzel nem követek el bűnt, hogy kifejezem Isten felől, hogy én szeretem, ez tök jó dolog, hogy megélhetjük ezt az egészet. Úgyhogy, na csak ennyit akartam még a táncról, hogy egy ilyenfajta dolog, hogyha így nézek a táncra, igen, ez egészen más, mint hogy egy pogózás, egy durva, valami agresszív dologra gondolok, aminek értelme nincs, vagy pedig olyanra, hogy tényleg, hogy most valakit fogdosni akarok, vagy valami érzelmet kifejteni benne, hogy esetleg vonzódjon felém, vagy ilyesmi. Szóval igen, ez egészen más.
0: Én csak annyit csatolnék ide röviden, Márti biztos emlékszel, az egyik pásztornak az afrikai pásztor barátja jött el hozzánk, megkérték egy énekszolgálatra. Hát ő nem úgy énekszolgál, mint mi, hogy kiállunk és 10 centit mozdulsz el a mikrofontól, bejárta a szószéket, és úgy énekelt. És az tánc volt, tehát az egyértelmű, ő nem tudja másképp, tehát hozzátartozik a kultúrájához. Más kérdés, hogy mi magyarok talán tanulhatnánk az örömünket jobban kifejezni, nem csak így szokták mondani, hogy nyaktól felfele fejezzük az örömünket. Hát drágáim, örüljünk elsősorban az Úrnak, és örüljünk benne, meg neki tetsző módon, és köszönöm ezt az együttlétet és a beszélgetést. Várunk még Márk körénkbe.
1: Köszönöm szépen.
3: Sziasztok.
0: Sziasztok. Sziasztok.

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson, minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azok a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.

0: Hétfő esti szókép.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót. A mai ifjúsági műsorban köszönt benneteket Cerina Elek Éva. Szabó János Róbert, református esperes, korábbi évekkel ezelőtti igehirdetésének szerkesztett változatát hoztam nektek. Fogadjátok szeretettel. A 10 parancsolatot akkor kapta Izrael népe, amikor Isten kivezette őket Egyiptomból, s a rabszolgahadból népet akart formálni. A parancsolatok sora Istennel is egymással való közösségük formálódásának eszköze lett. Erre emlékezteti őket Mózes búcsúbeszédében. Amit megéltek a Sínai hegynél, az szövetségkötés volt az élő Istennel, aki megmutatta szabadító hatalmát nekik. A 10 parancsolat 10 olyan szabály, olyan együttélési norma, mely Isten népét meg kell, hogy különböztesse a többiektől. Aki a szövetséges nép tagja kíván lenni, annak komolyan kell vennie minden szavát.
2: Sziasztok! Ne lopj! Szól Isten a 8. parancsolatban. Nincs ennél egyértelműbb isteni parancsolat. Rövid, tömör és világos. Jelentése, ne vedd el azt, ami a másé, ne károsíts meg senkit akarattal. Szinte látom is, hogy a legtöbben most nyugodtan hátradőlünk a székünkben, azt gondolván, hogy mindaz, amiről ebben az adásban szó lesz, az ránk bizonyosan nem vonatkozik. Mert vérig lennénk sértve, ha valaki elénk állna és ezt mondaná a szemünkbe. Te tolvaj vagy. Hát jól megmondanánk neki a véleményünket. Még hogy mi tolvajok vagyunk? Hiszen még életünkben sem loptunk semmit. Tolvaj az, aki betör mások házába, hogy elvegye értékeiket. Tolvaj az, aki ellopja a másik autóját, ékszereit, festményeit, stb. Tolvaj az, aki kizsebeli az embereket a buszon vagy a villamoson. Vagy tolvaj az, aki kirabol egy bankot, netán ellop egy bank automatát. Mi soha ilyeneket nem tettünk. Miért lennénk mi tolvajok? Miért kellene nekünk elgondolkoznunk azon, amire ez a parancsolat megtanít? Miért lennénk mi tolvajok? Miért kellene nekünk elgondolkoznunk azon, amire ez a parancsolat megtanít? Ismeritek a Király új ruhája című mesét, amelyben a csalószabók láthatatlan fonából díszes ruhát varnak a hiszékeny királynak? Azt hazudják neki, hogy akik méltatlanok a tisztségükre vagy buták, azok előtt láthatatlanná válik a kelme. Azután eljön a nagy nap, amikor a király új ruhájában végigvonul a nép előtt. Az udvari emberek közül senki sem mer szólni, mert ki akarja elárulni azt, hogy a király mesztelen, ha ezáltal kiderülne a tisztségére való méltatlansága. De a tömegben van egy kisgyermek, aki így kiált. De hiszen nincs is rajta semmi, és ezután a tömeg is vele együtt harsogja. Nincs is ruha a császárom. Kinevetik a lóvá tett királyt, amiért ennyire bolond és hiszékeny volt, amiért hitt a csalószabóknak. Hogy mi köze ennek a mesének a 8. parancsolathoz? Csak annyi, hogy egyben mi is hasonlítunk a hiszékeny királyra. Abban, hogy mi is elhisszük magunkról azt, amit mások mondanak rólunk. Magunkat is jó embernek tartjuk, mert elhisszük, hogy vannak bűnök, amelyeket mi sohasem követtünk el. Valaki egyszer Isten szavát olyan tükörhöz hasonlította, amelyben magunkat olyannak látjuk meg, amilyennek valójában vagyunk. Leplezetlenül, lelkileg mesztelenül. Olyannak, amilyennek csak az Isten lát bennünket, és senki más. Isten pedig a legrejtettebb dolgainkat is látja, ismeri, azokat is, amelyekre magunk vakok vagyunk, és azokat is, amelyekről magunk nem is gondolnánk, hogy az fontos lehet, számít Isten előtt. Így azt sem akarjuk tudomásul venni, hogy nem mindenki olyan tolvaj, hogy nyíltan vagy alattomban tulajdonítja el a más javait, vagy károsít meg másokat. Gyermekkortól kezdve ott van a lopás hajlama a szívünkben. Kezdődik az óvodában, amikor megtetszik egy másik által behozott játék. Egy óvónő mesélte nekem, hogy nem is képzelném azt, hogy a szülők mire tanítják és biztatják néha a gyermekeiket. Az óvónő elmesélte, hogy a csoportjába járó egyik kisfiút arra nevelték a szülei, hogy öltözködjön a társai holmiából. Télen így tűnt el egy-egy sapka, egy-egy csizma, sőt teljes utcai ruházat is. Lopni azonban nem csak az óvodában lehet, hanem az iskolában is. Egy radírgumit, vonalzót, mobiltelefont. De lehet lopni egy rágót, egy-egy csokit, ruhát is a boltban. A múltkor vettem egy botmixert. Az eladóval kivettük a dobozba a jótállást, ő lepecsételte, visszazártuk a dobozt, és én hazavittem. Otthon vettük észre a feleségemmel, hogy a mixer számos alkatrésze hiányzik. Felháborodva mentem vissza az üzletbe, és mutattam az eladó hölgynek, hogy mi minden hiányzott a dobozból. A hölgy együttérzően rám mosolygott, és csak ennyit mondott. Tudja, a kedves vásárlók néha alkatrészenként lopnak ki az áruházból mindent, ami csak mozdítható. El sem tudnák képzelni, mi mindent találunk meg néha egy-egy embernél. Lopni sokak számára izgalmat jelent az unalmas hétköznapokban. Mert mi másért lop valaki egy gyárból otthon használhatatlan rugókat, hanem az izgalomért, a heckedvéért. Ezért vannak biztonsági kapuk a gyárkapujában, a boltban videókamerák és biztonsági őrök, akik figyelik a vásárlókat. De nem csak így lehet lopni, hanem úgy is, ha fölöslegesen tartunk fel valakit, így rabolva az idejét, a türelmét. Lehet lopni a lakóház csendjét, és lehet lopni egymás bizalmát, és mindezeket semmilyen törvény sem bünteti a földön. Felháborodunk azon, ha valaki elveszi azt, ami a miénk, de ugyanakkor nem zavar bennünket, ha a közösből veszel valaki valamit, mert az, ami közös, az senkié. Ha a szomszéd kerítéséből kiveszik a deszkát, az bűn, de ha a bútorgyárból próbálod ugyanezt tenni, az már nem annyira, ugye? A trolibuszon érvényesíteni kellene a jegyet, de hát ha nem fognak meg. Lopás az is, amikor munkahelyi teendőid helyett személyes ügyeidet intézed a cég pénzén, telefonján, annak felszerelésével. Az is lopás, ha nem adod meg azt, ami a másiknak jár. Itt nem csak a megfelelő mértékű adófizetésre gondolok, hanem arra is, amikor a kijáró tiszteletet, elismerést, dicséretet tagadod meg a társadtól. Esetleg önmagadat is megtagadod a családod tagjaitól, miközben azzal ámítod magad, hogy mindent megadsz nekik, ami jár.

Eljött az ideje, hogy Isten szemével nézzük a dolgokat. Isten most arra hív, hogy vizsgáljuk meg az életünket a 8. parancsolat tükrében. Tényleg nem vonatkozik ránk az, amit Isten parancsolt? S ha mindez eddig nem volt elég, az, hogy mi emberek meglopjuk, megkárosítjuk egymást, akkor arról is szólnunk kell, hogy az ember meglopja, megcsalja az Istent is. Malakiás próféta írja, avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltok engem, és azt mondjátok, hogy mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldoznivalóval, átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem. Igen, az Úrnak járó pénzt, segítséget, tehetséget, időt ellophatott tőle. Ő azért teremtett, hogy dicsőségére élj, és neki szolgálj. Övé a hatalom és a dicsőség. És ő a dicsőségét másnak nem adja. Ne csak a szád mondja, hogy mindenem az Úrnak adom, mindenem az övé. Anániás és Szafíra az apostolok cselekedeteinek hírhet házaspárja, amikor becsapták Istent, azonnal az életükkel fizettek bűnükért. De ma sokan még a földi büntetést is megússzák lopásaikért, míg a lopás sok fajtáját még a törvény sem bünteti. Mondhatjuk azt akkor, hogy lopni következmények nélkül lehet? Rosszul gondolkozik az, aki azt gondolja, hogy bűneinek semmilyen következménye sincsen. Hányszor hallani azt, hogy teszem én is, mert mindenki ezt teszi. Önkéntelenül felteszi az ember a kérdést, ha más teheti, akkor én miért ne tehetném? Hát éppen ez az. Téged Isten arra akar tanítani, hogy más légy a világnál. Csak akkor lehetsz valóban szabad, ha más leszel, mint a körülötted lévő emberek. Más pedig akkor lehetsz, ha Jézus helyet kap a szívedben, mint Zákeusnál. Ézsaiás prófétának is tisztátalan volt a környezete, ő maga mondja magáról, hogy ő is tisztátalan ajkú volt. De Isten megtisztította és bűnét elfedezte. Mert ha lopásainknak nincsenek is látható következményei, bár az azért kis túlzás, mert amit elveszünk, az valakinek hiányozni fog, azzal valakit bizonyosan megkárosítunk. Azért lelkünk mégis sérülni fog. Minden bűn megkéri a maga árát, és előbb-utóbb minden elkövetett bűnért a lopásainkért is megfizetünk, mert a tetteink ellenünk fognak kiáltani, és elnyomott lelkiismeretünk egyszer ránk zúdítja vádjait. S ha nem itt a földi életben, akkor ami súlyosabb, az ítéletkor, ahol már nem lesz bocsánat.

mivel a lopás gyökere abban van, hogy amin van, az kevés, ezért elveszem a másiktól azt, amivel kielégíteni akarom a kevesemet. Tévedés, hogy a lopásból a gazdagság és a jólét gyógyítanak ki. A valójában nem szűkölködő emberek is elveszik mások értékeit, ha meg is van a mindennapja, öltözete, háza, kényelme, mégis megkívánja a másét, és bármire képes, hogy megszerezze azt, amit megkíván. A vagyon nem szabadít meg a lopás bűnétől, sőt, minél többje van valakinek, annál mohóbban még többet kíván. Az Isten nélküli ember olyan, mint egy kielégíthetetlen, feneketlen hordó. Egyetlen gyógyszer a lopás ellen a megelégedettség. Nagy nyeresség az Istenfélelem megelégedéssel, írta Pál apostol Timóteusnak. Az Istenfélelem önmagában is a legnagyobb nyereség, de ha megelégedettséggel társul, akkor igazán sokat ér. Elégedj meg az életeddel, egészségeddel, tehetségeddel, pénzeddel, vagyonoddal. Add oda az életedet Istennek, azzal együtt mindent. Meglásd, te leszel a leggazdagabb ember a földön. Nem azért, mert halomra gyűjtöd majd a kincseket, hanem azért, mert ha Isten tesz téged elégedetté, akkor mindened meg lesz, amire igazán szükséged lesz. A megelégedés nem azt jelenti, hogy többé nem küzdünk, nem dolgozunk, nem akarunk többre jutni. A megelégedés nem zárja ki a becsületes munkát. De végső célunk nem a még több és az annál is több, hanem az elég. És az eléghez a kevés is elég. A megelégedett embernek, aki tisztában van azzal, hogy az élete és valós szükségei Isten kezében vannak, aki atyai szeretetével gondoskodik róla, annak nem kell lopnia. Mert tudja, hogy kérhet, és már előre hálát is adhat annak, aki mindennél jobban látja hiányait, és be is tudja, be is akarja azokat tölteni. Az egyház történelemből tudjuk, hogy Angliában a reformáció első idejében sok különböző protestáns felekezet alakult. Ebben az időben volt egy felekezet, amelynek az volt a különlegessége, hogy tagjai csak a templomban vették le a kalapjukat, a templomon kívül senki előtt sem tették ezt meg, mert szerintük ez a tiszteletadás csak Istennek járt. Képzeljétek el, hogy nem vették le a kalapjukat még a király előtt sem. És mégis egy idő múlva a királyi udvar minden főtisztviselője ebből a felekezetből került ki, mert a király rájött, hogy ezek nem lopnak, nem sikkasztanak, ezek becsületes emberek. Persze nem arra akarlak benneteket biztatni, hogy éljetek és gondolkodjatok úgy, ahogyan ennek a felekezetnek a tagjai, de arra igen, hogy legyetek olyan becsületesek, mint ők, mert a becsületnek hosszú távon nagyobb a haszna, mint a becstelenségnek. Köszönöm, hogy meghallgattatok.

Tedd a jót! Sík Sándor verse. Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy látják-e vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy lesz-e sikere vagy nem, tedd a jót! Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott, ahol vagy, úgy, ahogy teheted, akkorát, amekkorát tehetsz, de mindig, szüntelen ez legyen a programod.

Mai műsorunk végére értünk, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Nem kis leckét kaptunk a következő hétre, forgassuk magunkban ezeket a gondolatokat. Istennek a 10 parancsolata nem egy száraz törvénygyűjtemény, hanem igenis élő és mindennapi. A viszont hallásra a Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallottátok.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napi áitat címe, az Isten jó tetszésének jele. A mai ige Jakab levele első fejezet 12. verse. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállt a próbát, elnyeri az élet koronáját, melyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Gondolatok az igéről. Igen, boldog, még a kísértés ideje alatt is. Ezt azonban csak az veszi észre, akinek mennyei gyógyító íjjal kenték meg a szemét. De el kell tűrnie a kísértést, mégpedig úgy, hogy közben nem lázadozik Isten ellen, sem a jó útról nem tér le. Áldott az az ember, aki már átment a tűzön, és a tűz nem emésztette meg, mint a pejvát. Mikor a próbatételnek vége, jön Isten jó tetszésének jele, az élet koszorúja. Ez annyi, mintha az Úr azt mondaná, hagyjátok élni, mert megmérettetett a mérlegen, és nem találtatott könnyűnek. A jutalma élet, mégpedig nem csupán létezés, hanem szent, boldog, igazi élet, Isten velünk való szándékának a megvalósulása. Már most egy magasabb rendű lelki élet és öröm koszorúzza majd azokat, akik győzelmesen mentek át a legnagyobb kísértéseken is. Az Úr azoknak ígéri az élet koszorúját, akik őt szeretik. A kísértések tüzében ugyanis csak az Urat szeretők tudnak megállni, a többiek elsüllyednek, elkeserednek vagy visszatérnek a világba. Szereted őt igazán mélyen és teljesen? Ha igen, akkor szeretetet próbatétel alá fog kerülni, de ne félj, nem sodor el a próbák legmélyebb árja sem. Isten táplálja a te szeretetedet és az enyémet is mindvégig. A keresztény egység napja. A keresztény egység napját 1996. szeptember óta tartják az 1000 éves fennállását ünneplő pannonhalmi főapátságban, szeptember 14-én. Az első eseményen képviseltette magát a grúz, a román, a szerb, az orosz, a magyar ortodox egyház, és jelen voltak a magyar katolikus, református és evangélikus egyház vezetői is. A különböző országokból érkezett, különböző felekezetek hívőiből álló zarándokok, hívők, papok és püspökök ökumenikus istentiszteleten vettek részt. A célkitűzés, hogy különböző vallási felekezetek és nemzetek egységként, mint Krisztus hívők közösségeként lépjenek fel. Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Itzhak Herzog újévi üzenete a világ zsidóságához. A péntek este beköszöntött 5787. zsidó újév Rosh Hashanah alkalmából Itzhak Herzog, Izrael állam elnöke személyes üzenettel fordult Izrael polgáraihoz és a diaszpórában élő zsidósághoz. Beszédében a sófár hangjának mély szimbolikájára, a közösségi összefogásra, az antiszemitizmussal szembeni határozott kiállásra, valamint a nemzedékeken átívelő zsidó identitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Az államfő ünnepi gondolatait a sófár ősi, megrendítő hangjának felidézésével kezdte. Mint fogalmazott, ez a kijózanító és egyben felemelő hang nem csak az imára, az önvizsgálatra és a megtérésre szólít bennünket, hanem a közös emlékezés és fájdalom hangja is. Az elmúlt időszak veszteségeire, az Izraelért és a zsidó népért kiálló hősökre, valamint a terror és a világszerte erősödő antiszemitizmus áldozataira emlékeztet. Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, melynek tagja Steinbach József, dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke és Fischl Vilmos evangélikus lelkész a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és a koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozón vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában, Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanítják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában, az iskola lelkészek az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Állás lehetőségek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem álláspályázatot hirdet 3 munkakörbe töltésére. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. A munkakörök tanulmányi és Erasmus Plus koordinátor, Erasmus Plus koordinátor és tanulmányi titkár állások.
0: Kulturális programajánló.
1: Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, melyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, a közösségi élet, az evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatott a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó szentmise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Református Oktatási Konferencia 2026. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül központba az idei református oktatási konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz a többi között az oktatásirányítás készülő fejlesztési irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még szeptember 15-e kedd 12 óráig lehet jelentkezni.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Az életvédelméről egyeztettek az egyházak az egészségügyi miniszterrel. Több kérdésben köztük az egyik legnagyobb vitát kiváltó úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, a református egyházat Fekete Károly tiszántúli püspök és Bálint Balázs szülőorvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerinti rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára. Így fogalmazott Stenbach József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárcavezetőt, ez az egyeztetés kezdődött meg péntek reggel. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitát is. Mária kegyhelyek első találkozója a székesfehérvári egyházmegyében. Kétnapos búcsúi programokkal ünnepelték szombaton és vasárnap a bodajki segítő Szűz Mária kegytemplomot a székesfehérvári egyházmegyében. A bodajki főbúcsún rendezték meg 5 kegyhely, egy édesanya mottóval az egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját. Szeptember 14-én szombaton 17 órakor a búcsú ünnepélyes megnyitásával kezdődött a program. Az 5 kegyhely bemutatkozása és személyes tanúságtételek következtek. Este Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét a Zarándok udvaron. A szentmise végén ünnepélyes körmenetben vonultak a kegyképhez. Az ünneplés este tovább folytatódott, énekes vesperás, dicsőítő szentimádás, éjféli szentmise és éjszakai virrasztás várta a zarándokokat. A Mária napi főbúcsú ünnepi nagymiséje tegnap volt a Zarándok udvaron, a misét ezúttal is Pányi Antal püspök celebrálta. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Frontokkal tarkított kora őszi időnk van. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható. Szerdán növekszik a felhőzet, és az eső előfordulhat. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű. A következő napokban északnyugati áramlás lesz jellemző hazánk térségében, melyben mérsékelten meleg, időnként nedvesebb léghullámok érkeznek fölénk.
0: Egyházakról mindenkinek. egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat! Aki az elmúlt 3 hétben nyomon követte ezt a sorozatot, jól emlékszik rá, Bálám életének egy-egy fontos mozzanatáról beszélgettünk. Ma ennek a történetnek a végét szeretném elmondani, de nem úgy, mint eddig, hogy olvasok egy bibliai részt, és aztán utána magyarázom, hanem elolvasok egy-egy bibliai szakaszt, és közbe-közbe fűzök hozzá egy néhány mondatot. Mózes 4. könyvében, a 22. fejezetben ott tartunk, amikor megérkezik Bálám Bálák hívására, és a következő történik. A 36. verstől olvasom. Amikor meghallotta Bálák, hogy jön Bálám, kiment eléje Ír Moábig, amely az Arnon határvonalánál van, a határ legszélén. Ezt mondta Bálák Bálámnak. Már többször is hivattalak téged, miért nem akartál jönni? Azt hitted, hogy nem tudlak megjutalmazni? De Bálám ezt felelte Báláknak. Látod, hogy eljöttem hozzád, de nem szólhatok magamtól semmit, csak azt mondhatom, amit az Isten ad a számba. Hadd álljak meg itt egy pillanatra, kedves hallgatóm, mert meg kell erősítenem valamit. Ugyanolyan világban élünk, mint akkor. A két történés között, mai napjaink és Bálám Bálák kora között közel 3500 esztendő van, és mégis azt kell mondanunk, az emberek gondolkozása semmit nem változott. Bálám azért indult erre az útra, mert hajtotta a kabzsisák. Bálák azt gondolta, hogyha elégséges pénze van az embernek, bármi és bárki megvásárolható. Ugye nem mondhatjuk, hogy ebben valami rendkívüli újdonságot látunk, hiszen ugyanezt történik mai világunkban is. Ma is azt hiszik az emberek, hogy a pénz megszerzése minden kérdésünkre válasz, és ma is azt gondolják sokan, hogy ha pénzem van, bármit vagy bárkit megkaphatok ezért. Ám de éppen ezért felejtkeznek el a legtöbben arról, hogy Isten mindenek felett való Úr. Bálám megpróbálja Bálák felelősségre vonását elhárítani. Azt mondja, látod, hogy itt vagyok, látod, hogy

Istenét. Nem árulta el Bálám, hogy Izrael istene vele ezt a dolgot már réges-rég lerendezte. Hogy Izrael istene fölött nincs Isten, sehol az ég alatt, és hogy nem lesz majd joga megátkozni. Bálák megnyugszik, és azt gondolja, célt fog érni. De célt érhet-e az ember Istennel szemben? A folytatást így olvasom. Ezután továbbment Bálám Bálákkal, és megérkeztek Kirját Huccódba. Ott marhákat és juhokat vágatott Bálák, és küldött belőle Bálámnak és a vezető embereknek is. Reggel aztán magával vitte Bálák Bálámot, fölvezette Baál magaslatára, ahonnan láthatta Izrael népének egy részét. Akkor ezt mondta Bálám Báláknak, építs itt 7 oltárt, készíts ide 7 bikát és 7 kost. Úgy cselekedett Bálák, ahogyan Bálám meghagyta. Aztán Bálák és Bálám bikát és kost áldozott az oltárokon. Majd ezt mondta Bálám Báláknak, állj oda az égő áldozatod mellé, én pedig elmegyek. Talán lesz találkozásom az Úrral, és amit majd láttat velem, azt elmondom neked, és fölment a hegytetőre. Kedves hallgatóm, ma nagyon sok ember azért nem követi az élő Istent, azért nem szolgál Jézus Krisztusnak, mert úgy gondolja, ez talán sokba kerül neki. Megfigyeltük, milyen rengeteg értékbe kerül az, ha valaki nem szolgál az élő Istennek. Bálám már az első pillanatban hatalmas kiadásra készteti Bálákot, hiszen nagy, ünnepi lakomát készít Bálák. A következő napon 7 önálló oltárt épített vele, már az első alkalommal is, mindegyiken bikákat és kosokat áldoznak, óriási kiadás ez abban a korban és azon a vidéken, ahol egy-egy állatnak a fölnevelése hihetetlen fáradtságba és időbe kerül. Fizetni kell. Akkor is fizetni kell, sőt, akkor kell csak igazán fizetni, amikor valaki nem az élő Istent akarja szolgálni. És bizonyos Bálámnak az ígérete? Bálák ennyit hall tőle, talán. Milyen sokszor ilyen talánok után fut a ma embere is. Észrevettük, kedves hallgatóim. Talán így lesz, talán úgy lesz, talán amúgy lesz, talán lehetséges, és rengeteg ember pénzt, erőt, egészséget, sokszor tisztességet, becsületet áldoz azon az oltáron, ami a talánra, a lehetre, a valószínűre vagy az elképzelhetőre épül. Bálám az első pillanattól kezdve Bálákkal súlyosan fizettet. Megéri Báláknak? Báláknak konkrét célja van. Ő nem akar semmit az élő Istennel. Ő nem akar kötődni az élő Istenhez. Ő meg akarja fékezni a pusztában vándorló Isten népét. Ám de Isten találkozik Bálámmal. Isten találkozott Bálámmal, aki ezt mondta neki. 7 oltárt állítottam fel, és bikát meg kost áldoztam mindegyik oltáron. Mintha az Istent lehetne befolyásolni. Nem egyet, uram, nem kettőt, nem hármat, 7-et. Ez már csak elég arra, hogy megváltoztasd az akaratodat, csak elég arra, hogy azt tedd, amit én szeretnék, amit én akarok. Az emberi gondolkozás mit sem változott azóta se, kedves hallgatóm. Azóta is egyfolytában azon vagyunk, hogyha lehet, rábírjuk az élő Istent saját akaratunk megcselekvésére. És lehet Isten befolyásolni? Az Úr pedig Bálám szájába adta igéjét, és ezt mondta. Térj vissza Bálákhoz, és e szerint beszélj. Amikor visszatért hozzá, ő még ott állt az égő áldozat mellett, Moáb valamennyi vezető emberével együtt. Bálám példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Arámból hozatott ide Bálák, kelethegyeiről Moáb királya, jöjj, átkozd meg Jákobot, jöjj, kárhoztasd Izraelt. Hogy ronthatnám meg, akit Isten nem ront meg? Hogy kárhoztathatnám, akit az Úr nem kárhoztat?
Jól látom őt a sziklacsúcsról,

szemlélem a halmokról. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Kiszámolhatja meg Jákóbot, száma, mint a por, és Izraelnek csak a negyedét is. Bár úgy halnék meg, mint ez igazak, és lenne végem olyan, mint az övék. Akkor ezt mondta Bálák Bálámnak, mit tettél velem? Elhoztalak ellenségei megrontására, te pedig megáldottad őket. De ő ezt felelte, nekem vigyáznom kell, hogy csak azt mondjam, amit az Úr ad a számba. Ha valaki megfigyelte ezt a proféciát, azt kell mondani, hogy a lényege, a summája beteljesedett. Kiszámolhatja meg Jákóbot. E nép egyedül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé. Ez mind máig így van. Amit ott megláttatott Isten Bálámmal, ez mind máig így van. Ez a nép nem keveredik más népekkel, nem asszimilálódik, nem olvad fel. Mindenütt a világon önálló, egyedülálló, kívülálló, ha tetszik. Sokszor éppen ezért zúdítja magára a kívülállóknak, a más népeknek a haragját vagy ellenszenvét is. Amit Bálám elmondott, egyértelműen nem átok, hanem áldás. Nem lett volna jobb itt abba hagyni? Nem lett volna jobb belátni, hogy nem lehet rugódozni Isten ellen? Nem lett volna jobb azt mondani, nincs megoldás arra, amit kérsz, Bálák? Ám de, azt mondja Bálák, jöjj velem egy másik helyre, ahonnan láthatod azt a népet, de csak a szélét, az egészet nem, onnan rontsd meg őket. És mit gondolunk, mit válaszol erre Bálám? Milyen ellentmondásos ez az ember, amikor szembeállítják a kérdéssel, hogy mit fog mondani, mit fog tenni, mindig azt mondja, csak amit az Úr megenged, csak ahogy az Úr adja, csak ahogy az Úr vezet. És aztán mit fog tenni a valóságban? Mindig éppen azt, ami saját érdekei szerint való. És most itt meg kell állnom a történetben, kedves hallgatóm. Nem csak az idő fogyta miatt. Meg kell kérdeznem magamtól és minden hallgatomtól. Nem ismerős ez a folyamat a mai kereszténységben? Amikor ránk kérdeznek. Mindent el tudunk mondani Jézus Krisztusról, a mi megváltónkról. Azt is tudjuk, hogy csak vele, csak érte, csak általa. De vajon, amikor úgy fordul az élet, nem a magunk érdeke szerint cselekszünk? Nem úgy, ahogy a nekünk legjobb? Nem úgy, ahogy belülről kényszerítenek a tulajdon vágyaink? Isten igéje azt mondja, mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága, de aztán ez a kívánság megfogan, és bűn szül. És ez a bűn fölnő, és ennek is lesz egy gyereke, halál. Kedves hallgatóm, Bálám története több, mint tanulságos. Kérlek, gondold végig, mert nagyon könnyű Bálám útjára lépni. Külön kezelni az elveket, és egészen másképp élni, egészen másképp tenni. Hívlak az Úr Jézushoz, aki épp azért jött a világba, hogy a sátán munkáját lerontsa. Még azt a munkáját is, amely arra kényszerítene, mást higgyek, és másként éljek.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Immár az 5. hete, hogy Bálám történeténél nyitjuk meg a Szentírást, Mózes 4. könyvének a 23. fejezeténél tartunk. Engedjék meg, hogy minden bevezetés nélkül folytassam ott, ahol a múlt héten abba hagytuk, hiszen nyilván emlékeznek, akik akkor is hallották, hogy éppen ott tartottunk, amikor Bálám először vallott kudarcot azzal a szándékával, hogy megpróbálja megátkozni Izraelt Bálák kérdésére, mert Isten nem engedte ezt meg. A 23. fejezet 13. versétől folytatom. Akkor ezt mondta neki Bálák, jöjj velem egy másik helyre, ahonnan láthatod azt a népet, de csak a szélét láthatod, az egészet nem látod. Onnan rontsd meg őket. Magával vitte a Cófim mezejére, a Pizga csúcsára, épített ott 7 oltárt, és mindegyik oltáron bikát és kost áldozott. Majd ezt mondta Báláknak, állj ide az égő áldozatod mellé, én pedig amott szeretnék találkozni Istennel. Mit is csinált ez a Bálám? Világosan megmondta Báláknak, nem tehetem, Isten áldást akar mondani. Ugyanakkor próbált egy kiskaput keresni, és ez a kiskapu mindig bűnre visz bennünket. Mindig találunk mi magyarok is kiskapukat, erről vagyunk híres egész Európában. De Bálám ebbe a kiskapuzásba bukott bele. Tessék elhinni nekem, kedves hallgatóm. Miközben az egyik dolgot mondta, a másik dolgot tette. Megpróbálta újra rábeszélni Bálákot arra, hogy hozza meg az áldozatot. Hát, ha befolyásolható az Isten. Hát, ha megindul az Isten ekkora kiadás láttán, ekkora áldozat láttán, és meggondolja magát. Az Úr találkozott Bálámmal. Igéjét adta a szájába, és ezt mondta. Térj vissza Bálákhoz, és eszerint beszélj. Amikor visszament hozzá, még ott állt az égő áldozata mellett, Moab vezető embereivel együtt. Bálák ezt kérdezte tőle. Mit mondott az Úr? Ő pedig példabeszédbe kezdett, és ezt mondta. Hallgass csak rám, Bálák, figyelj ide, Cippor fia. Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna, mondd-e olyat, amit meg ne tenne, ígére olyat, amit nem teljesít. Áldásra kaptam parancsot, és ha ő áld, meg nem másíthatom. Nem látnak bajt Jákobban, nem látnak nyomorúságot Izraelben. Vele van Istene az Úr, királynak szóló újongás hangzik benne, Isten hozta ki őket Egyiptomból, olyan az ereje, mint a bölény szarva, nem fog a varázslás Jákobon, sem az igézet Izraelen, idejében megmondják Jákobnak, Izraelnek, hogy mit tesz az Isten. Ez a nép, mint nőstény oroszlán kel föl, mint hím oroszlán emelkedik föl, nem fekszik le, míg prédát nem eszik, és elejtettek vérét nem issza. Akkor Bálák ezt mondta Bálámnak, ha már nem tudod megrontani. Legalább ne áld meg! De Bálám ezt felelte Báláknak. Megmondtam már neked, hogy csak azt fogom tenni, amit az Úr meghagy. Valaki azt kérdezte egyszer, Isten bárkit fölhasználhat eszközének? Amikor valaki olvassa Bálám szavait, azok a szavak egyértelmű proféciák. Azt is olvastuk, Isten adta a szót ennek az embernek a szájába. És az, hogy valaki proféciát mond, azt a valakit a profécia kimondása profétává avatja, kedves hallgatóm. Ne mondjunk rá könnyelműen igent, mert elhibázzuk a dolgot. Bálám nem volt proféta, Bálám egy varázsló volt, egy keleti mágus, nem több és nem is kevesebb. Ő mindent megpróbált bevetni azért, hogy rábírja az Istent, hogy az ő akaratát tegye meg. Az más kérdés, hogy nem volt módja az őt hatalmába vevő Isten ellen tenni semmit. De ez még nem avatta őt profétává. Ha proféta lett volna, nem csak akarta volna tudni, hogy mit akar az Isten. Egész lényével azt is képviselte volna. És most, amikor Bálám már másodszor vonja kérdőre, már másodszor kell számot adnia, hogy miért az ellenkezőjét teszi, mint amiért megfizették. Azt mondja, megmondtam, csak azt fogom tenni, amit az Úr meghagy.
Tehát? Nyilván ezek után Bálám megfordul és elmegy, és azt mondja, nem próbálkozom tovább, nem kell a pénzed, Bálák, hiszen nem tudok tenni semmit az Úr ellen. De tessék csak nézni. Akkor Bálák ezt mondta Bálámnak, jöjj, elviszlek egy másik helyre. Talán jónak látja majd az Isten, hogy onnan rontsd meg Izraelt. Ó, milyen ostobaság! Mintha Isten befolyásolná az áldozat mennyisége, mintha Isten befolyásolhatná az áldozat helye, mintha Isten befolyásolhatna az, hogy ki mondott, mit és hol. És Bálám megy. Miért? Mert akarja. Nem a menést, hanem azt a kincset, azt a pénzt, amit eredetileg Bálák neki fölajánlott az átokért, amit Izraelre mondhat. Mint akinek horgot akasztottak az orrába. Viszi, vonja maga után a bűn. Bálák tehát magával vitte Bálámot a Peor csúcsára, amely a síkságra néz. Ott ezt mondta Bálám Báláknak, építs itt 7 oltárt, és készíts ide 7 bikát meg 7 kost. Bálák megtette, amit Bálám mondott. És mindegyik oltáron bikát és kost áldozott. Ha valaki úgy gondolja, hogy már csak nem egy egész nyájat föláldoztak, egész jól gondolja. Eddig már a környező hegyek csúcsain 21 oltár áll. 21 oltáron 21 bika és 21 kos vérzett el, és áldozták oda a semmiért. És ez nem is igaz, hogy a semmiért. A cél átok volt. Milyen sokba kerül a bűn, kedves hallgatóm? Milyen rengetegbe kerül az, hogyha az ember a maga feje után megy? És amikor kész volt az áldozat, akkor Bálám választás elé került. Eddig mindig megpróbált hókusz-pókusz csinálni. Honnan tudom? Tessék megnézni a 24. fejezet elejét, így kezdődik. Amikor Bálám látta, hogy azt tetszik az Úrnak, hogy megáldja Izraelt, nem folyamodott többé varázsláshoz, mint azelőtt. A puszta felé fordította az arcát, és fölemelte Bálám a tekintetét, ami azt jelenti, hogy most nem ajánlotta már föl, hogy elmegy egy kis külön kirándulásra találkozni az Úrral, már nem próbált bevetni mindenféle varázsigéket és mindenféle egyéb dolgokat. Ott az oltár mellett, kellett belátnia, hogy újra vesztes. Fölemelte Bálám a tekintetét, amint meglátta Izraelt törzsenként sátorozni, leszállt rá az Isten lelke, példabeszédbe kezdett, és ezt mondta, így szól Bálám Beor fia, így szól az a férfi, akinek megnyílt a szeme, így szól, aki hallja Isten mondásait, aki látja a mindenhatótól kapott látomást, leborulva, de nyitott szemekkel. Mi szépek a te sátraid, Jákob, hajlékaid, ó Izrael, mint hosszan húzódó völgyek, mint folyó mentén a kertek, mint az Úr ültette álójék, mint víz mentén a cédrusok. Kicsordul a víz vedreiből, vetése bővizeknél van, királya hatalmasabb Agágnál, és fölemelkedik királysága. Isten hozta ki Egyiptomból olyan az ereje, mint a bivaj szarva, nemzeteket emészt, akik szorongatják, szétmorzsolja csontjaikat, összetöri nyilaikat, hever, fekszik, mint a hím oroszlán, és mint a nőstény oroszlán, kimeri fölkelteni, áldott, aki téged áld, átkozott, aki téged átkoz. Esse átok, ugye? Ekkor haragra gerjedt Bálák Bálám ellen, összecsapta a kezét, és azt mondta Bálák Bálámnak, ide hivattalak ellenségeim megrontására, te pedig megáldottad, 3-szor is, most azért takarodja hazádba. Azt ígértem, hogy gazdagon megjutalmaznak, de most az Úr megfosztott téged a jutalomtól. Az Úr megfosztott téged a jutalomtól. Milyen sokszor pont így érezték a hívők az elmúlt évtizedekben is. Milyen sokan úgy gondolták, ki fognak szolgálni valami hatalmat, valami ellenséges mást. Kedves hallgatóm, hadd kérdezzelek meg téged. Nem érezted már sokszor úgy, hogyha nem kellett volna hívőként viselkedned bizonyos helyzetekben, ha nem kellett volna megvallanod a hitedet,
akkor megszerezhetted volna magadnak, amit akartál. Bálák tört akart döfni Bálám szívébe. Minek hallgat az Istenre az, aki egyébként nem arra vágyik, amit Isten adhat, hanem arra, amit emberektől lehet megkapni? Minek hallgat Istenre az, aki azt szeretné, hogy emberi módon meggazdagodjon? Azt mondta Pál, akik meg akarnak gazdagodni, kísértésbe, az ördög tőrébe, nagy romlásba és nyomorúságba jutnak. Attól tartok, kedves hallgatóm, sok-sok elbukott hívő élet bizonyítja ezt. De nem kell így élni. Azt mondta az Úr Jézus, senki nem szolgálhat két úrnak. Ha semmi más történetet nem ismernénk a Bibliából, Bálám élete bizonysága ennek. Hiszen ettől a pillanattól kezdve már nem csak azt veszítette el, amiért elindult Bálák pénzét, hanem elveszítette azt a hírnevét is, amiért Bálák hozzá küldött. Tudnilik, hogy ő valami nagy ember volna, mint ahogy nem is volt ő nagy ember. De az egész lénye bizonyította, nem lehet szembeszállni az élő Istennel. Kedves hallgatóm, amikor ma becsukjuk a Bibliát, remélem, szívedben ott van az a felismerés, ma sem változott az Isten. Nem lehet vele szembefordulni. De a Szentírásnak az a csodálatos üzenete, hogyha mégis megtettük volna, felismerve, hogy ez bűn, meg lehet vallani az Isten előtt. És ő hű és igaz, és megbocsátja még az ilyen vétkeinket is, és megszabadít, megtisztít minden hamisságtól.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Szeptember 14-e. Az itáliai költő, filozófus 1321-ben vált meg a földi térektől. Dante Alighieri isteni színjátéka, La Divina Commediája 100 énekből áll. Dante Vergilius társaságában végigjárja benne és megismeri a poklot, a purgatóriumot és a paradicsomot. Útja során találkozik a múlt nagy szellemeivel és kortársai halott lelkeivel is. Mindegyikükről a keresztény közerkölcstan szabályai szerint alkot véleményt. Babits Mihály a világirodalom legnagyobb költeményének, Jorge Luis Borges a valaha írt legnagyobb irodalmi műnek nevezte.
2: Madas Károly 1814-ben tőzsgyökeres református családban született. Ősei Bocskai István hajdúi között kaptak kiváltságos levelet. A debreceni kollégiumban kitűnő eredménnyel végzett, majd Pesten tanult jogot. A Pest megyei törvényszék helyettes elnökévé, a fővárosi református egyházközség presbiterévé és gondnokává választották. A Bármadas fővárosi református felsőbb leányiskola és leánynevelő intézet az ő és egy Bár János nevű polgár alapítványából 1907-ben jött létre.
1: Szabó Imre, az embermentő lelkipásztor, lelkészi vizsgáját 1916. szeptember 14-én tette le jeles eredménnyel. Hit életét naplóként rendszeresen írt, ima füzeteiben is megvallotta, amelyet 1914-től 52-ig vezetett. A fasori templomba kerülése után lelkészként gyülekezeti lappá fejlesztette az egyházi értesítőt. Nevéhez fűződik a budapesti református egyházmegye megalapítása. Jelentősen megnövelte gyülekezete létszámát, prédikációi maradandóak. A svéd nagykövetség védnökségével sikerült az alagsorban kialakítani egy helyiséget, amely zsidó gyermekek, családok és hadifogoly katonák menedéke lett. Az állami egyházügyi hivatal akaratából 1951. november 26-án a Dunamelléki Református Egyházkerület vezetői lemondásra kényszerítették.
2: E napon született Ranódi László, Kossuth-díjas filmrendező, főiskolai tanár, forgatókönyvíró, díszlettervező 1919-ben. Kiemelkedő filmjei a Ludas Matyi, a Föld támadott a tenger, a Légy jó, mint halálig, a Pacsirta, az Aranysárkány és az Árvácska.
1: Cakó Gábor író 1942. szeptember 14-én érkezett a világra. Valamennyi művében kimutatható Krisztus utalás és nappont. A hősök feléje szeretnének közeledni. Regényei például Megváltó, Angyalok, Aranykapu, Törökkő, Emberkert és novellái hősei is. A Lélekreható Beavatás című Duna televíziós esszésorozatából is ismerhetjük, ami túlhaladt a 250. adáson is.
2: 1988-ban nyílt meg a Budapesti Biblia Múzeum Benda Kálmán vezetésével, a Rádai Könyvtár és a Bibliai Társulatok Szövetségének budapesti konferenciája szakmai szellemi hátterével.
1: A Keresztény Egység napját 1996. szeptembere óta tartják az 1000 éves fennállását ünneplő pannonhalmi főapátságban. A különböző országokból érkezett, különböző felekezetek hívőiből álló zarándokok, hívők, papok, püspökök, ökumenikus istentiszteleten vettek részt. Zrínyi Feszületre című verse kifejezi egységüket. Látod, mi érdemünk, mint küvön hangyanyom. Sok bűnünk peniglen, mint levél az fákon.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik. Máté 4:4.
1: Egy monda szerint Assisi Szent Ferenc egyszer egy Alviano nevű helységbe ment prédikálni. A nép már együtt volt, és megadta a jelet beszéde megkezdésére. Az ott fészkelő fecskék azonban olyan égtelen lármát csaptak, hogy emiatt alig lehetett őt hallani. Erre jó hangosan így szólott. Fecske nővéreim, engedjétek, hogy én is szóhoz jussak, mert ti már ugyancsak kibeszéltétek magatokat. Hallgassátok meg tehát Isten igéjét, és maradjatok veszteg, míg az Úr szavainak vége lesz. És azok, mintha csak eszes lények lettek volna, abban a pillanatban elhallgattak, és mindaddig némák maradtak a helyükön, míg be nem fejeződött a prédikáció. És valahányan csak átélték ezt, mindnyájan csodálkozással teltek el, és magasztalták érte Istent. Figyeljük csak meg, milyen jó dolguk van ezeknek a fecskéknek. Szent Ferenc közelében fészkelnek, még csak fáradniuk sem kell, ajándékba kapják az ő jelenlétét, és mégis általuk is annyira szeretett szokásukhoz híven, hangosan és szünet nélkül csivitelnek. Olyannyira, hogy az összegyűlt sokasság nem hallhatta tőlük a prédikátor szavát. Mi vajon hányszor vagyunk ilyen csivitelő fecskék? Ülünk a bennünket biztonságosan körülvelő félelmeinkből, önzésünkből, szokásainkból fölépített fészkekben, és nem veszük észre a körülöttünk zajló, nálunk sokkal fontosabb eseményeket. Nem veszük észre, mert elfoglalnak hétköznapi gondjaink, örömeink. Fáradtságunk és magamutogatásunk fásulttá, figyelmetlenné tesz bennünket. Sőt, igen gyakran a Ferencre, vagyis végső soron az Úr szavára figyelni akaró sokasságot is megakadályozzuk az Istennel való kapcsolatteremtésben. Az Úristen legközvetlenebbül az imádságban, a gyülekezetben, valamint embertársaink révén próbál hozzánk szólni. Megnyitjuk számára magunkat? Amikor az egyház az Isten tiszteleten elénk készíti az alkalmat az Istennel való találkozásra. Hogyan viselkedünk? Saját imáinkba miként fordulunk az Úrhoz? Tudunk-e csöndet teremteni először magunk körül, azután áhítattal a szívünkben is?
0: Megvallom neked őszintén, mindenható Istenem, hogy a legnagyobb szükségem arra van, hogy megszilárdíts engem. Kérlek, erősíts meg, hogy minél előbb meghozzam a döntést szavaid mellett, hogy más, friss életem legyen. Köszönöm, Uram, a te ígéidet, amelyek újra és újra élők és hatók, s imám során mindig azt üzenik, amire leginkább szükségem van. Ezt ugyan olykor még nem értem, sokszor nem látom be, de köszönöm, hogy ígéd és szent lelked által meggyőzöl mégis a te igazságodról. Rávilágítasz mind arra, ami nem helyes az életemben, ami nem szerinted való. A változáshoz szükséges erőt, hogy képes legyek kellően figyelni rád, megadod nekem szeretetedből, irgalmadból. Köszönöm, hogy soha, de soha nem mondasz le rólam. Világossá teszed a bűneimet, de fölemeled a fejemet, és megbocsátasz. Megajándékozol örömmel, békességgel, reménységgel. Segíts, hogy helyére kerüljön a te ígéd az életemben, és akkor én is a helyemre kerülök, közeledben. Így légy itt velem, kérlek, és áld meg a rád figyelésemet. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Itzhak Herzog újévi üzenete a világ zsidóságához. A péntek este beköszöntött 5787. zsidó újév Rosh Hashanah alkalmából Itzhak Herzog, Izrael állam elnöke személyes üzenettel fordult Izrael polgáraihoz és a diaszporában élő zsidósághoz. Beszédében a sofár hangjának mély szimbolikájára, a közösségi összefogásra, az antiszemitizmussal szembeni határozott kiállásra, valamint a nemzedékeken átívelő zsidó identitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Az államfő ünnepi gondolatait a sofár ősi, megrendítő hangjának felidézésével kezdte. Mint fogalmazott, ez a kijózanító és egyben felemelő hang nem csak az imára, az önvizsgálatra és a megtérésre szólít bennünket, hanem a közös emlékezés és fájdalom hangja is. Az elmúlt időszak veszteségeire, az Izraelért és a zsidó népért kiálló hősökre, valamint a terror és a világszerte erősödő antiszemitizmus áldozataira emlékeztet. A névkezdő istentisztelet a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben. Tanévkezdő istentisztelete várja az egyetemistákat és az érdeklődőket a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet ma, szeptember 14-én, hétfőn este 7 órától. Új tanév, új kérdések, új emberek, új kezdetek. Hová tartok? Mit kezdjek az előttem álló évvel? Lehet-e egyszerre tanulni, közösséghez tartozni és Istent is keresni? Akiket ezek a kérdések is foglalkoztatnak, azokat szeretettel várják a Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezet tanévnyitó alkalmára. Egy estére megállnak a rohanásban, együtt énekelnek, beszélgetnek, ismerkednek, és közösen keresik, mit jelent ma Jézus követőjének lenni egyetemistaként. Aki akár most kezdi az egyetemet, akár már rutinos túlélője a vizsgaidőszakoknak, ott a helye. Akár kereső, vagy meg szeretné élni az Isten kapcsolatot, akár szeretne egy jó közösséghez tartozni, csak menjen úgy, ahogy van. Írják a szervezők. Családi nappal és színházi előadással ünnepli 1000 éves fennállását a Váci Egyházmegye. A Váci Egyházmegye 2026-ban ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját. Ebből az alkalomból egyházmegyei jubileumi napot tartanak, szeptember 19-én Vácott az egyházmegye székhelyén. A jubileumi napot egy 3 éves egyházmegyei lelki felkészülés előzte meg, melyben a plébániai és az intézményi közösségek elmélyülhettek a személyes megtérés, a közösségi élet, az evangelizáció témáiban, tanítások és tanúságtételek segítségével, tájékoztatott a Váci Egyházmegye sajtóosztálya. A találkozó családi napként valósul meg, amely tanúságtétel az evangéliumi élet öröméről, arról, hogy testvérként tekintenek egymásra, hogy szeretettel fordulnak közösségeik tagjai és minden jó akaratú ember felé. A nap csúcspontja a hálaadó Szent Mise lesz a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban, melyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az egyházmegye papságának koncelebrálásával és a jubileumi zászlók bevonulásával. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható. Szerdán növekszik a felhőzet, és az eső előfordulhat. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrását.

0: és más angyal követé azt mondván.
1: Leomlott! Leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.

0: És harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval:
1: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt.
2: A harmadik angyal egy nagyon komoly, figyelmeztető üzenetet hirdetett meg. Pontosan ott jelenik meg a harmadik angyal is, ahol az első angyal és a második angyal is megjelent. És úgy gondolom, hogy az ő megjelenésének helyének is van üzenete, hiszen azt olvassuk, hogy az égboltozat közepén jelent meg. Ez pedig ez a hely alkalmas arra, hogy világunk bármely részéről láthassuk, hallhassuk az angyalt. Nagy szóval hirdette ez az angyal az üzenetét. Nem suttogó, nem sejmes, bársonyos hangon, hanem olyan erővel és olyan határozottsággal, amelyet csak egy angyal tud képviselni. Nem volt ebben az angyali üzenetben semmi, ami gondolkodásra, ami bizonytalanságra, ami kétségre adna okot. Ez az angyal tudta, hogy mit akar mondani. A fenevad bélyege megjelenik a 14. fejezet 9. versében. Noha nagyon jól tudjuk, hogy ez a kifejezés a Jelenések könyve 13. fejezetben már korábban előfordult. Ott pedig így olvassuk.
0: Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy annak neve, vagy nevének száma.
2: A fenevad bélyege egy olyan kifejezés, amelyet az akkori kor embere tökéletesen értett. Nem kellett megmagyarázni, hiszen az ókorban a rabszolgákat, az állatokat és egyéb tulajdonviszonyokat egyfajta bélyeget nyomtak rá, és ez a bélyeg rögtön elvezette a kutakodó embert a tulajdonoshoz. Így, ha egy szökött állatról, vagy egy elszökött rabszolgáról információkat szerettek volna szerezni az ókorban, akkor egyszerűen megnézték, hogy kinek a bélyege található rajta. És a bélyeg jelezte a tulajdonosát, hogy kinek a tulajdona. A fenevad jele vagy bélyege azt jelzi, hogy azok az emberek, akik imádják a fenevadat, vagy imádni fogják, vallásos tiszteletben részesítik. Az Istennek kijáró tiszteletet adnak annak, aki nem Isten, azt jelentik, hogy ezek az emberek nem az Isten tulajdonához tartoznak. Ezek az emberek a fenevad tulajdonához tartoznak. Nincs több választási esély a végidőben élő embereknek. Vagy a hamis hármasság, vagy a fenevadhoz, vagy a képéhez való tartozás és imádás, vagy az Istenhez való tartozás és a Szent Háromság imádása. Nincs több választás. Vagy Sátán, vagy Isten.

aki az Istené, azokat elpecsételi majd az Isten. Jellemük, tekintetük, homlokuk sugározni fogja azt, hogy ők az Isten tulajdonai. Jellemük sugározni fogja a Szent Háromság ismeretét és a Szent Háromsághoz való tartozást. A fenevad bélyege az ókori ember számára, az első századi keresztények számára egy tökéletesen ismert kifejezési eszköz volt, hiszen azok az emberek, akiket a római hatóságok elfogtak, és tisztázni akarták magukat, a római hatóságuk, a császár és a szenátus és az istenségük tiszteletére felállított kép előtt kellett áldozatot bemutatniuk. Az a keresztény, aki erre vállalkozott, az többé nem volt keresztény, hanem ez római pogánnyá vált. Ezt nevezték a keresztények az első században a fenevad bélyegének, vagy képének, hiszen ez a kép a római császárt jelképezte. Jézus második eljövetele előtt közvetlenül meg fog ismétlődni a történelem, és hasonló üldözések fognak különböző kontinenseken megtörténni, mint egykor a római birodalomban. Nem szeretnék én itt most valami üldözési hisztériát, félelmet felkelteni. Ez az üldözés rövid ideig és határozott intenzitással fog megtörténni. De mégsem fognak félni ettől az üldözéstől az emberek. Mert inkább fognak boldognak lenni, boldogok lenni, mivel ők az Istenhez tartoznak, sem mint félni a fenevadtól. Éles és határozott különbségtétel fog megnyilatkozni a két csoport között. Az egyik, akinek a sátán jelleme lesz felismerhető mozgásukon, gondolkodásukon, jellemükön, homlokukon és jobb kezükön, és a másik csoport, akik az Isten jellemét fogják sugározni, Krisztust fogják visszasugározni az arcukon és tekintetükön az emberek számára. Sokan áltatják majd magukat a végidőben, és arra gondolnak, hogy ők az Istenhez tartoznak, mert vallásosak lesznek a szó eredeti értelmét tekintve. Vallásosak lesznek. Látszólag hűségesen fognak menni naponta és hetente a templomba. De a templomokban nem az Istent fogják imádni, hanem az Isten helyett a fenevad képét. Ezek az emberek fel fogják adni az Istenhez való tartozás külső látható jelét. Fel fogják adni a parancsolatokhoz való hűséget. És az Isten parancsolatainak a megtartása legláthatóbb jele lesz a szombatünneplés. Ez persze egy nagy kérdés, hogy Isten népe mennyire készült fel a szombatünneplésre. Nagy kérdés, hogy ma mennyire tartjuk szentnek a szombatot. Nehogy arra gondolj, hogy majd azokban a nehéz időkben és napokban lesz erőd, lesz bátorságot és kitartásod megállni. El fogsz gyengülni akkor. Most kell felkészülni azokra a napokra. A végidőben két csoport lesz. Akik hűségesen megtartják az Isten parancsolatait, és akik nem. Istenhez hűségesek, és Istenhez nem hűségesek. És sokan hűségesen meg fogják tartani az Isten parancsolatait. És sokan, akik tudják az igazságot, ilyen-olyan helyzetekben és magyarázkodásokban talán fel fogják adni. Ez a két csoport nem vallásról fog szólni.
nem vallási elnevezésről fog szólni, hanem ez a két csoport Istenhez való hűségről, vagy Istenhez való nem hűségről fog szólni.

a fenevad, és én a fenevad mellett természetesen a hamis sátáni háromságot értem. A fenevad a végidőben hallatlan aktivitást fog kifejteni. Sokkal, de sokkal erősebbet, mint korábban bármikor tette. És azokat támadja majd a legerősebben, akik az Isten parancsolatait megtartják. Pecsét vagy bélyeg? Noha az eredeti görög szövegben mind a kettőre ugyanaz a kifejezés található, mégis óriási különbséget fog jelenteni. Pecsét vagy bélyeg? A pecsétet a Szentlélek fogja ráhelyezni mindazokra, akik hűségesek, akik az Isten parancsolatait megtartják. A bélyeget pedig a hamis hármassága, szent háromsággal ellentétes hármasság fogja mindazoknak a homlokára vagy jobb kezére elhelyezni, akik őt vagy őket tisztelik. Egy kicsit szomorú vagyok, mert az elmúlt években azt látom, hogy az Isten parancsolatait egyre kevésbé vesszük komolyan. Kiemelhetnék néhány parancsolatot. Hullanak szét a családjaink. A gyermekeink mennek ki a világba. Vajon nem rossz példát mutatunk? Nem kellene újból leülni és végig gondolni küldetésünket? Ha nem teszed, nem lesz erőd. Miközben mindent szeretnénk megtenni azért, hogy felkészüljünk ezekre a nehéz időszakokra, mégis úgy tűnik, mintha nem készülnénk. És a Jelenés 14:10 azt mondja, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok és a bárány előtt. Isten haragboráról is olvashatunk a hármas angyali üzenetben. Ez a bor rendkívül gazdag motivációval jelenik már meg az Ószövetségben. Jobb könyve 21. fejezet 20. vers. Ézsaiás 51. fejezet 17. versétől 23. verséig. Jeremiás könyve 25. fejezet 15. versétől 29. verséig. Továbbá Jeremiás könyve 49. fejezet 12. verse. Ezékiel könyve 23. fejezet 32. versétől 34. verséig. Hogy csak néhányat emeljünk ki a legfontosabbak közül. Elegyítetlenül töltetik ki. Ez azt jelenti, hogy a bor, Isten haragbora, a legerősebb bódító és később halálos hatással fog megjelenni azoknak az embereknek az életében, akik korábban ittak Babilon borából. Ez az elegyítetlenség azt jelzi, hogy Isten borában nincs kegyelem. Ezt úgy gondolom, hogy talán igazából meg sem tudjuk érteni. Gondolj végig, bármilyen nehézség ért az életedben, mindig felfedezhetted benne a kegyelmet. Bármilyen nehézség érte utol a keresztényeket, Isten kegyelme mindig megmutatkozott benne. De Isten az idők végezetén bezárja a kegyelem ajtaját, amely ma még most nyitva van. Fel sem tudjuk fogni, hogy mit jelent, hogyha egyszer Isten a kegyelem ajtaját bezárja. Mert mi Istent csak úgy ismerjük, mint kegyelmes, mint hosszú tűrő Istent.

és a hármas angyal üzenet harmadik angyal üzenetét összehasonlítjuk az első és második angyal üzenetével, akkor azt látjuk, hogy a harmadik angyal üzenete az elsőhöz kapcsolódik, azt kezdi tisztázni, részleteiben ismételni. Azok fognak kapni Isten haragját.

a föld történelmének utolsó pillanataiban, akik imádni fogják a fenevadat, nem önkéntesen fogják imádni, hanem politikai erővel és hatalommal fogják ezt az imádatot kieszközölni, kikényszeríteni. A végidőben nagyon jól tudjuk a Jelenések könyvéből, hogy világkrízis fog végig söpörni a kontinenseken. És ennek a válságnak, gazdasági és erkölcsi válságnak a kezelőjeként, megoldásaként fog majd megjelenni a fenevad és a tisztátalan háromságának valamelyik személye. A fenevad bélyege és a Szentlélek pecsétje az tökéletesen egyik a másikának az ellentéte. Az egyiknél nem lesz szabadság, mert politikai eszközökkel és hatalommal fogja elérni, hogy azok az emberek, akik hűségesek az Istenhez, ne adhassanak, ne vehessenek, ne vásárolhassanak. 30 évvel ezelőtt el nem tudtuk volna képzelni. De szilárd meggyőződésem, hogy néhány éven belül a pénz el fog tűnni a mindennapi használat során. Nem lesz pénz, csak egy kis plasztikkártya mindenkinek. Már most is így van, de még a pénz valamilyen módon megjelenik, de néhány év múlva teljesen felesleges lesz. És a plasztikkártyán lévő jelek, elektronikus jelek fogják jelenteni a pénzt. Csak egy gomb, hogy bárkiről bármit megtudjanak. Azok az emberek, akik szeretnének megtudni. Csak egy gomb, hogy bizonyos emberek ne adhassanak, ne vehessenek. El sem tudjuk képzelni, hogy mit hoz a jövő. Hogy milyen mélyen fog belenyúlni a személyes életünkbe ez a politikai hatalom. Ekkor meg fog szűnni a föld utolsó időszakában a vallásszabadság. Teljes mértékben el fog tűnni. A Jelenések könyve 13. fejezete elmondja, hogy Babilon minden népeket és nemzeteket meg fog részegíteni, királyokat és királyságokat, fejedelmességeket és hatalmakat meg fog részegíteni az ő saját borától, Babilon borától. És azok, akik isznak, azokra az Isten azt mondja, hogy akkor most én is adok néktek egy bort. Ha bor, hát igyatok még egyszer. Ez most az Isten bora. Az Isten haragjának bora, amelyben nincs beleegyenlítve sem kegyelem, sem semmilyen lesz hasonló. És hogy milyen lesz ez a világunk? Isten kegyelme nélkül. Azt ma még senki nem tudja. De félelmetes és borzalmas lesz.

Tehát, jól jegyezzük meg, két borról olvashatunk a Jelenések könyvében. Babilon boráról és Isten harag boráról. És ezt ugyanazok az emberek fogják inni. A hűségesek semmilyen bort nem fognak fogyasztani. Sem a Babilon borából nem fognak inni, sem Isten haragborából nem kell igyanak. Isten haragbora teljesen mást fog jelenteni, mint Babilon haragbora. Babilon haragbora a hamis

vallásosságot fogja jelenteni. Isten haragbora nagyon furcsa, és ismét azt tudom mondani, hogy talán a történelemben még soha nem jelentkezett az, hogy Isten visszavonta volna a kegyelmét. Bár ítéletet tartott népe felett, Izrael felett, Júda felett, de minden ítéletében ott volt a kegyelem. Isten haragja, egy reakció, egy válasz lesz az emberi lázadásra, a bűnre és a hamis sátáni imádatra. Isten haragja válasz lesz arra, hogy a hűségeseket üldözni fogják. Isten haragja válasz lesz arra, hogy Isten hűségeseit minden időben üldözték. Isten haragja fogja bevezetni a megváltás tervének befejezését. És egy új világrend, egy új ország, és egy újjáteremtett ember fog megjelenni ebben az új világrendben. Isten haragja az egész földre ki fog terjedni. Vagy úgy is mondhatnám, hogy Isten haragbora, amelyben nem lesz kegyelem, minden kontinensre el fog jutni, mindazok meg fogják kóstolni, akik ittak Babilon borából. Hogy milyen lesz Isten haragja? Hogy milyen lesz Isten haragbora? Csak egy vagy két példát hadd említsek. Olyan, mint amilyen Szodoma és Gomora büntetése volt. Olyan, mint Edom büntetése volt. Eltűntek örökre a civilizációból. Csak az emléküket őrizte meg a Biblia. Ilyen Isten elegyítetlen haragbora. A választás a mi közünkben van. És ha arra gondolsz, hogy én tudom az igazságot, én ismerem a parancsolatokat. Jó, most egy kicsit laudíciai vagyok, gyenge vagyok, azért, mert vannak bizonyos dolgok az életemben, amelyeket el kell intézzek, és ha majd ezeken túl leszek, akkor majd én aktív életet fogok élni, akkor én hűségesebb leszek. Ne áltasd magad ilyen gondolatokkal. Olyan hűséges leszel, amelyet az elmúlt időszakban alapoztál meg. Az emberek soha nem lesznek jobbak, mint amely a korábbi vallásos életüket jellemezte. Az Istennel való kapcsolatod az alapozza meg, hogy hova tartozol. Az imádságaid, a lelkiséged, a kifejezésed, a tekinteted, mind-mind, egy-egy csepp ebben. És ha ezekben nem vagy hűséges, akkor, amikor hűségesnek kell legyél, nem fogsz tudni megállni.

Isten haragja mindazokat utol fogja érni, akik jól érzik magukat Babilon közösségében. Akik különböző előnyöket kovácsolnak, politikai és gazdasági előnyöket. És ha szétnézünk és megnézzük, hogy a világunk milyen erkölcsi és gazdasági válságban van, hogy milyen krízisben élünk, akkor talán még nem is tudjuk ennek a krízisnek legmélyebb gondolatait. A krízis és válság sokkal mélyebb, mint azt egy átlagember láthatná. És Isten ebben az időben szabadságot ad a hűséges maradéknak. És a maradék nem attól fog félni, hogy utolérik-e, hogy megbüntetik-e. Tudjátok, mitől fog félni a maradék a legjobban az utolsó időben? Hogy bevallottam-e Istennek minden bűnömet, elhagytam-e mind azt, amelyet el kell hagyjon Isten népének hűségese. Ez lesz a legnagyobb problémánk. Nem az, ami most nagynak látszik, hogy nem tudunk majd adni és venni, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, kirekesztetünk, hogy nem lesz vallásszabadságunk. Ezek is komoly dolgot jelentenek, érthetetlen komoly dolgot jelentenek, feldolgozhatatlan mélységet jelentenek. De mégis a legnagyobb probléma az, hogy Istennel elrendeztem-e a legutolsó szögig és csavarig az életem legtitkosabb dolgát is. És még egyet meg kell jegyezzünk. Isten haragja igazságos lesz. Nem valami emberi érzésekből, emocionális töltettségből kell Isten haragját megközelíteni. Mert Isten haragja igazságos lesz. És a millenium végén még a gonoszok is el fogják ismerni Isten igazságosságát. Még Sátán is fejet hajt Isten igazságosság mellett. Nagy kérdés, mi az Isten igazságának vajon meg fogunk-e felelni? Mindaz, aki visszautasítja Isten parancsolatait, aki a legkisebb mértékben csorbítja Isten parancsolatainak igazságosságát, és ennek talán van egy kifejezési eszköze, a szombathoz való hűség, azok nem fogják Istent követni. Azok befognak állni a fenevad mellé. A szombat Isten parancsolatainak megtartásának egy különleges jelzésére szolgál. Mindaz, aki visszautasítja az Isten jellemét, mindaz, aki kompromisszumra kívánkozik az Isten parancsolataival, mindaz, aki nem adja meg a szombatnak azt a szentséget, amelyet Isten elvár, a fenevad mellé áll. Nincs harmadik lehetőség. Vagy Isten, vagy a fenevad. Választanunk kell. És hogy erről Jézus is tanítványainak szólt, a Máté evangélium 10. fejezet és ott a 28. versében ezt olvashatjuk. Máté 10:28. És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gehennában. A maradék nagyon jól fogja tudni. A megváltási terv végén, a harmadik angyal üzenetének hangos hirdetése nyomán, hogy egyet nem tud tenni a fenevad.
a lelkünket, az üdvösségünket, a hitünket. Nem törheti meg, csak mi járulhatunk ahhoz hozzá, hogy mi tesszük ezt. Jézus is felkészíti tanítványait, és azt mondja, ne attól féljetek, hogy a testeteket megölik, mert lesz egy feltámadás. És ez a feltámadás két csoportra fogja osztani az emberiséget. Azokra, akik hűségesek voltak, és azok, akik visszautasították az Isten utolsó felhívását. Azok, akik a végidőben fogják meghallani az evangéliumot. Azok, akik a végidőben fogják meghallani a hármas angyali üzenetet, nagyon sokan fognak csatlakozni Isten hűséges gyermekeihez, és különleges erővel fognak ragaszkodni a parancsolatokhoz. Kedves testvéreim, tartozzunk mi is ehhez a maradék csapathoz, az Úr kegyelméből. Amen. Lelki szemeink előtt végigvonult a történelem utolsó befejező része. Bár nem láttuk önmagunkat, de láttuk azt, hogy két csoport volt. Akik a fenevad képét imádták és tisztelték, és azok, Urunk, akik a te jellemedet tükrözték vissza. Kerestük lelki szemeinkkel, hogy vajon mi hova fogunk tartozni, és még nem dőlt el, hogy akár ehhez, akár a másik csoporthoz tartozunk-e. Erősíts bennünket. Add, hogy a lelki ismeretünk ne nyugodjon bele. Felejtsük el laudíciai állapotunkat és röghöz kötöttségünket, hiszen ha közeledünk hozzád, akkor nálad van az igazi szabadság. És add, hogy ebben a szabadságban mi te hozzád tudjunk felnézni, hogy a homlokunk és az arcunk és tekintetünk Krisztus jellemét tükrözze vissza. Vannak közöttünk gyengék. Add, hogy ezeket a gyengéket tudjuk bátorítani, imádkozni tudjunk értük. Ahogy Jézus teszi ezekben a pillanatokban is, a szentek szentjében, mint közben járó imádságával. Add, Urunk, hogy mi a tieid legyünk, és azok is maradjunk. Jézus nevében. Amen.

Dénes Ferenc, Újat várunk. Dűljön össze minden, ami régi, omoljon szét, ami romlás átok. Múlt bűnéből nem kell többé semmi. Új életet, új világot várunk. Dűljön össze minden, ami régi. Dűljön össze önzésünk fénytornya. Gyűlölködés, harag, öntetszelgés. Ne legyen több bús, kesergő árva. Mindaz, amit magunk építettünk, amit az emberek szépnek láttak. Minden önző képmutató tettünk, hadd vettessék alá kemény bárdnak. Dűljön össze minden hamis jótett. Énünk csúcsára vezető lépcsők, öntetszelgés, hiú önszeretet. Legyenek ma életünkben végsők. Szálljon messze, örökre szálljon el a kérkedés minden hamis árnya. Hogy felépülhessen ezek helyett keblünkben az Istennek országa.

Sokan nem értik az e napokra vonatkoztatott proféciákat, ezért fel kell őket világosítani. A lelkészeknek és a tagoknak egyaránt kötelességük, hogy a trombitának határozott hangot adjanak. A lelkészek emeljék fel szavukat, és szólják az üzenetet, mely ez idő számára a jelen való igazság. Mutassuk meg az embereknek, hogy hol tartunk a profétikus történelemben. Isten kijelölt egy napot a világtörténelem befejezésére, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. A profécia majdnem teljesedett. Sokat kell fáradozni, hogy a témát az emberek elé tárjuk. Az ünnepélyes tényt, hogy az Úr napja hirtelen és váratlanul jön, nem csak a világ népe elé kell tárni, hanem minden egyházunk elé is. A profécia tiszteletteljes figyelmeztetése minden léleknek szól. Senki se érezze, hogy a meglepetés veszélyétől biztonságban van. Senkinek semmiféle profécia magyarázata ne raboljon meg az események ismeretétől, melyek megmutatják, hogy e nagy esemény közel van.

Sokan képviselik azt, hogy a Szent Ige egyik fontos részét, mégpedig azt, amely korunkra különösképpen alkalmazható igazságokat rejt, nem lehet megérteni. Az az állítás, hogy a Jelenések könyve titok, amit nem lehet megérteni, éppen a könyv címének mond ellent. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Egyesek hallani sem akarnak a proféciákról. Az áldás nem ezé az osztályé lesz. Sokan nem hajlandók megfogadni a Jelenések könyvében foglalt intéseket és tanításokat. Aki nem hajlandó megreformálni életét és felkészülni az ember fiának eljövetelére, az Isten áldását nem igényelheti. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattattak abban, mert az idő közel van. Isten utolsó kegyelmi üzenete. Nagyon fontos, hogy a profétai üzenetekkel együtt az evangéliumot a tiszta forrásból hirdessük a mai napokban is.

0: hír összeállításunk következik.
1: Református oktatási konferencia 2026. A református köznevelés és szakképzés aktuális kérdései, az oktatás változó szerepe, valamint a református intézmények sajátos pedagógiai hozzáadott értéke kerül központba az idei református oktatási konferencián. A szeptember 16-án a Rádai Házban tartandó szakmai napon előadások, tájékoztatók és fórumbeszélgetések várják a fenntartókat, intézményvezetőket, pedagógusokat, oktatókat és oktatási szakembereket. A program lehetőséget ad arra is, hogy a résztvevők kérdéseikkel és tapasztalataikkal bekapcsolódjanak az oktatás jövőjéről szóló közös gondolkodásba. A konferencián szó lesz a többi között az oktatás irányítás készülő fejlesztési irányairól, a református oktatás pedagógiai hozzáadott értékéről, valamint a szakképzést érintő aktuális kérdésekről is. A személyes részvétel regisztrációs határideje pénteken volt, de az élő idejű online közvetítésre még szeptember 15-e kedd 12 óráig lehet jelentkezni. Különleges kutatás indult, térképre kerülnek a magyar keresztény kórusok. A keresztény egyházzene kevéssé látható, mégis kiterjedt világát igyekszik feltérképezni a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének nagyszabású kutatása. A 2025-ben indult Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz első eredményeit ma, szeptember 14-én az Ars Sacra Fesztivál keretében mutatják be a budapesti Hild Villában. Ökumenikus zenés áhítattal és gondolatébresztő előadásokkal várja ma, szeptember 14-én 17 órától a Hild Villába érkezőket az Ars Sacra Fesztiválon bemutatkozó nagyszabású kutatási projekt, a Magyar Keresztény Egyházzenei Atlasz. A vállalkozás célja, hogy átfogó képet adjon a magyar nyelvterületeken liturgikus szolgálatot végző keresztény és keresztény kórusokról, azok repertoárjáról, működési körülményeiről és közösségi szerepéről. A kutatásba első körben az adventista, baptista, evangélikus, örmény, görög és római katolikus, református, valamint unitárius felekezetek kórusait vonták be. Zsinagógák hete. Augusztus 30 és szeptember 17-e között a Zsinagógák hete 3 hetes esemény sorozata a Nyitottság és a Párbeszéd jegyében hív mindenkit a zsidó kultúra, zene és spirituális hagyományok felfedezésére. A jubileumi Sólet Fesztiváltól a nyitott újévi Rosh Hashana ünnepekig és az izraeli kántor koncertekig írják a rendezők. Szeptember 17-én a Rákospalotai zsinagóga telik meg élettel. Amint a szervezők írják, a rendezvény sokszínűségét a kiemelt nagykövetek gazdagítják. Álláslehetőségek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem álláspályázatot hirdet 3 munkakör betöltésére. A jelentkezési határidő szeptember 20-a. A munkakörök tanulmányi és Erasmus Plus koordinátor, Erasmus Plus koordinátor és tanulmányi titkár állások. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható. Szerdán növekszik a felhőzet, és az eső előfordulhat. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Éne énekeljetek az Úrnak új éneket. Az új éneknek mindig kettős rendeltetése van. Az első az, hogy dicsérje és magasztalja Istent. A második pedig, hogy hirdesse az ő szabadítását, dicsőségét és csodáit. Az új ének nem feltétlenül a nemrég szerzett zeneművek gyűjteménye, még akkor sem, ha tartalmaz ilyen műveket, hanem egy olyan válaszadás Isten tetteire, amely méltó módon tükrözi az ő minden reggel megújuló irgalmának frissességét. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Kárpát-medencei ifjúsági ima éjjel. Október 30-án estére hirdette meg az idei Kárpát-medencei református ifjúsági ima éjjelt az egyház ifjúsági osztálya. Az esemény célja, hogy minden résztvevő a saját közösségén belül tudja megélni az egységet úgy, hogy a gyülekezetén, ifi csoportján belül maradva egy éjszakán át együtt imádkozik, beszélget, dicsőít a társaival, így pedig több száz fiatallal, de elsősorban Istennel vállal közösséget. Mostantól fogva szabadon lehet csatlakozni, várják az ifjúsági csoportok, gyülekezetek, ima közösségek jelentkezését. Az életvédelméről egyeztettek az egyházak az egészségügyi miniszterrel. Több kérdésben köztük az egyik legnagyobb vitát kiváltó úgynevezett szívhangrendelet ügyében egyeztetnek a keresztény felekezetek Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, a református egyházat Fekete Károly tiszántúli püspök és Bálint Balázs szülőorvos presbiter képviseli. A szívhangrendelet nemzeti sorskérdésünk, amelynek életpárti szemlélet szerinti rendezése kiemelt jelentőséggel bír a református egyház számára. Így fogalmazott Stenbak József püspök még augusztus elején a szakminiszternek írt levelében. Ebben személyes találkozóra hívta a tárcavezetőt, ez az egyeztetés kezdődött meg péntek reggel. Látták megérkezni a minisztériumba többek között Székely János katolikus püspököt, a katolikus püspöki konferencia elnökét és Kocsis Fülöp görög katolikus érsek metropolitát is. 35. országos evangélikus hittanverseny. Az Evangélikus Egyház országos irodája, gyülekezeti és missziói osztálya által meghirdetett 35. országos evangélikus hittanverseny témája Csodák nyomában, Jézus földi és égi útja. Az előző évekhez hasonlóan a gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, illetve azok az iskolák, ahol heti 2 órában tanítják a hittant, külön értékeléssel versenyeznek, beleértve a döntőt is. Az iskolák kerületi fordulóinak lebonyolításában, az iskola lelkészek, az egyházmegyei fordulók lebonyolításában pedig a kateketikai felelősök közreműködésére számítanak. Mária kegyhelyek első találkozója a Székesfehérvári egyházmegyében. Kétnapos búcsúi programokkal ünnepelték szombaton és vasárnap a Bodajki segítő Szűz Mária kegytemplomot a Székesfehérvári egyházmegyében. A Bodajki főbúcsún rendezték meg 5 kegyhely, egy édesanya mottóval az egyházmegye Mária kegyhelyeinek első találkozóját. Szeptember 14-én szombaton 17 órakor a búcsú ünnepélyes megnyitásával kezdődött a program. Az 5 kegyhely bemutatkozása és személyes tanúságtételek következtek. Este Spányi Antal megyés püspök mutatott be szentmisét a Zarándok udvaron. A szentmise végén ünnepélyes körmenetben vonultak a kegyképhez. Az ünneplés este tovább folytatódott, énekes vesperás, dicsőítő szentimádás, éjféli szentmise és éjszakai virrasztás várta a zarándokokat. A Mária napi főbúcsú ünnepi nagymiséje tegnap volt a Zarándok udvaron, a misét ezúttal is Pányi Antal püspök celebrálta. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható. Szerdán növekszik a felhőzet, és az eső előfordulhat. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A dolgok értéke. A betegség után lesz édes az egészség, a baj után a jó, az éhség után a jóllakottság, és az erőfeszítés után a pihenés. Hérakleitosz.

0: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Istennek szájából származik. Máté 4:4.
1: Egy monda szerint Assisi Szent Ferenc egyszer egy Alviano nevű helységbe ment prédikálni. A nép már együtt volt, és megadta a jelet beszéde megkezdésére. Az ott fészkelő fecskék azonban olyan égtelen lármát csaptak, hogy emiatt alig lehetett őt hallani. Erre jó hangosan így szólott. Fecske nővéreim, engedjétek, hogy én is szóhoz jussak, mert ti már ugyancsak kibeszéltétek magatokat. Hallgassátok meg tehát Isten igéjét, és maradjatok veszteg, míg az Úr szavainak vége lesz. És azok, mintha csak eszes lények lettek volna, abban a pillanatban elhallgattak, és mindaddig némák maradtak a helyükön, míg be nem fejeződött a prédikáció. És valahányan csak átélték ezt, mindnyájan csodálkozással teltek el, és magasztalták érte Istent. Figyeljük csak meg, milyen jó dolguk van ezeknek a fecskéknek. Szent Ferenc közelében fészkelnek, még csak fáradniuk sem kell, ajándékba kapják az ő jelenlétét, és mégis általuk is annyira szeretett szokásukhoz híven, hangosan és szünet nélkül csivitelnek. Olyannyira, hogy az összegyűlt sokaság nem hallhatta tőlük a prédikátor szavát. Mi vajon hányszor vagyunk ilyen csivitelő fecskék? Ülünk a bennünket biztonságosan körülvelő félelmeinkből, önzésünkből, szokásainkból fölépített fészkekben, és nem veszük észre a körülöttünk zajló, nálunk sokkal fontosabb eseményeket. Nem veszük észre, mert elfoglalnak hétköznapi gondjaink, örömeink. Fáradtságunk és magamutogatásunk fásulttá, figyelmetlenné tesz bennünket. Sőt, igen gyakran a Ferencre, vagyis végső soron az Úr szavára figyelni akaró sokasságot is megakadályozzuk az Istennel való kapcsolatteremtésben. Az Úristen legközvetlenebbül az imádságban, a gyülekezetben, valamint embertársaink révén próbál hozzánk szólni. Megnyitjuk számára magunkat, amikor az egyház az Isten tiszteleten elénk készíti az alkalmat az Istennel való találkozásra. Hogyan viselkedünk? Saját imáinkba miként fordulunk az Úrhoz? Tudunk-e csöndet teremteni először magunk körül, azután áhítattal a szívünkben is?
0: Megvallom neked őszintén, mindenható Istenem, hogy a legnagyobb szükségem arra van, hogy megszilárdíts engem. Kérlek, erősíts meg, hogy minél előbb meghozzam a döntést szavaid mellett, hogy más, friss életem legyen. Köszönöm, Uram, a te ígéidet, amelyek újra és újra élők és hatók, s imám során mindig azt üzenik, amire leginkább szükségem van. Ezt ugyan olykor még nem értem, sokszor nem látom be, de köszönöm, hogy ígéd és szent lelked által meggyőzöl mégis a te igazságodról. Rávilágítasz mind arra, ami nem helyes az életemben, ami nem szerinted való. A változáshoz szükséges erőt, hogy képes legyek kellően figyelni rád, megadod nekem szeretetedből, irgalmadból. Köszönöm, hogy soha, de soha nem mondasz le rólam. Világossá teszed a bűneimet, de fölemeled a fejemet, és megbocsátasz. Megajándékozol örömmel, békességgel, reménységgel. Segíts, hogy helyére kerüljön a te ígéd az életemben, és akkor én is a helyemre kerülök, közeledben. Így légy itt velem, kérlek, és áld meg a rád figyelésemet. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm azokat, akik hallgatják az előadást. A ma esti témánk egy meglehetősen összetett kérdés, egy olyan kérdés, amely lehet, hogy a belső logikánkat, lehet, hogy az egész gondolkodási rendszerünket meg fogja mozgatni egy kicsit. Ugyanis arról van szó, hogy a jelenések könyve egy különösen megszerkesztett, felépített mű. Lehetne egy piramishoz is hasonlítani. Ezért kapta a ma esti előadás azt a címet, hogy az üdvösség történet piramisa. De ahogyan az alcímből is kitűnik, lehetne a menórához is, a hét ágú gyertyatartóhoz hasonlítani. De ezen kívül még nagyon sok elképzelés van a jelenések könyvével kapcsolatosan, hogy ténylegesen ez a könyv hogyan is épül fel, mit jelent a szerkezete, egyáltalán van-e értelme annak, hogy a könyv szerkezetét kutassuk.

Vajon mi a könyv központi üzenete? Egyrészt szubjektívek ezek, mert mindenki más-mást ragad ki a könyvből, vagy azt kell mondanunk, hogy éppen a könyv fő üzenetének a komplexitása, összetettsége az, ami miatt nagyon nehéz meghatározni, hogy mi is a vezér gondolata. Ha még tovább kutatjuk a kérdést, akkor azt kell mondanunk, hogy egy nagyon érdekes területen viszont egyetértés mutatkozik nagyon sok tudós és bibliakutató között, mégpedig akkor, amikor a konfliktus, vagy a háború, vagy a küzdelem kerül előtérbe, azaz, amikor ezeket a témákat vizsgálják, akkor a legtöbb kutató azt mondja, hogy na igen, ez az üzenet, ami ebben a könyvben ott van elrejtve. Valahogy ez egy különös konfliktusról beszél, Isten és a démoni erő között, mennyei háborúról, ma azt is mondhatnánk, hogy csillag háborúról is szól ez a könyv. Gondoljunk a 12. fejezetére, mások egyenesen odáig mennek, hogy szent háború az, ami kibontakozik ebben a könyvben. Olvastam olyan disszertációt, amit valaki arról írt, hogy ez a szent háború hogyan bontakozik ki, és hogyan válik a bárány Jézus Krisztus ennek a szent háborúnak vezérévé. Mások pedig egyszerűen a küzdelemről beszélnek. Azt mondják, hogy a küzdelem az igazi nagy téma ebben a könyvben. De bárhogyan is van, a vélemények általában megegyeznek abban, hogy a könyv közepén van egy nagyon fontos rész, amely a 11. fejezet utolsó versével kezdődik, 19. versel, és tart a 15. fejezet 4. verséig, és ha ezt a központi részt megértjük, akkor értjük valójában a könyv üzenetét. Tehát ez a központi látomás, vagy elem, vagy van, aki azt mondja, hogy jelenet, bárhogyan fogalmazunk, ez a központi rész döntő és alapvető a könyv megértése szempontjából. Ezek után nézzük meg egy kicsit közelebbről a könyv szerkezetét. Általában két vélemény uralkodik a könyv megértésével kapcsolatosan. Az egyik szemléletet így lehetne mondani, hogy lineáris, azaz egy vonal mentén képzeli el az eseményeket. A másik vélemény az úgynevezett kiasztikus, amely azt mondja, hogy vannak bizonyos csúcspontok a könyvben, és két csúcspont között ismétlődnek leírások, azaz párhuzamosság is van a könyvben. Egész pontosan fordított párhuzamosság, amire visszatérek később, ez a különleges kiasztikus szerkezet, amely egy görög betűből alakult ki, legalábbis az elnevezés egy görög betűre épül, a chi betűre, amelyet a magyar ABC-ben az X-el tudunk átírni igazán, vagy ennek megfelelő betű, ami azt jelenti, hogy két vonal úgy középtájon metszi egymást. Ebből az következik, hogy a kiasztikus szerkezet a lényege szerint a közép rész felé irányítja a figyelmünket, nem a könyv végén van az igazi üzenet, hanem a közepén. Ezzel a két képpel próbálom ábrázolni, hogy ténylegesen mi az alapvető különbség a lineáris és a kiasztikus szerkezet között. A baloldali képen egy gyönyörű szép utat lehet látni, az út két oldalán virágzó fákat. Ha jobban megnézzük, akkor az út jobb oldalán távolban látunk valami fehér épületet. Ha nézzük a bal oldalt, akkor fehérre meszelt fakerítés látszik, és ott is talán a távolban valahol messze látszik még egy épület, vagy ha nagyon erőltetjük magunkat, és az út végét próbáljuk kémlelni, mintha ott is lenne egy épület a fák között. Na ez a kép azt akarja nekünk mondani, hogy az út két oldalán lévő dolgokat úgy tudjuk közelebbről megvizsgálni, ha folyamatosan megyünk előre az úton. Más szavakkal ez azt jelenti, mintha Jelenések könyve első fejezeténél elindulnánk, és ha azt akarnánk tudni, hogy mi van a 10. 15. fejezetben, akkor el kell olvasnunk folyamatosan azokat a részeket, és majd ahogy haladunk előre, közelebb jutunk, úgy tudjuk közelről megvizsgálni. Ez a lineáris szemlélet, ez azt jelenti, hogy a Jelenések első fejezetétől folyamatosan kell olvasnunk, és egymásra kell építenünk a benne lévő képeket, és végül a legutolsó fejezetben, a 22-ben értjük meg a könyvet.
Na ezzel szemben a kiasztikus szerkezet viszont azt mondja, hogy a könyvben, ahogy az előbb említettem, párhuzamos részek vannak. Ez körülbelül ezzel a három piramissal ábrázolható. Egész pontosan két piramist kellett volna mutatnom, mert meggyőződésem szerint a könyvben két ilyen fő pont van, de próbáljuk a hátsó piramist most elfelejteni, és ami elől van, és a középső, magasabb piramist, ezt a kettőt próbáljuk elképzelni, mintha ez a könyv valahogy azt mutatná, hogy a megértéséhez az szükséges, hogy feljussunk egy csúcspontra, és azután lehaladjunk, majd újra menjünk föl egy másik csúcspontra, és aztán megint csak le, és közben egészen különös világ tárul elénk. Ha a lineáris szemléletet követjük, akkor azt kell mondanunk, hogy igazán nem változik a kép, legfeljebb annyiban, hogy közelebbről látjuk a fákat, látjuk a bokrokat, a kerítést, az épületeket, de ugyan ott vagyunk, haladunk előre az úton, míg a kiasztikus szemléletnek az az érdekessége, hogy mintha fölé emelkednénk a dolgoknak, és egy egészen más szögből látunk mindent, ha elképzeljük azt, hogy egy piramis tetején vagyunk. Tehát megmászunk egy piramist, akkor ahogy megyünk fel, úgy változik körülöttünk a kép. Más szögből látunk mindent. Fent vagyunk a tetején, egészen más világ tárul elénk, és ahogy haladunk a másik oldalon le, akkor mintha a korábban látott változásokat szemlélhetnénk, csak fordított rendben.

Nézzük egy kicsit közelebbről még azt, hogy a lineáris szerkezetet hogyan lehet leírni. Hány részt tudunk megkülönböztetni, ha azt mondjuk, hogy lineárisan kell figyelnünk a könyvet a bevezetőtől egészen a befejező részig. Az egyik legújabb, legfrissebb adventista vélemény az, hogy a jelenések lineáris szerkezete három fő részből áll. Van természetesen egy rövid bevezetés, a prológus, az első 8 vers, és van egy kicsit hosszabb epilógus, azaz befejezés, 22. fejezet 6. versétől egészen végig. De ha ezt a két rövid részt elvesszük, akkor azt kell mondanunk, hogy maga a könyv a fő témája tekintetében három nagy részre osztható, mind a három rész főszereplője ugyanaz, azaz Krisztus, Jézus Krisztus. Az első fő rész üzenet a 7 gyülekezetnek. Az első fejezet 9. versétől a 3. fejezet 22. verséig tart, és Krisztus úgy jelenik meg, mint főpap. Jár a 7 lámpás között. Majd következik a második fő rész, a lepecsételt tekercs felnyitása. 4. fejezet első versétől egészen a 11. fejezet végéig tart ez a rész. Itt is Krisztus a főszereplő, de úgy, mint eszkatológikus uralkodó. Azaz ő az a személy, aki majd a dolgok végén, az eszkatonban, a végidején uralkodó lesz, de ezt az uralkodását már

Elsőtől egészen a 22. fejezet 5. verséig. Hát ahogy nyilvánvaló az elmondottakból, hogy van egy érdekes tematikus megosztás a könyvben, ugyanis az első 3 fejezet 7 gyülekezetnek szól, és azután a lepecsételt tekercsre kerül a hangsúly annak a felnyitására, majd a tartalmára. Mintha később már nem is lenne szó a 7 gyülekezetről. De ha lenne időnk, és elolvasnánk az epilógust, akkor úgy találnánk, hogy az egész könyv a 7 gyülekezetnek szól. Kérem, hogy otthon mindenki olvassa el majd a 22. fejezet 6. versétől a 21-ig, ebből ki fog derülni majd, hogy az egész könyv a 7 gyülekezetnek szól. De nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy csak az első 3 fejezet szól a 7 gyülekezetnek, aztán a 4. fejezettől, mintha valaki másnak szólna a könyv. De akárhogy is fogalmazzuk, valójában az egész könyv a 7 gyülekezetnek szól, valóságosan is, és természetesen jelképesen is. Ezután nézzük a kiasztikus szerkezetet. Az üdvösség történet piramisa, így van a címünkben. Tényleg egy ilyen tört piramishoz is hasonlítható a jelenések szerkezete, ha kiasztikusan gondoljuk el, azaz a párhuzamos részeket is figyeljük. Az elején van egy prológus, a végén epilógus. Ha ezt a kettőt egymás után olvassuk, és kérem, hogy otthon próbáljuk ezt megtenni, hogy elolvassuk a jelenések első 8 versét, és azután rögtön elolvassuk a 22. fejezet 6. versétől végig a 21. versig, azt fogjuk találni, hogy a prológus és az epilógus összesen 7 pontban egyezik. Kérem, hogy ezt mindenki próbálja megtenni házi feladatként, és hogyha mindenki megtalálja a 7 pontot, akkor rendben van, ha nem, akkor majd segítek, hogy hol van az a 7 pont. De az az érdekes, hogy a nagy hetesek között ilyen kis hetesek is vannak, ahogy az első alkalommal már ezt említettem, tehát a prológus és az epilógus összesen 7 ponton egyezik, természetesen vannak pontok, amelyekben nem egyeznek. De van 7 olyan gondolat, amely majdnem szóról szóra ismétlődik, prológusban, illetve az epilógusban. Ezután következik 3 pár olyan elem, amely párhuzamos, illetve ellentétes. A kiosztott lapokon igen, mindenki megnézheti ezt a szerkezetet, de egy lépéssel tovább lépek, hogy könnyebb legyen. És azt kell mondanunk, hogy a prológus után a 7 gyülekezet leírása következik. Ennek a résznek van egy párhuzamos eleme, de ellentétes párhuzam ez, egy gyülekezet. Ez lényegileg a jelenések könyve 21. fejezete, illetve a 22. fejezet első néhány verse. Itt az új gyülekezetről, az új Jeruzsálemről van szó. Egyik oldalon van 7 gyülekezet, majd azután 1 gyülekezet. A 7 gyülekezet után olvasunk a 7 pecsétről. Az előbb említettem, hogy a bárány az egyetlen, aki a 7 pecsétes könyvet feltöri. De van ennek is egy ellentétpárja, és ez pedig a jelenések 19. és 20. fejezetét foglalja magába, ez az ítélet 7 jelenete. Érdekes módon még a Károli Bibliában is elkülönül egymástól ez a 7 rész. Kérem, hogy otthon tessenek majd elővenni és megnézni jelenések 19. és 20. fejezete. Összesen 7 jelenetet találunk abban a 2 fejezetben, és minden jelenetben a kulcs szó az ítélet. Akár főnévi, akár igei formában, de az ítélet a vezér gondolat. Egyik oldalon tehát a 7 pecsét, másik oldalon az ítélet 7 jelenete. Majd következik a 7 trombita, és ezeknek is van egy kiasztikus párjuk, a 7 csapás. Nyugodtan azt mondhatjuk, hogy ez a rész, ez a 2 és a sárkány harca című középső rész együtt alkotja a piramis csúcsát. Azaz a jelenések könyvében a legfőbb üzenet a 7 trombita, illetve a 7 csapás nagy ellentét párja. A 7 trombita azt mondja el, hogy hogyan erősödnek fel a démoni erők Istennel szemben, míg a 7 csapás arról szól, hogy ezeket a démoni erőket hogyan szorítja vissza Isten
fokozatosan lépésről lépésre.

Jézusra. Majd ebben a nagy küzdelemben a központi elem a sárkány harca. Ez a rész lényegileg a 11. fejezet végétől tart a 15. fejezet elejéig. Ha ezt a néhány befejező és kezdő verset elhagyjuk, akkor azt kell mondanunk, hogy a 12., 13. és a 14. fejezet tartozik ide a sárkány harcához. Az az egész pontosan a sárkány és az asszony harcához. Na ez a jelenések könyvében leírt igazi küzdelem, hiszen a fő témája ugye a küzdelem, a harc, a háború. Na ennek a legfőbb jeleneteit tömöríti össze ez a három fejezet. 12., 13. és 14. fejezet. De ahogyan az előbb említettem, ha nézzük a hét trombitát, a 8. fejezet 2. versétől 11. fejezet 18. verséig, ez is egy nagyon hosszú rész. Majd azután a 7 csapást 15. fejezet 5. versétől a 18. fejezet végéig, ez talán még hosszabb rész. Még egyszer akkor elmondanám, hogy a jelenések könyve elején egy rövid prológus van, a végén egy epilógus. Mind a kettőben van 7 olyan elem, amely egymással párhuzamos. Majd azután következik a 7 gyülekezet, vele párhuzamosan az 1 gyülekezet. Ez az egyetlen olyan egység, amelyben nem a 7-es szám a domináló, hanem az 1-es. De azt is mondhatjuk nyugodtan, hogy teljesen mindegy, hogy 7-esről beszélünk, vagy 1-esről. Mert mind a kettő a teljesség száma, nem? Tehát akár a 7-est nézem, akár az 1-est, mind a kettő azt mondja, hogy valami teljes, valami egész, valami egy, valami egységes. Ezért tehát a 7 gyülekezettel szemben ott az 1 gyülekezet, azután a 7 pecsét, amely a megváltási terv kibontakozását írja le, a megváltás elutasításaként az ítélet 7 jelenete következik, majd ahogyan mondtam, a 7 trombita és a 7 csapás az Isten ellenes hatalmak aktivitása, majd ítélete. És így a nagy küzdelmen belül a sárkány és az asszony harca, amelyre kicsúcsosodik a könyv, lehet azt mondani, hogy ennek az egész műnek a legfőbb üzenete. 12., 13. és a 14. fejezetben van.

Az előadás alcíme az volt, hogy a menóra szerkezet. Hogy a dolog egy kicsit bonyolultabb legyen, lehet azt is mondani, hogy nem egyszerűen ez egy piramis szerkezet, amelyről beszélhetünk. Tehát nem ellentétes párhuzamokról van szó, hanem úgy is föl lehet fogni a jelenések szerkezetét, mint amely egy menórához hasonló. De természetesen, ha az előző képet megnézzük, és gondolatban összekötjük a 7 gyülekezetet és az 1 gyülekezetet, egy ilyen ívelt vonallal, aztán a 7 pecsétet, az ítélet 7 jelenetét, a 7 trombitát és a 7 csapást, majd középen húzunk egy vonalat, amivel összekötjük a sárkány harcáról szóló részt a többivel, akkor már is megkapjuk ezt a képet. Tehát lényegileg a könyv egy menórával is ábrázolható, egy hétágú lámpással. Mindannyian tudjuk, hogy a zsidóság szimbóluma a menóra a mai napig. Talán azt is tudjuk többen, hogy Jeruzsálemben, a jeruzsálemi parlament, a Knesset előtti téren van egy gyönyörű, hétágú, 4 méter magas, bronzból készült menóra. És számukra a menóra jelenti azt, hogy Izrael az Isten népe, hogy ez a nép hűséges az Istenhez. De nekik szimbolikusan ez a hétágú lámpás ezt fejezi ki. De természetesen tudjuk a Bibliából, hogy a hétágú lámpást annak idején a templomban őrizték. Ugye Mózes Istentől parancsot kapott, hogy készítsen aranyból, színaranyból, és egy tömbből kikovácsolva készítsenek el egy hétágú lámpást. Ez a kép egy közelmúltban megjelent könyvünkből való, amely megpróbálja a lineáris és a kiasztikus szerkezetet valahogy egységbe fogni, mégpedig a menóra formával. Ha nézzük a kép alját, akkor azt találjuk, hogy alapvetően 3 fő része osztható a jelenések könyve. Van egy úgynevezett földi fázis, amely az első fejezettől tart a 11. fejezet végéig, utolsó előtti verséig, azután a középső rész következik, amelynek a végső fázis nevet lehetne adni, legalábbis ha földi fázisra gondolunk, ennek a végső fázisára. Itt egy kis sajtóhiba van, amit a könyvből kimásolva természetesen nem tudtam javítani, és nem is javíthatok. 11. fejezetnek nem a 9., hanem a 19. versétől folytatódik ez a rész, és tart a 14. fejezet végéig. Azután következik egy mennyei fázis, amely a 15. fejezettel indul és tart a 22. fejezetig. Ha a menóra karjait nézzük fent, akkor egy nagyon érdekes kép tárul elénk. Mert úgy tűnik, hogy ahol a jelenések könyve a 7 gyülekezetről beszél, ott a háttérben a pászka ünnep van. Azután, ahol a 7 pecsétről beszél, ott a háttérben a hetek ünnepe, vagy a zsenge ünnepe, egy tavaszi ünnep volt, az árpa aratás ünnepe. Majd ahol a 7 trombitáról van szó, ott az új év, vagy a kürtölés ünnepe van a háttérben. Azután a jelenések könyve középső részénél, a 11. fejezetnél egy nagy váltás következik, és a nagy engesztelési naphoz jutunk, amely egy őszi ünnep volt, és azon belül is ez a rész leír 7 jelet. Majd a nagy engesztelési nap motívuma folytatódik a 7 csapás formájában is. Majd azután a 6. karnál már a sátoros ünnep motívuma jelenik meg, és itt 7 győzelemről olvashatunk. Ez a motívum folytatódik egészen a könyv végéig, ahol Jeruzsálemről olvasunk, illetve 7 csodáról Jeruzsálemben. Hadd mondjam el, hogy ez egy lehetőség, ahogyan a zsidó ünnepkört és a jelenések képanyagát megpróbáljuk összevetni, de van egy másik lehetőség is. Én a következőt ajánlanám a magam részéről, hogy a zsidó ünnepkör mint egy motivumokban jelenik meg a könyvben. És kérném most, hogy akinél Biblia van, hogy vegyük elő a Bibliánkat, és egy néhány mondatot olvassunk el, elsősorban is a jelenések első rész 10. versét.
Ugyanis fel lehet vetni azt a kérdést, hogy a zsidó ünnepkör melyik leírását kövessük, amikor a Jelenések könyve képanyagát figyeljük. Úgy tűnik, hogy Mózes harmadik könyve 23. fejezetéhez kell majd lapoznunk, ezt most nem tudjuk megtenni, de otthon ezt is kérem, hogy mindenki tegye meg, olvassuk el majd otthon ezt a fejezetet, a harmadik könyv 23. fejezetét, ahol megtaláljuk a 6 ünnepet, éves ünnepet, és plusz egy 7. ünnepet. Érdekes módon ez a heti ünnep, a 7. nap ünnepe, a szombat ünnepe. Tehát ott a zsidó ünnepkör elején a szombat jelenik meg, mint heti ünnep, és Isten azt a felhívást intézi a zsidósághoz, hogy ez szent gyülekezés napja. De ez a gondolat azután minden további ünnepnél megjelenik, hogy ezek az ünnepek szent gyülekezés napjai. Némelyik ünnep egynapos volt, némelyik 8 napos. De ezek az ünnepek mindig szent gyülekezés napjai voltak. Ha 8 napos volt egy ünnep például, akkor az első nap és az utolsó nap volt a szent gyülekezés napja. Ha 1 napos volt az ünnep, akkor az a nap volt természetesen a szent gyülekezés napja. De nézzük meg a megfelelő bibliai verseket a Jelenések könyvében. Először az első rész 10. versét, ahol azt találjuk, hogy lélekben valékot az Úrnak napján, és hallék hátam meget nagy szót, mint egy trombitáé, mondja János apostol. Azaz, hogy elragadtatásában, látomásában lát majd dolgokat, de hogy ez a látomás egy bizonyos napon adatot mondja, az Úr napján. Hát természetesen sokan vitáznak azon, hogy az Úr napja kifejezés alatt mit kell értenünk. Vannak keresztények, akik azt mondják, hogy az Úr napja vasárnap. Már a Biblia sehol nem mondja, hogy az Úr napja vasárnap, de arra hivatkozva, hogy Jézus vasárnap támad fel, sok keresztény azt mondja, hogy ezért az a nap az Úr napja. Viszont a Bibliában következetesen azt találjuk, hogy az Úr napja a 7. nap, a te Uradnak, Istenednek szombatja, az Úr napja. Így tehát ez a kis motívum, ez a mondat arra utal, hogy Mózes 3. könyve 23. fejezetében keressük meg a szombatról szóló részt, hogy miért legyen az a nap szent gyülekezés napja. Majd ugyanott abban a fejezetben a következő ünnep, azaz a 6 ünnep között az első, a pászka. Ennek megfelel a Jelenések 5. fejezetében a 6. vers. Tehát lapozunk tovább. Jelenések 5. rész, 6. verse. És láték a királyi szék és a 4 lelkes állat vagy lény között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Isten 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. Egy megölött bárány. Azonban ez a bárány, ahogy megöletett, ahogy ez a görög szó elmondja az ölést, mert több szó is van nyilván az ölésre, ez a szó azt jelenti, hogy áldozati állatként ölték meg. Tehát nem úgy pusztult el, hogy valami vadállat megtámadta. Nem, áldozatként áldozták fel, és ezzel a báránykép a pászkára utal. Később ugyanitt azt olvassuk ebben a fejezetben, 9. versben, hogy méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, mondják a vének a báránynak, és megváltottál minket, Istennek, a te véred által minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből. Tehát ez a gondolat később visszatér, hogy itt ténylegesen egy megölt állatról van szó, jelképesen, természetesen, hiszen Jézus nem egy bárány, de bárányhoz hasonlítható. Az ünnepsorban a pászkát követte egy további 7 napos ünnep, a kovásztalan kenyerek ünnepe. Így ez összességében egy 8 napos ünnep volt. A Jelenések könyve 6. rész, 6. versére gondoljunk, ahol van egy érdekes motívum, hogy hallék a 4 lelkes állat között szózatot,
amely azt mondotta, a búzának mércéje egy dénár, az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. Hát amikor ez a részhez jutunk, ezt majd részletesen meg kell beszélnünk, hogy ténylegesen ezek a képek mit is jelentenek. De minden esetre, ha Mózes 3. könyve 23. fejezetéhez lapozunk, akkor azt találjuk, hogy az Úr elrendelt egy ünnepet a pászkát követően, amely ünnephez hozzátartozott bizonyos növényi anyagok égetése, feláldozása is, így például bort és olajat is égettek. Tehát a kovásztalan kenyerek ünnepéhez tartozott egy ilyen szertartás. Azután ezt az ünnepet követően 7 hetet kellett számolni, azaz 49 napot, és a 49. napot követően jött a hetek ünnepe, mi ma azt mondanánk keresztények, hogy a pünköst ünnepe. Az 50. nap a pászka ünneptől számítva. A hetek, vagy a zsenge bemutatás, a zsenge meglóbálás, vagy a Károli Bibliában van ez a szó, ténylegesen azt jelenti, hogy bemutatni egy áldozatot. Tehát a zsenge bemutatás, ez lényegében árpa áldozat volt, hiszen egy tavaszi ünnep volt, amikor is az árpát aratták, és a Jelenések könyve 7. rész 4. versére kell gondolni, hogy hallám a megpecsételtek számát, 144 ezer az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. És zárójelbe tettem a 14. fejezet 4. versét, ahol azt találjuk a 144 ezerről ugyancsak, hogy ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek, ezek azok, akik követik a bárányt valahova megy, ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. Tehát a zsenge áldozat motívuma, ahogy látjuk, nem is egy helyen, hanem több helyen, legalább 2 helyen előfordul Jelenések könyvében. Majd következett az 5. ünnep, illetve hát ebbe, igen, az 5. ünnep az új év, vagy a kürtölés ünnepe. Ez már egy őszi ünnep volt, ezt nem is kell elolvasnom, a Jelenések könyve 8. fejezet 2. versétől indul a 7 trombitáról szóló rész, vagy 7 kürtről szóló rész, az új év a kürtölés ünnepe volt. Ezután következett a nagy engesztelési ünnep, szintén egy őszi ünnep, Jelenések 11. fejezetéhez halapozunk, az utolsó vers, a 19. vers úgy hangzik, hogy megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének lánája a templomában, és lőnek villámlások, és szózatok, és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. Megnyilatkozott az Isten temploma, de különösen a templom belső része, hiszen a felolvasott vers szerint megláttatott a szövetség ládája, a fridláda. Ezt a tárgyat a templom legbelső részében, az úgynevezett szentek szentjében őrizték, és csak egy évben egyszer lehetett oda bemenni a főpapnak. Nagy engesztelési nap. Tehát a Jelenések 11. rész 19. versében találjuk ezt a kis motivumot. Végül a 7. ünnep a sátoros ünnep, amely lezárta az éves ünnepkört, ez is egy őszi ünnep volt. A Jelenések 21. rész 3. versét, ha olvassuk, azt találjuk, hogy hallék nagy szózatot, amely ezt mondotta az égből, imi az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. És azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Az Isten sátora az emberekkel van. De ez az ünnep is előfordul más helyen, ha visszalapozunk például a 7. fejezet 15. verséhez, akkor ott a következőt találjuk. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. De a sátoros ünnepről azt is tudnunk kell, hogy ez egy őszi ünnep volt, és egybeesett az őszi aratás ünnepével, vagy a szürettel. A szüret képe is megjelenik a Jelenések könyvében a 14. fejezetben. Tehát lehetne azt is mondanunk, hogy a sátoros ünnep a leghangsúlyosabb ünnep a Jelenések könyvében, mert nem 2, hanem 3 helyen is előfordul.
Ha ezt a képet nézzük, akkor azonosíthatjuk, hogy amikor a szombatról beszél a Jelenések könyve, akkor a hét gyülekezetnek szóló üzenetet olvashatjuk. Amikor a pászkáról, akkor már a hét pecsétről olvasunk. Hasonlóképpen a kovásztalan kenyerek ünnepénél is, és a hetek ünnepénél. Mind a három esetben végigvonul a hét pecsét. Majd az új év vagy a kürtölés ünnepénél megjelennek a trombiták, és a nagy engesztelési ünnep már elvezet bennünket a Sárkány harca című központi részhez. Azt követi a hét csapásról, majd az ítélet hét jelenetéről szóló rész. Mindegyik ide tartozik a nagy engesztelési ünnephez. Végül pedig a sátoros ünnep elmondja nekünk, hogy az Isten sátora úgy van az emberekkel, hogy már nincsen hét gyülekezet, se 12 gyülekezet, vagy 5 gyülekezet, hanem csak egy, az Új Jeruzsálem.

Mit mondhatunk ezek után az üdvösség történetpiramisáról? Prológus arról szól, hogy Jézus eljön. Eljön a felhőkkel. Az epilógus többször elmondja nekünk, hogy aki akar, jöjjön el. János apostol azt mondja, hogy jövel, Uram. Ha nézzük a 7 gyülekezetet, majd az 1 gyülekezetet, azt kell mondanunk, hogy valahol az egység felé haladunk, reménységünk szerint. Az egyház az egység felé halad. Azután, hogyha a pecsétekre gondolunk, a pecséteket olvassuk, vagy az ítélet 7 jelenetét, akkor a megváltás, vagy annak elutasítása a fő gondolata jelenések könyvében. Majd pedig, ahogyan az előbbiekben már említettem, a középső 3 rész, a C, a C vesző és a D, az Isten elleni támadásokat írja le képekkel. Az Isten elleni démoni hatalmak és az ő eszközeik különböző formában, képeken keresztül ábrázolva támadnak a bárány ellen, de a bárány végül legyőzi őket. Erről szól a 7 csapás. És ennek a küzdelemnek a legfontosabb mozzanatait pedig a központi rész, tehát a sárkány harca mondja el, sárkány és az asszony harca, ami a 12., 13. és 14. fejezetet jelenti. Ha ezután azt kérdezzük, hogy üdvösség, megváltás, evangélium, azok a kifejezések, amelyek az üdvösségről szólnak, vagy az üdvösséget kifejezik, hogyan, hol találhatok a jelenések könyvében, akkor a 7 pecséttel párhuzamos ítélet 7 jelenetében mind a 2 helyen megjelenik az üdvösség fogalma. Egyenesen ez a felkiáltás van, hogy az üdvösség, ami Istenünké és a bárányé, például a 7. fejezetben, vagy ennek a párhuzamos részében, a 19. fejezetben az üdvösség és a dicsőség az Úré, ami Istenünké. Majd a 7 trombitánál találhatunk egy érdekességet, amely sajnos a magyar bibliafordításban nem egészen egyértelmű, vagy a fordító nem adta vissza ezt a szót, hogy tudnélik, az Úr evangéliumot mondott a szolgáinak, a prófétáknak. Ami károli fordítású bibliánkban egyszerűen úgy van, hogy megmondta a szolgáinak, a prófétáknak. De a szó igazából azt jelenti, hogy evangéliumot mondott az Úr a szolgáinak, a prófétáknak. Azután, ha a központi részt megnézzük, a sárkány harcát, akkor ott azt találjuk, hogy tömören a lényeg van, most lett meg az üdvösség, egyrészt a 12. fejezet 10. verse szerint, másrészt pedig a 14. fejezetben azt találjuk, hogy a 3 angyalnál van az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot. Így nagyon tömören, ha összefoglaljuk, azt kell mondanunk, hogy az üdvösség, megváltás és az evangélium egyrészt a piramis 2 oldalán kiegyensúlyozva is megjelenik, és megjelenik azután a csúcson még hangsúlyozottabban. Ezen túl még, ahogyan korábban említettem, az 5. fejezet 9. verse nagyon fontos, ahol azt találjuk, hogy méltó vagy, mert megölettél és megváltottál minket, mondja a 24 vén a báránynak. Tehát így a megváltás szó is megtalálható, de hangsúlyosabb az evangélium és az üdvösség szó. Ezért lehet azt mondani, hogy a jelenések könyve az üdvösség történetét mondja el képekkel. Ezért nem túlzás, ha úgy fejezzük ki, hogy az üdvösség történet piramisa, vagy az üdvösség történet menórája, ha ez a kifejezés jobban tetszik nekünk. Végül még egy szóra kellene röviden kitekintenünk, és ez a győzelem. Ha azt kérdezzük, hogy mi az üdvösség lényege, akkor a válasz az, hogy győzelem, nem? Az üdvösség azt jelenti, hogy győztünk. Az ember üdvössége azt jelenti, hogy Isten győzött a gonosz felett. Az ember üdvössége azt is jelenti természetesen, hogy mi magunk győzünk Isten segítségével a bűn fölött. A különös az, hogy a győzelem képe mindenhol megvan, mind a 7 elemben. A prológusban, epilógusban nem, de az összes többi elemben előfordul, és ezeket gyorsan szeretném bemutatni képeken keresztül. Ha nézzük most a 7 gyülekezetet és az 1 gyülekezetet, mit találunk
minden egyes gyülekezetnek szóló levélben, hogy aki győz, aki győz, aki győz, minden levél végén ott van ez a mondat. És az utolsó levélben pedig Jézus azt mondja, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, amint én is győztem. Tehát nagyon hangsúlyos a győzelem gondolata. De ha nézzük most az egygyülekezetről szóló részt, az Új Jeruzsálem leírását, akkor pedig azt találjuk a 21. fejezet 7. versében, hogy aki győz, örökségül nyer mindent. Istene leszek, és fiam lesz nekem. Az minden. Nézzük a következő két elemet, a 7 pecsétet és az ítélet 7 jelenetét. Az 5. fejezetben azt találjuk, hogy győzött a Júda törzséből való oroszlán. Majd amikor feltöri a pecséteket, az első pecsétnél azt olvassuk, hogy győzelmesen vonult ki. A Károli fordítás szerint kijöve, győzve, és hogy győzzön. Az Új fordítás így mondja, győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Az ítélet 7 jelenetében ugyan a hangsúly az ítéleten van, nem a győzelmen, de mégis a győzelem gondolata ott van a háttérben. Gondoljunk arra, hogy foglyul esett a fenevad és a hamis próféta. Illetve a 20. rész szerint egy angyal megragadta a sárkányt, megkötözte, bevetette a mélységbe. Hát ez is a győzelem képe, anélkül, hogy a győzelem szó előfordulna. Tehát látnunk kell, hogy a háttérben a győzelem van, az előtérben az ítélet. A 7 trombitát és a 7 csapást, ha nézzük, itt egy érdekes ellentétpár van. Legalábbis a 7 trombitánál azt találjuk, hogy a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük. A 2 tanulról van szó a 11. fejezetben, akik Isten tanúi, de a feljövő fenevad hadakozik ellenük, és hát ez egy tragikus fordulat, hogy le is győzi őket. De azután, ha a 7 csapás végső kimenetelét nézzük, 17. fejezetben azt találjuk, hogy a bárány ellen fognak viaskodni, a bárány azonban legyőzi őket. A végső győztes a bárány. Végül a középső elem, a sárkány harc az asszony ellen, itt 3 esetben is olvashatunk érdekes módon a győzelemről. Az első és az utolsó, a 12. és a 15. fejezet arról beszél, hogy az Isten oldalán állók hogyan győznek, a középső pedig a fenevadról szól, amely hadat indít a szentek ellen, és legyőzi őket. Ez egy nagyon érdekes szerkezet, nem mondom, hogy kiasztikus, mert ez egy ABA szerkezet, de azt kell mondani, hogy hasonló a kiasztikus szerkezethez, ugyanis az első rész azt mondja, hogy legyőzték őt, mármint a sárkányt, a bárány vérével és a bizonyságtételük igéjével. 15. fejezet, 2. verse pedig arról szól, hogy láttam azokat, mondja János apostol, akik legyőzték a fenevadat, annak képmását és nevének számát. Tehát mind a 2 elem, a kezdő és a befejező rész, az isteni eszközök győzelméről szól. A középső elem, amit B-vel lehetne jelölni, arról szól, hogy megadatott neki, tudnélik a fenevadnak, hogy a hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket. Ez egy látszólagos győzelem, ha kiasztikus szerkezetre gondolunk, és azt mondjuk, hogy a középső elem nagyon fontos, bár ez nem igazi kiasztikus rész, ahhoz kellene ABBA szerkezet, ha egész pontosak vagyunk. Ez csak egy fordított paralelizmus lényegében, amelynek a középső eleme azt mondja, hogy ez a hatalom, amely nagyon erőteljesen jelenik meg a jelenések középső részén, egy időre legalábbis legyőzi a szenteket. Mit mondhatunk mindezek után? Hogy a jelenések könyve tele van a győzteseknek szóló ígéretekkel. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. A 3. rész 20. versében. Ha valaki meghallja, megnyitja, bemegyek, vele vacsorálok és ő én velem. Jézus ezzel azt mondja, hogy segíteni akarok. Ugyan itt ebben a levélben, ugye a laodiceai levélben mondja, hogy ha valaki győz, akkor megadom, hogy a királyi székemben üljön, ahogy én is győztem. Lehet mondani, hogy a 2 győztes vacsorája ez. Ugyanakkor egy gyönyörű szép ígéret van a 3. fejezet 5. versében, hogy aki győz, annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből. Mit mondhatunk
végül összefoglalva az egészet, hogyha az üdvösség történetet lineárisan, azaz a zsidó ünnepkörök motivuma alapján nézzük, vagy a jelenések könyvét párhuzamos elemekből fölépítettnek látjuk, és kiasztikus modellben gondoljuk el, teljesen mindegy, a kettő valahol kapcsolódik egymással, mégpedig a zsidó ünnepkör ad egy háttér motivumot, és ezen a háttéren a hangsúly a sátoros ünnepre kerül. De a sátoros ünnep lineálisan is megjelenik, nem csak kiasztikusan, lineálisan a 7. fejezetben, aztán a 14. és a 21. fejezetben. És ez a fókusz, amely a kiasztikus részben van, vagy a lineális rész végén, ugyanazt akarja mondani. Tehát ezzel én azt kockáztatom meg, hogy úgy mondjam ki, hogy akár lineálisan nézzük a könyvet, akár így kiasztikusan, ugyanoda jutunk. Ha lineálisan nézzük, akkor a végén van a lényeg, az pedig a sátoros ünnep. Ha kiasztikusan nézzük, akkor a közepén van a lényeg, az megint csak a sátoros ünnep. Tehát a sátoros ünnep a kiasztikus felépítésű szemlélet szerint is hangsúlyos, mert a 7., a 14. és a 21. fejezetben is előfordul. Miért fontos mindez? Egyszerűen azért, mert ez a kép, a sátoros ünnep képe fejezi ki azt, hogy mi az üdvösség lényege. A versben azt hallottuk, hogy egyszer elmúlik minden. A jelenések könyve arról szól, hogy mi marad meg azután, hogy minden elmúlt. És ami megmarad, az nem lesz más, mint Isten és ember örök közössége. Az Isten sátora az emberekkel van. Erről szól a sátoros ünnep, erről szól a jelenések könyve. Én nagyon köszönöm a figyelmet mindenkinek, és azt kívánom, hogy az Úr segítsen bennünket, hogy miközben tanulmányozzuk ezt a könyvet, ilyen különös szerkezeti szemléleten keresztül is értsük meg azt, hogy ez a könyv egy bátorító irat. A leginkább bátorító könyv a Bibliának. Mert a győzelem sehol máshol nincs olyan hangsúllyal megírva, kifejtve, mint a jelenések könyvében. Amellyel Isten azt akarja mondani, hogy az üdvösség az ő részéről biztos. És én kívánom, hogy ez legyen biztos majd a mi részünkről is, ahogyan tanulmányozzuk tovább ezt a könyvet. Adja Isten, hogy ez így is legyen az ő kegyelméből.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Thomas Tallis motettáiból készült összeállítást hallgathatunk.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott Thomas Thalis motetták. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szeptember 14-én így szól Isten igéje. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Jeremiás könyve 31. fejezet 31. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet 39. verse. Amikor 19 évesen felvételt nyertem az Evangélikus Teológiai Akadémiára, előtte egy év katonai szolgálatot kellett teljesítenem a ceglédi laktanyában. Hamar megértettem, hogy az előjáróim döntéseitől függ, mikor mehetek eltávra, milyen gyakran kapok kimenőt, és mikor milyen szolgálatba osztanak be. Igazából semmilyen más hatalmi eszközük nem volt a feletteseinknek, mint a büntetés jutalmazás rendszerének működtetése, vagyis az előnyök osztogatása vagy megvonása. Megértettem, hogy ha függetlenítem magam ettől, akkor még arra is van esélyem, hogy derűsen töltsem el ezt az egy évet. Sokat segített, hogy jól tudtam, egészen bizonyosan eljő az az idő, enyém az ígéret, és megkezdhetem a teológiai tanulmányaimat, amire nagy lelkesedéssel készültem. A tékozló fiú érezhetett valami hasonlót eléje szaladó apja ölelő karjai között. Jelenné vált számára a jövő. Kertész Imre így fogalmaz a Kádosszié című interjú kötetben. Az ember a jövőnek fordított arccal él. Isten igényének biztosan nem az a célja, hogy egy tőlünk és a tetteinktől független, szép jövő ígéretével olcsó vígaszt nyújtson a jelen nehézségei közepette. Ígéreteiben sokkal inkább egy olyan jövő fordul felénk, amely itt és most a jelen viszonyai között hív és felszabadít minket az életre. Imádkozzunk! Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged attól, hogy a félelmeid és illúzióid által elképzelt jövő felé fordítsd arcodat. Inkább az Úr fordítsa feléd az arcád az ő ígéreteiben, hogy általuk, itt és most megtaláld a helyes utat, meglásd, hogy mit kell tenned, és abban megleld békességedet. Amen. Németh Zoltán áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áitat címe, az Isten jó tetszésének jele. A mai ige Jakab levele első fejezet 12. verse. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállt a próbát, elnyeri az élet koronáját, melyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Gondolatok az igéről. Igen, boldog, még a kísértés ideje alatt is. Ezt azonban csak az veszi észre, akinek mennyei gyógyítóira kenték meg a szemét. De el kell tűrnie a kísértést mégpedig úgy, hogy közben nem lázadozik Isten ellen, sem a jó útról nem tér le. Áldott az az ember, aki már átment a tűzön, és a tűz nem emésztette meg, mint a pejvát. Mikor a próbatételnek vége, jön Isten jó tetszésének jele, az élet koszorúja. Ez annyi, mintha az Úr azt mondaná, hagyjátok élni, mert megmérettetett a mérlegen, és nem találtatott könnyűnek. A jutalma élet, mégpedig nem csupán létezés, hanem szent, boldog, igazi élet, Isten velünk való szándékának a megvalósulása. Már most egy magasabb rendű lelki élet és öröm koszorúzza majd azokat, akik győzelmesen mentek át a legnagyobb kísértéseken is. Az Úr azoknak ígéri az élet koszorúját, akik őt szeretik. A kísértések tüzében ugyanis csak az Urat szeretők tudnak megállni, a többiek elsüllyednek, elkeserednek vagy visszatérnek a világba. Szereted őt igazán mélyen és teljesen? Ha igen, akkor szeretetet próbatétel alá fog kerülni, de ne félj, nem sodor el a próbák legmélyebb árja sem. Isten táplálja a te szeretetedet és az enyémet is mindvégig. A keresztény egység napja. A keresztény egység napját 1996. szeptember óta tartják az 1000 éves fennállását ünneplő pannonhalmi főapátságban, szeptember 14-én. Az első eseményen képviseltette magát a grúz, a román, a szerb, az orosz, a magyar ortodox egyház, és jelen voltak a magyar katolikus, református és evangélikus egyház vezetői is. A különböző országokból érkezett, különböző felekezetek hívőiből álló zarándokok, hívők, papok és püspökök ökumenikus istentiszteleten vettek részt. A célkitűzés, hogy különböző vallási felekezetek és nemzetek egységként, mint Krisztus hívők közösségeként lépjenek fel. Magyar egyházi delegáció utazott Szöulba. A koreai testvéregyházak képviselői szeretettel fogadták a dél-koreai fővárosban a magyar egyházi delegációt, melynek tagja Steinbach József, dunántúli református püspök, a zsinat lelkészi elnöke, a magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának elnöke és Fischl Vilmos evangélikus lelkész a szervezet főtitkára is. A látogatás célja a magyar és a koreai református egyházak közötti testvéri kapcsolatok erősítése, a tapasztalatcsere és az együttműködés további lehetőségeinek keresése. A delegáció a következő napokban egyházi és ökumenikus találkozón vesz részt, valamint megismerkedik a koreai kereszténység életével és szolgálatával. Az időjárásról. Változékony őszi idő. Kedden is csökken a felhőzet, és napos lesz az idő. Kisebb eső nem kizárt, az északi a szél mellett 21-26 fok várható. Szerdán növekszik a felhőzet, és az eső előfordulhat. A délnyugati szél megélénkülhet, és 22-27 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mi sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése, mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten miértünk tett.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Jelenkorunk egyik egyre inkább teret nyerő gondolata az ember biológiai kötöttségeinek és az objektív igazság létének tagadása, ezzel együtt pedig a biblikus emberszemlélettől való eltérés. Vendégünk dr. Újlaki Győri Anna, mentálhigiénés szakember, hosszú évek óta foglalkozik szexualitást érintő különféle témákkal. Azt tudható rólad, hogy a biblikus szexualitás, ezen belül a homoszexualitás, a gender, transgender és az online pornó használat a fő fókuszba állított témáid. Hogyan alakult ez ki? Miért pont ezekkel foglalkozol?
1: Jó néhány évvel ezelőtt elkezdtem olyan keresztény magyar forrásokat keresni, amik az online pornóval kapcsolatosak, mert akkor olyan élethelyzetben voltam, hogy szükségem volt információra ezzel kapcsolatban. És azt tapasztaltam, hogy angol nyelven nagyon sok jó anyag elérhető, vagy elérhető volt, mondjuk egy 10 évvel ezelőtt. Magyarul viszont keresztény, megbízható jó anyagokat nem találtam. És ahogy egyre többet olvastam, meg tanultam ebben a témában, úgy, mivel azért sok átfedés van az online pornó és a homoszexualitás, gender témáiban, egyre több olyan anyagot is találtam. Mindannyian, de főleg a fiatalok nap mint nap ki vannak téve folyamatos hazugságoknak ezekben a témákban. Az én vágyam, meg célom, hogy az igazságról beszéljek szeretetben nekik. Ahogy Jézus azt mondta, ezt ő magáról mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket, és ott az eredetiben az igazságot lehet valósággal is fordítani. Ugyanígy én is a valóságról szeretnék mindenkinek beszélni.
0: Tehát nagyon meghatározó számodra az, hogy Isten hited van. Mégis mit jelent számodra a biblikus szexualitás?
1: Ez alatt azt értjük, hogy mi az a design, amit megérthetünk a Bibliából, ahogy Isten beszél arról, Isten igéje beszél arról, hogy ő férfivá és nővé teremtette az embert az ő saját képmására. És a Biblia első könyvének az első fejezete már foglalkozik azzal a kérdéssel, ami nekünk most itt egy bizonytalansági pont, hogy egyáltalán van-e értelme férfiról és nőről beszélni, holott ez nem pusztán egy vallásos hiedelem, hogy vannak férfiak és nők, hanem ez a biológiai valóságunk, függetlenül attól, hogy mi róla a véleményünk. És ez például egy ilyen tény. És ezen túl, amikor biblikus szexualitásról beszélünk, akkor arról a nagyon különleges céljáról beszélünk a szexualitásnak és a szexnek, amit szintén az igében látunk, hogy válaszolva arra a kérdésre, hogy miért nem mindegy mondjuk Istennek, hogy én kivel mit csinálok a hálószobám falain belül, mikor és kivel és hogyan. Azért, mert Isten beszélt arról, hogy mire kaptuk a szexualitásunkat. Azt gondolom, hogy része annak, hogy miért, hogy átéljük azt, hogy kapcsolatra vagyunk teremtve. Végeredményben ő vele, de ezt a mély kapcsolódást át tudjuk élni, ugye legmélyebben emberi módon a házastársunkkal, férfi és nő. És akkor itt jön be az a képbe, hogy na, miért egy férfi, miért egy nő. Pál apostol ír arról, hogy ahogy a férfi a nővel van, az valami különleges módon egy ilyen tökéletlen képe annak, ahogy Jézus és az egyház van egymással. Ugye Jézus a vőlegény egy ilyen önfeláldozó, kizárólagos, szenvedélyes, mindent odaadó kapcsolatban van az ő egyházával, és hogy ezért nem mindegy Istennek, hogy ki, hogy, merre, meddig, hogyan éli meg a szexualitását.
0: A férfi-nő kapcsolatának ez a sérültsége is erőteljesen közrejátszik abban, amit tapasztalunk, hogy megjelent a gender gondolat felé való nyitást vákumszerűen szippantja magába a mai ember, meg a köztudat ezt az egészet, hogy legyünk ne csak férfi és nő, hanem lehet máshogy is.
1: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon összetett az, hogy miért tudott most ennyire berobbanni a gender ideológia, transgender ideológia az emberek gondolkodásába. Először visszamennék ahhoz a kérdéshez, hogy a homoszexualitásnak és a nemi identitászavarnak, ami ugye a transgender kifejezés mögötti valós állapot, amikor valaki úgy érzi, hogy rossz testben van. Tehát mind a két állapotnak a nemi identitászavar van a gyökerénél. Nagyon-nagyon bonyolult folyamatok mentén alakul ki a nemi identitászavar, de az egyik meghatározó eleme az az apával való kapcsolat. Úgy történik a nemi identitás kialakulása egy ilyen rendkívül leegyszerűsített módon, hogy ilyen 1-4 éves korunk körül alapozódik meg. Ez ugye egy nagyon korai életkor, és ha itt valami sérülés van, az elindíthat valakit később az azonos nemi vonzalom irányába, vagy akár a megmaradó nemi identitás zavarba is. Azt látjuk, hogy alapvetően több fiú érintett mind a két témában. Azért, mert amikor megszületünk, akkor mindannyian az édesanyánkkal vagyunk egy ilyen szimbiotikus kapcsolatban, és hogyha az anya kapcsolat és az apa kapcsolat is kielégítő, és úgy rendben megy, akkor egy kislány 1-4 éves kor körül azt mondja, ez zajlik benne, hogy hát én eddig anyával voltam összenőve, és én alapvetően olyan vagyok, mint anya. Ez egy könnyebbnek mondható életfeladat ahhoz képest, amit a fiúgyermeknek kell tudni meglépni, hogy én eddig anyával voltam összenőve, mindent tőle kaptam, de én alapvetően olyan vagyok, mint apa. Én fiú vagyok. És ez egy sokkal sérülékenyebb lépés, és megint mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat, és nem azt jelenti, hogy ha valakinek sérült a anya vagy apa kapcsolata, akkor biztos, hogy erre az útra kerül. Lehetnek testi adottságok, hormonális eltérések, amik szintén nem predesztinálnak valakit arra, és a legnagyobb részt a pszichoszociális közeg hat ki arra, hogy a nemi identitásunk hogyan alakul, illetve a szexualitásunk hogyan alakul. Azt tudjuk mondani, hogy mindannyiunknak a traumáink azok szexualizálódnak.
2: Szétszélet nyáj, sötét van és hideg.

0: A Lélekhangoló műsorban dr. Újlaki Győri Anna mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Nyilvánvaló, hogy az első évek annyi mindent meghatároznak. Vissza lehet nyúlni ide, meg lehet-e gyógyulni ebből, hogyha ilyen mélyek a gyökerei, illetve mit lehet tenni az első években, ha próbálunk tudatos szülők lenni, vagy segíteni, vezetni, erősíteni a gyerekeket.
1: Kezdeném a végével, hogy mit tehetünk. A gyerekeink a kimondatlan dolgainkat is megérzik. Az, hogy én hogy vagyok nőként önmagammal, a saját szexualitásommal, a férjem hogy van az ő férfiségével, hogy vagyunk mi egymással, mint házaspár. Látnak minket megölelni egymást. Egymást emeljük abban, hogy apa ilyen, anya meg ilyen, vagy cikizzük apát, hogy nem úgy pelenkáz, ahogy én. Az a kisgyerek hogy éli meg, hogy az anyukája emeli a férfiakat, vagy folyton negatívan beszél róla? Van-e bántalmazás a családban? Ezek mind nagyon-nagyon erős hatások. A szexuális bántalmazás az teljesen egyértelműen el tud vinni ilyen irányba, de ha mondjuk egy gyerek tapasztal fizikai bántalmazást, akkor is úgymond dönthet úgy, hogy na jó, én ebből a nemből nem kérek. De ha mondjuk egy ilyen abszolút átlagos, szerető családi közegről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy azt tudjuk tenni a gyerekeinkért, hogy mi magunk foglalkozunk a saját sérüléseinkkel, akár a szexualitás terén. Hogyha egy szülő elkezd gyógyulni, akkor ez kihat az egész családra. Azzal tesszük a legtöbbet egyébként a gyerekeinkért, ha szeretjük a házastársunkat. És azt hangsúlyozni, nyilván ezt csak akkor tudjuk, hogyha szintén ezt éljük, hogy milyen jó az, hogy Isten férfivá és nővé alkotott minket. Milyen jó, hogy apa ilyen, amilyen, így csinálja a dolgait, és nem úgy, ahogy én. És a másik kérdésedre pedig, hogy meg lehet-e gyógyulni, ez is egy nagyon-nagyon nagy téma, nagyon összetett. Az egy jó hír szerintem, hogy az átélt nemi identitás zavar, az átélt azonos nemi vonzalom nem egyenlő azzal, hogy valakinek transzgender emberként kell élnie, vagy melegként, vagy leszbikusként kell élnie. Ugyanúgy, ahogy heteroszexuálisként is átélünk olyan késztetéseket, vagy olyan vágyakat, amiket nem fogunk kiélni, mert igazából keresztény vagy nem keresztény ember mindenki szabályozza bizonyos szexuális késztetéseit. Nagyon-nagyon jó hír, hogyha valaki átél például azonos nemi vonzalmat, és még nem kezdett el felvállaltan melegként vagy leszbikusként élni, akkor sokkal könnyebb visszafordulni, és ezért van nekem annyira a szívemen a prevenció. Azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy nekünk szabad beszélni arról, hogy nem muszáj ráállni egy pályára csak azért, mert átélünk bizonyos vonzalmakat, nem vagyunk ezeknek kitéve. És a gyógyulás kérdése, én úgy látom, hogy ahogy Isten az életünk más területein is van, hogy csodát tesz, az a ritka, amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy egyik pillanatról a másikra Isten elvette ezt vagy azt a akár függőségemet, akár fizikai betegségemet, akár mondjuk egy ilyen hatalmas identitásbeli vagy vonzalombeli kérdést. És vannak olyanok, akiket pedig úgy gyógyít Isten, hogy azt tudják mondani, hogy ez többé engem nem határoz meg, átél azonos nemű vonzalmat, de úgy döntött, hogy ezt nem éli ki. És ez nagyon igazságtalannak tűnhet, de ha belegondolunk abba, hogy a biblikus szexualitás és Isten igéje ugyanezt a mércét teszi egy egyedülálló heteroszexuális elé is. És számomra ez is különleges felismerés volt, ami szerintem még fontos lehet itt, hogy tudjuk azt, hogy nem jó azoknak az embereknek ez az életforma, akik ebben vannak. Akkor is így van ez, hogyha a médiában a leghangosabb az nem ez.

0: Isten, amikor megteremtette a világot, mindenre rámondta, hogy ez jó. Azt hangsúlyozza a világ, hogy de nekem az lesz a jó, hogyha végre teljesen nő lehetek, transzgender, nem váltó, műtétenesek. Hát, mert valóban azt tűnik jónak egyébként, hogyha valami vágyunk teljesül.
1: Azt mindannyian átéltük, hogy sokszor egyrészt olyan dolgokra vágyunk, amiről tudjuk, hogy nem tesz jót nekünk, másrészt nagyon sokszor változnak a vágyaink. Egyik évben ez, másik évben az. És éppen ezért nem divatos arról beszélni, hogy léteznek objektív igazságok, ugyanilyen dolog a biológiánk is, ahogy mondtam, hogy egészséges emberekről beszélve a férfi test arra való, hogy megtermékenyítsen, a női test pedig arra, hogy életet tudjon adni. És igen, lehet arról beszélni, hogy ha valami hiba van a dologba, akkor mi van, de az esetek leges-leges legnagyobb százalékában, aki nemet akar váltani, az nem ebbe a kategóriába esik, hanem biológiailag teljesen egészséges. És ugye a transgender ideológiának az az alapgondolata, hogy vannak olyan emberek, akik rossz testbe születtek. Én egy női testbe zárt férfi vagyok. Tehát, hogy mintha az agyam az lehetne férfi, úgy, hogy én amúgy nő vagyok. De ehhez nem kell kereszténynek lenni, hogy azt ki tudjam mondani, hogy ez egy valótlanság, mert minden testi sejtünkbe bele van írva, hogy férfiak vagy nők vagyunk, ha 100 év múlva kiásnak a régészek egy csontot, meg tudják mondani a DNS-éből, hogy az egy férfinek vagy egy nőnek volt a csontja. Akármi is az én véleményem, ez egy valóság, a design része, mondjuk egy, itt a mikrofon előtt ülünk, a mikrofont is elkezdhetem használni hajszárítóként, vagy megpróbálhatom beledugni a vízbe, de akkor nem rendeltetése szerint használom. Ugyanígy vagyunk mi emberek, hogy nekünk keresztényként egy plusz, hogy tudjuk azt, hogy Isten beszéde is alátámasztja azt, ami a valóságunk. De ehhez nem kell feltétlen kereszténynek lenni, és azt tudjuk, hogy a nemi identitás az a gondolatainkban van, az, ami nem születünk, hanem az kialakul, ahogy mondtam, 1-4 éves korban megalapozódik, de az életünk során

0: fogalmazódnak meg. Tehát a testünk és a személyiségünk egyszerűen nem szétválasztható egymástól. Ilyenkor azt mondhatjuk, hogy a nemi identitásom vagy helyes, a valósággal megegyező, vagy helytelen. És akkor eldönthetem, hogy a gondolataimat próbálom meg a testi valóságomhoz alakítani, ezt mondja mondjuk egy segítő kapcsolat, vagy egy pszichoterápia, vagy egy lelkisszel való beszélgetés. A mai mainstream viszont azt mondja, nem, a gondolataim és az én érzéseim sokkal fontosabbak, mint a testi valóságom, alakítsuk a testet a gondolataimhoz. Ezzel az a baj, hogy tudjuk azt, hogy az első években jellemző egyfajta eufória, de tudjuk azt, hogy nemhogy nem változnak az öngyilkossági mutatók, hanem 10 évvel a nem váltás után hihetetlenül megugrik. Nem őket látjuk a médiában, hanem a egy-két napja, egy-két éve nemet váltott embereket, és egyszerűen azt tudom mondani, hogyha valaki még nem is keresztény, csak egyszerűen próbálja a tényeket megvizsgálni, akkor is arra a következtetésre jut, hogy ez valahogy nem jó megoldás. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan vannak most már a detranzícióban, akik viszont azt gondolták, hogy ők arra vágynak, hogy nemet váltsanak, és megbánták. Igen.
1: Erről sem hallunk sokat. De ahogy készültem az interjúra, találtam egy oldalt elég gyorsan, ahol egy ezen átesett férfi ember segít.
0: És most már nagyon-nagyon sok fiatal is van. Tehát fiatal tinik, legtöbben lányok, mert most egy olyan hullámba vagyunk benne, ahol lányok akarnak tömegesen, tini lányok nemet váltani, úgyhogy nem éltek át gyerekkorukba semmiféle nem identitás zavart, ahol legális már akár 9 éves kortól a pubertás blokkoló. Amerika több államában, Kanadában abszolút jellemzőek ezek az ügyek, de európai országokat is találunk, ahol egyáltalán nem kell 18 évesnek lenni ahhoz, hogy valaki már hormonokat kapjon. Amerika több államában akár 9 éves kortól is, ha akkor elindul a pubertás, akkor pubertás blokkolóra teszik a fiúkat vagy a lányokat. Ez azt jelenti, hogy néhány évig leállítják az egészséges fejlődést, mondván, hogy ez csak egy pauzgomb, amit bármikor felengedhetünk, és ott folytatja a fejlődést, ahol abba hagyta. A statisztika viszont azt mutatja, hogy az a gyerek, akit már állítottak a pubertás blokkolóra, az 13-14 évesen 100%-ban megy tovább az ellenkező nemi hormonra, ami például lányok esetében a tesztoszteron, és ennek nem kell nagy pszichológusnak lenni, hogy lássuk az okát, hogyha egy fiú kihagyott 2-3 évet a fejlődésből a kortársaihoz képest, nem mutál, le van maradva a testi fejlődésben, nem fogja hirtelen úgy érezni, hogy ő mégiscsak fiú akar lenni, a lányoknál ugyanígy nem menstruál, nem nőiesedik, nem fog hirtelen megerősödni abban, hogy mégiscsak nő akar lenni, és a pubertás blokkoló és az ellenkező nemi hormon együtt már egy életre sterilizál. És 14-15-16 évesen még az embernek nem az a legfontosabb gondolata, hogy lesz-e vajon gyereke, de 20 pár éves korában már elképesztően fontossá válik. És ha belegondolunk ebbe, hogy ugye az az érv, hogy csak nehogy öngyilkosak legyenek, inkább legyen egy, ezt mondják a szülőknek tényleg, hogy mit akar anyuka, inkább, hogy legyen a lánya helyett egy fia, vagy egy meghalt gyereke. És akkor nyilván azt fogja mondani a szülő, hogy hát persze, inkább azt akarom, hogy akkor váltson nemet, csak éppen azt nem mondják el, hogy mennyi egészségügyi kockázattal jár, ugye nem lehet a hormonrendszerbe úgy beavatkozni ilyen iszonyatosan erős módon, hogy az ne legyen káros a szervezetre, a csontritkulás, daganatokra való hajlam, elhízás, akár szív- érrendszeri betegségek valószínűsége hihetetlenül megnő. Arról nem is beszélve, hogy pont a szexuális fejlődés is kárt szenved az olyanoknál, akik már gyerekkorba elkezdik a tranzíciót, és egyszerűen például egy lánynak nem fejlődik ki rendesen a hüvelye, egy fiúnak a hímnemi szerve, és magára a szexuális örömre se lesz úgy alkalmas, és számomra döbbenetes, hogy pont egy olyan témában, amikor ugye a vágyakról beszélünk, és ez a valóság, és a mostani generáció van ilyen kísérleti stádiumban.

0: A Lélekhangoló műsorban dr. Újlaki Győri Anna mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Mit látsz, hogy itt Magyarországon azzal a tudásanyaggal rendelkező fiatalok körében, ami nyugatról már bejött ebben a realitásban, hogy itt még nem kérhetnek mondjuk nem változtató műtéteket, hogyan érdemes beszélgetni ezekről velük?
1: Én azt gondolom, hogy őket azért vonzza nagyon ez az egész azért is, hogy hát mindenkit hagyjunk úgy, ahogy ő szeretne lenni, mert a mai nyugati kultúránknak az egyik legnagyobb értéke az elfogadásnak nevezett valami. Érdemes tőlük olyan dolgokat kérdezgetni, hogy mit értünk az alatt, hogy elfogadás. A keresztényekre is szokták mondani, hogy a tietek az a szeretet meg az elfogadás vallása, de hogy hogyan definiálunk egy fogalmat, az nem mindegy. Vagy mit értek szeretet alatt azt, hogy mindent megadok neked, mindent úgy csinálok, ahogy te szeretnéd, vagy az én szeretetem az olyan, hogy a te javadat keresi, és minden, amit teszek, az abból fakad, hogy neked jót akarok. Én szeretek a fiataloknak arról is beszélni, hogy ilyen nulladik lépésként, hogy egyáltalán létezik-e igazság. Mert hogyha csak a te igazságod meg az én igazságom van, akkor te azt gondolod, hogy a férfi meg a nő van, én meg azt gondolom, hogy végtelen gender van. Ugye abban élnek, az alapvetés, az axióma, hogy hát nincs igazság, csak te meg én igazságod van. És igen, van vélemény az, hogy ez a pohár víz, ami előttem van, elég hideg vagy nem, az az én véleményem. Vagy hogy túl kevés van benne, vagy túl sok, az az én véleményem. De hogy a molekulái azok miből állnak, az nem az én véleményem kérdése. És akkor így, ho-ho, lehet, hogy az emberrel kapcsolatban is vannak ilyen nem véleménykérdések, hanem dizájnbeli ügyek, ami vagy tetszik nekem, vagy nem, de attól az én véleményem az nem változtat rajta. Vagy például a Love is Love-ról beszélgetni velük, hogy annyira jól hangzik, hát, hogy a szerelem az szerelem, az csak jó lehet. Oké, és mi van egy viszonnyal? Ahol két felnőtt ember, neki jó ott együtt, de attól az jó lesz? Ott van a feleség, vagy férj, meg a gyerekek. Önmagában attól nem lesz valami jó, hogy nekünk ez jó, meg mi ebben egyetértünk. És nyilván ezek az észérvek, ezek akkor tudnak egyáltalán betalálni, ha azt érzik rajtunk, hogy mi szeretettel vagyunk ő feléjük is, és mindenki felé, aki ilyen dolgokkal küzd. És a szeretet alatt azt értem, amit Jézus is tett, hogy az asszonynak se azt mondta, mikor házasságtörésen kapták, hogy jó, akkor én megkövezlek téged, mert én vagyok a bűntelen, de azt sem mondta neki, hogy tudod mit? Semmi gond. Élj tovább így, hanem azt mondta, hogy én sem ítéllek el téged, menj el, és többé ne vétkezz, hogy valahogy, és azt gondolom, hogy így szerette jól azt az asszonyt, nem akkor, hogyha megerősítette volna, vagy tudod mit, neked igazából ez baromi jó, hogy ebbe a házasságtörésbe benne vagy, és én téged elfogadlak, és szeretlek a szó ilyen értelmében, hanem igazán és valóságosan szerette azt a nőt, és ezért mondta neki azt, hogy nem ítéllek el, és menj el, és ne tedd ezt többé, mert nem jó neked.
0: Mi a jó bizonyságtétel a világ felé, hogy úgy mondjam, a biblikus szexualitás ügyében, és az azt érintő kérdések ügyében, amikről szó esett?
1: Azt gondolom, hogy a Szentírás egészét tanulmányozva, ha valaki leülne, és elejétől végéig, 8-szor végigolvasná a Bibliát, akkor azért nagyon hasonló következtetésekre jutna, ami évezredekig alapvetés volt a keresztény egyházon belül, hogy Isten alapvetően a szexet egy férfi és egy nő házasságon belüli szövetségére alkotta, oda adja és ott engedélyezi. És minden, ami ezen túlmegy, azt az egyháznak néven kell nevezni, és nem szabad ezekben megalkudni, mert ha azt mondjuk, hogy hát igazából mi már annyira progresszíven gondolkodunk, hogy már túljutott az emberiség ezeken a régi meséken, amik a Bibliában a szexualitásról le vannak írva, hát a Biblia egy jó könyv, de ebben nincs igaza, akkor onnantól kezdve mi másban nincs még igaza? Úgyhogy azt gondolom, hogy ami nagyon sokszor visszajött, hogy az egyház is képviselje az igazságot szeretetben.
0: A genderelmélet túlhaladottnak tekinti a férfi és nő kategóriákat. A transzgender ideológia térhódítása kapcsán pedig számos nyugati országban már kiskorúaknak is legálisak különböző kezelések, műtétek, nemi identitászavar esetén. Mindez kihívások elé állítja az egyházakat is, amelyek vendégünk dr. Újlaki Győri Anna szerint vagy idomulnak korunk hazugságokat hirdető szexuális ideológiáihoz, vagy kiállnak az igazság mellett, szeretettel, imádsággal. Azok számára, akik az elhangzottak nyomán többet szeretnének hallani arról, amit a mentálhigiénés szakember képvisel, a gender, transgender és a biblikus szexualitás témáiban, ajánljuk az ő további megszólalásait, előadásait, amelyek megtalálhatóak az interneten. Szeretettel ajánljuk továbbá az Egy Testé podcastet, amelyben Újlaki Győri Anna nagyné Végcsengével szexualitásról, szerelemről, házasságról beszélget nyíltan és szabadon a Biblia tükrében. Elhangzott interjúnkat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a misszió.luterán.hu webcím alatt. Üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@luterán.hu címre vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Isten!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntünk mindenkit! A mai műsorunkban a kötőszó kerekasztal beszélgetésben bűnről és kegyelemről esik szó. Mit jelent a bűn és a kegyelem a teológiában, és mit jelent a jog szerint? Létezik megbocsáthatatlan bűn? Van feltétele a kegyelemnek? Ezekről a kérdésekről is beszélgetett Kézdi Beáta, az Evangélikus Információs Szolgálat főszerkesztője meghívott vendégeivel, a Rapp Ferenc ügyésszel és Kovács Viktor evangélikus lelkésszel.
1: Kegyelem az benne hagyja ebben a bűnös állapotban, illetve nem dönti el a jogban, mert azt mondja, hogy vagy bűnös vagy nem, de ha kegyelmet kapsz, akkor nem vizsgáljuk.
2: Minden bűn halálos, tekintve, hogy a bűn távolítja az embert az Istentől.
3: Egy jó keresztény eleve nem követel bűnt, és alapvetés, hogy mindent megbocsát. A Kötőszó Podcast mai adásában bűnről és megbocsátásról beszélgetünk. Vendégeim Kovács Viktor evangélikus lelkész, és Rapp Ferenc ügyész, ügyészségi szóvivő.
4: Köszönöm a meghívást.
3: És rögtön kezdjük is a bűn fogalmával. Mi a bűn jogilag, és mi a bűn teológiailag? Hiszen a Biblia elején már rögtön a bűnről, a bűnbeesésről olvasunk, és nem kerülhetjük ki az eredendő bűn fogalmát. Azt, hogy a bűn az jelen van az életünkben.
4: Üdvözlöm a nézőket is. Ügyészként az ember büntető jogász elsődlegesen, más területeken is dolgozik az ügyészség, de elsődlegesen bűncselekményekkel foglalkozik. Nagyon érdekes, hogy a jogban, a büntető jogban nincsen bűnfogalom, bűncselekmény fogalom van. A tárgyaláson egyébként a bíró meg szokta kérdezni a vádlottat, hogy elismeri a büntetőjogi felelősségét. Ez sokszor úgy hangzik el, hogy elismeri a bűnösségét. És találkoztam már olyan, amikor a vádlott azt mondta, hogy hát nem, én nem vagyok bűnös. Jó, de akkor mondjuk beütötte a másik embernek mondjuk az orrát. Jó, igen, beütöttem. Tehát, hogy ez az emberek lelkében is, személyiségében is ketté válik azért, hogy van egy törvénybeütköző cselekmény, de hogy ez bűnnek minősül-e vagy sem. Bűncselekmény egyébként az a társamra veszélyes cselekmény, ami lehet tevés vagy nem tevés mulasztás, amelyet a büntető törvénykönyv büntetni rendel. Egy kicsit így alakilag van ez körbeírva. Lényegében a társamra veszélyesek azok a cselekmények, amelyek mások jogait sértik, veszélyeztetik, illetve az államgazdasági alkotmányos rendjét sértik vagy veszélyeztetik. Tehát van egy ilyen általános bűncselekmény fogalom, és érdekes, hogy egyébként az, hogy büntethető-e valami vagy sem, ez nagyon sok mindentől függ. Tehát erre majd szeretnék egy kicsit később visszatérni.
2: Nagyon izgalmas, mert ha teológiailag nézzük a bűn fogalmat, akkor ott is nagyon izgalmas kettőségekbe tudunk belefutni. Például abba, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy a bűn, és többször olvasunk a Bibliában olyat, hogy bűnök, többes számban is olvasunk olyat is, hogy a bűn. Amikor azt olvasunk, hogy a bűn, akkor ott nem cselekedetekről van szó. Tehát, hogy a bűn, hogyha teológiailag akarjuk leírni, akkor az elsősorban egy állapotot jelöl, és nem pedig cselekményeket. Ezt én mindig úgy szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a betegség meg a tünetei, hogy van egy állapot, ami a bűnös állapot, vagy ami a bűn, amiben az ember benne van, és annak vannak tünetei, következményei is, ez az, amiket elkövet. De hogy mi tulajdonképpen maga a bűn, vagy ez a bűnös állapot, az Istentől való távolság. Tehát amikor én távol vagyok az Istentől, minél távolabb kerülök tőle, annál inkább ennek a távolságnak a tünetei megjelennek az életemben. Nyilvánvalóan nincs olyan, hogy az ember ebben az életben teljesen közel legyen az Istenhez, totálisan együtt legyen az Istennel, de hogy azért vannak szintek, és vannak az különböző állapotok között különbségek. Tehát így módon a bűn, ha teológiailag nézzük, akkor az elsősorban állapot és másodsorban cselekedett.
3: Nagyon sokszor találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy bűnösök vagyunk, ezt nagyon sokan használják az egyházban, és pont akik eltávolodnak az egyháztól, ők ezt szokták nekünk kritikaként fölróni, hogy de elmegyek a templomba, és akkor még egyszer az orrom alá dörgölik, hogy én bűnös vagyok, és mennyi bűnt követtem el, és bűnbocsánatra szorulok, tehát hogy a bűn szó annyiszor hangzik el, hogy valahol eszébe se jut a kegyelem, vagy a szeretet, az áldás szavakkal találkozni, vagy egyszerűen nem érzi ezt át a templomban. És mit mondanátok annak, aki emiatt távolodik el, hogy kell ezt a bűnös vagyok kifejezést, vagy ezt az eredendő bűn kifejezést értelmezni, értékelni?
4: Nekem nagyon tetszett, amit mondtál, hogy ez egy állapot a bűn, és lényegében előfeltétele annak, hogy az ember elkövethessen bűnös tevékenységet vagy bűncselekményeket. Egyébként egy picit visszagondolva, a jogban akkor elhangzik maga a bűnös kifejezés, amikor a bíróság megállapítja valakinek a büntetőjogi felelősségét, tehát akkor elmondja, hogy ő bűnös az adott bűncselekményben. Tehát ilyen módon hangzik el. De lényegében ahhoz, hogy valaki bűnösnek kimondathassék, ahhoz szükséges bizonyos előfeltételek meglétett, meghatározott életkor, beszámítási képesség, tehát egy ilyen általános feltétel, és utána lehet csak azt vizsgálni, hogy az adott bűncselekményt elkövette. És egy kicsit ilyen párhuzamot érzek, hogy a jogban is, ha valaki elér egy bizonyos életkort, és egyébként meg beszámítható a tudata, akkor lényegében ő képes arra, hogy úgy elkövessen valamit, hogy azért felelősségre vonják. A teológia ezt egy picit előrébb hozza, nem életkorhoz köti, hanem azt mondja, hogy lényegében földre születésünktől kezdve mindannyian képesek vagyunk, bennünk van a bűnre elkövetésére való képesség, el vagyunk szakadva Istentől valamilyen módon.
2: Igen, bár ez egy olyan terület, amit így nem tudunk feltétlenül mindig patika mérlegre tenni, hogy akkor most mennyiben ez csupán képességről van szó, vagy hajlamról van szó, vagy ennél többről van szó. Tehát ez egy nagyon komoly kérdés, ami az egyháztörténet folyamán nagyon-nagyon sokat vitatkoztak. De hogy visszatérve a kérdésedre, tehát hogy miért beszélünk mi ennyit a bűnről az egyházban, ez azért van, mert akkor tudjuk csak komolyan venni a megbocsátást, a szeretetet, és azt, hogy az Isten hogyan fordul felénk, ha tudjuk, hogy mi milyen állapotban vagyunk éppen. Ez olyan, mint hogy ha GPS-szel el akarunk jutni valahova, A-ból B-be, akkor nem csak a B-t kell tudni, hanem az A-t is, tehát hogy éppen ön itt áll. Tehát hogy hol vagyok, és ahhoz, hogy az ember tudja, hogy kell eljutni B-be, azaz az Istenhez közel, vagy abba az állapotban, amikor az Isten szeretetében tudok én létezni, ahhoz azt is tudni kell, hogy hol van az A, hogy éppen hol vagyok most. És akkor tudom berajzolni azt az utat, vagy akkor rajzolódhat föl számomra az az út, ami a kettő között van. Tehát, hogyha nem beszélnénk a bűnről az egyházban, az persze szomorú, hogy mindenkinek ez jön le első körben, de hát...
3: Javítunk rajta, igyekszünk.
2: De hogyha erről nem beszélünk, akkor nem tudjuk megérteni azt, hogy mi az, hogy isteni megbocsátás, mi az, hogy kegyelem, mi az, hogy az Istennek a feltétel nélküli szeretete, és a többi, és a többi. Tehát a kettő értelmezhetetlen egymás nélkül.
4: Nagyon jó, hogy mondod. Közben az jutott eszembe, hogy ez egy félreértés, tehát lényegében azt hiszik, hogy ez egy szentségeskedő magatartás, pedig pont, hogyha kimondjuk azt, hogy mindenki bűnös, mindenki egyenlő feltételekkel indul, akkor lényegében az álszentséget építjük le, leépítjük azt, hogy itt most az a fontos, hogy te jó vagy, jót tegyél, ami persze önmagában fontos, de hogy nem ezzel leszel előrébb a versenyben, ha szabad így fogalmazni, mert a lelkedet nem az fejleszt önmagában, hogy te jó leszel, hanem van egy alaphelyzet, amiben mindenki egyenlő, és onnan kell elindulni, és nem te teszed meg az első lépést, hanem Isten. És szerintem ez egy nagyon felszabadító dolog tud lenni, hogy azt mondja, hogy nem kell ezen annyit görcsölni. Egy lelkész egyszer mondta nekem, amikor arról beszélgettünk, hogy mennyi nehézséggel küzdünk, amik sokszor bűnbe csapnak át, és mondta, hogy azért nem kell ezen előzetesen ennyit görcsölni, mert akkor nem lenne szükségünk például Jézusra, Istenre, hogyha nem lenne bűn. Tehát pont kis túlzással persze. Tehát, hogy ahogy mondtad, hogy az előfeltevés, és ezt tisztázni kell, és utána tovább kell lépni. Tehát nem szabad benne ragadni ebben a bűndogmatikában nagyon mélyen, hanem tovább kell lépni a megbocsátáshoz, hisz akkor tudunk valamit megbocsátani, ha van mit. Tehát történt valami dolog, ami elrontja az egyensúlyt vagy a viszonyokat.
3: A Bibliában olvasható az az ige is, ugye a bűnhöz kapcsolódóan, hogy megbüntetem az atyák vétkét harmad és negyed ízig. A Kötőszó Podcast korábbi adásában pont az Isten szeretet, Isten félelem kapcsán beszéltünk erről. Ajánljuk a nézőknek, hogy nézzék meg azt az adást is, de hogy mit kezdjünk ezzel a szintén megint megjelenik a bűn fogalma, amit ráadásul nem is én követtem el, hanem jóval korábban el megtörtént, és rám is hatással van.
2: Hát reagálhatunk itt az állapotra, tehát arra a fajta szükségszerűségre, hogy nem akarok túl közhelyes lenni, de hát így van, hogy a bűn bűnt szül. Tehát hogyha Nagyon sokat beszélünk manapság transzgenerációs dolgokról, tehát az, hogy hogyan öröklődik egy bizonyos környezetben való lét, és az hogyan lesz hatással, mondjuk ha valaki gyerekkorában egy valamilyen környezetben van, az milyen hatással lesz az ő felnőtt korára, nyilván akkor ő is az ő gyermekére, és a többi, és a többi. Ez nyilván ez az egyik olvasata ennek az igének. De itt szerintem az a nagyon fontos, és akkor most tegyük oda megint a másikat mellé, a szeretetet meg a kegyelmet, hogy de ugye azzal folytatódik, hogy de ezer ízig kegyelmet gyakorlok azokon, akik szeretnek engem. Ugye ez az úrvacsori, vagy hát a gyónási liturgiánkban is benne van. Tehát, hogy itt a 3-4 meg az ezeret kell egymás mellé tenni. Tehát itt nem, hogy mondjam, matematikai számításról van szó, hogy 3-4 generáción keresztül lesz hatással majd az, amit te elkövetsz, mondjuk így, bár nyilvánvalóan ez is benne van, mint mondtam, lehet ennek egy ilyen olvasata is, hanem itt viszonyszámokról van szó. Tehát, hogy a 3-4 és az ezeret tegyük már egymás mellé, és akkor itt jön be az, hogy mi mindig a bűnről beszélünk, persze, 3-4, de oda tesszük mellé az ezeret, és azt mondjuk, hogy de az Istennek a szeretete, kegyelme és megbocsátása, az most nem tudom, hogy ez hányszor annyi, a 3-4, mint az ezer, mindegy, de hogy, tehát, hogy annyiszor több, és annyiszor nagyobb.
3: Na csak nézzek 300-szor.
4: Büntetőjog az nagyon, a modern jogállami büntetőjog az nagyon egyéni, ott mindig egyéni felelősséget kell vizsgálni. A kollektív felelősségnek nagyon súlyos történelmi tapasztalatai vannak, hogy az, amikor bejött a büntetőjogba, régen ugye autoritár rezsimeknél az mindig probléma volt, hogyha lényegében akár több generációt, akár pedig egy adott közösséget büntettek bizonyos jellemzők alapján, tehát ezt vissza kell utasítani, ennek nincsen helye. Mindig adott személynek kell megnézni a büntetőjogi felelősségét, és hogyha elkövette azt a bűncselekményt, akkor a törvény szerint kiszabható büntetési tétel kereten belül kell mozogni. A bűn következménye ez inkább. Tehát, hogyha valaki bűnt követel és mondjuk bántalmazza a gyermekeit fizikailag, lelkileg, annak egy lenyomata lesz a gyerekek lelkében, és ugye nagyobb eséllyel lehet, hogy ők is bántalmazók lesznek, vannak erre kutatások. Ezt szerintem sokkal egyszerűbben meg lehet úgy fogalmazni, hogy okoz egy nagyon komoly diszharmóniát. Ha minket bántanak, akármilyen módon verbálisan, fizikailag, lelkileg, akkor egy diszharmónia keletkezik bennünk, és ezt a diszharmóniát fel kell oldani. És ennek sajnos egy negatív feloldási módja, hogyha én is bűnt követek el. Egy barátomat múltkor megtámadták. Egy boltban eladó volt, és rátámadott egy vendég, vagy egy vevő. És borzasztó erős feszültség van azóta, egy hölgyről van szó ebben a hölgyben, hogy ő érzi azt, hogy nem tud mit kezdeni a benne lévő diszharmóniával, dühvel, legszívesebben visszaütne, bosszút állna, mert ugye az egy ilyen gyors, prompt, azonnali feloldozást hoz, azt hiszi legalábbis lelkileg. És nagyon nehéz szerintem, főleg ha valaki áldozat, sértett, innen eljutni ahhoz, hogy megbocsásson. Tehát a megbocsátás az szerintem egy, ha szabad így egy picit előre gondolkodni, ez nem is csak kettő, de egy három oldalú viszony. Mindig az elkövető, az áldozat és Isten szerepel benne, és ezeket a viszonyokat nem tudjuk egymástól kiragadva sem vizsgálni, viszont elképzelhető, hogy két fél között létrejön úgy a megbocsátás, hogy a harmadik féllel még nincs rendezve a dolog. Majd később talán tudunk esetleg erről is beszélni.
3: Igen, még mielőtt a megbocsátáson eltérünk, Viktor, te említetted a kegyelmet, és hát ez az a kifejezés, amit a tavaly nagyon devalválódott, de hogy teológiailag mi is a kegyelem, illetve jogilag, ki adhat, kinek adhat, van-e előfeltétele a jogban? Én úgy gondolom, hogy a teológiában nincs előfeltétele, de hogy erről is beszéljünk, hogy mi után következik, mit kell tenni érte, vagy nem kell érte tenni semmit.
4: A kegyelem egy kicsit a büntető jogban, vállalom ezt a kifejezést, rendszeridegen, egy kicsit olyan idegentes, mert a büntető eljárásnak az a normális menete, hogy úgy áll helyre ez a diszharmónia, amit a bűncselekmény elkövetése okozott, hogy felderítik, hogy ki az elkövető bíróság elé kerül, az ügyészség megvádolja, a bíróság eldönti, hogy bűnöse vagy sem, ha nem bűnös, akkor felmenti a vád alól, ha pedig bűnös, akkor büntetés szab ki, és a büntetésnek is van egy kifutása attól függően, hogy most ez egy egyszerű azonnali büntetés, például fizetnie kell egy pénzbüntetést, de hogyha börtönbe küldi, akkor le kell töltenie a szabadságvesztést, utána még x évig ő büntetett előéletű marad, és megvan az, hogy mikor mentesül. Tehát mondhatjuk azt, hogy a normál kifutása, vagy a az államnak nincs ugye lelke, ha szabad így fogalmazni, mert az egy különleges jogi entitás, de az állam úgymond akkor bocsát meg, hogyha valaki az elkövetett cselekményért megkapva a büntetését, azt letölti, és x év múlva mentesül a büntetett előélet alól, tehát a megfelelő joghátrányok alól. Ennek van egy ilyen íve, kifutása. A kegyelem az azért más, mert a kegyelemnél egy rendszeridegen tényező, a bírósági igazságszolgáltatási rendszeren kívülről a köztársasági elnök, ugye Magyarországon, egyébként pedig alapvetően az alkotmányos hagyományok szerint a szuverén uralkodó volt az, aki kegyelmet adhatott, de valaki benyúlt a bírósági rendszerbe, és felülről hozott egy döntést. Ugye van kétféle kegyelem a magyar jogban, van a végrehajtási kegyelem, ez azt jelenti, hogy valaki már kapott egy büntetést, és akkor a büntetésével kapcsolatban annak egészét vagy részét elengedik, vagy valamiféle könnyítést alkalmaz az erre jogosult kegyelmi döntést hozó. És ami szerintem sokkal izgalmasabb, az eljárási kegyelem, amikor valaki ellen folyik az eljárás, ő terhelt. A terhelt az egy ilyen összefoglaló kategória, amikor a nyomozás folyik, akkor gyanúsítottról beszélünk, ugye ő ellene folyik a nyomozás, utána, ha megvádolja az ügyészség a gyanúsítottat, lesz belőle vádlott, ha elítéli a bíróság jogerősen, akkor lesz belőle elítélt, tehát a gyanúsítottat, a vádlottat, az elítéltet együtt terheltnek hívjuk, mert ugye ő terheli az egész eljárás. És miközben ő terhelt, és még nincs elítélve, akkor is lehet kegyelemnek helye. Ezt ő is kérheti, védőügyvédje kérheti, illetve nagyon ritkán van ennek helye hivatalból. És ilyenkor viszont az eljárás megszűnik. Tehát lényegében nem jutunk el oda, hogy a bíróság eldönthesse, hogy bűnöse vagy sem. És ez izgalmas, hogy a terheltnek ez hozzá kell úgymond járulnia. Tehát ha nem ő kéri a kegyelmet, akkor nyilatkoztatni kell arról, hogy egyáltalán ez a külön eljárás elinduljon-e, és ha ő nem akarja, akkor nem folyik le. Azt mondja, hogy én ártatlan vagyok, nem vagyok bűnös, nem követtem el, vagy van egy büntethetőséget megszüntető vagy kizáró ok, például elévült már ez a cselekmény, vagy pedig én jogos védelemben voltam, mert éppen a szomszédomat támadta meg egy rabló, akit megvédtem, és igazából úgy ütöttem le a rablót, mondja a vádlott. Tehát ő azt szeretné, hogy valami egy kicsit a kegyelem az megszünteti a büntethetőséget, de nem vizsgálja. Tehát ilyen szinten, majd erről kíváncsiak a véleményedre, hogy teológiában ez hogy van, hogy a kegyelem az benne hagyja ebben a bűnös állapotban, illetve nem dönti el a jogban, mert azt mondja, hogy vagy bűnös vagy nem, de ha kegyelmet kapsz, akkor nem vizsgáljuk. És az embernek joga van azt mondani, hogy de én szeretném, mert nagyobb a legitimációja, nagyobb az elfogadottsága annak, egy bíróság kimondja, hogy felmenti a vádak alól, nem pedig kegyelem. A kegyelemnél mindig ott van az ember gondolatvilágában, a hétköznapi gondolatvilágban, hogy hát kegyelmet kapott, de bűnös volt, tehát azért kellett kegyelmet kapnia. Szóval ez ilyen szinten egy különleges folyamat. Viszont ha a terhelt nem akarja, hogy lefolyjon ez a külön eljárás, akkor viszont nem, hanem folyik végig a büntetőeljárás a maga folyamában.
2: Ez nagyon izgalmas, mert a teológiában a kegyelem az megelőző. Úgy is szoktuk mondani, hogy megelőző kegyelem, mert hogy a kegyelemnek van feltétele, csak azt a feltételt azt Isten maga töltötte be tulajdonképpen Jézus Krisztus által, és így felajánlja tulajdonképpen a kegyelmet az embereknek. De hogy nagyon izgalmas, és ez egy kicsit köt így a joghoz, hogy attól, hogy valaki az Isten a kegyelmében részesül, hogyha hisz Jézus Krisztusban, az ő keresztáldozatában, és a kegyelem az munkálkodik az életében, az nem jelenti azt, hogy a bűnös jellegét elveszíti. Ezért mondja azt Luther, hogy simul justus et peccator, az ember egyszerre igaz és bűnös. Hát ez egyik ha van lutheri kijelentés, ami ilyen súlyos, akkor az ez, hogy nem veszíti el bűnös jellegét az ember attól még, hogy a kegyelemben részesül, hanem az Isten más szemmel néz rá, és Jézus Krisztusért igaznak tartja. De hát tudjuk jól, hogy ettől az ember nem lesz ment aztán a bűnöktől, tehát utána újra és újra elkövet dolgokat, amelyre újra és újra kegyelmet nyerhet, mert hogy mondtam, a kegyelem tulajdonképpen, hogyha azt mondjuk, hogy a bűn a távolság Istentől, akkor azt lehet mondani, hogy a kegyelem az a közelség az Istenhez, de nem akarom ilyen személytelen állapottá degradálni ezt, hanem tulajdonképpen, hogyha a kegyelemről beszélünk, akkor az Istennek az alapállása az ember felé. Az, hogy kegyelmes. Ez az ő irgalmából fakad. Abból, hogy rátekint az emberre, és látja, hogy hát itt más esély nincsen, és hogy ez őt szeretettel teli cselekvésre indította, Jézus Krisztusban is indítja ma is mindannyiunkért, és ezzel az alapattitűddel fordul az ember felé, így fölkínálva tulajdonképpen saját magát és a vele való közösséget.
3: Még egy kicsit a bűnről. Említetted, hogy az illető valamit elkövetett, de nem gondolt, tehát leütötte, de nem gondolta, hogy az bűn. Hogy van-e bűn és bűn között különbség? Gondolom, a jog az súlyoz-e a teológia? És aztán, hogyha ezt a különbséget átbeszéltük, akkor engem érdekelne is az, hogy van-e olyan, hogy megbocsáthatatlan bűn.
4: Történik valami a világban, annak akkor lehet azért büntetőjogi felelősséget megállapítani, minden részét be tudom illeszteni valamiféle törvényi elemhez, mert hogyha nem, hiányzik valami, akkor nincsen bűncselekmény. Tehát például hiányzik a beszámíthatóság, akkor nem lesz büntethető az illető. A súlyozás az inkább a következmények tekintetében szokott lenni, tehát hogy milyen büntetés szabható ki, van amiért ugye pénzbüntetés lehet kiszabni közérdekű munkát, a legsúlyosabb büntetés a magyar jogban ugye a szabadságvesztés, annak is az életfogytig tartó változata, de ez sem azt jelenti, hogy ténylegesen életfogytig tart, van olyan, hogy tényleges életfogytiglani büntetés, ami nagyon érdekes, mert egyébként azt nemzetközi jogilag jó pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy ez bizonyos nemzetközi egyezményekbe ütközik, hogy valaki a szabadulás reménye nélkül életfogytig börtönbe legyen. Tehát a tényleges életfogytiglanra ítélt, nagyon súlyos bűncselekményeket elkövetőknél is van 40 év után egy kötelező kegyelmi eljárás. Ez egy érdekes rendszer, ami vegyíti a büntetőjárás normál menetét és behozza a kegyelmi eljárás, tehát hogy meg kell vizsgálni, hogy egyáltalán van-e lehetősége valakinek 40 év után szabadulni. Az ember, amikor kijön a magyar jogi egyetemekről, akkor általában halálbüntetés ellenes, mert megtanulja, hogy mi miatt mik szólnak a halálbüntetés ellen, hogy valójában nincs visszatartó ereje, lényegében az embereknek a vérét csak felforralja, tehát hogyha kivégzések vannak egy országban, akkor lényegében azáltal csak növeli az agresszió szintjét a társadalomnak. Persze rögtön szokták mondani az emberek, nagyon könnyű ítélkezni, nem, hogy na ezért valaki halált érdemel. Tehát, hogy lényegében a szabadság egy borzasztó nagy érték, és ha valaki el van vonva a szabadságától, az igazán büntetés, mert ugye a modern társadalomban megszoktuk, hogy azt csinálhatunk, amit akarunk. Akkor elkezd az ember gyakorló büntetőjogászként dolgozni, akkor előbb-utóbb viszont találkozik olyan bűncselekményeket az ügyekben, amelyeknél be kell vallani, és ezt nálam sokkal tapasztaltabb ügyészek is nyilatkozták már, hogy megfordul a fejébe, hogy olyan borzalmakat látok én, és az ügyész azért közvetlen közelről látja ezeknek az eljárásoknak az iratait, illetve találkozik a tárgyaláson is a vádlottal, hogy itt esetleg arányos lehetne egy halálbüntetés. És ahogy megy előre a pályáján, előbb-utóbb szerintem eljut oda mindenki, hogy egyetlen egy ok van, ami miatt semmiképp nem szabad. Több ok is, de van egy olyan, hogy nincsenek tökéletes rendszerek, ha esetleg majd még beszélünk a rendszerek tökéletességéről. Nem lehet garantálni azt, hogy mindig csak biztosan el legyen ítélve a bűnös. És ha tudjuk, hogy volt sok-sok éve ezelőtt egy borzasztó bankrablás, amikor nagyon sok embert megöltek, lemészároltak, és ott elsőnek két ember ellen vádat emelt az ügyészség, a bizonyítékok afelé mutattak, és utólag kerültek olyan fegyverek elő egyéb bizonyítékok, amik azt mutatták, hogy mások voltak az elkövetők. Ha ott valakit halálra ítélnek, akkor az jóvá tehetetlen, és ez a legfontosabb, és szerintem ez is kapcsolódik a teológiához, hogy a bűnt azt jóvá kell tenni, viszont a büntetés az nem lehet jóvá tehetetlen. Mert ha jóvá tehetetlen büntetés, akkor ha valaki hibázik a legjobb szándékkal is, akkor azt nem lehet orvosolni. Tehát ezért nem szabad életet elvenni az államnak, mert ha itt bármiféle eljárási hiba bekövetkezik, a legjobb szándék mellett is bekövetkezhet, vagy utólag kerül elő egy bizonyíték, vagy például az USA-ban rengeteg halálbüntetést szakítottak félbe, amikor a DNS vizsgálatokat elkezdték végezni, és kiderült, hogy nem az az elkövető, akiről hitték. Tehát, hogy az államnak nincs joga életet elvenni ilyen szinten. Az a dolga, hogy kellően hatékony felderítése és arányos büntetésekkel elérje azt, hogy a társadalom azt érezze, hogy biztonságban van, és megkapják a méltó büntetést az elkövetők. Megbocsáthatatlan bűn tehát jogban ilyen módon nincsen, mert ugye mindennél lehet előbb-utóbb a végrehajtást felül kell vizsgálni, ugye a legsúlyosabb bűncselekményeknél 40 év után, hogy az indokolta mégsem az az életfogytig tartó szabadságvesztés. Főszabályként a jog azt mondja, hogy annyi garanciát kell beépíteni, hogy később is felül lehessen vizsgálni, hogyha valaki büntetés kapott, hogy az jogszerű-e, és ha igen, akkor milyen mértékű?
2: Hogyha teológiailag nézzük, akkor tulajdonképpen minden bűn halálos, tekintve, hogy a bűn távolítja az embert az Istentől. És ugye a cél az lenne, hogy minél közelebb legyünk az Istenhez. De hogy, és itt nagyon fontos, használtál egy kifejezést, ez a jóvátétel, ugye ez, hogyha evangélikus teológiából indulunk ki, akkor tulajdonképpen a bűnök bocsánatának a jóvátétel az nem része, hanem az ember elköveti a bűnt, az ember megvallhatja a bűnt, és aztán fogadhatja az Istennek a kegyelmét. És azért nagyon fontos, ez nem azt jelenti, hogy nem kell jót tenni, vagy ez nem azt jelenti, hogy utána el lehet engedni, aztán hello, hanem hogy ez azt jelenti, hogy mi hiszünk abban, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata, az mindenre elegendő. És hogy ennek az áldozatnak az elfogadása az, amit a kulcs dolog. Ez nem azt jelenti, hogy én nem tehetek jót azzal, aki ellen bűnt követtem el, vagy az nincs jó hatással a társadalomra, vagy az emberi közösségekre az, hogyha én jót teszek, de én nem tudok ezért fizetni. Tehát az én bűnbocsánatomért, a megbocsátásért én nem tudok fizetni. Ezt az árat, ezt Jézus Krisztus fizette ki tulajdonképpen, most mondom így idézőjelben, vagy nem is annyira idézőjelben, csak félig, de hogy ő fizette ki ezt az árat. Tehát tulajdonképpen a bocsánatnak az alapja az szintén az Istentől érkezik az ember felé.
3: Arról már beszéltünk, hogy ez a megbocsátás, ez több irányú, vagy több tényezős. Jálics Ferenc atya úgy fogalmazott, hogy a megbocsátás az egy folyamat. Ő speciál 14 éven át dolgozott azon, hogy egy rendtársának megbocsásson, aki őt koholt vádak alapján följelentett és börtönbe juttatta, és Jálics Ferenc atya végignézte azt, hogy mellőle szinte minden héten visznek el egy rabtársat és kivégzik. Őt végül nem végezték ki, de hogy mondta, hogy ez nem egy rövid dolog, és nem következhet be egyik pillanatról a másikra. Ennek ugyanúgy megvannak az állomásai, hogy tagadom először, ez nem történhetett velem meg, és aztán haragos vagyok, és akár bosszú vágyam is van, és aztán a bűntudat, és végül következik el maga a megbocsátás, és ráadásul a megbocsátásra azt a kifejezést is használja, hogy ezt el kell dönteni, hogy én meg akarok-e bocsátani. Nagyon sokszor használjuk azt a kifejezést, hogy én nem tudok, hát ezt, én ezt nem fogom tudni megbocsátani. És hogy tudni és akarni. Az egy nagyon különböző dolog. Így látjátok-e, hogy megbocsátani tudni, vagy akarni? Szóval ez egy döntés kérdése például. Kezdjük ezzel.
2: Igen. tehát, hogy igen, egy döntés. Tehát én is úgy gondolom, hogy a megbocsátás az egy folyamat. És aminek a végén talán hadd hozzak be ide egy másik fogalmat, az elengedés az, ami talán a vége lehet ennek a folyamatnak, mikor már el tudom engedni magát az egész, most mondjam így, ügyet. El tudom engedni, de hogy ez mindenképpen egy döntéssel kell, hogy induljon. Ugye az az elképzelésünk szokott lenni, hogy akkor bocsátok meg, vagy hát az a megbocsátás, hogy én már nem érzek haragot, vagy semmi nemű negatívat a másikkal szemben. Ha ez így van, az fantasztikus, hogyha már valaki idáig elért, az szuper. De hogy ez nem itt indul szerintem. Jézusnak van a gonosz szolga példázat, ahol egy szolga elképzelhetetlen mennyiségű összeggel tartozik az urának, akit ezt elengednek. Utána jön a szolgatársa, aki pedig egy kicsi összeggel tartozik neki, ő viszont becsukatja börtönbe ez miatt, az adóság miatt. És hogy tulajdonképpen itt Jézus arról beszél, hogyha nekünk a mennyei atya annyi mindent elengedett, és annyi mindent el fog még engedni itt az életünkbe, tekinthetünk Jézus Krisztusnak az áldozatára, amiről az előbb beszéltünk, akkor nekünk is van egy ilyen kötelességünk a másik ember felé, hogy ezt a megbocsátást ezt gyakoroljuk. De hát ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy ha valaki rosszat tesz el, nem mondjuk megver, akkor nem fogom a keblemre ürelni, vagy hogyha abuzál, akkor nem akarok vele közösségbe lenni. Ez értelemszerű, és ezt senki nem kívánja a másik embertől szerintem. Hanem itt egyszerűen arról van szó, hogy én hozok egy döntést, hogy én nem akarok kárt okozni, és nem akarok olyan lenni, mint a másik, aki ellenem valamit elkövetett. És azt mondom, hogy én ki akarok lépni ebből a körből. Hogy ő tett ellenem valami rosszat, én akkor visszaadom, vissza, és akkor ennek sohasem lesz vége. Hanem én azt mondom, hogy én ki, kilépek ebből, ettől én még nem fogom szeretni a másikat a szónak baráti értelmében, vagy bármi más értelmében, hanem meghozok egy döntést, hogy én most meg akarok bocsátani. És hogy ennek a forrása, meg ennek az energiája, az nagyon sokszor nem belőlem táplálkozik, tehát hogy mert én annyira ügyes vagyok, hogy én így meg tudok bocsátani, hanem hogy én is kaptam, és ez az, amit én tovább szeretnék adni. És aztán, hogyha elérkezik az a pillanat, és ez egy komoly munka, ennek komoly fázisai vannak, hogy akkor az ember hogy tud érzelmileg is ezután a döntés után menni, vagy ezután a döntés után haladni, és hogyha ez megtörténik érzelmileg is, akkor az csodálatos. Én azt szoktam mondani, hogy az érzelmek az a megbocsátásnak nem az alapja, hanem a koronája. Az, amikor oda elérkezünk, és azt mondjuk, hogy na, igen. És ez, ahogy Jáli Csatya is mondja, ez évtizedeket is igénybe vehet adott esetben.
3: Nagyon izgalmas, Pál Feri atya még ehhez hozzá szokta azt tenni, hogy a megbocsátás az egy személyes folyamat. Kérem az Úristent, hogyha én mondjuk el vagyok ezzel akadva, de hogy ez bennem zajló folyamat, az én döntésem, és hogy a kibéküléshez kell a másik fél. Mert hogy az is egy nagyon általános dolog, hogy majd akkor megbocsátunk, ha ő előbb térden csúszva, és mindent megtesz, és akkor felsorolom a hosszú listát és elvárás listámat, hogy mikor tudok én majd megbocsátani, mert hát ő volt a bűnelkövető, de hogy a megbocsátás az egyszemélyes, és a kibéküléshez, ennek a kapcsolatnak a helyrehozatalához, vagy továbbfolytatásához kell a másik fél is.
4: Igen, itt most azért idéztünk sokakat, nekem eszembe jutott Ordas Lajos, egykori evangélikus püspök, akinek van egy Vádirat című könyve, nem tudom, hogy ki ismeri, és ez is egy kettős megbocsátási folyamatot ír le, pont a börtönben van valaki, ez jutott eszembe, és lényegében az ellene 56 körül koncepciós eljárás folytató állammal szemben is egy megbocsátáson kezd el gondolkozni a egyébként ártatlanul elítélt vádlott, és önmagával kapcsolatban is elkezd gondolkodni, hogy magának meg tudja bocsátani, illetve hogy el tudja fogadni azt, hogy Isten megbocsát-e neki. Egy másik nagy gondolkodó, C.S. Lewis írja azt, hogy a szeretet az döntés, az egy tudatos döntés, és nem kell ott sem arra várni, hogy az érzelmek megjöjjenek, hanem ha eldöntöttem, hogy valakit szeretnék, akkor elkezdek vele úgy viselkedni, mintha szeretném, mintha meg lennének az érzelmeim, és Isten majd megadja hozzá az érzelmeket. A megbocsátás is szerintem így működik, ahogy te mondtad, hogy kell hozzá egy döntés, és az érzelmi megérkezés az később jön, de az is lehet, hogy tényleg évtizedek telnek el. A jog azért ilyen szinten nem vizsgálja a lelkeket. A jogban ugye azt tudjuk vizsgálni alapvetően, hogy megjelenik a külvilágban. Ennek az őszinteségére csak korlátozott lehetőségek vannak, hogy ezt vizsgáljuk. Természetesen egy bíró, amikor enyhítő körülményként veszi figyelembe a vádlott bűnbánását, amikor beismerő vallomást és azt mondja, hogy tényleg sajnálja azt, amit tett, akkor az ő mérlegelése a bírónak, hogy ezt őszintének találja, vagy sem, milyen mértékben veszi figyelembe. De például akkor is enyhítő körülmény, hogyha a terhelt valami jóvátételt fizet, vagy cselekszik a sértett felé, hogyha nem látjuk a lelkében, hogy ez feltétlen őszinteségből fakad, hanem egy kicsit abból a számításból, hogy ő enyhébb büntetést kapjon, akkor is a viszony olyan szinten elkezd helyreállni, hogy az áldozat, a sértett, az kap valamiféle jóvátételt. Szerintem a megbocsátás, és erre utaltam már, egy három pólusú valami, egy megbocsátási háromszögről beszélhetünk, és szerintem, hogyha valakit sérelemért bántják, akkor nem csak a bántónak, az elkövetőnek kell megbocsátania, hanem most mondok egy erőset, szerintem Istennek is meg kell bocsátania, mert keletkezik benne egy érzés, hogyha őt hagyta Isten, hogy bántsák, vagy az ő szerettét, akkor nagyon sokan, és ezt tapasztalom baráti körben, ismerősi körben, hogy haragszanak Istenre. Én velem is volt, hogy nagyon haragudtam valamiért Istenre, és ezt rendezni kell előtte, és akkor tudok a másik embernek megbocsátani, ha elsőnek Istennel rendezem ezt a viszonyt. És ez sokszor nehezebb, mint a másik ember felé. Illetve az elkövető, vagy bántó, fájdalmat okozó is kapcsolatban van Istennel, és lehet az, hogy ő rendezi Istennel a viszonyát, van egy őszinte bűn vallása, és kap egy kegyelmet, rendezi a lelki békéjét, viszont nem fogadja el az ő bocsánat kérését a sértett, az áldozat, amire egyébként szerintem nem szabad kötelezni senkit. Tehát ez mindenkinek a saját belső joga. Biztos, hogy lelki megnyugvást hoz, ha valaki meg tud bocsátani,
1: de szerintem emberi eszközökkel, jogi eszközökkel, mert pláne nem szabad erre kötelezni, ez nagyon fontos, itt az önkéntesség. Majd később szeretnék egy picit beszélni, hogy hol jelenik meg még ilyen módon a jogban a megbocsátás, de ez mindig önkéntes kell, hogy legyen, és ennek a következménye is olyan, amit akkor tudunk értékelni, hogyha ez önként megtörténik.
3: Mondva, hogyha ő abban a pillanatban, akár a bűneset után, vagy bűncselekmény után nem tud, hanem mondjuk lehet, hogy neki is 2-3 év, akkor ne erőltessük, hogy jó, de lépjél már túl, bocsáss már, meghaladjál, mert mindenkinek megvan az egyéni folyamata.
1: Igen. Uh-huh. Érdekes, nekem, ha már könyvekről volt szó, megengeditek, most nem mondom a könyv címét, egy keresztény körökben egyébként elég jól ismert könyv, egy bizonyos kis könnyű szerkezetes épület a címe, ennyit elárulok talán, és spoiler nélkül ez is a megbocsátásról szól, és nekem ez egy nagy könyvélményem volt, viszont én sokáig nem tudtam vele mit kezdeni, mert nekem kicsit gyors volt benne a megbocsátás. Tehát ott például egy súlyos bűn történik, és az, hogy azt meg lehet-e viszonylag rövid időn belül bocsátani, szerintem ez egy nagyon nagy kérdés.
3: Szerintem kimondhatjuk, hogy a viszkó.
1: Úgyhogy,
3: amennyit megtudtunk belőle, annak alapján világos. Szeretettel ajánljuk.
1: És szerintem ahhoz, hogy egy lelki folyamat kellően fajsúlyos legyen, ahhoz tényleg időre van szüksége. Persze vannak lelki alkatok, akik nagyon hamar meg tudnak bocsátani, vagy hamar túl tudnak lépni, de az igazán komoly dolgokhoz szerintem igenis sok idő kell.
2: Én egy fogalmat még nagyon szívesen behoznék ide, ez pedig a gyógyulás. Tehát az, hogy és szerintem ez a megbocsátással nagyon együtt van, vagy nagyon együtt kell, hogy mozogjon. Tehát, hogy azt szoktuk mondani, hogy ami kapcsolatban elromlik, az kapcsolatban gyógyul. Tehát, hogy az embernek önmagában megbocsátani, így egy picit rezonálok erre a háromszögre, amit itt az előbb említettél, hogy az embernek önmagában megbocsátani az nem úgy működik, mert én egy kapcsolódásban, egy rossz kapcsolódásban sérülök, hogyha sértettje vagyok egy bármilyen büntetnek, vagy rossz eseménynek, és ez egy kapcsolódásban tud ugyanúgy meggyógyulni ennek számtalan aspektusával. Én most még csak annyit tennék ide hozzá, hogy éppen ezért van szükségünk nagyon, és ezt köszönöm, hogy ezt is mondtad, hogy az Istennel való kapcsolatban kell ezt elkezdeni, hívő emberként mindenképpen. Tehát, hogy én hogyan is vagyok én az Istennel azok után, ami történt velem. Tehát szerintem ez is az már egy kapcsolódás, amiben már én elkezdhetek gyógyulni, és utána vihetem ezt tovább egészen odáig, hogy azzal, aki elkövetett ellenem valamit, azzal szemben is gyakorlom a megbocsátást, és majd, ha az Isten megadja, akkor érzem is a megbocsátást, és el tudom engedni aztán a végén. És ez azért is nagyon fontos, és itt visszautalok arra, amit mondtam, hogy itt nagyon-nagyon fontos az, hogy kilépjünk ebből az adok-kapok körből, mert annak sosincsen vége, tehát az sosem töri meg a bűnnek ezt az örvényét, mondjuk így, hogy aki bűnt követel, ő is sérül minden esetben. Ezzel most nem szimpátiát akarok mindenféle bűnökre ébreszteni, hanem hogy ő is sérül, és hogy amikor én gyógyulok az Istennel való kapcsolatomban, vagy azzal való kapcsolatomban később, aki engem bármilyen módon bántott, akkor tulajdonképpen ráadásul már azt is teszem, hogy segítem annak is a gyógyulását, aki engem megbántott, hogy aztán ő ne folytassa ezt tovább másokkal, és ezáltal, ha még egyel tovább gondoljuk, akkor védem azokat is, akik potenciálisan áldozatai lehettek volna még annak a másiknak. Tehát, hogy ennek viszont, amíg a bűnnek van egy ilyen nagyon berántó spirálja, addig a megbocsátásnak meg van egy ilyen nagyon jó, ilyen továbbadó terjedése, ami segíthet az embereknek, vagy az egész világnak, nekem, mindannyiunknak gyógyulni.
3: Sokszor a sérelmeinket úgy szeretnénk lezárni, hogy kereken, megnyugtatóan tudtunk egy pontot tenni az ügy végére, de nem mindig adódik ez az életben, vagy alakul így az életünkben, a földi életünkben, és hogy hívőként mit kezdjünk ezzel, hogy van olyan sérelem, amit már nem tudunk lekerekíteni, nem tudjuk azzal az illetővel átbeszélni, akár aki ezt ellenünk elkövette. Mit kezdjen ezzel az ember, amikor van olyan, hogy ez nem fog itt lekerekedni? Azt el kell engedni, vagy egyszerűen, ahogy szépen mondja a magyar nyelv, föladom az Úristennek, hogy én ezzel itt nem?
4: hol van a mesdje, az elengedés, Istenre bízás, és a beletörődés, vagy nagyisten belekeseredés között, mert nagyon sok lelki út lehet, és kívülről mindegyik úgy tűnik, mintha megbékélt volna valaki ezzel a dologgal, de belül nagyon más eredménye van.
2: Nem biztos, hogy mindent el lehet engedni. Nem biztos, az viszont biztos, hogy semmit sem lehet semmissé tenni. És ebben a helyzetben az, hogy ezt feladom az Istennek, hogy ezt a kifejezést használtad, tehát, hogy oda viszem az Isten elé, és azt mondom, hát mindannyian az Isten szín előtt vagyunk mindig, de hogy én kifejezetten oda viszem az Isten elé, hogy én ezzel most nem tudok mit kezdeni. Most ez van, hogy kérlek segíts, vagy csinálj valamit, vagy kérlek add meg, hogy tudjak vele mit kezdeni. Tehát ez mindenképpen egy nagyon fontos pont. Ami szerintem történhet, azt úgy is szoktuk nevezni, hogy átkeretezés. Tehát, hogy nem tudom semmissé tenni azt, ami velem történt, azt viszont tudom, hogy egy másik keretbe rakom, mint egy képet. Tehát, mint az ember élete egy szoba lenne, amiben vannak képek, amik az életünknek az eseményei, és tudjuk nagyon jól azt, hogy vizuálisan, hogyha egy kép egy másik képkeretbe kerül, mennyire más tud jelenteni, vagy mennyire másképpen tudok ránézni, illetve megteltem, hogy azt a képet nem egy olyan falra rakom föl, amit állandóan jöttömben, mentemben látok, hanem egy olyan félreesőbb helyre, ahol nem feltétlenül van olyan központban. Tehát tulajdonképpen ezt tudom megtenni, hogy teszek rá egy másik keretet, elkezdek ezzel dolgozni, hogy ez most tulajdonképpen miről szól, hol vagyok én ebben, Istenem segíts, oda viszem az Isten el, és teszek rá egy másik keretet, és átteszem egy másik falra. Semmisé nem tudom tenni, de azt viszont meg tudom tenni, hogy nem mindig ez, hogy ne ez határozzon meg engem. Hogy ne ez töltse ki a gondolataimat, hogy ne ez legyen, és az Isten színe elé vinni ez az egyik legjobb, sőt a legjobb módszer erre, hogy én leteszem az Isten elé, és kérem a segítségét abban, hogy egy jó keretet tudjak erre választani, amivel talán nem annyira sötét, talán nem annyira meghatározó, és hogy egy olyan helyet találjak neki az életemben, ahol, hogy ha már itt kell lennie, akkor de hogy ott legyen, ahol a legkevésbé meghatározó ez az én hétköznapjaimban vagy gondolataimban.
4: Nagyon tetszett ez a művészeti szimbólum a keretekkel. Eszembe jutott, egy barátom mesélt egy olyan távol-keleti szokásról, művészeti vonatkozásról, hogy van egy olyan, amikor sérült tárgyakat, a sérülések helyén aranyporral szórnak be például Japánban, és ezzel is kifejezetten ráirántják a figyelmet, hogy az a sérülés, az hozzátartozik, és azt tesz részben azzá, ami vagy nem pedig el kell kenni, és el kell
2: ismásolni. Kintsuginak hívják Japánban.
4: Ó, köszönöm szépen. Kintsugi. És ez nekem nagyon tetszik. Egyébként ilyen átkeretezési lehetőségre ad a jog, a magyar büntetőjog is lehetőséget, például a bírósági eljárásban is, de már előtte is a sértett bármikor nyilatkozhat úgy, nagyon kiterjedt jogai vannak a sértetnek egyébként, és nyilatkozhat arról, hogy ő kívánja-e a terhelt megbüntetését, és ez fontos, mert hogyha nem, ezzel ki tudja fejezni a megbocsátását. És beszéltünk arról, hogy bizonyos esetekben bár egy cselekmény bűncselekmény, mégsem jár érte büntetés, van egy olyan büntethetőséget megszüntető ok, hogy tevékeny megbánás. És ennek van egy különleges eljárási formája, ez a közvetítői eljárás. Közvetítői eljárás akkor kerülhet sor, ehhez is egy önkéntesség kell, hogyha a terhelt beismer, és hajlandó tevékenyen jóvá tenni a bűncselekmény következményeit, a sértett ezt elfogadja, tehát nem kényszeríthető rá a sértetre, és megegyeznek, ilyenkor felfüggeszti az eljáró hatóság a büntetőeljárást, és egy külön közvetítő előtt, egy mediátor előtt leül a sértett és az elkövető, és beszélnek, megbeszéljük, hogy lehetne ezt jóvá tenni. És van, amikor elég egy bocsánatkérés egy kisebb súlyú cselekménynél, legtöbbször persze a mai modern világban csereszabatos anyagi jóvátételt kap a sértett, de olyan is volt, amikor például egy néninek az elkövető az fát vágni segített, vagy egy darabig kísérte őt bevásárolni, és ezáltal fejezte ki a bűnbánatát, és azt, hogy jóvá szeretné tenni azt, ami történt, és erről jut eszembe, amit mondtál, Viktor, hogy tényleg a megbocsátás az egyébként ilyen szinten hasonlít a büntetéshez, mert a büntetésnek is az a célja, hogy se az elkövető, se mások ne kövessenek el, amikor látják ezt a büntetést, hasonl rájuk úgy, hogy ez ne kövessenek el újabb bűncselekményt, de a megbocsátásnak is tetszett ez a hatásmechanizmusa, hogy azzal gyógyítja az elkövetőt a megbocsátó, és a gyógyult elkövető jó eséllyel nem követel újabb bűncselekményt, illetve tovább gyűrűzik a megbocsátás, és lényegében további bűnöket meg tud előzni. Tehát, hogy ezért nagyon fontos tud lenni.
3: Bűnről, megbocsátásról és gyógyulásról beszéltünk a Kötőszó Podcast mostani adásában. Vendégeim Kovács Viktor evangélikus lelkész és Rapp Ferenc ügyész voltak. Köszönjük a figyelmet!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat, ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, amikor is közös gondolkodásunk összefoglaló címe így szól, az érzelmi kompetenciák fejlesztése. Mindaz, amit az eddigi műsor egységekben hallottunk, amiről közösen gondolkozhattunk, valójában egy célt takar, a fejlesztés, a fejlődés folyamatának bemutatását. És pedig amiatt jártuk ezt a központi gondolatot olyan sokfajta nézőpontból körbe, mert hogy éppen ez a fajta gondolatpár, tehát a fejlesztés és a fejlődés gondolatpárja az, amely a legtöbb félreértést és a legtöbb ellenérzést szüli. Azt tapasztalom, hogy egyrészről nagyon egyoldalúan kezeljük döntő többségben ezt a szópárt, hiszen a fejlesztés és a fejlődés a mai közgondolkodásban elsősorban az anyagi világunkra értendő. Az anyagi világunkban gondolják végig mindazok, akik ennek a szópárnak alkalmazói a fejlesztésnek és a fejlődésnek lehetőségeit. Ilyenkor beszélünk ugye beruházásokról, különböző épített projektekről, vagy pénzügyi befektetésekről. A másik oldala ennek az éremnek viszont az, hogy a fejlesztés és a fejlődés személyiségünkben rejtett ajándékaira, kincseire, úgy is mondhatnám, hogy programjára, viszont nagyon sok esetben nem figyelünk fel, mintha lesöpörnénk az asztalról, mintha úgy gondolnánk, hogy ez megy magától is, hogy az életnek tulajdonképpen ez egy teljesen elhanyagolható része. Nos, ennek kapcsán újból és újból azt a központi gondolatot jártuk körbe, hogy ez egyáltalán nem így van, hogy a személyiségünknek természet adta felelőssége, és természet adta lehetősége is, hogy fejlődjön, hogy a fejlődésünkben olyan ős élmények rejtőznek, amelyek emberségünknek a lényegét adják, és hogy a teremtettségünknek titka éppen az ilyenfajta fejlődésnek a megkeresése, az útja, feltárása, és ezen keresztül fogunk valóban egyre jobban kiteljesedni. Csak hogy amikor ennek a gondolatkörnek a koordinátáit igyekeztünk egyre pontosabban meghatározni, akkor arra is rájöhettünk, hogy ez a fajta fejlődés, ez az érzelmeink fejlesztése révén valósul meg. Az érzelmeinkben elrejtett energiák egyre jobb és egyre hatékonyabb alkalmazása révén. És így érkezünk most meg a mai egységünkhöz, amely még egyszer ismételve ezt a címet hordozza, az érzelmi kompetenciák fejlesztése. Ha ezt a címet szeretnénk egy kicsit közelebb engedni magunkhoz, akkor azt kell először is megfejtenünk, hogy a kompetencia szó ebben a szó összetételben, szó kapcsolatban mit jelent. Induljunk egy kicsit messzebbről. Ha valaki kompetensnek érzi magát, vagy főleg kompetensnek tartják bizonyos kérdésekben, akkor ezt más szóval úgy szoktuk kifejteni, hogy szakmai területen hozzáértő szakembere, szakértője annak a területnek. És ez megint azt jelenti, hogy ez a személy azon a bizonyos területen tisztában van azokkal a működési mechanizmusokkal, amelyek ott jellemzőek. Ha valaki egy bizonyos sportágnak például edzőként a szakértője, szakembere, akkor ez azt jelenti, hogy ő nem csak edző, hanem úgy tudja a játék különböző csínyát, bínyát, a játékosok felkészítését koordinálni, hogy ezzel az ő csapata valóban mindig fölé emelkedik az ellenfelei fölé. És lehetőség szerint egyre jobban belekapcsolódik mindazoknak sorába, akik győzelemmel ajándékozzák meg szurkolóikat. A kompetenciát, tehát ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy van egy plusz. Használni tudja mindazokat az elsajátított ismereteket, amelyek a szakmájához kellenek. Nem egyszerűen iparosa annak, nem felmondani tudja, vagy nem az alapvető fogásokat tudja újból és újból szinte lélektelenül elismételni, hanem alkalmazni tudja, és nem csak alkalmazni tudja, hanem hatékonyan tudja bevetni mindazokat az ismereteket, újakat is természetesen szerezve hozzá, amelyek a különböző szituációkban fontosak. Amikor egy csapat csődöt mond, vereséget szenved, talán akár újból is, teljesítménye csökkenő görbét mutat, akkor éppen arra szokták éppen ezért felhívni a figyelmet, hogy az edzőből hiányzik ez a bizonyos kompetencia. És akik értenek hozzá, azok akár meg is tudják fogalmazni, hogy milyen hibákat követ el, mi az, amire oda kellene figyelnie. Nos, ezt a példát azért hoztam, mert ilyen értelemben lehetünk mi is a saját életünknek edzői, kihozza belőle azokat az értékeket, azt a pluszt, ami nekünk abban segít, hogy az életünk különböző kihívásaiban valóban eredményesen meg tudjunk felelni. Nem csak hogy a kihívásoknak, hanem azoknak is, akik ezt a kompetenciát megkérdőjelezik, és úgy hitetik el velünk, vagy úgy jellemeznek bennünket, hogy nem vagyunk képesek az élet különböző kihívásaira megfelelően válaszolni. Nos, mindezt azért mondom el, mert az érzelmi kompetenciáink azok, amelyek valójában, hogy mai divatos szóval éljek, sikeressé tesznek bennünket. Az érzelmeinkben rejlő erők, energiatartalékai azok, amelyeket ha jól tudunk mozgósítani, akkor valóban bibliai szóval éve áldásunkra válnak. Ugyanakkor éppen erre van a mostani együttlétünknek, együtt gondolkodásunknak a fókusza is irányítva, erre a kifejezésre, erre a jól tudjuk-e hasznosítani kérdéskörre, mert hogy valójában az alapvető probléma éppen ez, hogy az érzelmi energiáinkat mindannyian érezzük, hirtelen akár ránk is törnek bármilyen érzelemnek a képében, de amikor ránk törnek ezek az érzések, akkor tulajdonképpen azt éljük meg, hogy nem vagyunk a magunk urai. Nem tudjuk irányítani, nem tudjuk fölhasználni ezeket az érzéseket, olyanok, mint egy nagy áradás, amely elárasztja a környezetét, de nem tudjuk befogni, nem tudjuk koordinálni, nem tudjuk irányítani az abban meglévő energiát. Éppen ezért, amikor fejlesztjük az érzelmi kompetenciáinkat, akkor tulajdonképpen arról van szó, hogy fel tudjuk ismerni, be tudjuk azonosítani azokat a az erőforrásokat, amelyek életünk kibontakozását eredményezik. És éppen ebben szeretnék most valami nagyon fontos dologra rávilágítani. Ma nagyon sok olyan hívogató szó hangzik el, amelynek központi üzenete ez, tiéd leszek, ha megküzdesz értem. És ezek az üzenetek, ezek a mondanivalók sokféle kecsegtető ajánlatot közvetítenek. Például, vegyél föl ilyen vagy olyan hitelt, és akkor majd ilyen is ilyen autód lesz, vagy ilyen is ilyen házad, vagy a vállalkozásodat nagyon sikeressé tudod tenni. Küzdjél megértem, és akkor majd eléred a vágyaid ne továbbját. Tiéd leszek. Megszerzed mindazt, amit szeretnél. És akkor eszembe jut az az ismerősöm, aki egy ilyen útmutatásnak, egy ilyen sugalmazásnak engedve megvette álmai autóját, teljesen eladósítva magát, aztán végül is rá kellett jönnie, hogy nem tudja már tovább fizetni a részleteket, és elárverezték az autót, jöttek a végrehajtók, elvették tőle, de a részletek megmaradtak. Autó nincs, adósság van, és magyarán mi az, ami az enyém lett? Az autó semmiképpen. Egy délibábos hamisság lett csak az enyém, egy csalódott keserűség, ami nem egyszerűen arról szólt, hogy tovább nyújtoztam, mint ameddig a takarom élt, hanem hogy becsaptak, elhitették velem, hogy valóban az enyém lesz. Itt ebben az esetben álmaim autója, pedig nyilvánvaló volt, hogy ez sohasem fog működni. És éppen ebből fakadóan aztán nagyon sokszor ez a vágyteljesítés, amikor elmarad, akkor erre hamisan reagálunk. Összeszorítjuk a fogunkat, és azt mondjuk, hogy jó, most nem sikerül, de majd, ha beüt egy nagy üzlet, majd, ha sikerül magamat jobban, úgymond eladnom, akkor majd mégiscsak meg lesz az erőfeszítéseimnek az eredménye. Akkor mégiscsak el tudom érni azt, ami most sajnos kicsúszott a kezeim közül. És ez az ördögi kör azt fogja eredményezni, hogy egy egyre növekvő csalódottság lesz úrrá rajtam, egyre nagyobb kiábrándultság, és végül egy teljes cselekvőképtelenség. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert az érzelmi kiégettség, az érzelmi energiák úgymond használhatatlansága nagyon sokszor ilyen tévutaknak következménye. És éppen ennek kapcsán szeretném most először megfogalmazni az érzelmi kompetenciáinknak tulajdonképpeni lényegét, fókuszpontját, rendező elvét. Az érzelmi kompetenciáink éppen abban mutatkoznak meg, hogy olyan célokhoz fűznek bennünket, olyan célokat tesznek számunkra vonzóvá, amelyek kiteljesítenek bennünket, és nem kifosztanak. Egy ilyen érzelmi meggazdagodásról szeretnék most egy őstörténetet elmondani. Egy olyan őstörténetet, ami éppen azt mutatja be nékünk, hogy milyen fontos, hogy engedjünk ennek a fajta útmutatásnak, milyen fontos, hogy törekedjünk rá, és hogy így tudjuk egyre jobban megérezni, így tudjunk egyre jobban ráérezni azokra a célokra, amelyek életünket valóban kiteljesíteni, meggazdagítani, és nem megrabolni fogják. Nos, az a történet, amiről én most beszélni szeretnék, egy fiatal emberről szól, egy olyan fiatal emberről, aki egy nagy hős tettet visz végbe, hiszen egy óriás termetű vitézt, aki félelmetes külsejével, félelmet gerjesztve cselekvőképtelenné tette az ő népének minden vitézét, minden harcosát. Nos, egy ilyen nagy termetű, óriás termetű harcost győz le, és amikor ezt megteszi, a bibliai Dávidról és ellenfeléről, Góliátról van szó, amikor ezt megteszi, utána joggal gondolhatnánk azt, hogy na, most aztán végre elindul a karrier, végre valóban ővé lesz a király leánya, végre valóban ővé lesz akár a király után a második hely, de nem így történik. Dávid szerény marad továbbra, és tulajdonképpen a fő feladatan, ahogyan a Bibliában olvassuk, az az, hogy a király rossz hangulatát elűzze hárfajátékával. És amikor végül is a király a korábban tett ígéretét még egyszer megismétli, hogy jó, hozzád adom a leányomat, akkor Dávid így válaszol, én méltatlan vagyok erre, én ezt nem tudom elfogadni, ezt az ajánlatot, mégpedig amiatt, mert szegény vagyok, szegény a nemzetségem is, én nem tudok egy nagy lagzit csapni, nincs hozzá pénzünk, nincsen rá hozzávalónk. És ebben a hozzászólásban, ebben a megfogalmazásban nem egyszerűen szerénységet kell látnunk, hanem egy nagyon nagyfokú érzelmi kompetenciát, egy nagyon nagyfokú belső összeszedettséget, mert hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy Dávid azzal a tudattal forog a király udvarban, hogy őt Sámuel prófita királlyá kente. Azzal a tudattal van ott Saul mellett, hogy őt Isten királynak szánja, és hogy ő nem akárki, hanem Izrael következő királya. Ez a tudat őt határozottá, akár gőgössé is teheti. Ez a tudat őt Saul szembefordíthatná. Ez a tudat arra ösztönözhetné őt, hogy megharcoljon a királyságáért, és mindenféle trükköket alkalmazva előre akarjon jutni olyan döntési helyzetbe, hogy valóban úgymond ölébe hújjon a királyság. De ő nem ezt teszi. Ő egyszerűen azt fogadja be, azokat a kihívásokat, amelyek elé tárulnak. És újból és újból önmaga elé gördít akadályokat. Nem kibontakozni akar, nem karriert csinálni akar, hanem egyszerűen számol újból és újból a korlátaival, és mintha azt mondaná, Istenem, ha neked tényleg az a szándékod, hogy királyt faragjál belőlem, akkor segíts nékem, hogy ez megvalósuljon, de én nem akarok egy szalmaszálat sem keresztbe tenni önmagamért. És ebben a belső szabadságában, amikor nem a királyság déli bábos ígérete határozza meg az ő cselekedeteit, hanem tud a mában egyszerűen a mai nap kihívásaiban élni, természetesen, akkor egyszerűen megmozdulnak a dolgok. Saul fia, a hős Jonatán, aki Saul mellett tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy igazán apja helyett, az egyetlen olyan személy Izraelben, aki jó és nemes célokra tudja lelkesíteni az ország nagyjait, az ország népét. Ez a fiatal ember megszereti Dávidot, és barátjává, tulajdonképpen testvérévé fogadja. Mellé áll, és ahogyan olvassuk később, azt is elmondja Dávidnak, hogy Dávid, én tudom, hogy te leszel a király, és én mindenben támogatni foglak téged, én nem vagyok rád féltékeny, és én azzal számolok, hogy majd én leszek utánad a második ember, én mindenben melletted állok. És ez a fajta lépés, amelyel Jonatán Dávid mellé áll, nem csak egyszerűen azt jelenti, hogy Dávidnak sikerül megmenekülnie az őt halálra üldözni akaró Saul királytól, hanem azt is jelenti, hogy olyan szövetségesre talál, akit nem ő keresett, de aki az ő érzelmi töltésével, az ő belső stabilitásával, belső egyértelmű, tiszta gondolkodásával azonosulni tud, vonzódik hozzá, értéket lát benne, és ennek érdekében, ebben a vonzásban még a saját pozíciójának biztosításáról is le tud mondani. Jonatán, aki a trónörökös, szeretettel át tudja adni ezt a pozíciót Dávidnak, és azt tudja neki mondani, én tudom, hogy te leszel a következő király. És hogy mindezt miért mondtam el? Azért, mert ennek a történetnek a kulcsa az az érzelmi kompetencia, amellyel Dávid rendelkezik. Dávid nem, ahogy mi szoktuk mondani pestiesen, nem száll el attól, hogy őt királlyá kenik fel. Nem tulajdonítja magának, nem azonosul ezzel a különleges ajándékkal, hanem azt mondja, hogy ez a cél, ez egy szép dolog, de ez egy ajándék. És hogyha ez az ajándék megvalósul, akkor ez majd Istennek lesz az ajándéka. Én viszont a mában szeretném egész egyszerűen végezni a dolgomat. És ebben az egész egyszerűbe belefér egy hőstett, de belefér ugyanakkor az is, hogy a király mellett hárfázik, és megpróbálja az ő depressziós hangulatát, dűrohamait, amely ezzel együtt párosul, vagy jelentkezik, ezeket kezelni, és ezekben a királynak segítségére lenni, és amikor felcsillan előtte, hogy ő bekerülhet a király közvetlen közelébe, akkor sem úgymond megint csak pestiesen esik ettől hasra, hanem az akadályokat látva fölvállalja a saját szegénységét, és ugyanakkor ajándékba kapja a király fiának barátságát, akin keresztül védelmet talál az őt egyre inkább riválisként kezelő és elpusztítani akaró Saullal szemben. És így tudunk mi is előre jutni. Vannak ígéreteink, vannak lehetőségeink, vannak távlataink, vannak életcéljaink, és ezeknek kapcsán talán mindent egy lapra föltéve úgy gondoljuk, hogy nekünk ezeket mindenáron el kell érni. De az érzelmi kompetenciáink éppen erről szólnak, nem kell mindent mindenáron elérni. A célok, a nagy célok azok mindig ajándékként lesznek a sajátunká. Azokat mindig egy csodálatos révbeérés élményeként fogjuk megtapasztalni, átélni, magunkévá tenni. És éppen ezért nekünk megszeretni, megkívánni, kiteljesedni azokban a hétköznapi feladatokban szabad is kell, amelyek természetes módon elénk tárulnak, amelyekben megtapasztaljuk, átéljük a megelégedettség csodáját, ahol nem magunkat túlfeszítve akarunk valamiféle áttörést elérni, hanem tesszük a dolgunkat, és ebben lehet, hogy valamikor hősök vagyunk, lehet, hogy egyszerűen annyit teszünk, mint Dávid Saul király előtt, hogy mások depressziós hangulatát, amely akár agresszióba is átcsaphat, szereljük le. A lényeg, hogy az életünk ezekben a próbákban lesz egyre inkább nyitottabb mindazokra az érzelmi ajándékokra, kincsekre, amelyek bennünket kiteljesíteni akarnak. És így szeretnék most már csak egyetlen egy kérdést intézni mindannyiunkhoz. Elfogadjuk-e, hisszük-e, hogy az életünk nagy céljai, nagy révbeérései mindig